0: köthető 5. halálesetet pénteken. A jelentésük szerint egyre nő a fertőzöttek száma Hollandiában. Az egyik holland hírportál beszámolója szerint a Holland Közegészségügyi Intézet által az országban idén megerősített fertőzéses esetek száma 44-re emelkedett. A legutóbbi egy héttel ezelőtt közreadott jelentés óta további 16 fertőzöttet azonosítottak. Hangsúlyozták, nem áll fenn járványveszélye, mivel a vírus emberről emberre nem terjed. Emlékeztettek, a szúnyogok által terjesztett vírus a fertőzöttek 80%-ánál nem okoz tüneteket. A nyugat-nílusi láz az esetek mintegy 1%-a esetében neurológiai problémákhoz vezet, kivételes esetekben pedig halálos kimenetelű is lehet. Egy utrechti kórházban ápolt beteg augusztusi halálát követően a Holland Közegészségügyi Intézet közölte, hogy a vírus immár jelen van a hollandiai szúnyog populációban. A korábbi halálesetek kizárólag olyanokat érintettek, akik külföldi utazásuk során fertőződtek meg. A vírus ellen nincsenek vakcinák vagy kezelések.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, jubileumot ünnepel idén a Tetemvári Református Egyházközség, illetve iskolája, a Jókai Imor Református Általános Iskola, hiszen 25 évvel ezelőtt lett református az intézmény, vagyis ekkor került a gyülekezet fenntartásába. Köszöntöm a stúdióban ezzel kapcsolatban Almási Ferencet, a Tetemvári Református Egyházközség lelki pásztorát. Áldás békesség, tiszteletes úr!
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm Önt és minden hallgatót!
1: Illetve Pintér Zoltán főgondnokot, áldás békesség.
3: Áldás békesség.
1: Elsőként én tiszteletes urat kérném arra, hogy ossza meg velünk gondolatait itt a jubileummal kapcsolatban, mert azért ez egy nagy jelentőségű esemény, nagy jelentőségű év tulajdonképpen ez az évforduló a gyülekezet életében is, de azért azt gondolom, hogy egy lelkipásztor életében is.
2: Igen, bár én 13. éve vagyok a gyülekezetben, és ez a jubileum pedig 25 esztendőre tekint vissza, de örömteli, hogy ennek részese lehetek. Valóban negyed századdal ezelőtt vette át a deszkatemplomi gyülekezet az akkori 44-es számú általános iskolát, és lett annak a fenntartója. Abban az időben ez még egy különleges dolog volt. Viszonylag ritka volt az, hogy gyülekezeti fenntartásba kerül egy oktatási intézmény. Sőt, itt a mi egyházkerületünkben ma sem annyira gyakori. Amikor ide jöttünk, akkor ez egy óriási kihívást jelentett a számomra. Egy nagyon hosszú tanulási folyamatot, hogy hogyan is kell nekem ehhez hozzáállnom. Segítséget jelentett benne a főgondnok úr, vele kiváló a kapcsolatom, kezdettől, az első pillanattól fogva mindenben nagy támogatást nyújtott, és nagyon hálás vagyok neki, hogy úgy nyújtott támogatást, hogy ne nagyon lássák mások. Tehát egy falusi környezetből érkeztem, az egész életemet falun éltem, falusi gyülekezetekben szolgáltam, és akkor ahhoz képest idejönni, ez egy egészen más helyzetet jelentett, még akkor is, hogyha nem lett volna intézmény fenntartó a gyülekezet, akkor is egy ilyen nagy gyülekezetben vezetői tisztséget vállalni, az egy nagy kihívás. Csak egy példát mondok, amikor a presbiteri gyűléseket tartjuk, akkor mi igyekszünk a formai követelményeknek is megfelelni, de hát falun ez a presbiteri gyűlés tartunk, ez egy kicsit inkább egy ilyen beszélgetés volt, már csak azért is, mert formális presbiteri gyűlést meglehetősen ritkán tartottunk, hiszen nagyon-nagyon sokszor fordult elő, szinte az istentiszteletek nagyobb részében, hogy a hirdetések közben azt mondtam, hogy és kérem a presbitereket egy pár perces megbeszélésre maradjanak itt. Tehát állandó volt a kapcsolattartás, mindenről tudtak, beszélgettünk, és így tovább. Tehát a gyűléseknek olyan nagy tétje nem volt. Most pedig itt, akik egy ilyen nagy területen vannak, laknak, sokkal körülményesebb a kapcsolattartás, levelezés, telefonhívás, és így tovább, mindenkinek sokféle elfoglaltsága, munkája van, és amellett pedig a deszkatemplomi gyülekezet egyébként is folyamatosan fókuszban van, tehát itt meg kellett tanulni azt, hogy mindenre nagyon oda kell figyelni, rendnek kell lenni, és főgondnok úr ebben sokat segített nekem az elején, olyan óvatosan, ne vegye észre senki, mindig oda súgott valamit, hogy ezt így szoktuk, ezt így kellene. Ugye nagyon hálás vagyok érte, hogy ő ezt ilyen bölcsen, szeretettel tudta csinálni. Aztán az iskola fenntartás tekintetében még segítséget jelentett Kis Klára igazgatónő, akivel sokat beszélgettem. Ő maga is hát küszködött az intézmény vezetésnek a dolgával, mert igyekezett ezt a legjobban csinálni, és miközben beszélgettünk, előjöttek neki is vívódásai, feltett kérdéseket, amikre néha én se tudtam, hogy mi lenne a helyes válasz. Ezeket sokszor meghánytam, vetettem, aztán ezeket odavittem a presbitérium elé is. Lényeg az, hogy azt hiszem 2-3 esztendő után eljutottunk oda, hogy egy beszélgetés sorozatot indítottam a presbitériummal, egy legalább 5-6 alkalomból állt, amikor azt mondtam, hogy nézzük már át együtt a gyülekezetnek az életét, benne az intézménynek az életét is. És kérdeztem azt, hogy ki akarta ezt az iskolát? A gyülekezet, a lelkipásztor, a presbitérium, hogy volt ez? Nagyon-nagyon jó beszélgetések lettek belőle, és azt gondolom, hogy ezek a beszélgetések sokat segítettek az egész presbitériumnak talán abban, hogy még tudatosabban legyünk fenntartói ennek az intézménynek. Tehát addig is megvolt a tudatosság, ez inkább csak még katalizálta, elősegítette ezt.
1: Főgondnok úrhoz fordulok. Hát ki akarta ezt az iskolát, ahogy hallottuk, hogy tiszteletes úr is feltette annak idején ezt a kérdést. Főgondnok úr már a kezdetektől ott volt, abszolút itt az iskola átvételnél bábáskodott végig. Honnan jött az indítatás erre, hogy a gyülekezet legyen a fenntartója?
3: Mindannyian jól ismerjük azt a gondolatot, azt a mondatot, hogy ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Innen jött. A református gondolkozástól nem áll távol az, hogy nem csak a templomba járunk, hanem a gyerekek nevelését már az iskolában el kell kezdeni, és nem árt az, hogyha a templom mellett van egy iskola is, ahonnan persze az egyházközség utánpótlása is fejlődik, és ezt a lehetőséget ragadta meg a gyülekezet, a presbitérium már 2000-ben, akkor kezdeményeztük a Miskolcváros önkormányzatánál, hogy mi szeretnénk átvenni ennek az iskolának a fenntartását. Volt már rá gyakorlat, egyházkerületünk már akkor üzemeltetett iskolát, gimnáziumot, de az, hogy itt a városban egyházközség működtessen egy általános iskolát, az még nem volt gyakorlat. Ezt próbáltuk meg az akkori főgondnok kezdeményezésére. Szilágyi István Levente főgondnok volt a kezdeményezője, aki a városban is egy köztiszteletben álló polgár volt, a helyi közlekedési vállalatnak a vezérigazgatója, és hát azt kell mondanom, hogy a csillagok állása is olyan volt, hiszen egy kereszténydemokrata polgármester, kereszténydemokrata többségű közgyűlés volt a városban, és ráadásul még nehézségei is voltak az önkormányzatnak, nem csak ezzel, hanem más iskolának a fenntartásával, üzemeltetésével is. Ezt próbáltuk meg egy kicsit a magunk javára fordítani, és 2001. április 5-én az önkormányzat közgyűlése úgy döntött, hogy a Tetemvári Református Egyházközség részére átadja a Jókai Általános Iskola fenntartói jogát. Egy elég hosszadalmas határozatot, 9 pontból álló határozatot hozott erről a közgyűlés, de a végén az épület tulajdonjoga, a fenntartói feladatok mind-mind az egyházközség feladatkörébe, tulajdonába kerültek. Nagy volt a lelkesedés, és hát kicsi a gyakorlat, mert azért egy presbitérium az nem nevelőtestület, mégis az akkori lelkipásztor vezetésével, dr. Kádár Péter irányításával nekiláttunk ennek a feladatnak. Ő maga lett az iskola igazgatója. Ez nem volt példanélküli, mert azt vallották több ilyen iskola átvételkor az átvevő egyházkerületek vagy egyházközségek, hogy szükséges a váltást olyan módon is érzékeltetni, hogy itt most bizony egyházi irányítás alá kerül az intézmény. Ez azonban nem jelentett egy határtalan szigort. Úgy hívták ezeket a váltásokat akkor, hogy táblacserés fenntartói váltás, vagyis türelmesen állt hozzá az egyházközség, és ez jellemző még ma is, a nevelőtestületből mindaz, aki úgy érezte, hogy át tudja venni azt a hitet, azt a hozzáállást, amit az egyházközség nyújt, maradt az intézményben, és nem jelentett senki számára megrázkódtatást az, hogy most egy egyházi fenntartású intézményt kellett vezetni, vagy ott kellett oktatni. A szülők, gyerekek is jó néven vették, mint kiderült, most már 25 év táblatából mondhatjuk ezt, és azt tapasztaljuk, hogy ma már sokan konfirmálnak a 7.-8. osztályosok közül. Ez azért korábban nem volt jellemző, és bizony a gyerekisten tiszteletekre is sokan járnak az iskolából.
1: A gyülekezet annak idején egyébként mit szólt ehhez a nagy változáshoz? Mert azért ez nagy változás a gyülekezet életében, hogy most már egy iskola fenntartója is lesz tulajdonképpen az egyházközség. Ők hogyan fogadták?
3: Jellemző volt, hogy a tetemvári református egyházközség tagjainak életkora, átlag életkora magas volt. Azok, akik akkor alkották a gyülekezetet, még emlékeztek arra, hogy valamikor ők maguk is járhattak református általános iskolába. Jó néven vették. El kell mondanom, hogy én magam is egy olyan általános iskolába jártam, nem itt, hanem Dél-Magyarországon, ami valamikor református általános iskola volt, és hiába éltünk más körülmények között, más politikai körülmények között, akkor is a szellemiségét egy ilyen iskola nem veszíti el. Így aztán könnyű volt itt is a gyülekezet tagjainak átérezni azt, hogy ha régen jó volt, én jól éreztem magam abban az általános iskolában, akkor bizonyára ennek is haszna lesz, és most majd az unokám fog oda járni, majd a gyermekem fog oda járni, úgyhogy ezt mindenki jó szívvel kezelte.
1: Tiszteletes úr, ugyan már említette néhány gondolat erejéig, hogy ön 13 évvel ezelőtt csatlakozott be a gyülekezet, és ezáltal hát az iskola életében is. Hogyan emlékszik egyébként vissza itt a kezdeti néhány hónapra?
2: Hát kiábrándító lesz, amit mondok, de borzasztó volt.
1: A nehézségek miatt?
2: Így van. Tehát november közepén költöztünk, azonnal következett advent, mindenhol, még a legkisebb gyülekezetben is a legmozgalmasabb időszak. Úgy költöztünk ide, hogy főgondnok úr már Nagy Rozvágyra telefonált, hogy akkor kellene intézni egyházfőhatósági igazolást, mert aztán amikor megérkezek, akkor mindent íratni kell át a saját nevemre, hiszen az intézménynek mennie kell tovább, tehát aláírási jogom kell majd, hogy legyen. Megérkeztünk, utána rögtön mentünk együtt a közjegyzőhöz aláírási címpéldányt készíteni, és így tovább. Tehát ott gyakorlatilag szinte kiesik az a néhány hónap a fejemből, csak annyi maradt, hogy valami eszméletlenül sok és óriási terhelés volt. Mindent megismerni, azonnal helytállni, és nyilván egy lelkésztől természetes, hogy azt várják, hogy hát akkor hajrá, odaáll a kormányhoz, aztán nyomás, csak hát ez nekem akkora váltás volt, hogy itt ha hirtelen a sebésznek szemészé kellene változnia, mind a kettő orvos, csak óriási a különbség a kettő között, szóval nagyon nehéz volt, de kaptam türelmet is, meg segítséget is, ezért hálás vagyok. Azok a megbeszélések az iskolában is nagyon hasznosak voltak, meg fontosak az akkor igazgatónővel, ahogyan azt jeleztem is. Nyilván nagyon féltem tőle, hogy majd nem is látom át ezt az egészet, hogy kell majd csinálni, de aztán az ember megérti, hogy azért van egy apparátus, hogyha bármi történik, akkor azért egy bizonyos ideig a dolgok maguktól is tudnak menni. Bármiről is beszélünk, egy kormányváltásnál is ez történik, hogy ott lecserélődnek miniszterek és így tovább, de attól nem áll meg az ország mondjuk 3 hétre vagy 3 hónapra. Úgyhogy itt is az volt, hogy szépen mentek tovább a dolgok, és aztán utána kellett döntéseket hozni, és hát elég hamar kellett egyébként, mert 2014-ben már át is vettük az óvodát. Akkor adódott egy lehetőség, megint csak, szó szerint adódott, hallottuk, hogy egy másik gyülekezet is szeretne átvenni egy óvodát, ez a mi presbitériumunknak a fejében már régóta megfogalmazódott igényként, hogy jó lenne, és valóban igaz, hogy az óvodás szülőktől fölfelé kellene haladni, és nem a gimnáziumtól visszafelé, amikor megpróbáljuk a családokat a gyülekezetekbe vezetni, és amikor jött ez a lehetőség, tehát amikor hallottuk, hogy egy másik gyülekezet is próbál egy ilyet, akkor hát mi megkerestük a polgármestert, említettük, elmentünk az óvodába, és döbbenetes volt, hogy minden kapu azonnal nyílt. Azonnal. Tehát nem kellett jóformán, mi magunk is elcsodálkoztunk rajta, hogy csak nyílnak a kapuk, és mehet. Például a akkori püspökkel, Csomós József püspök úrral is beszéltem, és akkor mondta, hogy neki nincsen kifogása, semmi, adott tanácsot is, mondta, hogy ilyenkor meg kell kérdezni a dolgozókat is, a szülőket is, hogy támogatják-e, hogy az egyházközség átvegye, és mondja, hogy a törvény szerint 50% plusz egy szavazatra van szükség mind a két helyen. Ő azt javasolja, hogy mi ezt önmagunktól emeljük 75%-ra, mert akkor nyugodtak lehetünk, egyértelmű lesz az eredmény. És hát a nevelőtestület a 100%-ban támogatta, a szülők pedig azt hiszem 94 egész valamennyi.
1: Az nagyon magas
2: bizony,
1: szám.
2: Így van. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag valószínűleg egy szülő volt, aki vagy elrontotta a szavazólapot, vagy esetleg tényleg ellene szavazott. Egyébként mindenki támogatta, úgyhogy mondom, minden kapu azonnal megnyílt, és a következő tanév az már a miénk volt, a mi fenntartásunkban működött. Hát egy nagyon lerongyolódott épületet vettünk át, jó dolgozókat, lelkesek voltak nagyon az átvétel után, segítőkészek mindenben, tehát ezzel semmilyen probléma nem volt, de az épület az nagyon lerongyolódott, úgyhogy a következő évek arról szóltak, hogy elkezdtük felújítani, óriási összegeket költöttünk rá, és nagyon nagy volt ennek a kockázata is, hiszen nem a miénk volt. Tehát megkaptuk, hogy üzemeltessük fenntartásba, de a tulajdonosok nem mi lettünk. Aztán 2019-ben egy hűséges idős gyülekezeti tagunk, akit a gyülekezetünk támogatott sok éven keresztül, és utód nélkül hunyt el, mindenét ránk hagyta, és akkor ebből az adományból kértük az akkori város vezetéstől, hogy hadd vásárolhassuk meg az óvoda épületét, és akkor így most már az egész épület, nem csak az iskola, hanem az óvoda épülete is a miénk, tulajdonosok vagyunk. És főgondnok úr említette a szigort, csak azért akarom ezt most előhozni, hogy ne felejtkezzek el róla. Említette, hogy nem arról van szó, hogy itt egy nagy szigorúsággal, óriási változással vettük át az intézményt, de az igaz, hogy én mindenképpen látom azt az elmúlt 13 esztendőre visszatekintve, hogy folyamatosan nem szigor, de a keresztjéni rendnek megfelelő döntések egyre jobban előtérbe kerülnek, mind az óvoda, mind az iskola életében. És érdekes, hogy eleinte előfordult egy-két, hát olyan vélemény, hogy miért kell ezt, vagy miért kell azt, de például egy ilyen, hogy ezt a Halloween-t elengedtük, mert két tannyelvűvé tettük az iskolát, és akkor behoztuk helyette a hálaadást. Tehát nem csak az volt, hogy valamit elveszünk, hanem volt helyette valami más, és nagyon, nagyon jó lett. Nagyon örültek neki, elfogadták. És most oda jutottunk, hogy ezt a keresztény szellemiséget kifejezetten szeretik, keresik a szülők. Ha nem is feltétlenül Jézus Krisztust, de az nagyon sokat jelent, és ezt el szokták mondani, hogy biztonságban van a gyerek. Lelkileg itt nálunk, ahogy mondani szokták, zéró tolerancia van, gúnyolódás, verekedés, ilyenek iránt, és ez óriási megnyugvást jelent a szülőknek, és mindezzel együtt kapnak egy kiváló nevelést is, meg oktatást. 4,5 fölött van az iskolának az átlaga, úgy, hogy a középiskolákban tudják, hogy a Jókaiból hozott 5-ös, az tényleg 5-ös. Nem úgy van, hogy csak úgy osztogatják a jó jegyeket. Ebben nyilván szerepe van annak is, hogy a szülők is úgy állnak hozzá támogatólag, úgyhogy hát hálásak vagyunk ezért, és úgy reménységet is ad, hogy ha jönnek is ilyen politikai széljárások, azt látjuk, hogy most már a szülők is maximálisan támogatólag állnak az intézményekhez.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Almási Ferenccel, a Tetemvári Református Egyházközség lelkipásztorával, valamint Pintér Zoltán főgondnokkal. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy jubileumot ünnepelnek vasárnap egy hálaadó istentisztelet során, ugyanis 25 éve, hogy a Jókai Mór Református Általános Iskola az egyházközség fenntartásába került. A beszélgetésünk második részében az elmúlt 25 év jelentősebb állomásairól, fejlesztéseiről is szólunk. Az elmúlt 25 évre, ha visszatekintünk, milyen főbb állomások voltak itt a gyülekezet és az iskola kapcsolatában, az egyházközség és az iskola kapcsolatában, hogyha néhányat meg tudunk említeni?
2: Nagy tiszteletű úr már elkezdte ezt a folyamatot. Én az infrastruktúrális részéről fognám meg a fejlődést, szeretnék néhány dolgot mondani. Az iskola tanulói létszáma folyamatosan növekedett az elmúlt 3-4 évig. Ez szükségessé tette azt, hogy tantermet építettünk, emeletet építettünk az iskolára, a fűtési rendszerét átalakítottuk, a tornatermet korszerűsítettük, a konyhát, étkezőt felújítottuk, szóval jelentős anyagi ráfordítást engedélyezett a presbitérium, minden évben valamilyen költségvetési tétel arról szólt, hogy bővítsünk kerítésen belül, ami meghatározza az iskola területét, külső korszerű borítású focipálya épült, de a gépkocsi park is átalakult, szóval folyamatosan fejlődik még most is az iskola. Úgy gondoljuk most, hogy jó színvonalú intézményben tudjuk fogadni a gyerekeket.
1: Az iskola mellett el kell, hogy mondjuk, hogy azért folyamatosan bővül, szépül a tulajdonképpen templom környezete is, tekintve itt a nyári imasétány átadásra, vagy akár ugye a megújult székelykapura is, de hát a gyülekezeti ház is szépült az utóbbi hónapokban. Egy picit erről is arra kérném önöket, hogy mondjunk el néhány gondolatot, hogy itt például a gyülekezet hogy vett ebben részt? Volt, amikor a gyülekezet kezdeményezett esetleg valamit, vagy ők mellé álltak egy-egy kezdeményezés mellé? Hogyan zajlik ez itt?
3: A felújítások tekintetében most már legalább 10 éve azon az állásponton vagyunk, hogy igyekszünk a gyülekezeti tagoktól támogatást kérni. Tehát vannak célirányos gyűjtések. A gyülekezeti háznak a megújítása is így indult. Egész pontosan úgy, hogy az akkori pénzügyi gondnokunk tett egy javaslatot, hogy a presbitérium vállalja azt, hogy egy év alatt összead az gyülekezeti ház felújítása céljára 1 millió forintot. Mondtam neki, hogy de ez fejenként 50 000 forint. Mondom, ez azért egy elég nagy összeg, és akkor azt mondta, hogy nem baj, nem kell azt egyszerre beadni, azt mondja, de egy év alatt szerinte a presbitérium ezt fogja vállalni, legalább próbáljuk meg. Hát mondom, jó, rendben. És akkor odavittem a presbitérium elé ezt az ügyet, és azonnal rábólintott a presbitérium, és hát azt meg talán nem is kell mondom, sokkal többet adakozott a presbiteri közösség, és utána ezzel álltunk oda a gyülekezet elé, hogy a presbitérium már elkezdte példaadásával a gyűjtést a gyülekezeti ház megújítására, és akkor talán olyan 4 éven keresztül folyamatosan gyűjtöttünk, és folyamatosan adakozott a gyülekezet. Olyan 16 millió forint körüli összeg gyűlt össze az évek során, és azért is adakoztak szívesen, mert látták folyamatosan az építkezést. Tehát ahogy jött a pénz, úgy újítottunk ezt-azt, és aztán nagyon jó volt azt megint megélni, hogy talán ennek úgy ment híre is, és végül néhány év múlva az egyházkerülettől is kaptunk támogatást, és akkor így gyakorlatilag a legnagyobb részét felújítottuk a gyülekezeti háznak. Van még tennivaló vele, de egy szép teret hoztunk létre, illetve ami nekem egy nagy álmom volt, egy kis játszóteret a gyerekeknek, és olyan jó ezt hallani, hogy hintáznak a gyerekek az istentisztelet után, hallani a nyikorgását a hintának, meg a nevetésüket.
2: Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen szép templomban tarthatjuk az Isten tiszteleteinket. Azonban, ahogy otthonról is tudjuk, hogyha valakinek van egy lakása, háza, az bizony karbantartási igénnyel jár. Ezt mi hűségesen műveljük, végezzük ezt a karbantartást. Néhány éve akár az arra közlekedők is láthatták, hogy lefestésre került külső borítása a templomnak. A zsindei alpinisták jártak arra és festették, vagy láthatták azt a darut, amivel éppen segítkeztek a festésen. Viszont kevésbé látszik az, hogy megújult a biztonsági rendszere, a tűzvédelmi rendszere, és folyamatos az a karbantartás is, amit a gyülekezet végez, mert hát a pókhálót is valakinek le kell szedni, mint ahogy otthon is tesszük ezt. Ez tavasszal, ősszel a gyülekezet közössége szokta elvégezni, ez is hozzátartozik a jó karbantartáshoz.
3: Például most szombaton reggel 9 órától lesz a következő templom takarítás, szeretettel várunk mindenkit. És hát a székely kapu is valóban nagyon rossz állapotba került, de hát ha azt nézzük, hogy milyen idős, akkor nem lehet rá panaszkodni. Nem is lecserélni kellett, hanem valóban helyrehozni, helyreállítani. Istenek hála, ezt a munkát el tudtuk végezni, szintén gyülekezeti adományokból. A Molnár Péter képviselő úr a képviselői alapjából támogatta, 500.000 forinttal, a többit pedig az egyházközségi kasszából pótoltuk, és az templom előtti viszonylag meredek partszakasz olyan kihasználatlan terület volt, sokszor volt téma, hogy vágni kell ott a füvet, nagyon zavart bennünket, hogyha esetleg elnőtt. És akkor úgy adódott a missziói gondnokunknak a részéről egy gondolat, hogy milyen jó lenne, hogyha úgy jöhetnének az emberek a templomba, hogy a lépcső két oldalára ki lennének téve igék, és akkor pont mint a grádicsok éneke, a 120-134. Zsoltár között levő zsoltárok, hogy ahogyan mentek a templomba, megálltak, ezeket énekelték, elmondták, imádkozták, hogy így jöhetnének az emberek a templomba. És én ezt aggályosnak tartottam, mert mondtam, hogy nem praktikus abból a szempontból, hogy jönnek-mennek folyamatosan az emberek, tehát ez nem elcsendesedésre való. Mondom, értem, az ötlet nagyon jó, csak... És akkor jutott az eszembe, hogy akkor legyen ott ezen a területen, ezen a rézsűn. És akkor végül is ez egy olyan másfél-két évig állt, fejben volt meg, aztán Rácsok András püspöki titkár úr hívott fel, hogy van egy turisztikai pályázati lehetőség, amiben becsatlakozhatnánk mi is, hogyha van valamilyen elgondolásunk, amit szeretnénk megvalósítani, és ebbe belefér, és azonnal rávágtam, hogy igen, van ez, illetve az, hogy a templomba ki tudjuk vetíteni a templom történetét akkor is, hogyha esetleg nincs, aki vezessen több nyelven, és így tovább. És ebben kaptunk segítséget, úgyhogy egy projektort helyeztünk oda, videófilmet készítettünk ennek a pályázatnak a keretében, ami bemutatja a templomot több nyelven, illetve az imasétányt készítettük el.
1: A 25 éves jubileum, illetve maga a hálaadó Isten tisztelet, ami ugye vasárnap lesz, sok mindenre emlékeztet, én azt gondolom, a gyülekezetet is. De amellett, hogy szerintem egy jubileum, vagy akár egy hálaadás a múltba való visszatekintést is jelenti, azért a jövőre való előretekintést is talán hozza magával. Ezzel kapcsolatban milyen gondolatokat osztanának meg velünk? Akár a gyülekezet jövőjével kapcsolatban, akár a gyülekezet és iskola jövőjével kapcsolatban.
2: Korábban említettem, hogy az iskola átvétele után megnövekedett a gyerekek részvétele az istentiszteleteken. Én azt remélem, hogy ez tovább fog növekedni. Mindig arra bíztatom a lelkészeinket és az iskola vezetését is, hogy minél több gyermek jöjjön a konfirmációi oktatásokra. Jó az, hogyha hitvallást tudnak tenni. Én bízom abban, hogy a jövőben a konfirmálók száma növekedni fog. Azt is szeretném, hogyha már kicsi lenne a gyülekezeti teremnek az alsó és a felső szintje, a gyermekisten tiszteletek megtartására, és bízom abban, aminek vannak persze már jelei, hogy a tantestület is időről időre részt vesz az istentiszteleteken. Ezek úgy hallatszik, minthogyha ilyen kis apró célok lennének, de aztán ebből az kerekedik ki, hogy az iskola környéke, a templom környéke az úgy népesül be, és olyan lakói lesznek, és olyan lakói vannak, akik elkötelezettek a templom, az egyház, Isten szolgálata iránt.
1: Tiszteletes úr?
3: Hát azt gondolom, hogy főgondnok úr megfogalmazta a legfontosabbat itt a végén, hogy elkötelezettek legyenek, mert látogatóból van bőven. De olyan, aki azt tudja mondani, hogy ez az én gyülekezetem, és ha én, nem tudom, 6 kilométerrel arrébb költözöm a városban, akkor is ide fogok járni, mert ez én lelki otthonom, az a létszám még nem ugyanaz, mint ahányan a templomban vagyunk. Annak nagyon örülök, hogy folyamatosan küzdünk a helyhiánnyal, tehát a templom is, Istennek hála, vasárnapról vasárnapra majdnem teljesen megtelik, tehát most még le tudnak éppen ülni, de megtelik. A gyermekisten tiszteletek miatt mind a két terem most már megtelik, de voltunk olyan helyzetben, amikor még nem üzemelt, még nem volt kész a gyülekezeti ház alsó része, ehhez kaptunk támogatást éppen az egyházkerülettől, és akkor bizony a nagy teremben a gyerekek még a földön is ültek, tehát az már egy kicsit ilyen méltatlan helyzet volt, és többször beszéltünk róla, hogy ezzel valamit kezdeni kell presbiteri gyűléseken, de mindig elmondtam, hogy de ez az örömteli probléma, hogy rengeteg gyülekezet örülne neki, hogyha ilyen problémákkal kellene küzdenie, úgyhogy hát örülünk neki, hogy ilyenek vannak, és szeretnénk azt, hogy még tovább növekedhessünk hitben, elköteleződésben az Úr iránt. Jövőre tekintve is vannak tervek, most nyitunk egyre erősebben a világi iskolák felé, akik a mi területünkön vannak, próbálunk a Jókai iskolán, illetve ott a szűkebb környezetünkön és a templomba járókon túl is egyre nagyobb missziót folytatni ott a mi területünkön.
1: Hát én mindezekhez és a munkájukhoz is Isten áldását kívánom. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Almási Ferenccel, a Tettenvári Református Egyházközség lelkipásztorával, illetve Pintér Zoltán főgondnokkal beszélgettünk. Köszönöm, hogy megosztották gondolataikat.
2: Mi is köszönjük szépen.
3: Mi is köszönjük.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, javában zajlik a kutatók éjszakája. Már számos miskolci intézményben megkezdődött a program ennek kapcsán. A Bai Zoltán Kutatóközpontban Miskolcon például Hatfields sátor lesz. Ez délután 4 órakor kezdődik. Cserélni is lehet ilyen típusú autókat, de még nyereményjáték is lesz itt. Játékmester sátorral is várják az érdeklődőket. Lesz néhány feladat, kihívás, de ennek tartalma még talány. A belső udvarban több meglepetés programmal is várják az érdeklődőket, de lesz például projektbemutató sátor, környezettudatos otthon bemutató, 3D selfie és AI selfie is. A Miskolci Egyetem is kinyitja a kapuit ma estére, többek között az ősmaradványokról hallhatnak az érdeklődők, de az ásványokról is szó lesz egy ásványkiállítás, Tambányába is el lehet majd látogatni, de egy digitális terepasztallal is készülnek majd. Az Aranyláz Miskolcon program keretében bemutatják, hogy hogyan választották el a régiek a nehéz fémszemcséket a homoktól és kavicstól, illetve arra is választ kaphatnak majd az érdeklődők, hogy miért található arany a folyók hordalékaiban. Miskolcon egyébként a Kutatók Éjszakája program keretében még számos intézmény megnyitja kapuit, többek között az Avasi Gimnázium, a Herman Otto Gimnázium, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon, a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola, de például a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló is távcsöves bemutatóval várják az érdeklődőket ezen a napon. Ma egyébként egészen holnap délig egy különleges művészeti maraton is zajlik, a Psi Art művészeti maraton, a Zenepalota ad ennek helyet. A figyelemfelhívásként is működő program célja a mentális betegséggel élőkkel szembeni előítéletek feloldása, a közös festés öröme, az értékteremtés képességének megélése. Szombat délig bárki bármennyi időt eltölthet itt a Zenepalotában, ha akar, részt vehet a közös festésben, és hogyha szeretne, akkor pedig egyénileg is alkothat. Ezen a hétvégén zajlik Szerencsen a Szerencsi Artúr napok. Ez a nagy hagyományú rendezvény pénteken, szombaton és vasárnap is várja az érdeklődőket. Ma délután 5 órakor egy felvonulással kezdenek, este 9 órakor pedig a tankcsapdalt koncertet, majd pedig DJ Dominik tart egy partit. Szombaton többek között Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncertezik, valamint a Follow the Flow, illetve Lofty Begi. Vasárnap szintén lesznek koncertek, 16:30-tól Kalapjakab, 19:30-tól pedig a Hooligans zárja. A helyszín Szerencsen a Rákóczi Vár és környéke. A koncertek mellett népi játszótér, lovagoltatás, helyi zenekarok és művészek is fellépnek majd, de lesz vidámpark és csokoládé sétány is. Egy sportfesztivál is várja az érdeklődőket szeptember 27-én, vagyis vasárnap. 9 sportág, játékos kihívások, rengeteg mozgás, munka és meglepetés várja az 5. életévüket már betöltött 14 év alatti fiúkat és lányokat. Lehet találkozni például majd Guzi Blanka 5 tusázóval is. Új sportokat is kipróbálhatnak a gyerekek a DVTK edzőinek segítségével. Kedves hallgatóink, tehát ezek a programok várják az érdeklődőket az előttünk álló néhány napban.
1: Repeta.
0: Repeta.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék és településfejlesztési miniszter egy rendezvényen. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló aszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. A tárcavezető beszélt a Magyar Vidékfejlesztésben új korszakot nyitó Szent István vidékfejlesztési programról is. Ezzel olyan hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modell jön létre, amellyel a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei a fejlesztéseknek, hanem aktív alakítói is saját térségük jövőjének, tette hozzá. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a Szent István program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidéki életminőséget. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a vízmegtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztikai fejlesztések is. A NAV közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket az e-áfa rendszerről. Az adóhivatal az e-áfa széleskörű használatát célozza meg, ezért felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek, illetve melyik szegmens hol tart a felkészülésben. A kérdőívek az adóhatóság honlapján érhetők el, a válaszokat október 1-ig várja a hivatal. Az áfa bevallás korszerű digitális megoldása az e-áfa rendszer. A Nemzeti Adó és Vámhivatal célja, hogy stabilan támogassa és az automatizáció révén egyszerűsítse, meggyorsítsa az áfa bevallások benyújtását, könnyítse az ügyfelek terheit. Az újfajta áfa kiajánlási rendszer szolgáltatásai folyamatosan bővülnek. Most a NAV azok véleményére, tapasztalataira kíváncsi, akik napi munkájuk során használják az e-áfa rendszer valamelyik technikai megoldását, illetve az ehhez szükséges informatikai megoldásokat fejlesztik. Elindult a Passzold vissza tesó használt mobiltelefon visszagyűjtő akció őszi kampánya. 9 éve fut ez az akció. A szervezők várják mindenki jelentkezését, akinek van otthon a fiókjában néhány már nem használt, elavult mobiltelefon, GPS navigátor vagy tablet. Továbbá várják azon cégek jelentkezését is, akik a lecserélt céges flotta telefonjaikat ajánlják fel. A Jane Goodall intézet még 2018-ban indított közös kampányt a Követ Egyesülettel, az Afrikáért alapítványa az EMLA és a Védegylet.

0: gyűjtik. Jelenleg hozzávetőlegesen 200 gyűjtőpontjuk van az országban, és 10 000 telefont szeretnének idén visszagyűjteni.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Herceg Zsolt vagyok, az Arénát hallják, témánk az egészségügy. Vendégünk pedig Tóth Gábor, a Magyar Kórház Szövetség elnöke, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt vagyunk.
1: Néhány napja szeptember 16 és 18-a között 900 vendég részvételével tartották meg Siófokon a Magyar Kórház Szövetség 38. kongresszusát. Ezen Tóth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője azt mondta, hogy idézem, remélem pontosan, az egészségügy ilyen mélyen még nem volt, ilyen rosszul még nem teljesített. Igaza van?
2: Sok igazságot tartalmazott a főigazgató úr mondata, csak egy picit zárójelbe hagyd tegyem hozzá, hogy mi ezt már sokszor mondtuk, hogy a gödör alján vagyunk, és kiderült, hogy még tudunk.

0: tudunk lejjebb menni. Én nagyon bízom benne, hogy tényleg esetleg elértük a gödör alját, és innétől fölfele megyünk. Reális esély látszik arra, hogy egyrészt pénzügyileg, másrészt pedig talán az egészségügyben dolgozók is elfogadták, megértik, hogy bizonyos dolgokat nekünk is másképp kell csinálni, mint ahogy eddig csináltuk.
1: Szeretnék méltányos lenni. A magyar egészségügy valós teljesítménye egyébként jobb, mint a mindenkori híre, vagy akár a belső megítélése?
0: Ez őszinte hittel mondom, hogy igen. Azért persze vannak újságírói történetek, amik sokszor riasztóak és rosszak, de azért legyünk őszinték. Ma Magyarországon azért az utcán nem illik meghalni, a betegek el vannak látva, akinek műtét, életmentő műtét kell, hogy legyen, az megkapja. Tehát sokkal, de sokkal jobb a magyar egészségügy, mint az általános képlet benne van.
1: Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Kórházszövetség említett kongresszusán azt mondta, hogy a tervezett kormányzati intézkedések között szerepel egy új minőség ellenőrzési rendszer bevezetése az egészségügyben. Hogyan lehet igazságosan összehasonlítani egy országos centrumot egy megyei kórházzal, vagy egy megyei kórházat egy kisebb városi intézménnyel? Hogyan lehet egyáltalán szétválasztani a kórház teljesítményét attól, hogy mennyi beteget fogad, milyen betegeket fogad, és mennyi pénzből működik?
0: Én azt gondolom, hogy itt egy picit szét kéne választani a dolgot. A minőséget nem úgy kell érteni, hogy ha nagyot összehasonlítjuk a kicsivel, az almát a körtével. Nem. Az almát az almával. Tehát meg kell taxatíve határozni, hogy egy adott intézménynek mi a feladata. Milyen szintű ellátást kell biztosítani. Mi az a műtéti repertoár, ami kell, hogy legyen neki. És azon belül, hogy ő azt a feladatát milyen minőségben látja el, azt igenis, hogy kellene monitorozni. Magyar Kórház Szövetség ezt mindig is támogatta, és ez korábban is felmerült bennünk, hogy a minőséget valamilyen szinten egyrészt próbáljuk definiálni, másrészt pedig, amit ugyanilyen fontosnak gondolunk, igenis, hogy jutalmazzuk.
1: Erről fogunk beszélgetni, de hogyan lehet szétválasztani az almát a körtétől, hogyha mindegyik kórházban, most ezt szimbolikusan értem, almát is, körtét is, és mindenféle gyümölcsöt árusítanak, tehát minden kórházban mindent csinálnak.
0: Igen, de az A kórház almáját a B kórház almájával hasonlítsuk össze. Az almát az almával. Hogy még egyszerűbb legyen, a vakbélműtétet az egész országban mindenütt ugyanúgy kell csinálni. Hasonlítsuk össze a vakbélműtéteket. De ne hasonlítsunk össze egy életmentő szívbeavatkozást, mondjuk egy rutin sérműtéttel. Azt nem szabad. Sérműtéteket nézzük meg, hogy milyen technológiával csinálják, milyen recidíva arányjal, hány nap után megy haza a beteg, ne adj Isten, van-e sebfertőzés. Tehát nagyon sok olyan minőségi indikátor van, amit össze lehet hasonlítani. De csak az adott szakma adott beavatkozását hasonlítsuk össze. Akkor ki fog jönni, hogy hol jobb, hol kevésbé. Ahol kevésbé, ott azt kell megnézni, és ebben a miniszter úrnak tökéletesen igaz, hogy miért rossz.
1: Gyorsan eljutunk akkor a pénzig, a kormány 800 milliárd forintos plusz támogatást ígérte az egészségügynek. Ez mindenre biztos nem elég, szóval elsősorban mire kellene költeni?
0: Hát attól függ, hogy az egészségügyi szektorban kit kérdezünk meg, azt ő fogja mondani a saját dolgait.
1: Úgy sejtem, a kórházakat fogja említeni.
0: Nem, én nem úgy értettem, hanem a szereplőket. Más fog mondani egy nővér, más fog mondani egy egészségügyi szakdolgozó, más fog mondani egy gazdasági területen dolgozó. Mindenképpen szükség van, és azt mindenki, aki az ágazatban jelenleg tevékenykedik, elismeri a szakdolgozói béremelés. Azt nem lehet elodázni. Szükség van mindenképpen. Szükség van arra is, hogy az egészségügyben dolgozó, de nem egészségügyi dolgozók ugyanúgy meg legyenek becsülve. Erre ugyanolyan szükség van.
1: Például irodisták ilyesmikre kell gondolni?
0: Igen. A Kórházszövetségi konferencián én felolvastam egy könyvrészletet, és ha megengedi, abban most egy-két dolgot idéznék. Ez a saját kórházamnak az emlékkönyvében van, hogy az 1900-as évek elején akkor az átlag fizetés Magyarországon, utána mentem egy kicsit, körülbelül 700-800 korona körül volt. Na most az irodisták naponta másfél koronáról két koronára emelték fel nekik a bérüket. Tehát akkor is alul fizetettek voltak. És ami még egy kicsit aranyos történet, hogy a kórháznak akkor 200 ágya volt, volt 3 főorvosa és 3 rezidensi státusza. De a 3 rezidensi státusz soha nem volt mind betöltve. A kezdő orvosi fizetés 1000 korona volt, első osztályú étkezés és szállás, lakhatás. A akkori a levéltári adatok szerint ez a város 20 ezeres volt, és az ellátási terület az 90-95 ezer volt. Az 5 kórházi orvoson kívül még 14 orvos volt a városban, akik magánorvosok voltak. No comment.
1: Önmagáért beszélő számok, de akkor maradjunk is a számoknál. Magát a kórházszövetséget azt egyébként bevonták a pluszpénzek elosztásáról történő egyeztetésbe?
0: Én úgy... Az egészségügyi miniszter egy nagyon nagy előadást tartott, több mint egy óráig, rendkívül temperamentumosan, lendületesen, és gyakorlatilag a terveit vázolta. Abban a pénz felosztásáról taxatíven nem volt szó, hanem az érintett területekről. Én azt gondolom, hogy ők még a minisztériumban is ezen dolgoznak.
1: Ott pedig elő fog kerülni a kórházi adósság állomány témája, amit én nem értek sok éve. Ebben a témában. Ha minden évben kifizetik a kórházak tartozását, tegyük fel, majd néhány hónap múlva az újra termelődik, akkor nem maga az egész finanszírozási rendszer a hibás?
0: Nem tökéletes a rendszer.
1: Hogyan lehetne az?
0: Az a helyzet, hogy tulajdonképpen, ha valaki megnézi, a világon sehol nincs tökéletes egészségügyi rendszer. És ezzel együtt a finanszírozás se tökéletes. És mindegy az, hogy Bismarck alapú, vagy Beveridge, vagy bármelyik formáról van szó. Több tényező szerepet játszik benne. Az egyik, hogy azok, amik orvostechnikaiak lehetségesek, azok mindig drágábbak, és mindig gyorsabban fejlődik az áruk, mint bármely országnak a gazdasága, és itt már eleve van egy hiátusz. A másik, amit én sokszor már többször elmondtam, hogy a finanszírozás az egy ilyen nagyon ördögi dolog. 3 dolognak kéne neki megfelelni. Egyrészt fenntartható legyen az államháztartás szempontjából, másrészt motiváló legyen annak, aki benne dolgozik, az egészségügyi szakszemélyzetnek, és egy harmadik fontos pont van, hogy betegelégedettséget és hozzáférést biztosítson. Na most azért ezt a 3-at össze... rakni úgy, hogy mindenkinek 100%-os elégedettsége legyen. Én nem sok helyen tudom, hogy sikerült a világban.
1: A 3 közül a magyar egészségügy melyikben áll a legrosszabbul? Fenntartható, motiváló és az elégedett beteg, ezeket említette?
0: Hát itt megint az a kérdés, hogy a 3 szektorból kit kérdezünk meg.
1: Szerintem kezdjük a beteg.
0: Ugye itt, amit az előbb visszatértünk, most is őszinte hittem mondom, hogy a megítélés a magyar egészségügynek a betegek számára, a betegek részéről rosszabb, mint amely valós eredmények vannak. Azért hadd legyen szabad megjegyeznem egy picit árnyaltan, ugye nagyon sokan kint dolgoznak Nyugat-Európában. Aztán amikor egy kicsit az egészségük megbillen, tudjuk a történetet a továbbiakban, hogy megjelennek Magyarországon.
1: Engem ütött ilyen orvos, aki nagyon jól kereső plasztikai sebész volt Németországban, utána pedig fülorgégész egy magyarországi vidéki kisváros kórházában. Nem véletlenül jött ő sem valóban haza. De mindenképpen át kell szervezni az egészségügyi ellátórendszert, amennyire én látom a nyilatkozatokat, azért ebben széleskörű szakmai és politikai konszenzus is van. Akkor nyúljunk bele a darásfészekbe, ennek az átszervezésnek kórházak bezárása, összevonása vagy ágyszámok csökkentése része kell, hogy legyen ön szerint, a Kórházszövetség szerint?
0: Na, akkor menjünk lassan, lépésenként. Első és legfontosabb, hogy és ezt a Magyar Kórházszövetség és a konferencián hangsúlyozta, hogy Magyarországon van egy szolidaritás erv. Ezt az elvet szerintem meg kellene őrizni, mert erre épül az egész. Tehát ma Magyarországon államilag van egy ellátás, ami minden állampolgár számára elérhető.
1: És ezzel az emberek sem vitatkoznak, ahogy én látom.
0: Ez egy érték. Erre vigyázni kell. A másik oldal, hogy az orvos technológia óriásit ugrott. Fejlődött. Tehát ma már nincs szükség annyi aktív, és az aktív szót kiemelem, aktív fekvőbeteg ellátási osztályra, mint esetleg 20-30 éve.
1: Több mindent lehet úgy elvégezni, hogy bemegy az ember, megcsinálják, hazamegy?
0: Így van. Vagy, uram bocsá, már nem is kell esetleg megoperálni. Pályám kezdetén még a gyomorvérzőt megoperálták. Ma gyomorvérző gyógyszeres kezeléssel megoldható. Nagyon sok minden megváltozott a világban, tehát annyi aktív ágy nem kell. Helyette viszont például az egészségügynek ez egy nagyon komoly problémája, hogy ahogy a társadalomban az idősek aránya egyre nagyobb, azért bizonyos életkor fölött mindenkinek vannak már krónikus betegségei, amiket több-kevesebb rendszerességgel ellenőrizni kell, kordában, jó értelembe jött módon kordában kell tartani. Ezt az egészségügy csinálja. Tehát, hogy egy adott emeleten korábban volt 60 ágy, ami aktív ágy volt, és esetleg most megváltozik úgy, hogy ebből lesz 30 aktív, de másik 30 már egyfajta krónikus, vagy ne adj Isten, rehabilitációs ellátás, az egy nagyon fontos dolog lenne, nem arról van szó, hogy megszűnt az osztály, más lett a feladata.
1: Tehát nem fűnyíró elvet kell alkalmazni, hanem intézményről intézményre, osztályról osztályra járva egyedi döntéseket kell hozni?
0: Én azt gondolom, igen, és még egy nagyon fontos dolog, figyelembe venni azt, hogy az adott térségben milyen beteg mutatók vannak. Ugye annak idején voltak különböző próbálkozások Magyarországon, ilyen volt az irányított betegellátás, meg hasonlók. Ha én egy olyan területet kapok, ahol viszonylag magas jövedelmű lakosság él, aki megteheti azt, hogy jobban vigyázz az egészségére, ott mások lesznek nekem egészségügyi ellátóként a feladataim, vagy egy leszagadó területen, ahol idős a lakosság, nehéz körülmények között él, mások a betegségek. Ezt figyelembe kell venni. Nem lehet azt mondani taxatíve, hogy így vagy úgy kell csinálni. Meg kell nézni az adott térséget. Bocsánat, még egy fontos dolog. Az pedig úgy hívják, hogy közlekedés.
1: Pontosan ezt akartam feszegetni. Ja, az emberek szeretik, hogyha a településükön van a kórház, de minimum legyen úgy egy fél órányi, egy órányi tömegközlekedéssel elérhető helyen. Ezt nem hiszem, hogy az emberek szeretnék, hogyha az állam feladná. Ön mit gondol?
0: Ez biztos, hogy így van. Ez biztos, hogy így van, és sokszor például egy egyszerű példával tudom ezt demonstrálni. Ugye mi a betegeknek időpontot adunk, hogy mikor jöjjenek az ambulanciákra. A betegek ezt többé-kevésbé igyekeznek megtartani. De akinek bejön a busza 7 óra 10-kor, mert hogy viszi az iskolásokat is, és ő neki csak 9-kor van busza, az mit tud csinálni? Bejön hozzánk a kórházba és lecsücsül. Ennek az a következménye, hogy a folyosón sokan ülnek. Pedig a cél az lenne, hogy ne kelljen várni, de nem tudja másképp megoldani, milyen a tömegközlekedés.
1: Egy másik kurrens vita, hol kell meghúzni az állami és a magánellátás határát? Az a baj, hogy ugyanaz az orvos mindkettőben dolgozik, vagy az, ha az állami rendszerben a magánellátás felé tereli a beteget?
0: Hát a legoptimálisabb az lenne, hogyha azokat a jövedelmi viszonyokat esetleg, és most itt lehet, hogy nem mindenki fog velem egyetérteni, amit még pluszban megkeresnek a magánellátásban az orvosaink, azt mi meg tudnánk fizetni, mert akkor nem lenne szükség rá neki ott dolgozni.
1: Ez idealista vagy reális ötlet?
0: Én örök optimistaként azt mondom, hogy egyszer ezt el fogjuk érni.
1: Nyilván egyébként nem is vállalta volna el a Kórházszövetség elnökségét, ha nem lenne optimista ember.
0: Tehát nehéz meghúzni. Ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy a magánellátás az egészségügy teljes területét soha nem fogja lefedni. Bizonyos területeket nem csinál a magánellátás. A járóbeteg ellátásban valóban részt vesz, egyre nagyobb százalékban, ez kétségtelen tény. Különböző számadatok vannak, van, aki azt mondja, hogy 15%-kal, de van, aki már 20%-ot is mond. Ugyanakkor a fekvőbeteg ellátásban még mindig 3% környékén van. Tehát, amit az előbb is mondtam, hogy az állami egészségügyi ellátás megkerülhetetlen.
1: Vagyis akkor versenyeznie kell az állami egészségügyi ellátásnak az orvosért a magánellátással fizetések tekintetében, ezt mondja?
0: Ebben komoly igazság van.
1: Visszatérünk még erre, de akkor beszéljünk arról, amit a betegek látnak a kórházakról, a közösségi médiában gyakran jelennek meg képek, ezt nem újságírók csinálják, ezt a betegek csinálják, csak szólok, amelyeken mállik a vakolat és rossz az étel. A lényegre koncentrálunk, amikor ezeken szörnyűködünk, vagy nem annyira fontos a folyosó állapota, sokkal lényegesebb, hogy legyen egy új emeri, meg aki bekapcsolja.
0: Azt hiszem ez volt az a kérdés, amire nem tudok jó választ adni. És elmondom, hogy miért. Mert az ön által feltett kérdést meg lehet A is, meg B szempontból is vizsgálni, és mind a kettő igaz. Ha az A szempontból azt mondjuk, hogy nagyon fontos az is, hogy ne legyen a vakolat lehullva, teljesen igaza van a betegnek. És hogy abban mosdóban meleg víz folyjon, és legyen kész törlőpapír. Ez teljesen jogos elvárás a 21. században. De az is igaz, hogy lehetőség szerint legyen emeri, és minél frissebb, legyen jó CT, és működjön a műtő. A probléma ott kezdőd, hogy erre nincs mindenre pénz.
1: A betegek viszont túllépnek az adott esetben áldatlan állapotokon akkor, hogyha meg lehet őket gyógyítani, és meggyógyítják őket? Tehát a végső eredményt azért nézik a betegek? Hogyan látja ezt?
0: Szerintem igen. Tehát akkor, amikor valakit sikerül meggyógyítani, és tényleg komoly fájdalmai vannak, meg egy kicsit még, uram, bocsánat, azt ismerem mondani, hogy kilátástalannak látja az adott pillanatban a helyzetet, akkor nem biztos, hogy az a legnagyobb problémája, hogy most van ott kirakva WC-papír, vagy nincsen. Hanem az, hogy neki fájdalma van, és attól fájdalmat szüntessék meg, és a fájdalomnak az okát szüntessék meg. Utána később már ez igen.
1: A páciensek most kaptak egy plusz olvasnivalót, nyilvánosságra hozták a kórházi fertőzéseket. Azóta a betegeik ezzel érkeznek, vagy igazából ezt csak a szakemberek olvasgatják?
0: Olvassa mindenki. Tehát ezt nem gondolom, hogy nem olvassák.
1: De jól.
0: Nagyon érdekes, amennyire azért tartottunk, nem tagadjuk a dolgoktól, az nem lett talán annyira hangsúlyos.
1: Mitől tartottak?
0: Azt, hogy a csupasz számokat fogják nézni.
1: Ehelyett mit néznek? Hogyan kell ezt jól olvasni?
0: Hát úgy, hogy egyébként megmondom őszintén, amit a Népegészségügyi Szolgálat, a Tiszti Orvosi Hálózat csinált, a dashboardja az kiváló. Nagyon jó magyarázóanyag van benne, és megértették az emberekkel, hogy mi és hogyan van. A kórházi fertőzéseket nem szabad alábecsülni, ezt mindenki tisztában van vele. De azt is tudni kell, hogy a magyar lakosság nagy része például bizonyos kórokozókban hordozó. Tehát ha valakinek van például lesz egy kórházi fertőzés, azt nem biztos, hogy mi okozzuk, azt lehet, hogy már ő hozta be. De ezzel nem szeretném a felelősségünket elhárítani, mert nem erről van szó. Én őszinte hittel valam az összes kórházigazgató nevében is mondom, hogy mindenki azon törekszik, hogy az ő kórházában legyen a legkevesebb fertőzés. De én azt szoktam mondani, olyan, hogy mind az angol úri szabó hozott anyagból dolgozunk.
1: De a Bajai Kórház főigazgatója, aki ön, ha azt látja, hogy a győri kórházban jobbak az adatok, akkor fölveszi a telefont, rácsörög a kollégájára, és megkérdezi, hogy hogy csináljátok? Elindult egy ilyen szakmai párbeszéd, mióta van ez az adatbázis?
0: Én úgy tudom, hogy igen, és a kórházszövetség ezt kiemelten fontosnak kezeli, és erre van még törekvésünk is, hogy az úgynevezett jó gyakorlatokat szedjük össze, próbáljuk meg, de nagyon nehéz, tehát megint oda jutunk vissza, ahol az előbb jutottunk az almakörte esetéhez. A saját kórházamban el tudom mondani azt, hogy nekünk olyan szerencsés a helyzetünk, hogy az aktív kórtermeink 85%-ában saját fürdőszobája van. Na most ezt nem sok kórház mondhatja el. Tehát egy olyan helyen, ahol 50-60 betegre jut mondjuk két mosdó, azért már egy picit más a helyzet.
1: Nyilván ott könnyebb fertőzést kapni, átadni.
0: Így van, így van. Tehát ezért mondom, hogy itt egymástól, amit szerintem fontos lenne megtanulni, a gondolkodásmódot.
1: Azaz?
0: Az, hogy ne érezze senki azt, hogy ő most ki van pellengérezve.
1: Mármint a kórház maga.
0: Igen, vagy az adott osztály is. Ez nagyon nehéz nálam is a saját kórházamban megérteni, hogy nem arról van szó, hogy valakit pellengérezni akarunk, hanem azt akarjuk, hogy egységesen mindenkinél jó legyen. Ugyanez igaz, ez minden kórházban igaz.
1: Ha ez nem lenne elég, akkor indul a várólista csökkentő program, ami szintén összefügg a beteg elégedettséggel, de még mennyire összefügg a beteg elégedettséggel. A kórházak készen állnak arra, most kicsit leegyszerűsítem, hogy többet operáljanak, vagy hiába van plusz pénz, ha nincs elég műtősnő, anesteziológus vagy rehabilitációs kapacitás.
0: Na, akkor itt is több választ is tudok adni. Tehát attól függ, hogy melyik szereplőt vizsgáljuk. Ha nézzük először a kórházakat, az orvosok egy része hajlandó plusz pénzért többet dolgozni. Ez vitán felül áll. Ugyanígy ez igaz a szakszemélyzet is. Tehát van rá jó példa, hogy valaki beállított szombaton egy műszakot, amire talált jelentkező orvost, talált jelentkező műtősnőt, szakdolgozót, és megy a városi csökkentő program. Tehát a kórházak részéről ez egy jó dolog. Már csak azért is, hogy intézményvezetőként én ezt azért is tudom támogatni, mert kvázi a saját embereimnek tudok legálisan további plusz pénzkereseti lehetőséget biztosítani. Nem kell neki elmenni a magánellátásba. Ez nekem jó. De akkor fordítsuk meg a következő részét is. Az is egy érdekes helyzet, hogy ugye sok lista kering Magyarországon, mindenféle listák vannak, mindenféle időt intervallumokkal. Amikor várólista csökkentő programot meghirdetik, akkor nagyon sok kórház, milyen kis, szembesült azzal, hogy megpróbálta behívni a betegeket. De azok közölték, hogy hát őnekik ez még nem aktuális, mert közben még szüretelni kell, lányom esküvője van, meg nagyon sok olyan élettani helyzet van, amit ő tudta, hogy mikor fog sorra kerülni, az elkövetkező hónapokban ő a magánéletében szervezett programokat.
1: Ilyenkor mi a megoldás?
0: Hát akkor megpróbálunk más valakit behívni.
1: Reális az, hogy mondjuk 2027 végére a betegeknek a túlnyomó többsége fél éven belül sorra kerüljön, hogyha komoly műtétre van szüksége?
0: Hát ez egy nagyon kemény vállalás, és nagyon nehéz vállalás. A kórházak részéről biztos, hogy meg lesz a szándék, hogy ezt, mert nekünk ez plusz bevétel, tehát jó. Ez nekünk erre meg lesz. Hogy reális lehet, reális lesz-e, ezt nem tudom. Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a várólisták azok folyamatosan, tehát jön a következő réteg, és újra belép. Ugye ez hiába operálunk meg kettőt, akkor is jönni fog egy. Itt azért figyelembe kell venni azt is, hogy ahhoz, hogy valaki egyáltalán várólistára kerüljön, előtte mindenféle diagnosztikai vizsgálatokat is kell végezni. Tehát nem annyira egyszerű ez a történet. És azért van még egy dolog, amit sokszor egy picit talán háttérbe kerül. De lehet, hogy későbben akartam róla beszélni. Én egy szót mondanék csak, hogy onkológia.
1: Beszélni fogunk róla, de röviden még csak annyit, hogy egyébként a várólistáknál melyik területen a legrosszabb most a helyzet? Mert biztos nem mindenhol egyformán rossz.
0: Ez, ahogy szokás mondani, tájegységenként más és más. A térprotézisnek az ideje az a leghosszabb, de itt is nagyon nagy szórások vannak. Ugye most már ki van nyitva, ha valaki az ország egyik pontjában hajlandó átmenni a másikban, lehet, hogy korábban asztalra kerül.
1: Na de azzal van baj, ugye? Hogy nem mennek át az emberek. Munkáért sem mennek át, nem hogy egy műtétért.
0: Erről azért van információnk, hogy jönnek. Tehát az én kórházamban is jönnek tőlünk föl olyanok, akik nem hozzánk tartoznak, hanem másoktól is tudok ilyenről.
1: Növekszik a betegek mobilizáltsága is? Ezek szerint? Tehát
0: igen,
1: utána mennek
0: igen.
1: A jó
0: ilyen értelemben igen. Ilyen értelemben igen. Sőt, a járóbeteg szakellátásnál is látjuk ezt már.
1: Abban az esetben, hogyha gyorsabban sorra kerülnek?
0: Igen. Csak ott még egy nagy probléma is szokott lenni, hogy sokszor félreértik, hogy a járóbeteg előjegyzésben, hogy beírják, hogy mit tudom én, diabetológia, és mindenáron ő belgyógyászorvoshoz akar menni, és nem biztos, hogy diabetológiai panasza van, de hogy legalább lássa orvos, oda beírja magát, mert oda, nagy Isten, jövő héten van időpont.
1: Az tud zavaró lenni, amikor a beteg úgy gondolja, hogy jobban érte ez a dologhoz, mint ön, igaz?
0: Evel együtt lehet élni. Ez már régen is megvolt ilyen.
1: Munkaerőhiány az egészségügyben. Kezdjük az orvosokkal, utána majd beszélünk a szakdolgozókról is. Mennyi orvos hiányzik, és milyen szakterületekről hiányzik a rendszerből?
0: Különböző számítások vannak, hogy hány orvos hiányzik. Inkább százalékot mondanák, azért egy 5-10% biztos, hogy hiányzik. Ami még problémát jelent, hogy kettős korfánk van most, kettős karácsonyfánk van. Van egy jelentősebb réteg, aki azért 55 fölötti, vannak a fiatal belépők, amik szintén jó hír, de középen van azért benne luk is, ez most a magyar egészségügynek komoly gondja.
1: A középkorosztály hiányzik?
0: Igen.
1: Miért hiányzik egyébként?
0: Hát ő volt az a korosztály, aki részben elment a magánellátásban, részben elmentek külföldre. Hát sajnos arról is azért kell beszélni, hogy sokaknak az egészségi állapota is megromlott. Most a középkorosztályt azért úgy kell érteni, hogy 45-50-esek. Tehát ezek nekem középkorosztály, még mindenkinek biztos vagyok benne. Ott azért van benne, van egy vékonyodás. És ez körülbelül egy 5-8 év múlva komoly problémát jelent, ha a fiatalok nem fognak tudni ideje korán felnőni a feladathoz. Én bízom bennük.
1: Mert hogy optimista, egy orvosnak a pályaválasztásnál és a pályán maradásnál az ön tapasztalata szerint, az önök tapasztalatai szerint mi a legfontosabb szempont? A pénz? A munkaterhelés? A munkakörülmények? Az ellátandó esetek változatossága? A fejlődés lehetősége? Vagy az, hogy kicsi vagy nagy településen kell majd dolgoznia és élnie? Ez biztosan mind számít, de mi dönt általában végül?
0: Hát erre megint nehéz általános választ adni, mindenkinél más és más. Van, akit valamit szakmát nagyon rettenetesen megszeret, és ő az akar lenni. Én is ilyen voltam. Középiskolában azért nem szaggattam szét az istrángot, ahogy szokás mondani, tanulás szempontjából, és műtős fiú voltam egy égen a Pécsi Urológia Klinikán. Hihetetlen módon megszerettem. Tehát én nekem egész egyetem alatt ilyen csőlátásom volt, hogy én urológus akarok lenni. Az lettem, és nagyon boldog vagyok tőle.
1: A munka miatt szerette meg? A kollégái, vagy az okos főnökei miatt, akiktől lehetett tanulni?
0: Nagyon jó szellem volt abban az időben Frank Devőző professzor idejében a Pécsi Urológia Klinikán. A fiatalok jókedvűek voltak. Az urológiának van egy szépsége, hogy olyan szakterülettel foglalkozik, ami lehetőséged ad kétértelmű mondatok megfogalmazására, sok mindenre. Tehát ez egy ilyen...
1: Én sejtettem, hogy az urológusok humorizálnak a hátunk mögött. Ezt régóta sejtem.
0: Nem a beteg kárára, ezt szeretném, hogyha ezt elosztatnám. Nem. Ez egy ilyen helyzet. Na, visszatérve, tehát én nekem ez volt, hogy én ez akartam lenni. Olyanról is tudunk, akit az élethelyzet arra hozta, hogy őnek oda kellett menni. Nincs általános szabály. Egy viszont biztos van, hogy az orvosok döntő többsége, nagyon döntő többsége, amit csinál szakmát, az szereti. És azért csinálja.
1: 5-10% mégis hiányzik.
0: De az 5-10% nem azért hiányzik, mert elment, ő is csinál valamit. Ő valószínű, hogy amikor elment az orvos egyetemre, nem biztos, hogy orvos akart lenni.
1: Az orvosképzést azt bővíteni kellene? Több embert kellene felvenni az orvos egyetemekre, és ott mást kellene csinálni ahhoz, hogy tényleg mindenki orvos akarjon lenni, aki oda jár, és aztán orvos is legyen, lehetőleg itt Magyarországon?
0: Ez egy nagyon komplikált kérdés, mert ugye van ország, aki exportra termel orvost, például lásd Románia, ott hihetetlen mennyiségű számban képeznek. Biztos, hogy Magyarországon a jelenlegi 4 orvosi egyetemünknek a kibocsátása mennyiségén azért kellene emelni.
1: Mennyivel?
0: Hát ezt nekem eldönteni is nehéz egy számot mondani, de egy 10-20%-ot biztos, hogy elbírna. Csak ugye az egyetemek védelmében azt el kell mondani, hogy őnekik a külföldi hallgatóknak az oktatása az nagyon fontos és bevétel, tehát nekik arra is figyelembe kell lenni.
1: Nem elég, hogyha valakit felvesznek egy orvos egyetemre, egyrészt azt el is kell végezni, de hogy olyan szakokra jelentkeznek, oda mennek dolgozni, ahol szükségük van rájuk, vagy mindenkinek vannak kedvenc területei, kedvenc városai, kedvenc intézményei, ahol túljelentkezés van, máshol meg keresni kell az embert.
0: Mindig hullámzik egyébként. Tehát a paraszolvencia idején voltak privilegizált szakmák, ahova nagyon nehéz volt bejutni. Paraszolvencia megszűnte, óta egy picit ezt a struktúrát átváltozott. Az világjelenség, hogy a fiatalok azért igyekeznek a nagyobb városokban élni. Ez elkerülhetetlen, és ez egyébként, ha már akkor visszatérünk egy korábbi kérdésre, a kórházak, kisebb települések egészségügyi ellátásának a jövőjét is meg fogja határozni. Ezt sajnos tudomásul kell venni. Ezért kell kitalálni olyan ösztönzőket, hogy a fiataloknak anyagi, erkölcsi, egyéb okokból legyen kedve kimenni esetleg kisebb településre is dolgozni, mert ez... Én nagyon félek attól, Franciaországban jelenleg az elfogadott kifejezés az egészségügyi sivatag. Ami azt jelenti...
1: Orvos, vagy kórház?
0: Nem kórház, orvos nincs. Több 10 kilométeres körzetben. Nagyon szeretném, hogyha Magyarország erre nem jutná. Erre foglalkozni kell.
1: Nagymamám, aki nem orvos volt, hanem parasztasszony, az azt mesélte, hogy ha régen a faluba akartak egy orvost, akkor adtak neki egy házat.
0: Például. Igen.
1: Most nem kap egy orvos, ha bajára szerződik, egy lakást legalább?
0: Hát a kórházi orvos nem kap ilyet, szolgálati lakást tudunk adni. De biztos egyébként, hogy egyfajta letelepedési segély az jó lenne. A másik, amit én gondolok, is régi veszőparipám, hogy ha valaki úgy dönt, hogy egy kisebb településre elmegy, és akkor itt visszatérünk az orvosképzésre, miért nem hagyjuk ott egy 2-3 évet, hogy ereszen gyökeret az adott térségben? Szeresse meg az ott levő embereket, őt befogadják. Érzelmileg kapcsolódjon ahhoz a területhez, mert utána elmegy szakvizsgára különböző képzésekre, mert nem tud esetleg az adott kisebb kórházban mindent megtanulni, de van egy érzelmi köteléke.
1: Családot alapít esetleg?
0: Uram, bocsánat, az is lehet, hogy megtalálja élete párját. Volt rá példa, és lesz is biztos a történelemben.
1: Az említett hálapénzt eltörölték, az orvosok bérét megemelték. Azóta lehet mérni az orvosok, tehát nem konkrétan a kórházak, hanem konkrétan az orvosok teljesítményét, és lehet a bérük egy részét teljesítményhez kötni? Ez is lehet motiváció, ez is csökkentheti a hiányt.
0: A lehetőség megvan, de ma Magyarországon ez nem gyakorlat.
1: Mi lenne rá a lehetőség? Ha csak Baján az önkórházában kellene megcsinálni, akkor hogy csinálná, vagy hogy csinálja?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Én tudom, hogy hogy csinálnám. Csak az a kérdés, hogy ezt a, és nem csak nekem, minden kórházigazgató ugyanebben szembesülne, hogy az adott dolgozói kollektíva ezt elfogadná-e?
1: Lázadás lenne?
0: Lázadásnak nem mondanám, hanem lenne egyfajta passzív nem támogatás. Ugye azt bizonyára ön is tudja és látta, hogy ha valaki feszültséget akar kelteni, még akaratán kívül is egy helyiségben, akkor mindig két dologgal lehet csinálni. Amikor az embereket összehasonlítjuk, vagy és még a tetejébe valakit ki is emelünk. Biztos, hogy ez probléma az szerintem, hogy azért most ma Magyarországon ennek, ahogy a jót megjutalmazok, a kultúrája azért elég gyerekcipőben van. Nehéz ezt szerintem megértetni emberekkel.
1: Szakdolgozóból, ápolóból sincs elég. Ezen hogyan lehetne enyhíteni?
0: Mindenképpen nagyon fontosnak tartom, és akkor ez még igaz az egészségügyben dolgozó mindegyikre. Egyfajta erkölcsi elismerést adjon meg a társadalom. Én emlékszem gyermekkoromban például, csak hogy érzékeltessem, hogy miről van szó, nekem volt külön félretett ruhám, ami egy fehér garbó volt, fekete nadrág, zokni, cipő, ha majd orvoshoz megyünk, fiam.
1: Ilyen nekem is volt.
0: Na, én nem azt mondom, hogy ez legyen ma is, de csak ebben próbálom érzékeltetni azt, hogy régen azért volt egy nagyon komoly megbecsülés az egészségügyi dolgozónak. Ezt ma nem érezzük. Azt inkább, hogy mi vagyunk mindennek az okozói.
1: Szakdolgozók, béremel is kellene?
0: Is, meg ez is. Tehát mindenki, persze, béremelés, mert mindenki pénzből él, ez természetes. És valóban szükség van a szakdolgozók. Amit még nagyon fontosnak gondolnék, hogy például becsüljük meg azokat az embereket, amikor nyáron mindenki a Balatonon sütteti a hasát, napozik, jól érzi magát, pihenjen, jár neki. De van, aki meg közben magbérgyulladást kap, és megoperálják, és meggyógyul. A gyerek játék közben eltöri a kezét, megoperálják, meggyógyul, vagy esetleg csak gízbe rakják. De ott van valaki az egészségügyben, aki szombat este, vasárnap hajnalban ezt megcsinálja.
1: Ott van a szakdolgozó és az ápoló is. Én gyerekként nagyon sokat feküdtem bizonyos okok miatt kórházban, sőt kórházakban. Akkor, hangsúlyozom, ez 40 éve volt, az ápolók elég sokszor panaszkodtak arra, hogy az orvosok lekezelően bánnak velük. Ez változott az elmúlt 4 évtizedben?
0: Szerintem igen, és előnyére.
1: Miért változott? Mit ismertek föl, vagy mi változott meg a munkahelyi légkörben, a kórházakban?
0: Hát azért világ lazább lett. Tehát azért a fiatalok, ahogy bejött mindig egy új generáció, az mindig nyitottabbá vált, és kevésbé volt annyira szögletes. Én sokszor mondom, hogy az én iránytűm az a hippokratiszi eskü. A hippokratiszi eskünek több része van, az első és legfontosabb a betegnek a tisztelete. A második legfontosabb a saját hivatásomnak a tisztelete. De benne van abban az is, hogy a hivatásomnak a tekintélyének a megőrzése. Az idősebb orvos kollégák a hivatás tekintélyének a megőrzését néha esetleg kicsit túl dimenzionálták. A világ változott, nem szeretne annyira szögletes lenni, és a fiatalok ehhez alkalmazkodnak. Sokkal szemmel látható, hogy a fiatalabb orvos kollégák, és ez mindegy, hogy fiúról vagy lányról van szó, sokkal nyitottabbak, sokkal jobb kontaktust létesítenek a szakdolgozókkal, mint esetleg egy idősebb kollega. Ez való igaz.
1: És a beteggel is, aki már nem egyeske és ketteske, hanem ha én vagyok, akkor Herceg úr vagy Zsolt?
0: Ebben történt visszalépés, ez jó értelemben volt mondani, hogy Herceg úr, igen, vagy Zsolt, ebben történt. Az is egy érdekes tapasztalat például, hogy azok a fiatalok, akik dolgoztak Nyugat-Európában, és visszajöttek. Érdekes volt nekem látni, hogy nevén szólítják mindig a beteget, mert ezt megtanulták én, és elmondják, hogy mit fognak csinálni. Ami biztos, hogy egy szakmai előrelépés, és ez jobb. Másrészt pedig az is egy nagyon fontos dolog, hogy az orvos el tudja magyarázni a betegnek, hogy mit miért tesz. Mert ha nem magyarázza el, akkor nem biztos, hogy megteszi a beteg.
1: A konferenciájukon az is elhangzott, hogy a betegek egyre tájékozottabbak és tudatosabbak, gyorsabb és személyre szabottabb ellátást várnak, ami a kórházvezetőktől új megközelítést kíván. Mi ez az új megközelítés? Mit kell tudnia ma egy kórházvezetőnek?
0: Ha egyszerűen akarom, megfogom mindent. De ennél egy kicsit összetettebb a kérdés. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy tételes listával jönnek be a betegek, és arra kell felkészíteni a kollégáinkat, a nővért, az orvost, hogy ezt türelmesen hallgassa meg.
1: Meg fogják kérdezni a betegek a ChatGPT-t, és úgy jönnek.
0: És nem? Úgy jönnek, és hát ugye, legyünk őszinték. Én azt szoktam mondani mindig, hogy a harangöntésre sokat nem értek. Ha én elolvasok három dolgot a harangöntésre, elhiszem, hogy ez valóban így van. De ha megkérdezünk olyan valakit, aki ebben foglalkozik, lehet, hogy kettőre azt mondja, hogy mekkora zagyvaság. Ezt erre nekünk fel kell készülni, türelmesen végig kell hallgatni, és el kell magyarázni, hogy szerintünk ez nem így van.
1: Egy kórházat, ha nem túl eretnek a kérdés, mindenképpen orvosnak kell vezetnie? Kórházigazgatóként bizonyára 1000 dolga van, amit nem tanult egyetemen, és semmi köze nincs az orvosláshoz.
0: Hát ez egy örök visszatérő dilemma, és különböző vezetési elméletek vannak, hogy orvos vezesse vagy ne. Pro és kontra, nagyon sok érvet lehet mondani. Sőt, még azon belül azt is el lehet mondani, hogy a kórházat olyan valaki vezeti, aki sebészetes szakmából jött, vagy nehogy Isten belgyógyászat, vagy kevésbé olyan szakmából, ahol gyakran kell gyors döntést hozni. Látszik is a mentalitáson egyébként.
1: Ráadásul, ha a legjobb orvos lesz a legjobb kórházigazgató, akkor a legjobb orvos kevesebbet műt?
0: Nem feltétlen.
1: Például ez öre, nem igaz?
0: Há, én nagyon szeretem a műtőt.
1: Akkor hosszú munkanapjai lehetnek. Ráne azok lesznek, hogyha döntési jogköröket kapnak vissza, mert hogy erről is szó van. Milyen döntési jogköröket kellene visszakapnia a kórházigazgatóknak?
0: Hát itt ugye, amiről szó van, az a gazdálkodásnak a lehetősége. Most jelenleg ott tartunk, hogy a háttérnek, az úgynevezett back office-nek a működtetése nem a mi feladatunk. És ebből adódóan vannak surlódások is, vannak nehézségek, és nem mindenütt teljesen jó a dolog, de ez most a dolog másik része. Ezeket visszakapjuk korábban. Én ugye vagyok már annyira éve vezető, hogy még arra is emlékszem, amikor az önkormányzati időben hogyan kellett kórházat vezetni, mi volt a feladat. Utána, amikor államiak lettünk arra is, és akkor még nálunk volt a gazdálkodásnak a lehetősége. Most jelenleg, csak hogy érzékeltessem, a magyar kórházak egy jelentős részének a bevétele gyakorlatilag azonos a személyi bér mennyiségével.
1: Most, magyarul növelni kéne a bevételt, ha már a gazdálkodás ismét az ön feladata lesz és a kollégáé.
0: Hát a bevételt kétféleképpen tudnám növelni, az egyik az, hogy a finanszírozásom javul, másrészt meg megpróbálok még felderíteni olyan területeket, amiben pénzt tudok csinálni. Egyébként igen.
1: Fizetős szolgáltatások?
0: A fizetős szolgáltatásoknak a jogi megítélése, ahány jogász kérdezünk, annyi. Rendkívül heterogén, és szerintem most ebbe nem biztos, hogy ebbe az irányba nyitnák. Már fizetett egészségügyre gondolok.
1: Azt támogatja, hogy valamennyi kórházigazgatónak újra pályáznia kelljen a saját állására? Most egy játékos pillanatig tekintsen, nem tudom, hogy ez önre is vonatkozik személyesen.
0: Én azt gondolom, hogy akkor tudjuk ezt, nem titok, hogy ugye miniszter úr elmondta, hogy az orvosi kamarával, az okfővel a Magyar Kórház Szövetség készítsen egy anyagot, egy javaslatot, hogy hogyan is mint legyen ez a dolog. Az univerzálisan mindenkire vonatkozót azt végig kellene gondolni szerintem, és még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Mielőtt kiírjuk az állásokat, azt is azért tudni kéne, hogy az adott intézménnyel mi a tervünk. Tehát mindenképpen fontos lenne felvázolni az egészségügyi struktúrát, hogy milyen struktúrában milyen embereket keresünk.
1: Ha tudja, hogy mire kell pályázni, akkor pályázik. Ha nem, nem. Nem személyesen ön, hanem egy fiktív kórházigazgató, akiről most beszélünk.
0: Hát könnyebb úgy pályázni, ha tudom, hogy melyik az intézmény tudni fogja, csak azt nem tudja, hogy annak az intézmények mi az egészségügyi kormányzat milyen jövőt szán.
1: Az országgyűlés visszaállította az orvosok, a fogorvosok és az egészségügyi szakdolgozók kötelező kamarai tagságát. A kedden elfogadott törvénymódosítás értelmében egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja ennek a köztestületnek. Ha még nem az, akkor 30 napon belül majd kérnie kell a felvételét, különben nem praktizálhat tovább. Örülnek ennek?
0: Ez, hogy örülünk-e vagy se, ez egy szerintem nem jó kérdés. Ugye a Magyar Orvosi Kamara különböző feladatokat lát el. Ezek szakmai feladatok. Ha egyéb feladatokat nem vállal fel és nem csinál, akkor igen. Tehát én azt gondolom, a Magyar Kórházszövetség mindig is nyitott volt mindenkivel szemben. Egy közös platformon tudunk olyan dolgok mögé odaállni, mint ahogy már Álmos Péter elnök úrra is személyesen többször beszéltem, és legutóbb a két vezetőségnek is volt egy találkozója, és ott mind a ketten örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon sok dologban azonosan gondolkodunk, és hasonló célt szeretnénk elérni. Pontosabban a cél, amit megkitűzünk, az mind a kettőnk számára fontos lenne, és ezt beszéltük, hogy akkor ezt mindenképpen ezt a munkát folytatni fogjuk. Szakmailag mindig mindenkivel nyitottak vagyunk, és ezt szeretnénk is folytatni.
1: Abból nem lehet baj, hogyha egy-egy orvos, egy-egy dolgozó nem intézi el, vagy nem intézi el időben a kamarai tagságát? Nem kerülhet veszélybe itt-ott legalábbis rövid időre az ellátásbiztonság? Elszoktak tőle, hogy be kell lépni.
0: Hát az ellátásbiztonság néha tényleg valóban egy-egy emberen is bukhat, de én azt gondolom, hogy ezt meg fogja tudni oldani minden kórházigazgató, mert figyelni fog a saját kollégáira, hogy a jogszabályi feltételeknek meg kell felelni. Ez innétől kezdve ez nem kívánság hangverseny, hanem ez egy jogszabályi feladat. Mint hogy autót is csak jogosítvánnyal lehet vezetni, egészségügyi dolgozónak kell, hogy kamarai tagsága legyen.
1: Az nem reális, legalábbis tömeges mértékben biztos nem, ugye, hogy csak azért is elhagyja valaki a pályát, nekem nem mondják meg, hogy kamarai tag legyek.
0: Én ezt azért tartom mindig rettenetesen olyan kérdésnek, amit nem értek, mert szerintem aki orvos, az szereti csinálni.
1: A jogszabály ismét a kamarára bízza az etikai eljárások lefolytatását. A kórházakban, ennek a gyakorlatban mi lesz a jelentősége?
0: Át fogjuk beszélni a kamarával. Minden kórháznak kell, hogy legyen etikai bizottsága, mert ezt nekünk előírja. Az SMS-ünkben benne van. Értelemszerűen ezt innétől kezdve, hogy kinek mi a feladat, ezt át fogjuk beszélni a kamarával. Hogy ők ezt hogyan képzelik.
1: Ha egy kórház hibázik, és van olyan törvényi kötelezettség, hogy ezt elmondja a betegnek, uram, bocsánat, nyilvánosságnak, és bocsánatot kérjem, akkor nem fognak az orvosok attól tartani, attól félni, hogy minden őszinte mondatból, tényleg jó szándékú bocsánatkérésből óriási botrány és műhiba per lesz? Mint amikor rosszul olvassuk a kórházi fertőzések adatbázisát.
0: Hát ez egy új jelenség lesz Magyarországon, az biztos, amit a miniszter úr szeretne. Én azt gondolom, hogy ha valaki tényleg őszintén gondolja, akkor ezt az emberek érezni fogják, és látni is fogják, és el fogják fogadni. Ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy a miniszter úr is arról beszél mindig, hogy tanuló egészségügy. Ő nem azt mondta, hogy nem lehet hibázni, mert sajnos hibázunk mi is. De a hibánkból tanulni kell, és pont ez a fontos, és pont ez a cél.
1: Ez akkora kultúraváltást igényel a belső működésükben az orvosok részéről, mint amennyire én kívülről nagynak gondolom? Kiállni, azt mondani, hogy hibáztam. Nem a bocsánatkérés, arra nyilván képesek, hanem hogy hibáztunk. Lehet, hogy valaki meghalt.
0: Hát szerintem akkor hát azért nem mindig hibázunk, hogy meghaljon, tehát azért ezt a halálért dolgot azért ne vegyük ide, mert az teljesen más történet. Hiba lehet egy rossz diagnózis, hiba lehet egy később elvégzett beavatkozás. Sok minden lehet, amit hibára mondjuk. Itt én azt gondolom, hogy azért biztos, hogy lesz egy generációs dolog, mert a fiatalok szemmel láthatóan, saját gyerekeimen is látom, sok mindent másképp gondolnak, mint mi gondoltuk. Kíváncsian várom, hogy milyen lesz. Én azt gondolom, hogy ezt meg fogjuk tudni górni, mint ahogy sok mindent megugorodtak már eddig is a magyar kórházak.
1: Változás bőven van. Kórházigazgatóként és a Kórházszövetség elnökeként üdvözli azt, hogy az új kormány feloldotta az előző vezetés által elrendelt kommunikációs tilalmat, vagy tartani kell attól, hogy mindenki össze-vissza nyilatkozgat majd?
0: Én azt gondolom, hogy én mindig is ezt vallottam, hogy a saját szavai mindenki felelős. És azért azt szeretném elmondani, hogy amit ön is elmondott, ez nagy általánosságban lehet, hogy jó hangzik, de nem így van. Elmondom, mire gondolok. Nagyon taxatíve benne van, és a MOK is erre hangsúlyt fektetett, hogy aki nyilatkozik a saját intézményéről, és nem validat nyilatkozik, vagy rak fel a Facebookra, vagy bárhova, annak azért lehet következménye. Tehát ezért mondom mindig, hogy mindenki felel a saját szaváért.
1: Nagyon fontos azonban elkülöníteni, hogy a saját maga nevében beszél, vagy a kórház nevében. Ugye ezt könnyű összemosni, vagy könnyű hagyni, hogy a közvélemény összemossa?
0: Hát, ez egy újságírói kérdés volt. Gratulálok hozzá. Nehéz ezt majdhogy nem azt kell, hogy mondjam, ez már jogászi kérdés lenne.
1: Nem nyilvánvalóan meg kell majd küzdeniük ezzel is. Nagyon röviden egy néhány mondatos választ kérek csak arra, hogy készül egy törvénymódosítás, amely meggyorsítaná a kórházban rekedt csecsemők sorsának rendezését. Látják már, hogy ez működni fog?
0: Nem, hogy látjuk, nagyon reméljük. Én jó magam sokszor felmentem az osztályra, nálunk a szokásosnál egy picivel lehet, hogy néha több csecsemő van, szívszorító őket látni. És ezek a kis manók, akik ott fekszenek az ágyba, ezek nagyon várják, hogy valami szerető családba kerüljenek, és ezt ezerrel kellene szerintem támogatni.
1: Nagyon sokan vannak tényleg ilyen gyerekek. Én őszintén megmondom, még újságíróként sem, pedig sok hírt olvasok és gyártok, nem tudtam, hogy ez ekkora probléma.
0: Hát hullámzik, mert van, amikor csak néhány darab van, de van, amikor 10 fölötti csak az én kórházamban.
1: Baján 10 gyereket hagynak egyszerre a kórházban?
0: Hát nem egyszerre, mert azért van örökbefogadás, meg a család is időnként jön értük, és megoldja azt, amiért korábban esetleg a gyámügy nem engedte, hogy elvigyék, de vannak.
1: Nagy témákkal kezdtük, és a kicsikkel fejeztük be az arénát hallották. Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
1: A mai műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes és Pauli Zoltán segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm a figyelmüket, jó egészséget kívánok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék és településfejlesztési miniszter egy rendezvényen. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló aszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. A tárcavezető beszélt a magyar vidékfejlesztésben új korszakot nyitó Szent István vidékfejlesztési programról is. Ezzel olyan hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modell jön létre, amellyel a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei a fejlesztéseknek, hanem aktív alakítói is saját térségük jövőjének, tette hozzá. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a Szent István program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidéki életminőséget. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a vízmegtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztikai fejlesztések is. A NAV közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket az e-ÁFA rendszerről. Az adóhivatal az e-ÁFA széleskörű használatát célozza meg, ezért felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek, illetve melyik szegmens hol tart a felkészülésben. A kérdőívek az adóhatóság honlapján érhetők el, a válaszokat október 1-ig várja a hivatal. Az ÁFA bevallás korszerű digitális megoldása az e-ÁFA rendszer. A Nemzeti Adó és Vámhivatal célja, hogy stabilan támogassa és az automatizáció révén egyszerűsítse, meggyorsítsa az ÁFA bevallások benyújtását, könnyítse az ügyfelek terheit. Az újfajta ÁFA kiajánlási rendszer szolgáltatásai folyamatosan bővülnek. Most a NAV azok véleményére, tapasztalataira kíváncsi, akik napi munkájuk során használják az e-ÁFA rendszer valamelyik technikai megoldását, illetve az ehhez szükséges informatikai megoldásokat fejlesztik. Elindult a Passzold vissza tesó, használt mobiltelefon visszagyűjtő akció őszi kampánya. 9 éve fut ez az akció. A szervezők várják mindenki jelentkezését, akinek van otthon a fiókjában néhány már nem használt, elavult mobiltelefon, GPS navigátor vagy tablet. Továbbá várják azon cégek jelentkezését is, akik a lecserélt céges flotta telefonjaikat ajánlják fel. A Jane Goodall intézet még 2018-ban indított közös kampányt a Követ Egyesülettel, az Afrikáért alapít az EMLA és a Védegylet Egyesület segítségével, ami a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került mobileszközöket célozza meg. A mobiltelefonok előállításához szükséges kimerülő készletű koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, például gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel élőhelyüket. Az életciklusuk végén a mobiltelefonok sok esetben hulladékként a környezetet szennyezik tovább. Ezt a folyamatot szeretné megállítani a kezdeményezés, így az együttműködésben résztvevők elhatározták, hogy ezeket a mobilokat újrahasznosítás céljából összegyűjtik.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcskertjén, Szent Péteres erdője.
3: Házasságon innen.
4: Katalin.
3: A gyerek.
5: A gólya kalifa.
6: Foszti fiú esetleg.
7: Pacsirta. Pilátus testament.
8: Szigetkék.

0: még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
3: Valentin útközben elszomorodott. Hogy is felejthettek el ilyen fontos dolgot? Hiszen a lovak killesznek munkán, nem tud ő most beszélni egyikükkel sem. Ha csak Gabriel meg nem teszi, hogy hazafelé jövet, elviszi a bányáig. Tett is erre valami megjegyzést, Gabriel csak dünnyögött, ahogy szokott, de biztató volt a dünnyögése. Amikor kiértek, Valentin csak elképett. A lovak mind bennálltak a színben. Az alkalmazottak fels alá futkostak az udvaron. Felügyelő bácsi a középen állt, időnként megtörölte a homlokát, cigarettára gyújtott, eldobta, nevetett, megint rágyújtott, a vállát vonogatta, szóval mindenképpen nagyon sajátságosan viselkedett. Valentin is kiszállt Gabriellel, s míg az előre sietett az iroda felé, kinyitotta a podgyásztartót. Kandurka kisurrant, nem vette észre senki. Valentin is csak sejtette, merre ment, a szín felé látta eltűnni csíkos bundáját. Hubert odacammogott hozzá, s rázta, rázogatta ősz fejét.
4: Nem hinné az ember, mondta egészen odahajolva a füléhez.
3: Valentin a Gabriel arcát figyelte, amely valósággal megnyúlt a csodálkozástól. Csak a beszélgetés végére ért oda hozzájuk, de így is eleget hallott.
5: Maga mégis műszaki ember, mondta felügyelő bácsi, adhatna valami tanácsot. Nem elég, hogy a lovak nem tudnak dolgozni, egyelőre még azt se tudom, hogy lesz aztán tovább. Az emberek annyira megzavarodtak, hogy mind el akar menni. De hát nem is volt ilyen soha. Őket is meg lehet érteni. 29 talig a szerteszét esik egy éjjel, anélkül, hogy valaki járt volna közöttük. 30-at pedig nem lehet kimoccantani a helyéről. Én igazán nem vagyok babonás, de rakják őket össze, mondta Gabriel. Nem szerette az egész ügyet. Rakják össze, felügyelő bácsi összecsapta a kezét, de hiszen más se csinálunk reggel óta. Azért telefonáltam magának. A városba nem merek beküldeni, úgyis fekete listán vagyunk. Még igazán csak az hiányzik, hogy ki is nevessenek. Ilyen nem volt, amióta a világ fennáll.
3: A garázs, amelyben a taligák álltak, üres volt. A kocsisok, rakodó munkások és szerelők közül egynek sem akaródzott bemenni, és mikor látták a feléjük futó kisfiút, nem álltak az útjába. Valentin berohant a homályos helyiségbe, csak földbe gyökerezett a lába a küszöbön. Mi volt ott? Roncs meg roncs! Kerék kerékre bukva, rudak össze-vissza, lehesott oldalfalak, minden egyes szeg külön a földön. Csak egy taliga állt épségben a garázs legtávolabbi zugában. Valentin tisztán hallotta, hogy a torkát köszörüli és nevet. Szálkás hangjáról azonnal felismerte, a cocó taligája volt. Mondta Valentin, és beljebb lépett, óvatosan kerülgetve a roncsokat. Szervusz, taliga! A taliga odanézett, ágaskodni kezdett, hogy jobban lássa, kiszólt neki, megismerte Valentint, elmosolyodott. Válaszolni nem volt ideje, mert felügyelő bácsi és Gabriel is az ajtóhoz érkeztek. Gabriel fújt egyet, amikor körülnézett. Leguggolt, tüzetesen megvizsgált egy darab lécet, aztán kalapácsot kért, összeszedett egy pár szeget. A két kocsis is besompolygott, becspérlő megjegyzéseket tette Gabrielre, de az süketnek tettette magát. Beverte a tengelyt a kerekek közé, összeszögezte a léceket, helyére rögzítette a két oldalrudat. Nem volt nagy mesterség összeállítani egy taligát, Gabriel különben is nagyon gyors és ügyes volt. A kocsisok vigyorogtak.
5: Amikor elkészült, s ott állt előttük az ismét épp taliga, Gabriel műértően szemlélgette a munkáját, ám az nem állt egy egész percig. Egyszerre megmozdult, mintha valaki meglökte volna, a szögek egymás után kipotyogtak belőle, ergöldült előbb a jobb, aztán a bal kereke. Végül csöndesen és szelíden leomlott a földre, és szétestek a lécei. Gabrielnek kiverte a homlokát a veríték. Na, mondta felügyelő bácsi, és kifújta az orrát. Ez így megy reggel óta. Most már látja maga is. Valentinra nem figyelt senki. Látták, hogy felmászott az egyetlen épp taligára, de nem szóltak neki, fontosabb dolgokról esett most szó. Nekik viszont volt idejük megbeszélni mindent. Valentin homloka csupa piros volt az izgalomtól, mikor végre visszament a többiekhez. Ha Kandurkának sikerült beszélnie Kesely apóval, akkor már csak őt kell visszacsempészni a csomagtartóba, aztán mehetnek haza. Gabriel szokása ellenére két összefüggő mondatot mondott egymás után. Az egyik az volt, hogy ő nem boszorkánymester. A másik meg, hogy ha látják, hogy valamivel annyi baj van, minek nem hagyják abba az egészet? Felügyelő bácsi, Hubert, a kocsisok, mindenki egyszerre beszélt, hogy már most mit csináljanak. Tetejében egyszer csak megjelent az a fiatal újságíró, aki már tegnap előtt is a házuk előtt ólálkodott, s akit a legrosszabb percben hozott a telepre a véletlen. Valentin kifutott a színbe, sorban megölelte a lovak nyakát. Kesely apót azonnal megismerte a lábáról, Kandurka ott ült előtte a porban és beszélgettek. Volt nagy nyihogás, vihogás, lánccsörgés, mindenki roppant örült a cocó menekülésének, és szinte el se tudta képzelni, hogy a mai nappal az ő szenvedésüknek is vége szakad. Kesely apó megértette, mit kell tennie, és egy pillanatig sem kételkedett a sikerben. Egyetlen bökkenő volt. Sem az apó, sem a taliga nem tudtak eligazodni az órán, és ez nehézzé tette az időpont rögzítését. Szerencsére Valentinnak a zsebében volt egy megkezdett tubus piros festék. Azt odaadta Kandurkának. Nem figyelt rájuk senki. Kandurka szájába vette a tubust, felvetette magát a szín tetejére, onnan átugrott a magas téglakerítésre, végig szaladt rajta, és egy nagy lendülettel már fenn is volt a kapu tetejébe illesztett hatalmas órán. A két hátsó és a bal mellső lábával megrögzítette magát az óra egyik oldalán, a jobbjával pedig megnyomta a tubust. És nagy, látható piros pontot nyomott a hetesre, meg a 12-esre. Kesely apó sűrűn bólongatott, hogy érti, hogy ne értené. Ha a nagyobbik zapszál a felső pettyen lesz, a kisebbik zapszál meg az oldalsón, akkor. Érti, nagyon köszöni. Kandurka leugrott, Valentin visszacsukta a csomagtartóba. Még egyszer be kellett mennie a garázsba, odasúgnia a taligának, hogy az ajtón át figyelje az órát. Ezzel aztán el is végezte a munkája első felét. Gabriel és felügyelő bácsi közben semmivel se jutottak tovább, csak az újságíróval vívódtak, aki semmit sem értett az egészből, de mindenképpen le akarta fényképezni a lovakat és a taligák roncsait. Felügyelő bácsi összetett kézzel könyörgött neki, hogy hagyja őket békén, kérjen a nénitől engedélyt a telep látogatásra. Gabriellel egyébként annyiban maradtak, hogy Gabriel mondja meg otthon, mi történt, és a néni intézkedjék végre, lehetőleg úgy, hogy a lovakat küldjék vissza a birtokára. Gabriel hazafelé nagyon vidám volt, még fütyült is. Valentin tudta, minek örül, ő maga is jókedvű volt, ha a Lavínia néni arcára gondolt. A néni, amint Ginevrától megtudta, tegnap este úgy határozott, hogy nem hagyja abba a bánya folyosók feltöltését, és semmi módon nem hajlandó elköltözni a Valentinék házából valami ostoba fecsegés miatt. Hogy Ginevráik jelenleg a szakszervezet döntése értelmében felmondásban vannak, ezt Valentin valahogy egy percig se vette komolyan. Mami, ő meg Ginevráik összetartoznak. Lavínia néninek kell elmennie innen. A Ginevráik felmondása is elsőjére szól, mint a felügyelő bácsié. Persze nem is kell rágondolni. Akkorára mami már régen itthon lesz. Sajnos, mikor hazaértek, Gabriel megelőzte őket.
3: Ahogy beértek a garázsba, Gabriel valami reszelőt keresett, sehol sem találta, és bepillantott a csomagtartóba is. Ilyet kis arc nézett vissza rá, aztán Kandurka hanyat homlok futott kifelé a kertbe. Még szerencse, hogy nem olvasott. Igazán csak az kellett volna még. Gabriel nem haragudott, csak elképett. Gyanakodva nézett Valentinra, és hogy Valentin lesütötte a szemét, nem szabad hazudni, érted? Mondta mami valami iszonyatos messzeségből. Aki hazudik, az gyáva. Csak megrázta a fejét, és azt motyogta, minek az állatot kínozni, elég baj az annak, hogy nincs emberi esze meg emberi nyelve. Azzal kirántotta a reszelőt, valóban ott volt a pokróc alatt, Valentinnak a markába nyomta a Kandurka kis könyvét, és azzal küldte ki, hogy a garázs nem babaszoba. Valentin csak most ért rá megnézni, mit olvas Kandurka. Dalgyűjtemény volt, Kotta, a Szigeti Zenemű kiadó kiadása. A délután gondok között telt el. Hét után valamivel a kiserdőben kell lenniük, pontosabban a kiserdő és a bánya közötti útnak azon a részén, ahol az erdőszél első fái állanak. Az út Valentinnak gyalogosan van vagy 3 óra, de ő mehet autóbuszon is a telepig. Kandurkát esetleg elviheti a hátizsákban. Autóbuszra viszont csak is úgy szállhat, ha engedélyt kapott az elmenetelre. Ez pedig teljesen ki van zárva. Megszökik megint. Meg kell szöknie, döntötte el Valentin. A lovak nem menekülhetnek meg másképp. Hazudni, hogy ide megy, meg oda megy, lehetne persze, csak hogy ő nem hazudik soha. Ebben régen megegyeztek mamival. Különben is, mit tudna kitalálni, hova megy ilyen késő délután? Hát akkor szöknek. A néni 5 óra után jött meg, veszedelmes hangulatban. Úgy látszik, ahhoz is ideges volt, hogy egyedül legyen. Kikiabált Valentinért. Soká összefüggéstelenül magyarázott neki valamit az emberek butaságáról és gonoszságáról. Nem lehetett pontosan kivenni a szavából, mi történt délelőtt, de Valentin érezte, hogy nagy baj lehet. Lavínia néni behozatta a Valentin kakaóját, sőt, ő maga is kért egy kávét. Igen, kávét. Kivételesen ő maga se tudja miért, ma kávéra vágyik. Valentinnak a nyelvén volt, hogy szóljon Ginevrának, ne töltsön a néninek a tejből, mert Evelyn így hagyta meg, de végül mégsem mert szólni. Lesütötte a szemét, úgy kortyolta a kakaót. Aztán egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a néni a tejest és a teheneket átkozza a romlott, rossz minőségű tej miatt. Szép aranycirmos csészéjében bűzös nyálkás pép gőzölgött, a tej összement, ahogy Ginevra beöntötte. Ginevra fel volt háborodva és nem értette. Elkapta a Valentin pöttyös csuprát, belenézett a teljes kannába. Csak úgy szállt az édes tej illata. És a néni csészéjében érthetetlen. Kicserélte a csészét, újra töltött. Ezúttal semmi különös nem történt, a néni beöntötte a fekete kávét, cukrot tett bele, megkavarta. Ám ahogy föléje hajolt, a kávé kiszökött a csészéből, mint valami kis tüzes szökőkút. Lavínia néni szeme, szája, ruhája, meg az abrosz is körötte kávétengerré változott, s a csésze üresen állt előttük, nem volt benne egyetlen egy csepp sem. Ezzel vége is lett az uzsonnának. Ginevra villámgyorsan leszette az asztalt, a néni kirohant mosakodni, a fürdőszobából még sokáig hallatszott a kiabálása. Ginevra felcammogott a kis irodába, átadta a felügyelő bácsi üzenetét. Ettől aztán a néni olyan ideges és goromba lett, hogy Kandurka elbújt a vizes hordó mögött a kertben, és bár egyengedte a szőrét, egészen felduzzadt a farka. Senkinek sem volt irgalom. Gabrieltől kezdve Hubertig, felügyelő bácsin folytatva a kocsisokig. 5:45 volt. Valentin a hátizsákját csomagolta, azt nézegette, merre mászik át a kerítésen. A kapu nem mehet ki, odalátnak az ablakból. Ekkor a néni egy rettenetes víjogással kiadta minden erejét, és váratlanul elcsendesedve, nagyon udvariasan arra kérte Gabrielt, hozza ki a kocsit, mert azonnal ki kell mennie a telepre.
5: hogy a saját szemével lássa azt a tébolydát és azt az alattomos csalót. Ez a telep felügyelő bácsi volt. Alig gurult ki az autó, Valentin hátizsákja a hátán, már rohant is ki az utcára az autóbusz megálló felé. Egy darabig elkísérte az elmaradhatatlan habverőzaj a konyhából és Ginevra éneke. Ginevra a mosógépet töltötte meg éppen, és egy lányról dalolgatott, akinek fáj a szíve. Tizedik fejezet. A tízes autóbusz rendes körülmények között kényelmes járat volt. Valentin még sose látta ennyire zsúfoltnak, mint ma délután. Egyet, akárhogy sürgette is az idő, el kellett engednie, csak a másodikra fért fel. És azon is csak üggyel-bajjal tudta megvetni a lábát a hátsó peronon. Éppen vége volt a munkaidőnek, a hazaigyekvő utasok megtöltötték a kocsit. Ő még csak eláldogált volna közöttük, de Kandurka ott volt a hátizsákjában, és mikor az autóbusz zökkent egyet, vagy egy kanyarodónál az emberek egymáshoz ütöttek, Kandurka kénytelen volt megkapaszkodni a hátában, és akármilyen gyöngéden tette is, nem volt kellemes. Egy bácsi különben is gyanakodva figyelte őket, nem tett megjegyzést, de a világért le nem vette volna a szemét a zsákról, amely olykor megmozdult a Valentin hátán. Nagy megkönnyebbülés volt, mikor végre leszállhattak a kis erdőnél. Megvárta, míg az autóbusz eltűnik, aztán kiengedte Kandurkát. Kandurka sokáig egyengedte magát a földön, meg is fésülködött egy tócsa tükre előtt. Úgy egyeztek meg, hogy Kandurka átmegy a telepre, hogy a helyszínen tudjon intézkedni, ha valami balul üt neki. A néni érkezésére senki se számított. Jobb, ha valaki ott van, mert hát ha a taliga nem találja fel magát, vagy Lavínia néni erőszakoskodik. Valentin nem mutatkozhatik, még csak az kellene. Ő menjen csak a követségre. Keresse meg Ürge Kálmánt, csatlakozzék a szigeti segédcsapathoz, és várja meg őket Fülöpnél. Egyedül indult hátra az erdei úton, mint azon az esős éjszakán, mikor először találkozott Jánossal. Csak hogy azért most minden egészen másképp volt. A fák mögött ott tüzelt az alkonyodó nap, az erdő oly barátságosan suttogott felette, hogy még elképzelni is nehéz volt azt a szorongató érzést, amely a minap elfogta ugyanezen az úton. Elhaladt a Tölgy Tamás háza előtt, szeretett volna beköszönni, de sürgette az idő. A tenyérnyi térkép, amelyet Kandurkától kapott, azt mutatta, hogy már közel a tisztás, ahol a követség van. Jobbra fordult egy keskeny ösvényen, s csak hamar meg is állt. Magas fűvel benőtt ellipszis volt előtte, amelyet olyan sűrűn vettek körül a fák, mintha kerítésnek szánta volna őket valami kertész. Valentin megszámolta a fákat. 30-an voltak, mind egyforma magas, egyforma terebélyes, csak egy. A 15. volt tömzsibb és alacsonyabb a többinél. Az ellipszis északi csücskében állt, éppen szembe Valentinnal. Elindult felé, s ahogy közeledett, a falredőnye épp úgy felgördült, mint Tölgy Tamás lakásának bejárata, s a küszöbön megjelent harisnyás ügyvivője Ürge Kálmán. Kálmán, mint mondta, külön futárral kapott értesítést a szigetről, hogy a Valentint 6 óra tájt várhatja, és éppen most hozta rendbe a szigeti műszerész a követség technikai berendezését. Simon a szitakötő a szárnyát olajozta, indulóban volt visszafelé. Valentin belépett a követségre, Kálmán lehúzta a redőnyt mögöttük. Persze ez nem a Tölgy Tamás háza volt, hanem előkelő hivatal. A fatörzs belseje csak lépcsőház volt, nem pedig lakószoba, mint Tölgy Tamásnál. A lakóhelyiségek a föld alatt kezdődtek. A hall után az ügyvivői szoba következett, a Kálmán munkahelye, sok térképpel és telefonnal, akár a külügyi Emma irodájában. A következő helyiség a Kandurka szobája volt. Valentin csak elhűlt a berendezés pazarságán. A követség legutolsó helyisége volt a Harisnyás Birodalma. Kettős párnázott ajtajú bejárattal itt folytak a legtitkosabb tárgyalások. Kálmán a mellékhelyiségeket is megmutatta, és a két vendégszobát.
3: Személyzetük nem volt. A kamrapolcok tele konzervvel, kiki kiszolgálta magát, s ha esetleg hivatalos vacsorára került a sor, a külügy mindig küldött kisegítő felszolgálót a szigetről. Kálmán roppant kövér volt és vidám. Időnként bekapott egy-egy gabonaszemet egy zsebbeli édességtartóból, s a szobájában, ahol végül is leültek, ott állt a három kislánya arcképe az íróasztalon. Szép, kövér, matrózruhás lányok voltak, a szigeten laktak, intézetben. Ugyanolyan gömbölyű fejük volt, mint Kálmánnak. A legszélső, akinek masni volt a hajában, különösen hasonlított az apjához. Kálmán azt mondta, szépen zongorázik, kitűnő a hallása. Valentin meglepődött, mert se Kálmánnak, sem a kislányoknak nem igen volt fülük, de természetesen nem tett semmi megjegyzést. Az időkülönben aggasztóan múlt. A Kálmán órája már fél hetet mutatott, és sem Fülöpnek, sem az utasításban említett segédcsapatnak nem volt még nyoma. Kálmán odaültette Valentint a periszkóphoz, amellyel belátta a tisztást, az eget és az országutat. Ő meg a hivatalos írások közt lapozgatott. Kereste, milyen szigeti polgárok az ügyeletesek mára. Az a szokás, hogy minden nagykorú szigeti polgár be van osztva bizonyos napra. Ha valami külső munkára van szüksége, az ügyeleteseket indítják útnak. Itt is van, megtalálta, Kelemen, Gergely és Aranka a soros. Csak Gergelyt ismeri közülük, Gergely anakonda kígyó, nagyon kitűnő organista és zeneszerző. Viola, a középső lánya, rajong érte. Valentin megkérdezte, tudja-e Kálmán, minek kell 7 órakor történnie? Hogy ne tudná? Felmutatta ugyanannak a rendeletnek a másolatát, amelyet Valentin harisnyástól kapott. 7 órakor a lovak utolsó fordulóján Kesejapó nem a bánya felé vezeti a taligákat, hanem a három bükkfánál beszalad az erdőbe. A szigeti küldöttek lefogják a 2 kocsist, a teherszállító Fülöp pedig azonnal elindul a lovakkal a szigetre. Ha valami előre nem látott esemény megzavarna a tervet, Kandurka segítségért jön, vagy még a telepen kitalál valamit. A mentési osztály rendeletében valóban ez állt, ezt kellett délelőtt Kesejapóval megbeszélnie. Kálmán csak arról nem értesült még, hogy az utasítástól függetlenül, még a Kesejapóval való beszélgetés előtt történt valami változás a telepen. A cocó taligája ugyanis, akiről kiderült, hogy Józsefnek hívják és özvegyember, rábeszélte a taligákat, hogy omoljanak szét, és ne hagyják magukat összerakatni addig, míg a lovak ilyen méltatlan sorban sínylődnek. Így a lovak egész nap nem dolgoztak semmit. Felügyelő bácsi csak a haját tépi kínjában, s a kocsisok azt hiszik, varázslat történt. Valentin viszont megbeszélte Józseffel, hogy 7-kor talpra állítja a társait. Ez feltétlen szükséges, enélkül nincs menekülés. Nem kétséges, hogy az elvesztegetett nap után kiküldik őket még egy fordulóra. Annál bizonyosabban, mert hiszen a taligák szétomlásának hírére Lavinia néni is kiment. Elharapta a szót, mert a periszkóp lapocskáján felhőt pillantott meg, amely a tisztás felé ereszkedett. Futottak fel a kapuba, persze Kálmán gyorsabban felért. Mire Valentin is fellihegett, a vendégek már be is léptek. A sárgás-vörös pikkelycsukjás, fekete-barna foltos kígyóról már tudta, hogy az Gergely, az anakonda. Tehát a szürke medve, akinek a feje búbján rendkívül fiatalos fátylas kalapült, csak Aranka lehet, és ezek szerint az utolsónak belépő hiúz lesz Kelemen. Gyorsan, csak gyorsan, sürgette Kálmán, s pici karmával a térképet bögdöste. Le a ruhács, előre a három bükkfához. A három vendég hangosan nevetett, még kihámozódott a ruháiból. 4 kézláb kell majd menniük, sőt, Gergelynek hason csúszva, mint az igazi vadaknak. Milyen szokatlan és mulatságos. Aranka, aki színésznő volt a Szigeti Színház anya színésznője, nagyon kérte Kálmánt, hogy valami kalaptartó állványra tehesse a kalapját, mert vadonat új. Miután 3 férfi dolgozott a követségen, e fajta dolgokkal nem szolgálhattak, de a földgömb is megtette. Igazán szép látvány volt Aranka piros kalapjának kacérfátyola, amint belelógott az Atlanti óceánba. Kálmán becsukta az ajtót, s nekiindultak mind az 5 az erdőnek. Valentin ment legelől, Kálmán leghátul. Gergely oldalt zörgött a bokrok közt, fatörzsnyi dereke csak úgy görbítgette a gyűrűit. Valentin rá nézes, azt mondta, még sose látott ekkora kígyót. Gergely szerénykedett, hogy ő csak 5 méter és 9 centi, alapjában elég kis termetű, de a nagyapja több volt 9 méternél, úgyhogy ő szinte nem is számít a családban. Aranka igyekezett csendesen járni, ami nem volt nagyon egyszerű, mert hatalmas talpai alatt csak úgy recsent a gaj. Kelemen bezzeg olyan halkan futott 4 puha papucsán, mint a lehelet. Finom és halk volt a modora is. Hasonlított egy kicsit Kandurkához. Kelemen női fodrász volt, jól ismerte Oféliát, ő szokta ondorálni. A 3 bükkfa közvetlenül az országút mentén állott. Tulajdonképpen nem is 3, hanem egyetlen bükkfa volt, csak a sudara ágazott el 3 felé. Valentint, Kálmánt és Kelement teljesen eltakarták a törzsek. Gergelynek és Arankának már nehezebb volt rejtőzködniük, hátrább kellett húzódniok. Valentin se nagyon akarta nyújtogatni a nyakát, félt, hogy valamelyik kocsis ráismer. Így Kelemen felmászott a bükkfa tetejére, ahonnan be lehetett látni az utat, és időről időre lekiáltott, mit lát. Sajnos egyelőre nem történt semmi. 1-2 autó futott át mellettük, egy eltévedt csirke pityegett, kis lányok jöttek, kis turista zászlóval és énekeltek. A Kálmán óráján 7:30 volt. Valentin már nyugtalankodni kezdett. Macska az országúton, jelentette ekkor Kelemen. Szürke sávos, rohan! Jön Kandurka, dobbant meg Valentin szíve. Kilépett az útra, és elkapta a száguldó Kandurkát. Sajnos, mint kiderült, nem volt idő magyarázkodni. Kelemen még azt kiáltotta, lovak! De ekkor minden olyan gyorsan történt, hogy csak jóval később a követségen tudták megbeszélni a részleteket, amikor Kelemen, Aranka és Gergely már ismét felvették a ruhájukat, és egy csészete amellett beszélgettek a történtekről. Kálmán és Kandurka kitűnő házigazda volt. Valentin egyszerre 3 szigeti torta konzervszeletet tett a tányérjára, de aztán észbe kapott, és mikor nem nézett oda senki, óvatosan visszatett 2. A hölgyről szó se volt, mondta Kelemen, és villogtatta gyönyörű sárga szemét. A hölgyről nekünk senki se tett említést, csak kocsisokról hallottunk. És egyáltalán, micsoda hölgy az olyan, aki alkonyatkor kocsis taligán utazik?
6: Az úgy volt, mondta Kandurka és köhögött, mert a nevetéstől torkára szaladt egy darab húspástétom, hogy a nénőről mi se tudtunk semmit. Mire én kiértem, már a feje tetején volt a telep. Mindenki ordítozott, és a gépíró nő az irodában összecsomagolt, hogy nem marad egy percig sem, mert itt mindenféle csoda történik. József elnézte az órát, már 6-kor lábra állította a taligákat, és minden tisztviselő ott nyüzsgött még munkaidő után is. Kiabáltak, senki sem akart hazamenni. Akkor a néni azt mondta, hogy valamit még meg lehetne menteni a napból, fogják be a lovakat. De Hubert tiltakozott, és a 2 kocsis is nagyon gondolkozott, és fel akart mondani. Mindenki össze-vissza szaladgált, a néni pedig hol itt harsogott, hol ott. Kiszaladt a garázsba, visszament az irodába, lefutott a lovak közé. Sárika, a fehér ló meg is akarta harapni, de csak a ruháját szakította el. Végre a 2 kocsis befogott. Csak kérdezgették egymástól, miért megy ma ilyen könnyen, mikor máskor mindig makrancoskodnak a lovak. Most szinte maguk kínálkoznak a hámba. A vén kesely meg csak nyerít és hányja a fejét. Képzelhetitek, mit éreztem, mikor megláttam, hogy a néni felpattan a vezértaligára és ráhúz kesely apóra. Azt kiabálta, hogy majd a telepnek is megmutatja ő, és elintézi azt a babonás fejüket egyszer s mindenkorra. Különben is mindenki részeg, tolvaj, hazug és munkakerülő. Na persze, mert mire ő kiért, már minden tariga a helyén állt a legteljesebb épségben. Gergely, aki tejszínnel itta a teát, felpillantott és elmosolyodott. A hölgy engem is meglepett, vette át a szót Kandurkától, főleg azzal a móddal, ahogy megérkezett. Kesely apó és József láthatólag örömét lelte benne, hogy megrázza, ezért ügettek vele olyan szélsebesen. Szerintem hálás lehet nekem, hogy elkaptam a derekát, ha tovább is ilyen iszonyú gyorsan viszi a taliga, előbb-utóbb leesik és kitöri a nyakát. Hát a háláról lehetne beszélni, mondta Aranka, és összenézett Kelemennel, aki kurrogott egy elégedettet. Lehet, hogy annak a jele volt, hogy úgy sikoltozott, mint akit ölnek. Azt is kiáltotta, hogy kígyó! Nem csak ezt, mondta sértődötten Gergely, azt is mondta, hogy medve. Ki tehet róla, hogy nincs képessége? A lehető legudvariasabban szóltam hozzá, mikor az apó megállt a taligával, még a kalapomat is le akartam venni, de itt hagytam a követségen. Így hát csak meghajoltam, és azt mondtam neki, szíveskedjék leszállni. Nem értette a szavamat, meg aztán nagy volt a csattogás is, mert ugyanakkor éppen a taligák fogták ki magukat, a lovak meg mind berohantak az erdőbe Kálmán után. Hogy nem értette? Kérdezte Aranka. Nagyon is értette. Nem akart leszállni. Jól láttam, mit csinált. Fejbevágott téged az esernyővel, megint azt kiáltotta, hogy kígyó. Aztán a kocsisok után sikoltozott, akik visszafelé rohantak az úton. Nem kell az ügyeket kiélezni, mondta Kelemen, és újra töltött a tyúklevest teából. Főleg akkor nem, mikor se neked, Aranka, se nekem nem jutott teendő, mert a két kocsisnak eszeágában sem volt ellenállni. Az egyik jobbra futott, a másik balra. Gergelyen fordult meg minden. Gergely kihúzta magát. Nem értem, mondta még mindig egy kicsit sértődötten. Valóban fejbevágott az esernyőjével, és attól tartok csúf szavakkal illetett. Amellett úgy sikoltozott, hogy még egyszer meghajoltam, de kénytelen voltam gyöngéden megszorítani a torkát. Erre elájult. A lehető legudvariasabban lefektettem az országúton, de félek, hogy így is kemény lesz a derekának. Fő, hogy a lovak biztonságban vannak, mondta Kandurka. Sose fogom elfelejteni azt az örömet, hogy keresztül futottak a fák között és elértek a tisztásra. Főleg sírva fakadt meghatottságában, mikor útra kelt velük. Annak is nagyon örülök, hogy elvitték magukkal Józsefet is. Ilyen derék, leleményes ember. Még sokra viszi. Elnevette magát. Azon mulatott, mit szól majd felügyelő bácsi, mikor meglátja a taligákat ló nélkül begördülni az ajtón.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
7: Abigail.
8: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
7: Katalin.
8: A gyerek. A
9: gólya kalifa.
7: Pacsirta.
8: Pilátus testament. Szigetkék.
0: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A legfőbb ügyészről titkos szavazással döntenek majd a képviselők. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel, írja az MTI. Az elemzők szerint az eddig elbocsátottak közül feltehetően még sokan nem találtak új helyet, még a megüresedett helyeket sok esetben még nem töltötték fel. A munkanélküliek augusztusi száma közelíti a 10 éves csúcsot. A romlás ráadásul nem csupán a fő mutatókban érhető tetten, már minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Virovácz Péter, az ING főgazdásza szerint az év vége felé közeledve egyre égetőbbé válik a jövő évi bérek kérdése, ami szintén döntési helyzet elé állítja majd a foglalkoztatókat. Regős Gábor, a Granit alapkezelő vezető közgazdásza úgy vélekedett, a nagyobb havi csökkenés részben a mezőgazdasághoz köthető, az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Balog Bíki Márta, az MBH Bank szenior elemzője szerint többen vannak jelen a munkaerőpiacon egy olyan környezetben, amikor a demográfiai helyzet romlik, tovább csökkent a munkaképes korú népesség. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Szeptember 27-én vasárnap éjfélig, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Az idén október 12-e és 18-a között lesz a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A minisztérium számos környezeti nevelési programot és szemléletformáló eseményszervezést támogat, amelyek hatékonyan szolgálják a környezet védelmét és a közös felelősségvállalás ösztönzését, hiszen a társadalmi összefogás, a környezeti rendi felelősség és a következetes állami fellépés együttesen járulhatnak hozzá a természeti értékeink megőrzéséhez és egy tisztább, élhetőbb Magyarország megteremtéséhez. Az idei Teszed akcióhoz találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni, határidő tehát szeptember 27-e éjfél. A Holland Közegészségügyi Intézet megerősítette a nyugat-nílusi vírusfertőzéshez köthető 5. halálesetet pénteken. A jelentésük szerint egyre nő a fertőzöttek száma Hollandiában. Az egyik holland hírportál beszámolója szerint a Holland Közegészségügyi Intézet által az országban idén megerősített fertőzéses esetek száma 44-re emelkedett. A legutóbbi egy héttel ezelőtt közreadott jelentés óta további 16 fertőzöttet azonosítottak. Hangsúlyozták, nem áll fenn járvány veszélye, mivel a vírus emberről emberre nem terjed. Emlékeztettek, a szúnyogok által terjesztett vírus a fertőzöttek 80%-ánál nem okoz tüneteket. A nyugat-nílusi láz az esetek mintegy 1%-a esetében neurológiai problémákhoz vezet, kivételes esetekben pedig halálos kimenetelű is lehet. Egy utrechti kórházban ápolt beteg augusztusi halálát követően a Holland Közegészségügyi Intézet közölte, hogy a vírus immár jelen van a hollandiai szúnyog populációban. A korábbi halálesetek kizárólag olyanokat érintettek, akik külföldi

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Az asszály még a parlaghüvet is megviselte idén nyáron. Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusa mondja el a részleteket.
2: A tavaszi időszakban az asszály és a hőmérséklet hatása ugyanazt eredményez, hogy a parlaghű csírázása már magában lassabban indult be. A fejlettsége az új időszakra alacsonyabb fejlettséget ért el, mint vagy borítottságot ért el, mint a korábbi években. Már a új időszakban lehetett nagyon sok területen elszáradt parlagszűnövényt is találni, tehát az a száj már a parlagszűnövényt is megviselt ilyen szempontból.
1: Aztán a babavizekről beszélgetünk Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettesével, hiszen az összes magyar palackozású babavizet tesztelték a közelmúltban. Egyet ki is kellett vonni a forgalomból. A részletek hamarosan kiderülnek az interjúból.
3: Elméletileg Magyarországon a ivóvíz hálózatból biztonságos fogyasztható víz folyik a felnőtt lakosság számára, de természetesen vannak régiós eltérések. Van, ahol ugye a csapvíz nem közműszolgáltatótól jön, hanem mondjuk saját furtkútból, helyi kutakból. Ilyen esetekben mindenképpen azt tudjuk nyugodt szívvel tanácsolni, hogy inkább főleg a gyerekek kiskorába, 1-2 éves korig, amíg tápszert kapnak, vagy itatják, akkor mindenképpen babavizet használjanak a gyerek itatásához, hisz egy gyermek esetében azért nem napi több literről beszélünk, hanem kisebb mennyiségről, és ilyenkor jobb a biztonságra törekedni.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami

0: szórakoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az aszály még a parlagfüvet is megviselte idén nyáron. Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa azt mondja, még elszáradt parlagfüvet is találtak nyáron. Ennek következtében idén alacsonyabb volt a parlagfű pollen terhelése, mint a korábbi években, sőt az őszi második csúcsidőszak el is maradt a pollen terhelésben. Hogy ez innentől tendencia lesz-e, azt még nem tudja kijelenteni a szakember. Azt minden esetre érdemes tudni, hogy a parlagfű elég masszív növény, magja akár 40 év után is képes a csírázásra. Az allergiásoknak a szakember azt javasolja, hogy mossanak gyakran hajat, cseréljenek gyakrabban ruhát, az autóban pedig cseréljék a pollenszűrőt, és ha otthon van légtisztító berendezésük, azt is tisztítsák, fertőtlenítsék, vagy cseréljék rendszeresen a szűrőjét. A részletekről Kajtor Apatini Dórával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusával beszélgettünk. Mielőtt belemegyünk a pollen kérdésekbe, parlagfűbe és a többi, engedjen meg egy ilyen kicsit elméleti kérdést, ahogy olvastam az ön pontos tisztségét, ahogy a kolléganője átküldte, akkor megakadt a szemem az ön végzettségén, mint hogy aerobiológus. Megtenni, hogy mond egy pár mondatot arról, hogy mit csinál egy aerobiológus, és ez miben más, mint egy nem aerobiológus az ön végzettsége, munkaköre, feladata?
2: Elsődlegesen a végzettségem biológus. Az, hogy aerobiológus vagyok, annak köszönhető, hogy már 20 éve biológusként a pollen hálózatnál dolgozom, és a pollen monitorozásban dolgozom. Igazából ez a mögöttes része, hogy az aerobiológiával és a légkörben található biológiai allergének monitorozásával, azonosításával, szezonok jellemzésével foglalkozom. Budapesten van az aerobiológiai hálózatnak a központja, ami azt jelenti, hogy nagyon sok helyről a minták, de az országos helyekről, monitorozóállomásokról ide jönnek fel az adatok, és ezekből készülnek a napi jelentések, illetve ezekből készülnek évvégén az összefoglaló éves jelentés is, sőt több évre vonatkozó átfogó tendenciákat is kimutató jelentések. Nem csak parlagfű, hanem mindenféle más, elsősorban úgy pontosabb allergén szempontjából érte, itt a legtöbb állomáson kb. 40 allergént monitorozunk országosan.
1: Oké, akkor ezt a gondolatot hagyj vegyem még tovább, hogy mennyi ilyen állomás van egyébként Magyarországon, ahogy gyűjtenek adatokat?
2: Parlagfű szezonban 19 állomás működik, nem gyűjtünk.
1: Gondolom, igen? Ezek szétszórva az országban, hogy valamiféle...
2: Elsősorban megyeszékhelyeken, mert a kialakítása még a 92-től indult szerintem a hálózat, és akkor még az ANTS keretein belül indult a aerobiológiai hálózat került kiépítésre, és elsősorban az ANTS-eknek a székhelyeire települtek ezek az állomások, és miután ez az egész rendszer egy kicsit átalakult, megszűnt a központosított helyzetünk, viszont az ANTS-ek utód helyein ezek az állomások tovább tudták vinni, legalábbis ahol tudták, továbbíték a pollenmonitorozást.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy ha megnézzünk egy pollen térképet Magyarországról, akkor mondjuk a megyei adatokat, azokat a megyeszékhelyen elhelyezett ilyen mérőállomás pollencsapdák adatai alapján vetítik ki országos adatokra?
2: Elsődlegesen igen, viszont hogyha előfordult, hogy ezek a megyeszékhelyen lévő állomások például nem voltak megfelelőek a pollencsapda elhelyezésére, ott a közelben kerestünk olyan helyet, ahol megfelelő módon el tudtuk helyezni a pollencsapdát, előfordul, hogy nem az ANTS-ek, a népegészségügyi központok épületének tetején, hanem például kórház épületek tetején tudnak a pollencsapdák. A pollencsapdáknak a monitorozási területe az egy ilyen 50 km sugarú kör megfelel meg, úgyhogy általában a megyeszékhelyeken található területek elég nagy területet lefednek, és így ezzel a útállomásra a Magyarország nagy részét monitorozni tudjuk.
1: Ez elégséges adatot ad az országra, tehát nincs feltételezhetően nagy különbség abban, hogy egy nagyvárosi környezetben mennyi pollen van a levegőben, mint egy nem lakott területen?
2: Ezt két külön részre bontanám. Elégséges infót tud gyűjteni a hálózat, sőt Magyarország az egyik olyan terület, ami viszonylag jól le van fedve, tehát kis területen, de nagyon sok állomásban. Ez szükséges is, mert igazából elég heterogén Magyarországnak a területe, úgyhogy jó is, hogy ennyi állomásról is ilyen több helyről tudunk infót szerezni. Az, hogy egy így minden állomás, pontosan az a terület egy általános képet tud adni. Az, hogy lokálisan milyen a pollenterhelés, ez nyilván egészen más kérdés. Tehát az, aki az utcán sétál, és egy platán fasoron megy keresztül, a platán virágzás időszakában nyilván sokkal erősebb és koncentráltabb terhelést fog kapni a platán virágkorából, mint amit az adott állomáson általánosságban monitoroztunk a környező területről, de arra nincs lehetőség, hogy minden utca, minden fasor, minden pontra monitorozó állomást tudunk tenni, így egy általánosabb képet tudunk.
1: Oké, akkor a beszélgetés ezen pontján tegye meg, hogy elmondja a most legfrissebb információkat, hogy most hogyan néz ki Magyarország pollen térképe. Alapvetően a parlagfűből akartam kiindulni, ezért kerestem meg ön, de természetesen, ha más pollen értékek is ott vannak ön előtt, akkor azokat is nyugodtan mondja el, mivel találkozunk most a levegőben.
2: Ilyenkor legfontosabb allergén a parlagfű virágkora. A parlagfű pollen helyzet most ott tart, hogy egy elég speciális év a többi év viszonylatában is, tehát most arra már túl vagyunk a csúcsidőszakon, ami nem különleges, de a csúcsidőszak most hamarabb ért véget, mint akár előző évben, akár a korábbi években, és egy picit a terhelés is a meglévő adatok alapján alacsonyabb volt, mint a korábbi években. Ez elsősorban a időjárásnak köszönhető. Ugye tavaszi időszakban az a száj és a hőmérséklet hatása ugyanazt eredményez, hogy a parlagfű csírázása már magában lassabban indult be. A fejlettsége az csúcsidőszakra alacsonyabb fejlettséget ért el, mint vagy borítottságot ért el, mint a korábbi években. Már a csúcsidőszakban lehetett nagyon sok területen elszáradt parlagfű növényt is találni, tehát az a száj már a parlagfűt is megviselt ilyen szempontból. Ennek a hatása látszik az idei szezonban is. A legmagasabb értékek, amiket eddig mértünk, elmaradnak a korábbi években mért legmagasabb értékektől. Amit még el tudok mondani, hogy most jelenleg a parlagfű helyzet ott tart, hogy országos viszonylatban magas a parlagfű pollen koncentráció még mindig. A legtöbb helyen közepes magas koncentrációt mérnek, de még azért előfordulhat nagyon magas koncentráció, főleg a országnak a tiszántúli régiójában. Az időjárás jelentők alapján a felerősödő szél, déli szél az még okozhat az allergiás tünetek fokozódását még okozhatja. Most még a látszáró allergének közül a fázsicű félék, talán félék, virágkor az, ami elsődlegesen tünetet tudott az ő, mellettük kicsi, kenderfélék, kipasztott félék, virágkora található meg a levegőben. A parlagfűvel rokon családba tartozó üröm, részcsön és szelektevés virágpor szemei is megtalálhatók a levegőben, elsősorban karácsony koncentrációban helyenként okozhatnak esetleg tüneteket. Gombák közül az alternária és az epikokkum spóráit vizsgáljuk. Az alternária országosan magas, nagyon magas koncentráció, az epikokkum magas koncentrációban jelen.
1: Egyébként ez a közepes érték, meg nagyon magas érték, meg olvastam már pollen jelentésben extrém magas megjelölést is. Ez mit jelent egyébként? Egy darabszámot? Meg kell számolni a polleneket a pollen csapdában? És van egy táblázat, ami alapján ezt megmondják, hogy akkor ez extrém magas, vagy magas?
2: Nagyjából igen. Tehát nem úgy számolunk, koncentrációt számolunk. Tehát megnézzük mindig a napi mintákat. A napi mintákban megszámoljuk bizonyos allergéneknek a pollen szemeit, ezekből koncentrációt tudunk számolni, és ennek megfelelően tudjuk megmondani, hogy egy adott koncentrációnak megvan határértéke, általában a gyomoknál, látszáró gyomoknál és a fáknál ez egy eltérő kategória, gombáknál pedig szintén van egy másik kategória. Ez függ a termelt pollen mennyiségétől, függ attól, hogy az allergiások számára mennyire erős terhelést jelent például egy adott allergén. Virágpor, ezért a parlagfűnél ez a határérték külön eltérő mindenféle növényhez képest is, és annak megfelelően tudjuk megmondani, hogy az alacsony koncentráció az általában azt jelenti, hogy nem okoz tüneteket a virágpor abban a mennyiségben, amiben jelen van. A közepes mennyiség azt jelenti, hogy már az érzékenyeknél tüneteket tud okozni, a magas koncentráció azt jelenti, hogy már erős tüneteket tud okozni, a nagyon magas pedig az, hogy minden allergiásnál már nagyon erős tünetek is jelentkezhetnek. Az extrém magas, az még ennél is egy fokozást jelent, amennyiben ezt lehet tovább fokozni. Az extrém magas parlagfű koncentráció az már parlagfűre, szinte minden érzékeny, parlagfűre minden érzékeny allergiásnál igen erős tüneteket is jelent.
1: Oké, még egy részben elméleti kérdés, mert most megválaszolta tulajdonképpen, hogy a Tiszántúlon valamivel erősebb a parlagfű pollenje, de hogy egyébként nagy általánosságban van különbség Magyarországon belül, hogy hol jellemző a magasabb a pollen koncentráció parlagfő tekintetében, magasabb vagy alacsonyabb, vagy amikor szezon van, akkor ez inkább csak az omlik, hogy hol fúj a szél, vagy hol van csapadék, de mindenütt ugyanannyi parlagfőnő, vagy jellemzően mindenütt előfordulnak a magas értékek.
2: Azt tudom mondani, hogy a csúcs időszakban viszonylag egységesen országosan nagyon magas a parlagfű koncentrációja. Persze vannak olyan területek, ahol magasabb a parlagfű fertőzöttsége, egy ilyen dél-nyugat észak-keleti tenger Magyarországon, ami végig látható egy ilyen sávban, amikor ahol erősebb is a parlagfű fertőzöttség, és ahol a parlagfű pollen koncentrációja általában magasabb, mint az ország többi területén. Ettől eltekintve a csúcs időszakban azt lehet elmondani, hogy országos szinten nagyon magas a parlagfű pollen koncentráció. A csúcs időszakon kívül az egyébként, amilyen a parlagfű koncentráció, ez jó részt tényleg erősen függ attól, hogy a ország melyik régiójában van, ugye ahol hegyvidéki régió, ez az északi részek ott a alacsonyabb a pollen terhelés, ugye az időjárás sem olyan kedvező a parlagfű számára, tehát gyakran hűvösebb van, többet esik az eső, ezek ugye a pollen terhelést általában csökkenteni tudják.
1: És akkor hagyjuk oldjak oda-vissza, mert nagyon érdekes volt, csak végig akartam vinni ezt a gondolatot, amit itt mondott egy-két perccel ezelőtt az idei nyár tekintetében, hogy gyakorlatilag az asszály hatással volt a parlagfűre, és ha jól értem, akkor azt mondta, hogy mivel melegebb volt, kevesebb volt a csapadék, mint a korábbi években, ezt már a parlagfű sem tolerálta úgy, vagy kedvelte úgy, mint korábban, még azt is mondta, hogy elszáradt parlagfűveket is lehetett találni. Ez önt biológusként mennyire lepte meg? A parlagfű azért egy ilyen nagyon szárazságtűrő, masszív, mindenütt megélő növénynek tűnt. Úgy emlékszem korábbi interjúmból, hogy 40 évig a magja például csíra képes a földben, szóval egy igazi túlélő. Meglepte ez az idei nyár?
2: Hát az idei nyár az igen, meglepett, és nem csak engem, hanem a kollégámat is, akivel például a parlagfű előrejelzést tudjuk csinálni, ő meteorológus is, és arra számítottunk, hogy olyan parlagfű pollen terhelés, tehát 2022-ben volt, és még ahhoz képest is az idei nyárnak a terhelése alacsonyabb. Ahogy nézem most a grafikonokat, amikkel az éves parlagfű pollen szezon lefutást tudom ellenőrizni, vagy visszahasonlítani. A 22-es évben szeptember elején még volt egy második csúcs, ami most elmaradt a lehűlés és a valamennyire csapadékos időjárás következő. Még az sem volt meg, mint 2022-ben, hogy szeptember elején egy második erős csúcs, egy erősebb terhelést adott volna a szezon végén, most még az sem volt meg.
1: És akkor amennyire mer így előre gondolni, mi következik ebből? Tehát, hogyha az a típusú nyár lesz az általános a következő években, évtizedekben, vagy inkább ilyen lesz a nyarunk, mint amilyen most volt, meg 22-ben volt, akkor az kijelenthető, hogy akkor csökkenni fog a parlagfű terhelés Magyarországon, és a sok nehézség mellett mondjuk ez egy akár pozitívnak is tekinthető, hogy egy ilyen gyomnövényből kevésbé lesz problémája az allergiásoknak, de ez ön szerint így kijelenthető tendenciaként előre nézve?
2: Ezt én így még nem tudom kijelenteni, mert nem csak a nyári időjárást adjuk azért a parlagfű fejlődés, a pollen szórása, nagyon függ a tavaszi időszaktól. Ugye most a tavasz is egy aszályos időszak volt, tehát a talaj víztartalma az, ami nagyon alacsony volt, kirázás, de nagyon sokkal lassabb volt, és a talaj szárassága, ami nem tudott pótlódni, de igazából ez elsősorban meteorológiai probléma, és meteorológusok is tudnak erről, én is ezen a területen, vagy erről a területről próbálok tájékozódni, hogy ez egy tendencia, és az idei év még rádobott az, hogy a talaj szárassága is egyébként ilyen irányokat lett, úgyhogy a talaj szárassága az, amit miatt még a pici csapadékok sem tudták ezt visszapótolni, és nem tudnak a növény fejlődést, a fejlődést sem elősegíteni. A klímaváltozás tendenciája az egyértelműen látszik. De az mindig tényleg az aktuális időjárás függvénye is. Ettől még lehet, hogy a következő évben olyan tavasznak vagy nyarunk lesz, ami ezt egy kicsit felülírja, vagy egy kicsit módosítja.
1: Még egy kérdés a parlagfű tendenciához. Néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 2020-ban jelent meg Magyarországon a parlagfű olajos bogár, ami gyakorlatilag a parlagfű fogyasztására képes, vagy hát hogy is mondjam, szereti megenni a parlagfűvet más növények mellett is. És ön szerint ennek lehet-e köze ahhoz, hogy most kevesebb volt a parlagfű pollenje, vagy inkább csak az, amiről eddig beszéltünk, az asszály és a hőmérséklet, vagy akár ez is közre játszhatott, hogy most már valami megeszi a parlagfűvet?
2: Én is tudok erről, vagy hallottam arról, hogy az olajos bogár az megjelent már nálunk is, de hogy mennyire lett azóta elterjedt, és hogy mennyit befolyásolta a parlagfű növényeknek a mennyiségét, vagy a pollen terhelést mennyire tudta csökkenteni, erről én még nem tudok most így infót adni. Szerintem a mostani szezont elsődlegesen az aszály és a talajszálasság és a egyéb hőmérséklet és csapadékviszonyok határozták meg.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána pedig folytatom a beszélgetést Kajtor Apatini Dórával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusával. Maradjanak az Európa Rádióval!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék és településfejlesztési miniszter egy rendezvényen. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló a szájos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. A tárcavezető beszélt a magyar vidékfejlesztésben új korszakot nyitó Szent István vidékfejlesztési programról is. Ezzel olyan hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modell jön létre, amellyel a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei a fejlesztéseknek, hanem aktív alakítói is saját térségük jövőjének, tette hozzá. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a Szent István program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidéki életminőséget. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a vízmegtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztika fejlesztések is. A NAV közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket az e-áfa rendszerről. Az adóhivatal az e-áfa széleskörű használatát célozza meg, ezért felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek, illetve melyik szegmens hol tart a felkészülésben. A kérdőívek az adóhatóság honlapján érhetők el, a válaszokat október 1-ig várja a hivatal. Az áfa bevallás korszerű digitális megoldása az e-áfa rendszer. A Nemzeti Adó és Vámhivatal célja, hogy stabilan támogassa és az automatizáció révén egyszerűsítse, meggyorsítsa az áfa bevallások benyújtását, könnyítse az ügyfelek terheit. Az újfajta áfa kiajánlási rendszer szolgáltatásai folyamatosan bővülnek. Most a NAV azok véleményére, tapasztalataira kíváncsi, akik napi munkájuk során használják az e-áfa rendszer valamelyik technikai megoldását, illetve az ehhez szükséges informatikai megoldásokat fejlesztik. Elindult a Passzold vissza tesó használt mobiltelefon visszagyűjtő akció őszi kampánya. 9 éve fut ez az akció. A szervezők várják mindenki jelentkezését, akinek van otthon a fiókjában néhány már nem használt, elavult mobiltelefon, GPS navigátor vagy tablet. Továbbá várják azon cégek jelentkezését is, akik a lecserélt céges flotta telefonjaikat ajánlják fel. A Jane Goodall intézet még 2018-ban indított közös kampányt a Követ Egyesülettel, az Afrikáért alapít az EMLA és a Védegylet Egyesület segítségével, ami a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került mobileszközöket célozza meg. A mobiltelefonok előállításához szükséges kimerülő készletű koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, például gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel élőhelyüket. Az életciklusuk végén a mobiltelefonok sok esetben hulladékként a környezetet szennyezik tovább. Ezt a folyamatot szeretné megállítani a kezdeményezés, így az együttműködésben résztvevők elhatározták, hogy ezeket a mobilokat újrahasznosítás céljából összegyűjtik. Jelenleg hozzávetőlegesen 200 gyűjtőpontjuk van az országban, és 10 000 telefont szeretnének idén visszagyűjteni.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Kajtor Apatini Dórával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusával, témánk pedig a parlagfű, a pollenterhelés, tanácsokat kapnak majd az allergiások, hogy hogyan csökkenthetik a tüneteiket, és még arról is beszélgetünk majd a szakemberrel, hogy mekkora egy pollenszem egy hópehelyhez képest. Vendégünk tehát Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusa.
2: Szeretnék még néhány olyan jó tanácsot kérni öntől, ami az ilyen pollen beszélgetések természetes velejárója, tehát és főleg azok kedvéért, akik mondjuk most csöppentek bele az allergiába, és az elmúlt években még nem volt ilyen problémájuk, mondaná néhány jó tanácsot, hogy nyilván azt nem tudjuk megtenni, hogy nem megyünk ilyenkor hetekig az utcára, de milyen olyan praktikák vannak, amivel lehet a tüneteket és a pollen terhelést magunkon, meg az otthonunkban, autónkban csökkenteni.
3: Legfontosabb még, hogy aki parlagfűre allergiás, mi ne hagyja abba a gyógyszerszedést, mert még igen erős tüneteket is tapasztalhat, annak ellenére, hogy a pollen koncentráció és a szezon már csökkenőben van. Az, hogy a tünetek elmúljanak, ahhoz egy kicsit hosszabb időszaknak kell eltelnie, alacsonyabb terheléssel, hogy a szervezetben lévő allergén mennyiség ki tudja növelni, tehát így még ne hagyják abba a gyógyszerek szedését, tehát itt parlagfűre érzékenyek. Ennek a továbbiakban még figyeljék a olyan előrejelzést mindenféleképpen az elemzőszer honlapján, ez nagyon fontos, minden nap is jelentés kerül ki, a parlagfűvel kapcsolatban külön térképek is, órás terjedés, napi terjedés és napi előrejelzés a következő 3 napra, és nemzetközi viszonyokban is a Magyarország körüli régi jók pollen terhelésével kapcsolatos előrejelzéses térkép is minden nap kisítésre kerül, minden munkanap. Fontos még, hogy a felőztetésnél figyelem legyen véve azt, hogy olyan időszakban akkor parlagfű terhelés viszont alacsonyabb, tehát inkább a késői jeli órákban lehet felőztetni ilyenkor is. Figyelni kell, hogy amikor nagyon erős tél van, az hirtelen felkavarhatja már, főleg a csúcsidőszak után a már kiületedett pollenszemeket, ez aktuálisan az erős tél idején egy erősebb terhelést tudott hozni, tehát erre is figyelni érdemes. Érdemes figyelni az autókban, hogyha utazunk, akkor a pollenszűrő, tehát a lehúzott ablakkal utazunk, amikor ilyen területen járunk, ahol akár a pollenterhelés erősebb lehet. Figyelni kell itt is a pollenszűrők rendszeres cseréjére. Az otthonunkban figyelni lehet arra, hogy a főleg így a csúcsidőszak után szintén a porral együtt kiületetett pollenszemeket minél gyakrabban ilyen nedves takarítással tudjuk eltüntetni leginkább, és ezzel tudjuk otthonban a pollenterhelést enyhíteni. Minden alkalom, amikor kintről jövünk, akkor lehet érdemes leváltani, gyakrabban mosni azokat, amikkel kint jártunk. Hajat érdemes mosni gyakrabban, amivel az éjszakai terhelést is le tudjuk csökkenteni, mert akkor a hajból a éjjel visszakerülhetnek a párnán, légutakba a párnáról a pollenszemek.
2: Egyre több helyen találkozók légtisztító berendezésekkel, és ezeket most már ilyen otthoni formátumban is beszerezhetőnek tűnik, tehát nem csak ilyen ipari léptékben. Ez segíthet pollen allergiánál ön szerint?
3: Én úgy tudom, hogy van olyan, általában a pollenszűrő is van bennük, de igen, tud segíteni abban, hogyha ha megfelelően használja az ember. Tehát a pollenszűrő, meg általában minden ilyen légszűrő berendezésnél nagyon fontos a szűrő rendszeres tisztítása vagy szerénye.
2: Egy utolsó ilyen érdekesség a végére, ahogy itt most mondta, hogy a nedves takarítás segít a legjobban a polleneket a lakásunkból eltüntetni, meg ahogy mondta, hogy a szél fölkavarja, az jutott eszembe, hogy meg tudná fogalmazni nekünk ilyen közérthető módon, hogy mekkora egy ilyen pollen szemecske, mert nyilván ezt nem látjuk a szemünkkel, de mondjuk egy hópihéhez képest össze tudjuk ezt hasonlítani, mert azért tenyerünket kirakjuk, amikor esik a hó nagy ritkán, akkor az azért az látszik, ahhoz képest mennyivel kisebb egy pollen.
3: Hát ha a millimétert azt, hogy nagyjából mindenki el tudja képzelni, a milliméter ezredes része ez a mikron nagyságrend, és ebből olyan 30 mikron nagyságrend a parlagfű pollenje. Vannak olyan pollenszemek, amik egy kicsit nagyobbak, azok ilyen 100 150 mikronosat. Egy ilyesmit lehet elképzelni. A mikroszkóppal 400-szoros nagyítással vizsgáljuk a levegőinket, és így azonosítjuk a forrásokat.
2: Akkor azért egy otthoni ilyen gyerek mikroszkóppal ne reménykedjünk, hogy látunk egy parlagfű pollent.
3: Nagyobb pollenszemeket már 100-szoros nyitással is érhetve.
2: Oké, akkor a lelkes hallgatók próbálkozhatnak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Babavizeket ellenőrzött a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Egy vizet kivontak a forgalomból, de nem azért, mert ihatatlan vagy mérgező lett volna, hanem azért, mert a törvényi mértéknél magasabb volt az ásványanyag tartalma. Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese az Európa Rádiónak elmondta, a boltok polcain ma megtalálható magyar gyártású babavizek mindegyike megfelel a törvényi előírásoknak és biztonsággal fogyaszthatóak. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy az országban a csapvíz jellemzően jó minőségű, de vannak bizonyos helyzetek, ahol a kisgyermekek esetében indokolt lehet a babavizek használata. A részletekről Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével beszélgettünk.
2: Egy fogalommagyarázattal szeretném, ha kezdenénk. Mi a különbség a babavíz és az ásványvíz, szénsavmentes ásványvíz között?
3: Nagyon fontos azt tudnunk, hogy a babavíz is természetes ásványvíz, de nem minden természetes ásványvíz babavíz. Az, hogy valamilyen terméket babavíznek lehessen nevezni, annak szigorú összetevői megfelelésnek kell megfelelni, tehát egy sokkal magasabb minőségi összetételi különbséget kell a babavizeknél biztosítani. A Nébih nagyon fontosnak tartja azt, hogy segítsünk a kisgyerekes szülőknek eligazodni abba, hogy a hazai boltok polcán található babavizek biztonságosak, és ezeket nyugodtan használhatják akár a kisgyerekek hitatására, akár a tápszereknek a hivítására. Jelenleg zajlik a Supermenta tesztünk, ami az ásványvizeket vizsgálja, és ennek keretében vizsgáltuk a babavizeket. Az összes Magyarországon előállított babavízből mintát vettek a kollégáim, és ezt egy szigorú laboratóriumi vizsgálat keretében vizsgálták. A laboratórium vizsgálta a babavizeknek a mikrobiológiai összetételét, az összes ásványanyag tartalmát, a vízkeménységet, a pH-ját, illetve a különböző nehézfémeknek a határértéki megfelelőségét. Szerencsére azt mondhatjuk, hogy egy termék kivételével az összes víz megfelelt, egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes ásványanyag tartalom meghaladta 650 mg per liter, 707 mg volt az oldott ásványi anyagtartalom. Ezeket a termékeket kivontuk a forgalomból, a gyártót értesítettük, és így hatósági eljárásra is kerül sor. Az egyéb termékek esetében viszont mindegyik termék biztonságosan fogyasztható, illetve alkalmazható a tápszerek hígítására. A természetes ásványvizek vizsgálata tovább folyik, amikor ezeknek az eredménye meg lesz, természetesen azt is közölni fogjuk a fogyasztókkal.
2: Az, hogy magasabb volt az ásványanyag tartalom ezzel az 51 néhány milligram per liter értéknél, ez miért problematikus?
3: Azért, mert ugye a babavizeknél meg van határozva, hogy 650 milligram per liter lehet, és hogyha ezt az értéket meghaladja, akkor már egyrészt ugye a jogszabályok szerint nem felel meg, másrészt biztos, hogy tudományos alapja van meghatározva, hogy egy-két éves gyerek mennyi oldott összes ásványi sót kerülhet a szervezetébe, és ezért lett ez a határérték itt megfúzva.
2: Akkor mit javasol a fogyasztóknak, hogy aki most ilyen babavizet vásárolna, akkor mire figyeljen a boltban? Ugye többféle ilyen termék is van, önök is többet vizsgáltak. Hogyan válasszanak a vásárlók?
3: Most bármelyik kereskedelmi egységbe bemegy valaki, és babavizet szeretne venni, akkor magyar előállítású vizek esetében nyugodtan bármelyiket választhatja a bolt kínálatából, akár cégszimpátia, akár ár alapján, mert az összes magyar előállítású babavíz, ami most található a kereskedelmi egységekben, megfelel a jogszabályi előírásoknak, és ezeket a Nébih bevizsgálta.
2: Egyébként a csecsemők, kisgyerekek számára csapvíz adása az nem elégséges, tehát hogy miért van szükség ezekre a babavizekre, a tápszer keverést említette még, ahhoz esetleg a forralt víz. Elégséges-e ön szerint ezt mennyire tiszte megítélni a Nébihnek?
3: Elméletileg Magyarországon a ivóvíz hálózatból biztonságos fogyasztható víz folyik a felnőtt lakosság számára, de természetesen vannak régiós eltérések, Van, ahol ugye a csapvíz nem közműszolgáltatótól jön, hanem mondjuk saját furtkútból, helyi kutakból. Ilyen esetekben mindenképpen azt tudjuk nyugodt szívvel tanácsolni, hogy inkább főleg a gyerekek kiskorába, 1-2 éves korig, amíg tápszert kapnak vagy itatják, akkor mindenképpen babavizet használjanak a gyerek itatásához, hisz egy gyermek esetében azért nem napi több literről beszélünk, hanem kisebb mennyiségről, és ilyenkor jobb a biztonságra törekedni.
2: Rendben, és egy utolsó kérdés, szóba hozta ezt a szénsavmentes ásványvíz tesztjüket, bármi elárulható erről, hogy ezzel hogy állnak, találtak-e valami érdekességet, ami így elárulható már egy fél mondatban?
3: Jelenleg még zajlik a vizsgálat, tehát amíg nem összegezzük az eredményeket, és ahogy az elején mondtam, hogy maga a babavíznél is nagyon sok irányba zajlik a vizsgálat, mikrobiológiai összetétel, pH keménység. Amikor az összes eredmény meg lesz, akkor fogják a kollégáim összevetni ezeknek az eredményét, és akkor tudunk tájékoztatni részletesen az ásványvíz teszt eredményeiről a fogyasztókat.
2: Ha már szóba hozta ezt a pH értéket, vizsgálták ezt is a babavizeknél, de nekem érdekes volt a supermenta.hu-n lévő teljes beszámolójukból, hogy ezt viszont nem szabályozza a hazai szabályozás, hogy ezt fel kellene tüntetni a babavizeknél. Egyrészt akkor miért vizsgálták, másrészt mit találtak?
3: Ez is megfelel, tehát maga a vizsgálatokat a függetlenül nem szabályozza, mert rendben találtuk, tehát nem volt kiugró érték sem negatív, sem pozitív irányba, és mindig arra törekszünk, hogy ha bár a jogszabály nem is írja elő, de egy teljes körű vizsgálatot végezzenek a laboratóriumokba, amilyen rendszer szerint tudnak, és amire megfelelő akkreditációnk van, mert úgy gondolom, hogy attól valami nincs szabályozva, attól, hogyha a laboratórium meg tudja nézni, akkor még egy biztonsági faktort be tudunk iktatni a vizsgálatainkba.
2: És akkor mit találtak pH értékben a babavizeknél?
3: Megfelelőek voltak, nem volt olyan eltérés, ami miatt eljárást kellett volna indítani, vagy ami miatt bármelyik vízre azt mondtuk volna, hogy ez nem felel meg a babavíz kategóriának.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hellig Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én évfélig van lehetőség, jelezte. A miniszter kifejtette, hogy hatályba lépett a szakképzési törvény módosítása, amely lehetővé teszi a szakképzési centrumok jelenlegi kettős vezetési modelljének megszüntetését és a megújuló főigazgatói munkakörök megpályáztatását. Az új rendszerben a centrumok vezetése is az ehhez kapcsolódó szakmai, működési és gazdálkodási felelősség a főigazgatóknál összpontosul, tette hozzá. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Olyan centrumokat szeretnénk, amelyek képesek reagálni a helyi gazdaság változásaira, korszerű és piacképes tudást biztosítanak a tanulóknak, és magas színvonalú szakképzést tesznek elérhetővé mindenki számára, fogalmazott a miniszter. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A legfőbb ügyészről titkos szavazással döntenek majd a képviselők. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel, írja az MTI. Az elemzők szerint az eddig elbocsátottak közül feltehetően még sokan nem találtak új helyet, még a megüresedett helyeket sok esetben még nem töltötték fel. A munkanélküliek augusztusi száma közelíti a 10 éves csúcsot. A romlás ráadásul nem csupán a fő mutatókban érhető tetten, már minden harmadik munkanélküli több mint 1 éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Virovácz Péter, az ING főgazdásza szerint az év vége felé közeledve egyre égetőbbé válik a jövő évi bérek kérdése, ami szintén döntési helyzet elé állítja majd a foglalkoztatókat. Regős Gábor, a Granit alapkezelő vezető közgazdásza úgy vélekedett, a nagyobb havi csökkenés részben a mezőgazdasághoz köthető, az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Balogh Bíki Márta, az MBH Bank szenior elemzője szerint többen vannak jelen a munkaerőpiacon egy olyan környezetben, amikor a demográfiai helyzet romlik, tovább csökken a munkaképes korú népesség. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék és település fejlesztési miniszter egy rendezvényen. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló aszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. A tárcavezető beszélt a magyar vidékfejlesztésben új korszakot nyitó Szent István vidékfejlesztési programról is. Ezzel olyan hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modell jön létre, amellyel a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei a fejlesztéseknek, hanem aktív alakítói is saját térségük jövőjének, tette hozzá. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a Szent István program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidéki életminőséget. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a vízmegtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztikai fejlesztések is. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12

0: és a hazai könyvgyártás meghatározó szereplője. A jubileumon emléktáblát avattak az első üzem helyén, az egykori Nyomtató utcánál, ahol ma a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola áll. Ezzel együtt adták át ünnepélyesen az ide tervezett, a nyomda és a könyvek témáját idéző utcai falfestményt is. Huszár Gál a kor leghatékonyabb technikáját hozta el a városba, a reformáció kihasználta ezt a lehetőséget a szentírás üzenetének terjesztésére és az információk átadására. Erről beszélt Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke.
1: A nyomda és az egyház Debrecenben szövetséges társ lett, azért, mert az Isten igényének nyilvánosság igénye van. Ez a tétel, hogy az Isten igénye nyilvánosságot kíván, a reformációval új lendületet és új perspektívát kapott, és egy olyan technikai eszköz, amelyik akkor már a Gutenberg korszakot jelentette, egy olyan kommunikációs robbanás, ami ahhoz hasonló, mint amit mi élünk napjainkban. Akkor a nyomda volt a legkorszerűbb eszköz, így az Isten igénye, a nyomdászat és az iskoláztatás hármasa egybefonódott itt Debrecenben, és közkincsé lett a Szentírásból megszerzett tudás, a betű, a szó és a gondolat legyőzhetetlen fegyverré vált. Azt kívánom, hogy a debreceni könyvnyomtatás ezt az örökséget tovább vive, menjen afelé a jubileum felé, hogy majd elérjük az 500 esztendős jubileumot is.
0: Elindult a Passzold vissza tesó használt mobiltelefon visszagyűjtő akció őszi kampánya. 9 éve fut ez az akció. A szervezők várják mindenki jelentkezését, akinek van otthon a fiókjában néhány már nem használt, elavult mobiltelefon, GPS navigátor vagy tablet. Továbbá várják azon cégek jelentkezését is, akik a lecserélt céges flotta telefonjaikat ajánlják fel. A Jane Goodall intézet még 2018-ban indított közös kampányt a Követ Egyesülettel, az Afrikáért alapít az EMLA és a Védegylet Egyesület segítségével, ami a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került mobileszközöket célozza meg. A mobiltelefonok előállításához szükséges kimerülő készletű koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, például gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel élőhelyüket. Az életciklusuk végén a mobiltelefonok sok esetben hulladékként a környezetet szennyezik tovább. Ezt a folyamatot szeretné megállítani a kezdeményezés, így az együttműködésben résztvevők elhatározták, hogy ezeket a mobilokat újrahasznosítás céljából összegyűjtik. Jelenleg hozzávetőlegesen 200 gyűjtőpontjuk van az országban, és 10 000 telefont szeretnének idén visszagyűjteni.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt és kellemes ébredést kívánok hallgatóinknak. Ez itt az Európa Rádió Napindító műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Ma reggel egy különleges élettörténetet ismerhetnek meg. Busz Péter szegedi lelkész a Tiszából mentett ki két kamaszt, miközben eldöntötte, emberhalász lesz, azaz enged Jézus hívásának.
2: Azt hiszem, az egész életem arról szól, hogy az Úr kegyelme kivasalja, amit én összegyűrök.
1: Ismerjék meg Busz Pétert, aki volt beteghordó magyar tanár, kertész és író. 38 évesen vette át lelkészi diplomáját. Azóta a Szeged Kálvin téri gyülekezetben szolgál.
2: Azt érzem életemben először, hogy önazonos vagyok lelkészként.
1: Előtte napindító gondolatokkal jelentkezünk, utána rövid hírekkel várjuk önöket. Kellemes rádiózást kívánok!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség. Makai László, a hevesi Eötvös József református oktatási központ iskola lelkésze, a maklári és egerszalóki gyülekezetek lelki pásztora vagyok. Jakab apostol leveléből, a 4. fejezetből így szólít meg minket Isten. Ne rágalmozzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett? Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Amen. Jót tenni másokkal. Jót tenni másokkal befektetés. Jót tenni másokkal kockázat. Jót tenni másokkal önzetlenség. Jót tenni másokkal Balek mentalitás. Jót tenni jó. Krisztus példája melyik kategória számunkra? Sokkal mélyebb hatása van rám magamra és a mindennapi hitéletemre a válaszomnak, mint elsőre gondolnám. Mire gondolhat Jakab, miközben ezeket a sorokat leírta? Talán egy konkrét eset? Ennek kapcsán figyelmeztet mindannyiunkat. Kivétel nélkül mindannyiunknak meg kell gondolnunk, hogyan és minek minősítem a másik embert, és mit mondok róla. Vagy épp mit nem mondok, és nem gondolok róla. Ez utóbbi különösen is fontos, ha nem akarunk képmutatóak lenni. Isten a törvényadó, és az ítélő bíró, az ő szava számít. Ő az, aki minden adósságunkat elrendezte, ne váljunk hát olyanná, mint aki más számon kér, megítél, mint ez a bizonyos példázatbeli szolga. Jót tenni, viszonzása annak a meg nem érdemelt kegyelemnek, amiben mi magunk is részesültünk. Az Isten jóságát valljuk meg ezzel. Legyünk hát ma, holnap és a következő napokban olyan vallomástevők, akik Isten jóságáról beszélnek. A másiknak, az idegennek, az ismerősnek, a szomszédnak egyaránt. Ámen. Imádkozzunk ezért. Köszönjük Istenünk, hogy te adtad nekünk a törvényt, és te mondtad ki az ítéletet is. Köszönjük, hogy Krisztusban és ő miatta beteljesült az ítélet, és kegyelmet nyert emberek lehetünk. Segíts kérünk, hogy a megnyilvánulásaink erről az alapvető szabadságról erről szóljanak. Könyörülj így rajtunk, hogy ezt lássák és ezt hallják meg mások is, amikor minket figyelnek és minket hallgatnak. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség, jelezte. A miniszter kifejtette, hogy hatályba lépett a szakképzési törvény módosítása, amely lehetővé teszi a szakképzési centrumok jelenlegi kettős vezetési modelljének megszüntetését és a megújuló főigazgatói munkakörök megpályáztatását. Az új rendszerben a centrumok vezetése is az ehhez kapcsolódó szakmai, működési és gazdálkodási felelősség a főigazgatóknál összpontosul, tette hozzá. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Olyan centrumokat szeretnénk, amelyek képesek reagálni a helyi gazdaság változásaira, korszerű és piacképes tudást biztosítanak a tanulóknak, és magas színvonalú szakképzést tesznek elérhetővé mindenki számára, fogalmazott a miniszter. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A legfőbb ügyészről titkos szavazással döntenek majd a képviselők. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A természetes fogyás a 2025. augusztusi 2968-al szemben 3530 fő volt. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Volt beteghordó egy szegedi kórházban, magyar tanár egy makói iskolában, dolgozott kertészként, egy ideig egy pékségben kereste a kenyerét. Cselgáncsozott, aikidózott, megjelent egy regénye, de még mindig nem volt igazán önazonos az élete. Aztán egy nap horgászat közben két fuldoklót látott a Tiszában, és bár nem igazán tud jól úszni, úgy döntött, megpróbálja őket kimenteni. Miközben ömpölygött a vízzel, eldöntötte, enged Jézus évtizedekkel korábbi hívásának, és lelkész lesz. 38 évesen fejezte be a teológiát Pápán, azóta Szegeden a Kálvin téri gyülekezet lelkésze. Busch Pétert Hegedűs Márk kérdezte.
2: Egy nehéz nap után lesétáltam Szegeden a Laposra azért, hogy horgásszak. Akkoriban pergető horgászat volt a hobbim. Horgáztam, és egyszer csak megláttam egy kezet, aztán egy fejet a Tiszában, a hídlábán túl. És felfogtam, hogy ott valaki fuldoklik. És kiabáltam segítségért. Voltak páran, akik ott fürödtek, kicsit lejjebb. Oda szaladtak hozzám, mutattam nekik a fuldoklót, mire elszaladtak. És így, hogy mindenki elszaladt, ott maradtam egyedül, és akkor azt gondoltam, hogy az nem fog működni, nem történhet meg, hogy végignézem, hogy valaki ott meghal. Viszont alig tudok úszni. Úgyhogy ráfeküdtem a vízre, és elkezdtem így csapkodni, próbáltam bejutni hozzá. Emlékszem, hogy volt egy ilyen gondolatom, hogy nem lesz semmi baj, a legrosszabb, ami történhet, hogy találkozom Jézussal, ami végül is egy jó dolog. De aztán meg jött egy másik gondolat, így már akkor nem ért le a lábam, már akkor bent voltam rendesen a vízbe, hogy nem lesz ez mégse jó. Találkozom Jézussal, de ő még általános iskolás elsős kisfiúként elhívott engem, és nem lettem idézőjelbe pap. Nem is tudom, hogy történt. Egyszerűen oda sodort a Tisza. Kiderült, hogy nem egy fuldokló van, hanem kettő. Az egyik eszméletlen, a másik kapaszkodik bele. Két kamasz srác, és elkezdtem őket valahogy kilögdösni. Néha a hátamon voltam, néha a hasamon, néha a víz alatt voltam, birkóztunk is, mert pánik következtében átugrott a fejemre, megmart, lesüllyedtünk a víz alá. Végül valahogy kilögdöstem őket. Kiabáltam a srácnak, a kisrácnak, aki eszméleténél volt, csak éppen nagyon bepánikolt, hogy segíteni akarok, nem fulladunk meg. És ezt a kisrácot kilögdöstem, ott állt egy ember derékig a vízben, odaadtam neki, közben a másikukat egy kicsit megint elvitte a víz, sikerült őt visszahozni, és ahogy húztam őt ki a partra, egyszer csak felköhögött, így megszorítottam a mellkasát, mert majdnem elestünk, és felköhögött. Aztán nem tudom pontosan, mi történt, tudom, hogy feküdtem a homokon, és sírtam, jöttek a mentősök, becsomagolták a két kisrácot, azt hittem, hogy meghaltak. Kiderült, hogy nem csak kihűltek, ilyenkor is be kell őket csomagolni. És aztán elindultam Újszegeden, ettem egy tejfölös lángost, és hogy belearaptam a lángosba, rájöttem, hogy nekem ott kellene sodródnom a Tiszában. De megmentett az Úr. És már akkor értettem én, hogy tartozom neki. Emlékeztem már arra a gondolatra ott a vízben, hogy megbeszéltük, hogy pap leszek. Akkor így fogalmaztam meg. Persze ez akkor már tudtam jól, hogy református lelkészt jelent, és teológiát, felnőtt képzést, és sok-sok tanulást, de ennek a hívásnak azért már nem lehetett nemet mondani. Nem tudom, mi lett volna a következő érve Istennek, de inkább hallgattam erre.
3: Milyen korúak voltak ezek a srácok? Mert többször utalt rá, hogy fiatalok, srácok, kb. Mekkorák voltak, és találkozott velük valaha ezután a jelenet után?
2: 10 évesek voltak. Az egyikük felvette velem a kapcsolatot, egy üzenetben megköszönte azt, amit tettem, illetve küldött egy fotót magáról, ahol egy pontyot fog. Azt hiszem pontyot. Tehát, hogy azóta is jár a vízpartra és horgászik. De ennél több kapcsolatom nincs velük. Ott voltak vízirendőrök, meg mentősök, meg nem tudom, hogy pontosan ki, de valakik így ezt jelentették, vagy hivatalossá vált a dolog, és kaptam életmentő érdemérmet, ami hát egy vicc, mert hogy úszni sem tudok. Szóval éreztem én, hogy ezt nem én kapom, hanem az Úr kapja, tehát mondta ő már másik Péternek is, hogy emberhalásszá teszlek, úgyhogy megszólítva éreztem magam.
3: Azt tudja, hogy miért kerültek a vízbe?
2: Igazából elsétáltam mellettük korábban, és akkor így térdig derékig a vízben játszottak, birkóztak. Hát őszintén szóval még egy kicsit bosszankodtam is, mert hogy pontot játszanak, ahol egy nagyon jó törés van a vízben, és az jó haltartó hely. Így pergető horgászként onnan lehet süllőket megpróbálni kiszedni. De azt nem raktam össze, hogy veszélybe volnának. Eszembe sem jutott, mert térdik voltak a vízben. És hát mikor kimenekültünk, akkor rájöttem, hogy ez ugyanaz a két srác, aki mellett elmentem, akik ott hangoskodtak. Valószínűleg addig birkóztak, amíg valahogy a törésig el nem jutottak. Ott pedig hirtelen mélyül.
3: Oké, megkapta a hívást, értette a hívást, elfogadta a hívást, felfogta, hogy ez 6 év teológiát jelent. És akkor ez hogy néz ki? Tehát az ember 30 körül kitölti a jelentkezési lapot, és aztán besétál a felvételére? Szóval ez azért nagyon, nagyon nagy váltás az életében.
2: Ez az én esetemben egészen konkrétan úgy történt, hogy felvettem a telefont, és felhívtam a Károlit. Nem tudom miért pont azt. Felvette egy hölgy, és megkérdeztem tőle, hogy áldás békesség, én Szegeden élek, Makón vagyok magyar tanár, akkor már magyar tanár voltam szakközépiskolában, és szeretnék lelkész lenni. Mi a teendő? És azt mondta ez a hölgy, hogy egyéni tanrend, felnőtt képzés és hasonló lehetőségek nálunk nincsenek, hanem a Pápai Teológiai Akadémiát ajánlja, ami ebből a szempontból rugalmasabb, kevesebbet kell bent aludni, nem feltétlenül bent lakásos. Ha az ember egyéni tanrendet választ, és akkor tudom folytatni majd a tanári munkámat is, hivatásomat is, és mellette tudok tanulni teológián, ahogy az idő engedi, és ezután jelentkeztem is pápára.
3: Ott végezte el a teológiát?
2: Igen, a Pápai Teológiai Akadémián. Egyébként nagyon jó 6 év volt. Egyáltalán nem bántam, hogy az ország másik felére kell ingázni. Megérte az egész iskola, az egész képzés. Nekem nagyon sokat adott. Még ezt viccesen szoktam mondani, de valójában ez igaz, és ez nagyon is prózai valóság, hogy akkoriban volt még egy Szeged-Sopron közvetlen buszjárat, ami talán 6 óra alatt, 6 óra 20 perc alatt tért Szegedről pápára, ami pont elég volt egy héberige ragozási táblázat megtanulására a ZH-ra, így segített az ingázást túlélni teológia nehezét.
3: Ekkor hány éves, amikor átveszi a lelkészi diplomáját?
2: 33 évesen kezdtem el a teológiát, és 37 vagy 38 éves voltam, amikor átvettem a diplomámat, és 38 valószínűleg.
3: És akkor ezóta hány év telt el?
2: Most 3. éve vagyok itt a Szeged Kálvin téri egyházközségben. Itt voltam 6. éves ex-misszus gyakornok. Az volt az első év, és azóta még 2 tanévet tulajdonképpen. Most vagyunk a 2. tanév végén. Úgyhogy még új vagyok, úgy érzem.
3: Beszéljünk a lelkipásztori működéséről. Azért gondoltam, és ezt most visszaigazolom, hogy jól gondoltam, hogy egy érdekes életút áll ön mögött, és hogy ezt érdemes lenne bemutatni a rádióba, mert hallottam 2-3 ige hirdetését, amiben bebehozott példákat, egyszer a kertész múltjából, egyszer a beteghordó múltjából, és nagyon jó példák voltak, megragadó történetek voltak, lekötötték a figyelmemet, kíváncsi voltam, hogy hova fogja kifuttatni, segített jobban megérteni azt a bibliai szakaszt, amihez ön ezt példaként hozta. Ez ösztönösen jön önből, hogy hoz saját példákat, vagy inkább mondjuk az irodalomból gondolja, egy jó regény, hát ott kellenek a jó történetek, meg szálak, vagy a teológián sajátította ezt el, vagy hogy, ha ezt így elkezdi szétboncolni, hogy miért viszi bele a személyességét ezekbe az ige hirdetésekbe?
2: Húha, hát igazából ami egyből eszembe jutott, az Cserna Szabó András, egy kortárs írónk, akitől Kepes András megkérdezi, hogy történt veled ennyi minden. És azt válaszolja a Cserna Szabó, hogy hát azzal történnek dolgok, aki el tudja azokat mondani. És hogy tulajdonképpen ez az irodalom maga, hogy el tudod mondani, el tudja az ember mondani azt, ami vele történik, hogy ez tudatos-e, ezt így soha nem gondoltam eddig végig, amíg ez a kérdés most nem érkezett. Valószínűleg tudatos valamilyen szinten, persze, hiszen ezek előre megírt ige hirdetések benne a személyes példáimmal. De amikor ige hirdetést írok, akkor azon gondolkodom, hogy mit akar üzenni az Úr a gyülekezetnek. Nem egyszerűen azon gondolkozok, hogy mi van az igében, hanem hogy ebből a gyülekezet felé mi fog lecsapódni. Mi az üzenet, ami tényleg ezeknek az embereknek, akik ott néznek engem, fontos lesz. És azt hiszem, hogy a személyes példák sokat segítenek az üzenet kézzel foghatóvá tételében. Most, hogy ezt így végig gondolom, lehet, hogy később máshogy gondolnám, de így elsőre azt gondolom, hogy ez az oka a sok személyes példának.
3: És kap-e visszajelzést a gyülekezete részéről ezekre? És ha összeveti azzal, hogy mondjuk a regényére mennyi visszajelzést kapott, vagy beteghordóként mennyi visszajelzést kapott, vagy kertészként mennyi visszajelzést kapott, vagy életmentőként mennyi visszajelzést kapott, akkor hol van egy református gyülekezet visszajelzése a lelkipásztorának a munkájára?
2: Az ige hirdetés egy olyan műfaj, ahol ha valami jól sikerül, akkor az Úré a dicsőség. Ha valami nem jól sikerül, akkor enyém a szégyen. És hát ez a visszajelzésekkel is így van. Nyilván egy lelkész kap jó és rossz visszajelzéseket is, addig jó, amíg kapok visszajelzéseket. Azt hiszem, és hát igen, többnyire hála az Úrnak, ezek nem rólam szólnak, hanem őt dicsőítik meg. És az ő neve lesz ettől nagyobb, nem pedig az enyém. Az irodalomnál ez sajnos nincs meg. Az irodalomnál az irodalmi sikerek azok személyes sikerek. Emiatt ott sokkal több direkt visszajelzést kapok, és például megnyertem egy országos pályázatot, a T-Mobilnak volt ilyen plakát novellákat kellett írni adott karakterszámmal, hogy ráférjen tényleg egy plakátra és a buszmegállóba lehessen olvasni, és akkor megnyertem ezek közül egyet az egyik évben a Katalin című novellámmal, és akkor rengeteg ember írt nekem, hogy mennyire jó, mennyire jól sikerült, meg megható, meg vele is történt hasonló. És akkor furcsa, amikor erre azt válaszolom, hogy dicsőség az Úrnak. Pedig valahol így van. Tehát valahol az is innen fakad. Ezek sem tőlem vannak. Hát hála az Úrnak. A Pápai Teológiai Akadémián azt tanítják, hogy az általános kijelentésnek van plusz egy fajtája, ugye, a természeten, a lelkiismereten, meg a történelmen kívül van még egy fajtája az általános kijelentésnek, az ihletett művészet. De az ihletett művészek a legritkább esetben mondják azt, hogy hála az Úrnak azért, hogy ilyet tudtam írni. Lelkészként ezt teljesen evidensen mondhatjuk.
3: Az irodalmat ugye nem hagyta abba, most ez a novella pályázat is ide kapcsolódik, meg láttam a saját Facebook oldalán, hogy az elmúlt időszakban osztotta meg, hogy jelent meg új írása. Fontos maradt az irodalom? Tehát, hogy attól, hogy azt mondja, hogy nem ugyanazt adja, mint a lelkipásztorság, meg az igéhirdetés, attól még ez, jól érzem, hogy fontos maradt az életében? Egy máshol való közlési lehetőség?
2: Igen, nagyon-nagyon fontos. Mostanában verseim jelennek meg, egyszer a Tiszatáj folyóiratban, többnyire pedig online közlésként a Literatúra irodalmi magazinban jelennek meg verseim. Sokkal többet olvasok, mint írok, azt hiszem ez egy ilyen egészséges arány. És igen, tehát amikor az ember szakirodalmat olvas, az olyan, mintha a nyelvvel, a magyar nyelvvel, amit annyira szeret, fát hasogatnának. És utána kell valami, ami ezt kompenzálja. És ilyenkor jönnek a versek, novellák, általában kortárs magyar írók.
3: Most a helyén érzi magát? Az életét? Ha itt visszagondolunk az elmúlt percekre, 10 percekre és a válaszaira, akkor többször mesélt olyat, hogy váltott bizonyos életszakaszban. Ott hagyta a cselgáncsot, ott hagyta egy időben Istent és az evangélikus meg katolikus hittant, a beteghordást, mondjuk annak mondta, hogy volt egy ilyen személyes oka a hátfájdalom, szóval meg hogy üresnek érezte, nem érezte otthon magát, vagy nem érezte úgy, hogy a helyén van, talán így fogalmazott. Szóval a korrekt kérdésem az, hogy most a helyén érzi-e magát, a PIMASZ kérdésem pedig az, hogy pár év múlva valami mást fog csinálni, vagy most már úgy érzi, hogy ott van, ahol kell lennie, és akkor innentől a nyugdíjig református lelkész lesz főállásban.
2: Azt érzem életemben először, hogy önazonos vagyok lelkészként. A helyemen vagyok. Nagyon jó érzés az, hogy az Úr dicsőségére csináljuk, amit csinálunk. És folyamatosan érzem azt, hogy a Szentlélek Isten velem van. És hát mikor váltanék, vagy mikor érezném úgy, hogy váltanom kell? Azt hiszem, erről a legjobban Pál írja Timóteusnak, Szentlélektől ikletve, hogy ha mi hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Szóval azt hiszem, hogy azt tart a pályán, hogy Isten olyan, amilyen, és nem azt tart a lelkészi pályán, hogy én olyan vagyok, amilyen. Magamtól biztos eljönne a pont, ahol kell a váltás, vagy valahogy más csinálnék. De azt gondolom, hogy ez a pont soha nem fog eljönni, amíg az Úr ilyen, és az Úr az mindig ilyen marad.
1: Busz Pétert Hegedűs Márk kérdezte.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: 7 órakor hírekkel folytatjuk műsorunkat, majd kezdődik az Európa Rádió délelőtti információs magazinja, a Kontinentális reggeli. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én évfélig van lehetőség, jelezte. A miniszter kifejtette, hogy hatályba lépett a szakképzési törvény módosítása, amely lehetővé teszi a szakképzési centrumok jelenlegi kettős vezetési modelljének megszüntetését és a megújuló főigazgatói munkakörök megpályáztatását. Az új rendszerben a centrumok vezetése is az ehhez kapcsolódó szakmai, működési és gazdálkodási felelősség a főigazgatóknál összpontosul, tette hozzá. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Olyan centrumokat szeretnénk, amelyek képesek reagálni a helyi gazdaság változásaira, korszerű és piacképes tudást biztosítanak a tanulóknak, és magas színvonalú szakképzést tesznek elérhetővé mindenki számára, fogalmazott a miniszter. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A természetes fogyás a 2025. augusztusi 2968-al szemben 3530 fő volt. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Megkezdődött a Róka és Aranysakál állomány parazitológiai monitoring programja szeptember közepén. A több szervezet összefogásával megvalósuló vizsgálatok célja az emberre is veszélyt jelentő féregfajok magyarországi előfordulásának nyomon követése, tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MTI-t. A közlemény szerint a több mint 5 hónapon át tartó program során várhatóan mintegy 700 róka és aranysakál vizsgálata történik meg. A monitoring program keretében országszerte kockázatelemzés alapján meghatározott számban gyűjtenek mintákat. Magyarországon a parazitát először 2002-ben mutatták ki rókában, jelenleg több régió is erősen fertőzöttnek tekinthető. A monitoring program jövő év február végén zárul, ezt követően lehetőség nyílik az eredmények átfogó értékelésére. Ismét meghirdeti a Játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőjét a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampánya keretében. Jelentkezni október 4-én éjfélig lehet. A vetélkedőt november 9-én, 13-án és 16-án rendezik meg online formában. 3 fős csapatok indulhatnak. A jelentkezőket 6 területről várják. A vetélkedő első napjának délelőttjén a belügyi rendészeti ismereteket oktató köznevelési intézmények tanulói, délutánján az egészségügyi köznevelési intézmények tanulói vesznek részt. A második nap délelőttjén a rendvédelmi technikumok tanulói és a felsőoktatási hallgatók, délután a 18 és 40 év közötti hallássérültek vetélkednek. A harmadik nap délelőttjén az egészségügyi dolgozók versenyeznek, így a centrumkórházak és irányított intézmények, az irányító vármegye intézmények, kórházak, valamint az országos intézetek, klinikák dolgozói mérik össze tudásukat, délután pedig a belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek részéről delegált jelentkezők.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Ez a Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Műsorunk első órájában fellapozzuk a kalendáriumot. Rögtön utána útravaló gondolattal jelentkezünk, 7:30 pedig rövid hírekkel várjuk Önöket. Mindezek után ifjabb Latabár Árpád munkásságát ismerhetik meg, aki a hosszú latyi néven vonult be a magyar színjátszás történetébe. Godzsák Attila történész lesz a vendégünk.
2: Ugyan már 16 éves korában a János Vitézben szerepelt, de ő színiiskolát soha nem végzett, eredetileg iparművésznek készült, de szánypróbálgatásai közben volt filmlaboratóriumi tanonc, készült operatőrnek, illetve újságírónak is. Azonban mondjuk egyik sem lett, hanem színész lett belőle, mindenféle tanulmányát abba hagyta, és a Budai Várszínházhoz szerződött 1923-ban. Azonban a történelem pont úgy intézte, hogy egy évvel később bezárt a Budai Várszínház, és így az ő társulata is feloszlott. Ekkor az ő bátyjával, Kálmánnal, aki már egy kicsit jobban befutott színésznek számított, egy nagy külföldi turnéra indultak, és Európa rengeteg országában nagy sikert arattak.
1: Tartalmas időtöltést kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 26-a van Justina nevenapja. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1542-ben ezen a napon nemzetközi keresztény sereg vonul Buda visszafoglalására, de kudarcot vall. 1676-ban 11. Incét pápává választják. 1703. szeptember 26-án II. Rákóczi Ferenc uralja Magyarország nagy részét, amint ezt 14. Lajos francia királyhoz írt levelében tanúsítja is. 1777-ben Mária Terézia áttelepíti a Nagyszombati Tudomány Egyetemet a budai királyi várba, és megalapítja az egyetemi könyvtárat. 1848. szeptember 26-án Jelasis császári tábornagy Horváth Bán csapatai elfoglalják Székesfehérvárt, 5. Ferdinánd király Lamberg Ferenc altábornagyot nevezi ki a magyar hadsereg fő parancsnokának. 1944-re ugrunk, II. Világháborúban a Vörös Hadsereg bevonul Makó városába ezen a napon. 1950-ben az ELTE-n marxizmus-leninizmus tanszék létesül. 1960-ban az első televíziós elnökjelölti vita zajlik le az Egyesült Államokban Nixon és Kennedy között. 1960-ban, tehát ugyanebben az évben Fidel Castro az ENSZ történetének leghosszabb beszédét tartja 4,5 órán keresztül. 1966-ban megnyitják az első budapesti művészeti heteket. 1973-ban a Concorde első útja Washington és Párizs között zajlik, az út 3 óra 33 percig tart. 1980-ban Münchenben bomba merényletet hajtanak végre, a hagyományos sörünnepről, az Oktoberfestről hazainduló embertömegben egy szélsőjobboldali merénylő bombát robbant, 13 ember életét veszti, több mint 200-an pedig megsebesülnek. 1981-ben levegőbe emelkedett az első Boeing 767-es repülőgép. Két évvel később, 1983. szeptember 26-án Mihail Gorbacsov Magyarországon tárgyal. 1988-ban Brüsszelben az Európai Unió kereskedelmi és gazdasági együttműködési megállapodást köt hazánkkal. 1989-ben a Magyarországgyűlés elfogadja a be- és kivándorlási törvényt, ez alapvető emberi jognak nyilvánítja a kivándorlást és a szabad mozgást. Ugyanezen a napon Brüsszelben 24 tőkés ország újabb értekezletet tart lengyelországi és a magyarországi reformok támogatásáról. Két évvel később, 1991-ben a zsilvölgyi bányászok Bukarestbe vonulnak, elfoglalják a parlament épületét, Petre Román kormányfő lemondása után a bányászok hazatérnek. 1997-ben földrengés rázza meg Assisit, a Szent Ferenc bazilika tetőszerkezete beomlik, a középkori freskókban súlyos károk keletkeznek. 2006-ban pedig Budapesten tárgyal James Lee Jones vezérezredes, a szövetséges fegyveres erők európai legfelső parancsnoka, Havril András vezérezredessel tárgyalnak.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát

a csillagos ég fölöttünk. Ma már alig figyelünk a felettünk ragyogó csillagokra. Kevesen gyönyörködünk bennük, és aki megpróbálja, annak sokszor nehéz dolga van. A nagyvárosok fénye, az ipartelepeket őrző óriási reflektorok elhalványítják a ragyogásukat. Gigantikus méretű és erejű emberi alkotások szorítják háttérbe a fejünk felett szikrázó, ékszerként fénylő égitesteket. A csillagászok sok évtizede panaszkodnak, hogy a sok lámpa és éjjeli fény akadályozza, és sokszor lehetetlenné teszi a munkájukat, sőt egyenesen fényszennyezésről beszélnek. Holdra járunk, a Marsra készülünk, égi kísérőink elvesztették a varázsukat. Pedig valaha jósok és kutatók, költők és szerelmesek bámultak felfelé éjszakánként, töprengve a világegyetem titkain, a saját sorsukon vagy párjukkal közös jövőn. Ki néz ma fel? Ki az, aki még megtanítja gyermekeit, unokáit a csillagképekre? Ki tudja, hogy segítségükkel tájékozódni lehet tengeren és szárazföldön? A szerelmesek is egyre gyakrabban a világhálón böngésznek, és okostelefonjukat nyomogatják, és ritkán álmodoznak az eget nézve. Lassan ismeretlen dolog lesz a romantika. Csak mint jelző szerepel, filmek vagy könyvek jelzője, esetleg mint turisztikai ajánlat. Lehet, hogy használna, ha megtanulnánk újra felfelé is nézni. Ráérezni, hogy nem mi vagyunk a világ közepe. Hogy kicsik vagyunk, és életünk egy szempillantásnyi, a felettünk ragyogó csillagokéhoz képest. Nincs sok időnk, azt jól kellene kihasználni. Talán a költőnek is igazat adnánk, aki egy átvirasztott éjjel után így csodálkozott rá a felettünk lévő világra. Úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én évfélig van lehetőség, jelezte. A miniszter kifejtette, hogy hatályba lépett a szakképzés törvény módosítása, amely lehetővé teszi a szakképzési centrumok jelenlegi kettős vezetési modelljének megszüntetését és a megújuló főigazgatói munkakörök megpályáztatását. Az új rendszerben a centrumok vezetése is az ehhez kapcsolódó szakmai, működési és gazdálkodási felelősség a főigazgatóknál összpontosul, tette hozzá. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Olyan centrumokat szeretnénk, amelyek képesek reagálni a helyi gazdaság változásaira, korszerű és piacképes tudást biztosítanak a tanulóknak, és magas színvonalú szakképzést tesznek elérhetővé mindenki számára, fogalmazott a miniszter. Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A legfőbb ügyészről titkos szavazással döntenek majd a képviselők. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció csütörtökön kezdeményezte. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A természetes fogyás a 2025. augusztusi 2968-al szemben 3530 fő volt. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Ifjabb Latabár Árpád, aki a hosszú Latyi néven vonult be a magyar színjátszás történetébe, Sátoraljaújhelyen született, és többször játszott szülővárosa színházában. Mint neves újhelyit emlegetik őt a városban, róla nevezték el a színházat és egy hangulatos kávéházat is. Gozsák Attila történésszel Jászter Beáta beszélgetett a színész legendáról.
2: Most egy olyan neves Sátoraljaújhelyiről beszélgetünk, aki országos hírű és világhírű is, Latabár Árpádról van szó, az ifjabbról, akiről a Sátoraljaújhelyi Színházat is elnevezték. A Latabár család egészen a 19. század elejéig visszamenőleg nagyon híres neves személyekből áll. Kik voltak ők?
3: Igen, Latabár Endre, aki 1811-ben született, ő színész, rendező, színigazgató és műfordító volt, tulajdonképpen ő a dinasztia első tagja, alapítója, ő Kiskunhalason született, 1841-ben vette Török Mária színésznőt feleségül, akinek testvérei és édesapjai színész volt, tehát egy olyan színészi családból származó hölgyet vett már eleve feleségül, és tőle 8 gyermekük született, és a 3 fiúk mindhárom színész lett, Endre, Dezső és Kálmán Árpád néven, és Kálmán Árpád, aki 1855-ben született, az ő fia volt az a Latabár Árpád, aki 1878-ban Miskolcon született, és feleségül vette a sátoraljaújhelyi Déri Ilonát, és az ő két fiúk lett igazából az ifjabb Latabár Árpád és ifjabb Latabár Kálmán. Kálmán még Kecskeméten született 1902-ben, Árpád pedig már itt Sátoraljaújhelyen 1903-ban. És hogy kicsit tovább menjünk, ugyan Árpádról fogunk beszélni, de kicsit tovább tekintve, ifjabb Kálmán fia, még ifjabb Kálmán, aki 1938-ban született és 2000-ben hunyt el, ő maga is színész lett, sőt az ő fia Árpád, látszik a Kálmán és az Árpád volt, aki itt leggyakoribb név a családban, ő maga is színész lett, és még jelenleg is él, és a Miskolci Nemzeti Színház tagja, tehát nem olyan messzire található területileg tőlünk jelenleg az ő társulata, és így ezáltal 6 generációsá duzzadt már a Latabár színész család, illetve úgy is lehet mondani, hogy 6+1, ugyanis a alapító Endre apósai színész volt, tehát ugyan nem a Latabár dinasztiának, de a vérvonalba ő is, tehát egy 7 generáció színész családról beszélhetünk.
2: Róluk tényleg elmondható, hogy a génjeikben volt a színjátszás. Latabár Árpád az ifjabb, akiről most beszélünk, és aki Sátoraljaújhelyen született, a hosszú Latyi néven vonult be ugye a színjátszás történetébe. Ő sátoraljaújhelyi, hiszen az édesanyja Déri Ilona egy újhelyi lány volt. Mit tudunk az ő gyerekkoráról? Van-e róla valami feljegyzése vagy emléke?
3: Hát azt tudhatjuk, hogy az édesapa egy igazi színészhez méltó csapadár lélek volt, ezért igen korán elhagyta az édesanyját a két gyermekkel. Ifjabb Árpádnak a tehetsége már fiatal korában megjelent, de ennek ellenére még sokáig nem döntötte, hogy ő is színészettel fog foglalkozni, mint az édesapa, illetve nagyapa. Ugyan már 16 éves korában a János Vitézben szerepelt, de ő színiskolát soha nem végzett, eredetileg iparművésznek készült, de szánypróbálgatásai közben volt filmlaboratóriumi tanonc, készült operatőrnek, illetve újságírónak is. Azon, hogy egyik sem lett, hanem színész lett belőle, mindenféle tanulmányát abba hagyta, és a Budai Várszínházhoz szerződött 1923-ban. Azonban a történelem pont úgy intézte, hogy egy évvel később bezárt a Budai Várszínház, és így az ő társulata is feloszlott. Ekkor az ő bátyjával, Kálmánnal, aki már egy kicsit jobban befutott színésznek számított, egy nagy külföldi turnéra indultak, és Európa rengeteg országában nagy sikert arattak. Sokszor szerepeltek a felvidéki magyar városokban, Hollandiában, Olaszországban, Ausztriában, Franciaországban is felléptek, illetve afrikai turnéjuk is volt. Európa a legtöbb jelentős színpada mellett Afrikán, egy másik kontinensen is felléptek, és szintén zajos sikereket arattak. A korszakban sok kolléga Chaplinhez, vagy akár Buster Keatonhöz hasonlította őket, és gyakran zenés artista számokkal is turnéztak, tehát nem csak a szószoros értelmébe vett színművekkel, hanem egyéb szórakoztató műsorokkal is felléptek. A bécsi társulatnak is tagja voltak, tehát nem csak körbenhanták Európát, hanem olyan is volt, hogy leleragadtak bizonyos helyeken, azonban a világkarrier küszöbén ők úgy döntöttek, hogy ők magyar színészek szeretnének lenni, ezért hazajöttek Magyarországra, és 1928-ban a Király Színházhoz szerződtek el együtt. Emellett tagja volt a Fővárosi Operett Színháznak, és bizonyos időben a Városi Színháznak, játszott a Magyar Színházban, a Vidám Színházban, és Budapesten kívül rengeteg vidéki fellépése is volt, Sátoraljaújhelyre is többször ellátogatott, és a szülőváros a színpadán is fellépett.
2: Az ifjú Latabár Árpád Latabár Kálmán és az édesapja árnyékában élt, hiszen azt szokták róla írni a színész lexikonban, hogy nem volt olyan kimagasló tehetség, mint az édesapja és a bátyja, hanem karakterszínész volt. Ő mégsem érezte úgy, ezt sokszor megvallotta, hogy háttérben lenne, vagy az árnyékukban lenne, és ez egy nagyon erős testvéri kapcsolat volt.
3: Mindenképpen igaz ez rá, hogy abszolút nem volt szakmai féltékenysége a családjával szemben. A bátyjával turnézte ugye végig Európát és Afrikát, de az édesapával hármasban is sokszor felléptek, tehát bár gyermekkorukban nem volt szoros kapcsolat a édesapjukkal, de később, mint kollégák, jó kapcsolatba kerültek, és tényleg nem marták egymást. Ugye Latabár Kálmán volt a úgymond sztárszínész, ez mindig ő kapta a vicces, a szívtipró és a hasonló szerepeket, Árpád pedig mindig a komoly szerepeket játszott el, a kicsit az ellenpólust a színpadon, és ez egy kiváló párosítás, egy nagyon jó leosztás volt kettejük között, viszont fontos megemlíteni, hogy hiába karakterszínésznek nevezik Latabár Árpádot, és tényleg valamelyest kevesebb tehetsége volt, mint a testvérének, de sokféle karaktert el tudott játszani ennek ellenére. Ugye, mint mondtam, a testvérével együtt mindig ezeket a komolyabb, esetleg komorabb szerepeket játszotta, de mikor egyedül játszott, akkor sokszor pont a fanyar humora volt az, amit nagyon szeretett a közönség, tehát el tudott ő többféle karaktert is játszani. Emellett nagyon fontos, hogy írói vénával is meg volt áldva, bohózatokat is dolgozott át, fordított is idegen nyelvű darabokat, tehát a színpad mögött is dolgozott, nem csak magán a színpadon.
2: Szinkron színészként is nagyon kedvelték, és nem egy film, vagy éppen mesefilm egyik figurájának adta a hangját.
3: Bizonyám, a sok szinkron szerepek közül a legkorábbiak talán a legismertebbek még a mai emberek számára is, hiszen mondjuk a francia vagy csehszlovák filmek kevésbé ismertek manapság, ellenben az eredeti 1939-es Ózasz csodák csodája például ismerős ugye a legtöbb hallgatónak. Ebbe több feladatot is ellátott, Marvel professzornak, Óznak, Smaragdváros kapuőrének és a Kocsisnak is ő adta a hangját. Ezen kívül a gyermekek kedvenc meséiben is adott hangot, a Bambiban Uhu bácsinak, Hamupipőkében pedig a királynak volt magyar hangja.
2: Ha azt mondjuk, hogy Latabár Árpád és Latabár Kálmán, akkor mindenkinek a Mágnás Miska jut eszébe, Mixi és Pixi gróf, ahogy ott a búcsúban mondják, hogy nekik mindenféle ringlispére bérletük van, mint az uralkodó osztály tagjainak. És azt hiszem, hogy valóban ez egy legendás szerep volt, de hát számtalan legendás szerepet alakított színpadon is, filmen is Latabár Árpád. Egy párat válogassunk ki ezek közül.
3: Hát, hogyha saját elfogultságom alapján akarnék beszélni, például a Csárdás királynőben Kerekes Ferkót alakította a színpadon, a Cigánybáróban is szerepet játszott, a filmei közül pedig ugye a Mágnás Miska, mint említettük, illetve a Civil a pályán, ez a két filmje, ami talán a legismertebb és legjobb alakításai között is biztos, hogy benne vannak. Színpadon számolhatatlan szerepet játszott, de több mint 20 filmszerepben is fellépett. Ezek már többnyire a II. Világháború után voltak a filmszerepek, ugye amikor a mozgó kép sokkal jobban elterjedt, de tényleg igazából mindenféle színpadi műben fellépett a korszak és a korábbi korok legnagyobb írói által készített színművek nagy szerepeit osztották rá.
2: Említettük az újságírói vénáját, és hogy újságíróként is dolgozott, és azt hallottam, és azt olvastam, hogy amikor színész lett, akkor sem felejtett el, hogy újságíró, hiszen az egyik turnéjukról még tudósítást is írt.
3: Igen, pontosan az egyik pesti nagylapnak az afrikai turnéjukról tulajdonképpen ő írta a tudósításokat, így mint egy két szerepet is vállalva a turnéban.
2: Ha már Latabár Árpádról beszélünk, akkor mindenképpen szólnunk kell az új helyi színjátszásról, hiszen akkor, amikor ő színész volt, akkor éppen fénykorát élte a Sátoralja új helyi színház és színjátszás.
3: Legalábbis az életének egyik szakaszában, ugye a második világháborúig a Sátorújhelyi színjátszás tényleg nagy fénykorát érte, ugye már a 19. század végén átadták az első újhelyi kőszínházat, mely a Vármegye első színháza volt, és kiváló társulatok játszottak itt. Saját társulata ritkán volt a városnak, de a környező társulatok, például a Kassai társulat, mely az egész ország egyik legjobb társulata volt, nagyon hosszú időn keresztül, rengetegszer lépett fel Újhelyben, illetve közös direktor, a színi rendezője is volt Kassának és Sátoralja Újhelynek, illetve a két világháború között, mikor a már ma ismert új színház épületet is átadták 1929-ben, utána szintén volt egy fellendülése az újhelyi színjátszásnak, rengeteg úgymond sztár játszott Újhelybe, korszakok legismertebb színészei is tiszteletüket tették Újhelyben is, és feledhetetlen játékokat adtak elő.
2: Amikor a felújított színházunkat Latabár Árpád színháznak nevezték el, akkor nagyon sokan felsziszentek Újhelyben, hogy jó, de hát hogyan is kötődik ő ide Sátoralja Újhelyhez, mert kevesen tudták, hogy ő itt született. Most már mindenki tudja, hogyan emlékezünk ő rá, hogyan őrizzük itt a városban az emlékét.
3: Mindenképpen meg kell említeni a művelési központhoz tartozó Latabár kávéházat, mely egy borzasztóan hangulatos millióvel, interiőrrel rendelkezik, részben Latabár Árpádhoz, részben a korszak színjátszásához kapcsolódóan nagyon sok régi eredeti színi plakát és egyéb tárgyi vagy papíremlék van kiállítva, és tényleg egy kicsit az ember a kávéja, vagy esetleg bora fölött át tud szellemülni, és bele tudja élni magát, akár a századforduló, de főként a 20-as, 30-as évek újhelyi színjátszásának légkörébe. És tényleg azt sokáig sokan nem tudták, mint ahogy említette is, hogy miért is róla nevezik el. Ugyan tényleg nem volt az újhelyi társulatnak tagja, de Újhelyben nőtt fel, itt szívta magába azt az energiát, ami később elkísérte egész életében, és sokszor szeretettel visszajárt kicsin szülővárosának színpadára is játszani, gyakori vendég volt itt Sátoralja Újhelyben, és mindenképpen tényleg nagy büszkeségünk, hogy egy ilyen színész óriást is adtunk a sok politikus óriás mellett Magyarországnak.
1: Ifjabb Latabár Árpád, aki a hosszú latyi néven vonult be a magyar színjátszás történetébe, Sátoralja Újhelyen született, és többször játszott szülővárosa színházában. Mint neves Újhelyit emlegetik őt a városban, róla nevezték el a színházat és egy hangulatos kávéházat is. Gozsák Attila történésszel Jászter Beáta beszélgetett a színész legendáról.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Mindjárt híreket hallhatnak, utána pedig folytatjuk délelőtti műsorunkat itt az Európa Rádióban. Tartsanak velünk továbbra is!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarország védelme az erős honvédségen, valamint az euróatlanti együttműködésen alapul, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Boris Pistorius német védelmi miniszterrel közösen tartott budapesti sajtótájékoztatón. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar-német kapcsolatok teljesen helyreálltak, amit a német fegyveres ipar sikeres beszerzései is bizonyítanak. A jövőben eddig a közös fejlesztések mellett az űripar, a katonai mobilitás és a logisztika területén is szorosabbra fűzik az együttműködést, több magyar vállalatot bevonnak az ellátási láncba. Ruszin Szendi Romulus az ukrán uniós csatlakozás kapcsán elmondta, Magyarország nem küld katonát vagy halálos eszközt a háborúba, de a humanitárius segítségnyújtás folyamatos. Mivel a kárpátaljai magyar kisebbség visszakapta jogait, a kormány nem blokkolja tovább a csatlakozási eljárást, ám a gyorsított menetet a korábban várakozó országok miatt nem támogatják. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer problémái miatt, közölte Tanács Zoltán tárcavezető. A projekt évek óta húzódik, és összesen több mint 16 milliárd forintba került, ám noha a Tigra Kft-vel kötött szerződés alapján a fejlesztést 2022-ben készre jelentették, és a vállalkozót kiírták, a rendszer a mai napig nem működik. A kormányváltás utáni átvizsgálás szerint a projekt készültsége mindössze 52%-os. Ráadásul az ügyfelek által használható funkcióknak alig 10-15%-a készült el. Az új vezetés megszüntette a szállítói függőséget, átvette a forráskódot, felbontotta az üzemeltetési szerződést, és feljelentést tesz annak tisztázására, hogy kihozott döntéseket a nem teljesített, mégis kifizetett milliárdokról. Nagy szükség van a nőkre a politikában, mivel a nők máshogy látják a világot, és az általuk képviselt tudás, valamint tapasztalat elengedhetetlen a jobb döntésekhez, hangsúlyozta a Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke egy balatonfüredi konferencián. A politikus rámutatott, hogy a korábbi 16%-os női arányt a parlamentben sikerült körülbelül 10%-kal növelni. Hozzátette, hogy a nők bevonásával olyan szabályok és határozatok születhetnek, amelyek jobban figyelembe veszik a társadalom egészének valós igényeit. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter, így jövő hétfőtől Slánic Béla tölti be a tisztséget. A tárcavezető közösségi oldalán kiemelte, hogy az új vezető több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, és hazai, valamint nemzetközi nagyvállalatok élén is sikeresen irányított szervezeti és digitális tevékenységeket. Kármán András elvárása szerint Slánic Bélának egy olyan magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén kell dolgoznia, amelyet a stratégiai szemlélet, az üzleti fókusz és a hatékonyság folyamatos növelése jellemez.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Hogyan válj nagy lelkűvé? Második rész. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik. Példabeszédek könyve 11. fejezet 24-es vers. Valaki egyszer ezt mondta a pénzről. Sehogy sem jöhetsz ki jól a dologból. Ha a pénzkeresésre koncentrálsz, anyagias vagy. Ha próbálsz pénzt keresni, de mint hiába, vesztes vagy. Ha sokat keresel és megtartod magadnak, fösvény vagy. Ha elköltöd, amit megkerestél, tékozló vagy. Ha nem érdekel a pénzkeresés, nincs benned ambíció. Ha sokat keresel,

egyetlen módja az, ha szokásoddá teszed, hogy adsz az idődből, a tehetségedből, a figyelmedből, az erőforrásaidból és a pénzedből. Hogyan válhatsz hát nagy lelkűvé? Először is vizsgáld meg, hogy mennyire vagy a vagyontárgyait fogja. Válasz ki közülük egyet, amelyet igazán becsesnek tartasz, majd gondolj valakire, aki fontos neked, és akinek szüksége van rá, majd add oda neki. Másodszor fektesd jó ügyekbe a pénzed. Ha ismersz valakit, aki valami igazán nagyszerű dolgot tervez, biztosíts számára a megvalósításhoz szükséges forrásokat. Segíts azoknak, akik nem tudják viszonozni. Ahogy John Bunyan mondta, ha a mai napon nem tettél valamit valakiért, aki sosem tudja visszafizetni, akkor nem is éltél. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm műsorunkba most bekapcsolódó hallgatóinkat. Ez itt továbbra is a Kontinentális reggeli, szeptember 26-án szombaton. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. Szuperszum háladíjjal köszönték meg Kovácsné Szeppel Feld Erzsébet, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziuma igazgatóhelyettesének munkáját. A történelem magyar szakos tanár olyan honismereti, média és fotószakkört indított, ahol diákjaival közösen audiovizuális emlékgyűjtésbe kezdtek hiteles szemtanúk beszámolói alapján.
2: A tevékenységünknek több területe van. Az egyik ilyen tevékenység ez a bizonyos értékmentés, értékőrzés. Ez egyrészt abban nyilvánul meg, hogy mi a gyerekekkel keresünk olyan szakmákat, amelyek hát lassan kihalnak. És ezeket a szakmákat feltérképezzük, felkutatjuk amíg ezeket a szakmákat művelőket, és hát ezekről fotós, filmes, írott anyagok készülnek.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk, számítunk megtisztelő figyelmükre ma délelőtt is.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szuper Szum Háladíjjal köszönték meg Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziuma igazgatóhelyettesének munkáját. A történelem magyar szakos tanár olyan honismereti média és fotószakkört indított, ahol diákjaival közösen audiovizuális emlékgyűjtésbe kezdtek hiteles szemtanú beszámolói alapján. A díjról, pályaválasztásról és a szakkörről beszélgettünk vele részletesen. A riporter Kisnéveres Viktória.
2: Beszélgetésünk elején szeretettel gratulálok ehhez az elismeréshez.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: És arra szeretném kérni, hogy először erről a díjról néhány mondatban szóljunk, hogy mit is takar ez pontosan, és hogy hogyan idézi vissza a tanévnyitó alkalmat, amikor megkapta ezt az elismerést.
3: A Szuperszum alapítvány háladíjáról van szó, amiről nagyon őszintén megmondom, hogy nem sok mindent tudtam korábban, úgyhogy valóban nagyon nagy meglepetés volt, amikor a kuratórium minden tagja megjelent a tanévnyitó ünnepségünkön, és elmondták, hogy létezik egy ilyen díj, és mind nagyon sok, tehát szülők, tanítványok terjesztenek fel kollégákat, ha jól emlékszem, 67 felterjesztés volt ebben az évben is, és fel sem merült bennem a gondolat, hogy ez most rám vonatkozik, amiért itt vannak, úgyhogy valóban nagyon-nagyon nagy meglepetés volt, hogy ebben az évben két pedagógus kapta a díjat, és az egyik én lehettem. Úgyhogy ez egy nagyon megtisztelő és nagyon kellemesen meglepő dolog volt a számomra. Nagyon jó leső érzés volt, hogy eljött a kuratórium minden tagja, egy nagyon szép plakettet kaptam, egy nagyon szép oklevelet, virágcsokrot, és nem én, hanem az iskola, pontosabban hát az a csapat, akikkel én ezt elértem, hogy ilyen megtiszteltetésben részesülhetek, kap 500.000 forintot egy projektre, amit majd közösen kitalálunk, hogy mi is legyen ez, és amit majd közösen meg tudunk itt valósítani.
2: Ugye ezt a díjat a jelölők az értékmentő és értékteremtő oktatási nevelési munkájáért adományozták önnek, hiszen különleges honismereti szakkört indított az idei tanévben is, de természetesen ugye ennek már azért komolyabb múltja van, erről is szólunk itt a későbbiekben. És talán ez is az egyik olyan érzés, amely erre a pedagógusi pályára hívta is, hogyha szólhatunk most arról, akkor egy picit visszaidézve a múltat kérném meg, hogy a pedagógusi pályára való elhívásáról szóljon nekünk.
3: Köszönöm szépen, nagyon szívesen mesélek erről. Tehát én az a pedagógus vagyok, aki világéletében tanár szeretett volna lenni. De ez olyannyira komoly elhivatottság volt, hogy hát ezért meg is kellett harcolnom, hiszen a szüleim a legjobb szándékkal úgy gondolták, hogy aki magyarból történelemből jó, mert hát azért az volt, amit a Földes Ferenc gimnáziumban annak idején, az azért miért ne mehetne akár jogásznak is, akkor kezdte el működését éppen Miskolcon a jogi egyetem. Tehát minden szempontból logikusnak tűnt ez az ő általuk elgondolt irány, de nem engedtem. És pedagógus szerettem volna lenni, úgyhogy meggyőztem őket, hogy hát én mégiscsak azt az irányt választanám. Nagyon nehéz volt bekerülni akkor az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar történelem szakára. Valójában sokkal komolyabb pontra volt szükség, mint a jogi egyetemre, de sikerült. Úgyhogy én Budapesten végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom történelem szakos tanárként és összehasonlító irodalom szakos előadóként az egyetemen. Annyira megtetszett nekem ez a terület is, hogy ezt a szakot is elvégeztem.
2: Még mielőtt itt tovább mennénk az időben, ugye el is hangzott, hogy a Földes Ferenc Gimnázium tanulója, diákja volt ön is. Visszaidézhetjük azokat az éveket is, bizonyára itt a szívében ez minden nap, vagy gyakran felidéződnek azok az évek?
3: Hogyne, hát igazi szívvel, lélekkel teli földesista vagyok, és hát büszkén mondhatjuk el, igazgató úr is mindig elmondja minden szülői értekezleten, hogy jelenleg a földes teljes vezetősége valaha földes diák volt, de A földes nekem hát olyan, mintha az otthonom lenne valóban, és az, hogy pedagógus lettem, az azért azoknak a tanároknak is köszönhető, akik itt tanítottak. De ha már iskolát említünk, akkor hagyd mondjam azt, és hagyd nevezek néven is néhány olyan pedagógust, aki azért erre a pályára ösztönzött, és az első az nem földeshez kapcsolódik, hanem még az általános iskolához. Ez Diósgyőrben, a Papírgyárnál, a Sas utcai egy icike-picike általános iskola, én oda jártam. Hát aki oda járt, azok a diákok, azok mindig nagy nosztalgiával emlékeznek erre az időszakra, és sajnos már elhúny, de volt egy Kuti Éva nevű tanárnő, aki hát olyan pedagógus volt, amilyen a nagykönyvben meg van írva, és akárkit is tanított, mindig nagyon nagy szeretettel emlékezik. Rá. Nem magyar történelem szakos volt, hanem ő a természettudományokhoz kapcsolódott sokkal jobban. Ennek ellenére az egyénisége olyan volt, ami meghatározó példaképnek tekinthető. Aztán itt a földesben, hát nem csúnya dolog, ha néven nevezek néhány kollégát, vagy hát akkori tanáromat, hiszen nincs olyan, akit ne tiszteltünk, vagy szerettünk volna, de sajnos szintén elhunyt már az osztályfőnökünk Dusza Árpád. Róla egyébként azóta már versenyt is elneveztek itt a földesben, országos verseny. Ő az informatikának volt a meghatározó tanára, nekem osztályfőnököm, tehát itt főleg, mint osztályfőnök példaértékű számomra. Magyart Tóth Bertalanné tanárnő tanította, a történelmet pedig Barna István tanár úr, aki egyébként előttem igazgatóhelyettes is volt, tehát a stafétát így is átvettem tőle, mind a ketten nagyon, nagyon nagy tudásúak voltak, hihetetlen muníciót tudtak adni ehhez a pályához. De én nagyon nehezen döntöttem el, hogy földrajzbiológia, vagy magyar történelem szakos tanárnak menjek, mert mind a négyet nagyon-nagyon szerettem, egész jól is ment. Kormos Vilmos tanár úr és Szegedi Győző tanár úr volt ez a két tanár, és valójában azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar történelem szakos tanáraim voltak egy kicsit határozottabbak, és úgy kerültem erre a pályára, és a földrajz és a biológia megmaradt hobbinak.
2: És így a tantárgyak után, hogyha a pedagógusi pályának azokról az értékeiről szólna, amely meghatározó volt már ekkor is, amit ugye példaként követve ön is beépítette a későbbi munkásságába.
3: Amit mindenképpen ki szeretnék emelni, az a fajta kultúra átadás, ami a magyarral és a történelemmel is, de egyébként minden tantárgyal mondhatnám, hogy összefügg. Ez olyan magas szintű volt itt. Tehát amikor én a földesbe jártam, az ugye nagyon régen volt, de akkor még nem volt divat, sőt egyáltalán nem is, inkább titkolták azt, hogy mi az, hogy erdélyi irodalom például. Mi már akkor tanultunk erről. Az a fajta kultúra, amit az irodalom, a magyar nyelv jelentett, az nagyon-nagyon komoly alapot adott itt a Földes Ferenc gimnáziumban, és hát a történelmi tudás is ilyen volt. Barna tanár úrtól pedig a honismeretnek a szeretetét, azt, hogy a megyénkről, a városunkról, a megyénkről mennyi mindent lehet tudni, és micsoda csoda ez a régió, amiben mi élünk, hát ennek az alapját mindenképpen ő adta meg. Tehát a Kuti tanárnő az általános iskolában pedig azt, ahogy a gyerekekhez szólni kell, a gyerekek szeretetét, a gyerekek tiszteletét, talán azt leginkább tőle tanultam meg annak idején.
2: És mielőtt itt napjainkra áttérnénk, hadd utaljak vissza egy korábbi kérdésre, és ugye itt az ELTE éveit, illetve azokat a tanulmányi területeket hallhattuk korábban, amely még folytatódott az ön életében.
3: Hát ugye az Eötvös Loránd Tudományegyetem, hát abszolút fénykorának érzem azt, amikor én ott tanultam, tehát akik engem tanítottak, hát nagyon nagy büszkeség említeni őket, a későbbi Antal kormánynak nem egy tagja lett, tehát nem akármilyen rendszerváltó tanárok voltak ők annak idején, tehát egyrészt ez egy nagyon különleges szellemi műhely volt, amit az ELTE jelentett. Hát azután pedig nyilván, ahogy nagyon sok pedagógus kolléga az országban, én is rengeteg tanfolyamot elvégeztem, szakvizsgát tettem, és így aztán évről évre mindig jött valami újabb kihívás, amit egyrészt úgy éreztem, hogy a pályámhoz szükséges is, hogy elvégezzek. Másrészt meg én még a pályám legelején egyébként nem a földesben kezdtem tanítani, hanem a Baross szakközépiskolában, amit akkor még csak egyes ipari szakközépiskolának hívtak, és az egy nagyon jó tanuló iskola volt, hogy milyennek kell lenni, vagy milyen is az, amikor hát egy 23 éves fiatal lány bekerül egy olyan iskolába, ahol 18 éves vasutas és autószerelő fiúk tanulnak, És hát azt kell, hogy mondjam, hogy azóta is nagyon jó a kapcsolat, és hát remélem nem csináltam rosszat, de nem egy vasutasnak tanuló, meg autószerelő fiúból lett magyar szakos tanár, tehát az én hatásomra. Úgyhogy ez egy nagyon jó és nagyon szép emlékeim vannak abból az iskolából is, és utána pedig néhány évig Borsod-Abaúj-Zemplén megyének én lettem a magyaros szaktanácsadója, de ez olyan régen volt, hogy akkor az információkat mi vittük, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az internetvilága előtti időszakról van szó, de ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert ekkor ismertem meg a megyének a pedagógusait. Tehát ugye én nagyon sok felé jártam, busszal, vonattal, a megyét is sokkal jobban megismertem, mint korábban ismertem volna, és hát rengeteg szellemi műhellyel találkoztam. Nagyon sok kollégát ismertem meg, és egészen megdöbbentő volt az, hogy mennyire elhivatott pedagógusok vannak ebben a megyében. És azt kell, hogy mondjam, hogy most, amikor szakértőként minősíteni járok, tanácsot adni, vagy akár tanfelügyelni is, akkor is azt látom, hogy a megyében, a régióban fantasztikus az elhivatottság, ami a pedagógusokat jellemzi. A Földes Ferenc gimnáziumban egy bő 2 évtizeddel ezelőtt létrejött egy olyan iskola, amit úgy hívnak, mai napig is működik, hogy digitális középiskola, ami a felnőtt képzésnek a nagyon rugalmas és nagyon népszerű oktatási formája, és azt kell, hogy mondjam, amikor létrejött, akkor az volt az elsődleges cél, hogy a nehezebb sorsú, a tanulmányaikat valamiért abba hagyni kényszerülő felnőttek újra lehetőséget kapjanak, akár munka mellett is nagyon rugalmas módon, hogy tanulni tudjanak, érettségi bizonyítványt szerezhessenek. És ebben a rendszerben online, digitális módon történik az oktatás, ami ma már mindenki számára a világ legtermészetesebb dolga, de amikor ezt mi itt megalapítottuk, akkor ez még egyáltalán nem volt így, még a törvény sem szabályozta a digitális oktatást, tehát igazából a mi iskolánkhoz, ehhez a felnőtt képzéshez alakították akkor is ezt a törvényi hátteret is, és hát nagyon sok felnőtt szerzett azóta ebben az iskolában a mai napig érettségi bizonyítványt, egyre többen tanulnak is tovább, és nagyon-nagyon becsülik azt az érettségit, amit a munka mellett meg tudtak szerezni. Nagyon szép pillanatokat élhettünk közösen meg itt az évek során velük is.
2: És ugye itt a tanévekben sok-sok diák tanulmányait már hosszú évek óta kíséri, hogyha folytathatjuk a beszélgetést innen.
3: Természetesen, hát én tényleg nagyon régen, 1995-től vagyok a Földes Ferenc gimnázium tanára, és 25 éve vagyok igazgató helyettes, tehát azért ez tulajdonképpen egy ilyen jubileum is lehetne idén, tehát valóban hát sok ezer diák érettségizett itt a Földes Ferenc gimnáziumban azóta, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés, és ezt a szakkört, amit pedig, hát vagy műhelynek is szoktuk nevezni, aminek az értékőző, értékteremtő munkájáért ezt a a díjat én kaptam, az is több év, vagy bő másfél, lassan 2 évtizeddel nyúlik már vissza, ennek a létrejötte, és itt meg kell említenem dr. Szabó Istvánné tanárnő és Jobbágy László tanárúr nevét, valamint Erdődi István tanárúr, itt mindannyian hárman már nyugdíjasok, de annak idején együtt kezdtük ezt a fajta tevékenységet, ezt az audiovizuális emlékgyűjtést, illetve a fotó és a természet ismeret, valamint a honismerete tevékenységét. Aztán az évek során ezt én a szakkörben egy kicsit még tovább fejlesztettem, és a mai napig is hát az egyik legkedvesebb tevékenységeim közé tartozik.
2: És a sok érdeklődő diáknak is akkor picit részletesebben, ha most szólhatunk erről a szakkörről, akkor mi ebben az időszakban, ha 20 évre visszagondolhatunk, csak nem 20 évről beszélhetünk, ahogy hallhattuk, amiket megismertek a gyermekek, amit itt kaptak ezen foglalkozásokból, és ugye gondolatokat ébresztett bennük.
3: A tevékenységünknek több területe van. Az egyik ilyen tevékenység ez a bizonyos értékmentés, értékőrzés. Ez egyrészt abban nyilvánul meg, hogy mi a gyerekekkel keresünk olyan szakmákat, amelyek hát lassan kihalnak. És ezeket a szakmákat feltérképezzük, felkutatjuk a még ezeket a szakmákat művelőket, és hát ezekről fotós, filmes, írott anyagok készülnek. Ilyen volt például az egyik legszebb Halász Lászlóval Bükkszentkereszten, az utolsó bükki mészégetővel történt beszélgetésünk, egy nagy interjú kerekedett ebből. Laci bácsi valami hihetetlen szakma szeretettel mesélt arról, hogy hát már az apukája is, nagyapja is ezzel a mesterséggel foglalkozott, a mészégetéssel, mit jelent jelentett ez a bükkben, milyen életformát jelentett ez az emberek számára, milyen megélhetést biztosított annak idején, és mi volt az oka annak, hogy ez a szakma folyamatosan, hát szépen lassan eltűnt. A gyerekek olyan szakma szeretettel ismerkedtek meg, olyan emberi magatartással ismerkedtek meg, azon kívül, hogy hát szakifejezésekkel megmutatta nekünk a még az ő udvarában meglévő kemencét, de nagyon-nagyon sok érdekes dolgot láttunk. Aztán volt itt egy csipkeverő bácsi, Dani bácsi, aki ráadásul földesista volt, hát olyan érdekes, hogy a csipkeverés ugye egy férfi ember űzze, de hát Dani bácsit megismerve nem csodálkoztunk semmi sem, egyébként fafaragó is volt, és hát hihetetlen lendülettel mutatta meg a gyerekeknek és mesélt például erről a tevékenységéről. De fafaragókkal, a hímzőkkel, csuhébáb készítővel is találkoztak a gyerekek, és minden évben a Magyar Kultúra napján én egy rendezvénysorozatot szervezek itt a Földes Ferenc gimnáziumban, és az iskolában mindig kipróbálhatják magukat a gyerekek. Tehát itt például most mi a könyvtárban vagyunk, és az egyik könyvtárosunk Márta Elz itt a tanárnő, egy kerámikus. Emellett, és ő például mindig megmutatja a gyerekeknek ezt a tevékenységet, maguk is készíthetnek különböző kerámiákat, amiket aztán tanárnő kiéget. És nagyon jó a kapcsolatunk a Fügedi Márta Népművészeti Egyesülettel is, onnan is minden évben jönnek mesterek, akik bemutatják a tevékenységüket, de van olyan kolléganőm, aki remek, és tényleg nagyon magas színvonalon fűz gyöngyöt, azt is kipróbálják a gyerekek, és nagyon aranyos dolog, amikor ott ülnek a nagy asztalok körül fiúk, lányok vegyesen, és akkor kokárdát fűznek januárban, ugye a Magyar Kultúra napján, hogy majd márciusban azt hordhatják. Tehát ez az egyik tevékenységünk, amikor ilyen régi mesterségekkel találkozunk, még ezt nagyon hosszan tudnék sorolni, ilyetlen rengeteg ilyennel. Egyet még kiemelnék, közben eszembe jutott, hogy például voltunk Lépás után, és ott pedig a szívós házaspár tehenészetét néztük meg, ahol régi magyar fajta teheneket tartanak ők, és annak a gondozásával a szinte gyönyörű alpesi tájnak számító Répás után kint voltunk, és az egyik földesdiák, aki azóta most már állatorvosnak tanul, ő ott dolgozott náluk, és ő mutatta meg a tehénfejéstől kezdve a tehenek gondozását, a legkülönbözőbb régi magyar fajtáknak a tulajdonságait. Tehát ez is egy nagyon izgalmas, érdekes dolog. A másik tevékenységünk az a bizonyos audiovizuális emlékgyűjtés, amikor idősebb emberekkel beszélgetünk, akár életút interjút készítve, akár pedig valamilyen egy-egy témára fűzve fel az ő interjújukat. Például hát most lesz ugye a nagy évfordulója az 56-os eseményeknek, de az előző években több olyan interjú készült, ami volt földes diákokkal, akik 56-ban voltak például itt a földesben diákok, és elmesélték, Juga Péternek hívták az akkori szakkörösömet, a nagypapája például elmesélte, hogy milyen volt itt földesistának lenni 56 októberében. De készítettünk egy másik diák dédnagymamájával egy csodálatos interjút, minden évben levetítjük a gyerekeknek az emléknap alkalmával, akit Málenki robotra vittek el, és hihetetlen szépséggel, de rendkívül megrendítően mesélt arról, hogy ő 17 éves lányként Tímárból úgy vitték el a ma sajnos sokat emlegetett Donbászba, hogy nem tudták a szülei éveken keresztül, hogy mi is történt vele. És akkor az a ugye kortárs gyerekek hallgatják nagyon megrendülve, és kérdezkedték a nénit arról, hogy mi mindent élt át, tehát ez egy csodálatosan szép interjú volt, megrendítő történetekkel, de hál' Istennek a néni hazatért, egy gyönyörű jelenet volt, ahogy az édesanyjával újra tudott találkozni, és hát abban az öregek otthonában, ahol őt meginterjú voltuk, nagyon érdekes volt a gyerekek reakcióját is figyelni. De volt egy nagyon izgalmas és nagyon különleges kuriózum interjúnk, amikor egy 100 éves bácsival, aki akkor azóta sajnos már meghalt, de akkor hihetetlen szellemi és fizikai frissességgel mesélt arról, hogy ő 1916-ban született, tehát ez jó pár évvel ezelőtti interjúnk, és 2 éves korától, tehát 1918-tól, amikor a románok el akarták vinni a kutyáját, onnantól mesélte a világháború történetét, a két világháború között itt a Rákosi korszakot, a Kádár korszakot, és hát ezek fantasztikus élmények, hiszen a gyerekek számára, amit történelem órán megtanulnak, emberközelibbé válnak ezek a történetek. Tehát nagyon-nagyon érdekes ez. Volt egy interjú alanyunk, aki arról mesélt, hogy ő ott volt, amikor a bécsi döntések következtében újra magyarul lehetett a Kassai Szent Erzsébet-dombban elénekelni a himnuszt. Tehát ezek olyan szép és megrendítő történetek, amivel a gyerekek egyébként nem biztos, hogy találkoznak. És volt például egy olyan, az különleges történet volt, egy bácsi, aki szovjet hadifogságban volt, amikor hazajött, se a feleségének, se a gyerekeinek soha nem volt hajlandó mesélni róla. De az unokája kedvéért mesélt. És ez az egész család számára megrendítően szép történet volt, hiszen sem a felesége, sem a fia nem tudta azt, amit most az unoka kedvéért elmesélt arról, hogy milyen élmény volt. Hát idézőjelbe téve élmény, milyen borzalmakon keresztül ment át a hadifogságban. De olyan is volt, amikor egy tanyasi fiú felnőttként, ugye idősebb ember, arról mesélt, hogy neki milyen élmény volt az, amikor bekerült Miskolcra és először látott folyóvizes csapot, és akkor ezt az élményt, ami a mai gyerekek számára hát felfoghatatlan, arról tudott mesélni. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen interjú készült, egyik izgalmasabb volt, mint a másik, és a gyerekek számára emberközelivé vált a történelem.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Super Sum Hella díjjal köszöntik meg Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziuma igazgatóhelyettesének munkáját. A díjról és a pályaválasztásról, valamint az általa elindított média és fotószakkörről beszélgetünk vele a folytatásban is. A riporter továbbra is Kisnéveres Viktória.
2: Korábban, ahogy hallhattuk, csak nem 20 évvel ezelőtt különleges honismereti szakkört indított. Ennek már részleteiről hallhattunk az imintiekben, de még azért van miről mesélni.
3: Tehát a tevékenységeink között szerepel, ugye mi honismereti média és fotószakkör vagyunk. Hát a média ugye megjelent már az audiovizuális emlékgyűjtésben, a régi kihalófélben lévő szakmáknál is, de a honismeretről még kevesebb szó esett. Ez is nagyon fontos számunkra, és a fotózás úgy jelenik meg, hogy egyrészt ezeket a tevékenységünket fotókkal is nyomon követjük és dokumentáljuk, de természetfotósok is a gyerekek közül többen. És hát amit mi nagyon fontosnak tartunk, és itt szintén ugyanazokat a kollégákat kell említenem, akikkel az audiovizuális emlékgyűjtést elkezdtük. Számunkra nagyon fontos volt az, hogy a gyerekeket megismertessük a szűkebb és tágabb régiónkkal. Éppen ezért a szakkörösökkel mi minden évben járjuk egy ilyen sétaprogramban Miskolc különböző területeit, azon kívül pedig a megye különböző területeit és a régióit is. Régebben még ezt egy kicsit bővíteni is tudtuk még nagyobb körben. És itt csak a legutóbbi példákat említeném. Tehát például ezeket a sétaprogramokat mindig egy-egy város részre fűzzük fel. Tehát bejártuk a gyerekekkel például az Avast, az avasi pincesort, az avasi temetőt, az avasi templomot, ugye a református műemléktemplomot, az avasi kilátót. De voltunk itt a Deszka templom környékén is, a Tetemvárnak megnéztük a jellegzetességeit, a hősök temetőjétől, a gyönyörű tájon keresztül az egészen, hát Miskolc szégyenfoltjának tekinthető részekig. És ilyen voltunk legutóbb a Csanyikban. És ott úgy kirándultunk, hogy a Cserkész Parkból indultunk, elmentünk a Kecskelyukig, és akkor onnan fel a Vadas Parkkal, ahol pedig állatfotózással foglalkoztak a gyerekek, de minden egyes városrésznek a történetét, a kultúrtörténetét, a néprajzát, a mondavilágát, a földrajzi érdekességeit is én ilyenkor elmesélem a gyerekeknek, illetve hát, ha több kollégával megyünk, hogy akkor ezt beosztjuk egymás között. Tehát nem csak azt ismerik meg, amit éppen látnak, hanem annak a múltját is, és valóban nagyon széleskörű jellemzőit is. Amikor a megyében járunk, akkor is mindig felfűzzük valamilyen témára, tehát tavaly például az Andrásiak nyomába eredtünk, és akkor nagyon sok felé jártunk, még a határon túl is voltunk. A kettő közötti sétaprogramként pont most nyár elején úgy mentünk, hogy Lilafüredet és Bükszentkeresztet ismertük meg, és az üveghuták nyomába eredtünk, de természetesen a Limpiászi keresztig is elsétáltunk, a Mária sétányon is voltunk, tehát ilyenkor természet közeli dolgokat, a természeti érdekességeket is megnézzük, ugye emlegettem ezt a bizonyos földrajzbiológia szakot, tehát ez is megjelenik egy kicsit itt, de az üveghuták nyomában azért nagyon sok mindent megnéztünk Bükszentkereszten. És volt például 2 évvel ezelőtt Gömörország, és akkor Tompa Mihály nyomába eredtünk, és a Gömörséget jártuk be, de oly módon, hogy nem csak Keleméren voltunk Tompa nyomába, hanem elmentünk a határon túlra Hanvába, ahol megkoszorúztuk a sírját is, de elmentünk Jósvafőre, ahol volt olyan gyerek, aki akkor látott először szalamandrát. Tehát ezek ilyen érdekes és izgalmas dolgok, amiknek a nyomában eredünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel a honismerettel, az ilyen utazásokkal való tehetséggondozás, azt gondolom, hogy ez igazi klasszikus komplex tehetséggondozás. És ez nem csak azt jelenti, hogy én beszélek, a gyerekek meghallgatnak, hanem nyilván a gyerekek is felkészülnek, és utána pedig a minden évben megjelenő évkönyvünk számára hát ilyen úti beszámolót is készítenek. Úgyhogy az évkönyvben ez a több mint 1000 kép ami minden évben ott van az évkönyvben, ugye mindig az aktuális programokról, tehetségekről, tehetséggondozó programokról, azt is a szakkörösök készítik. Tehát ez egy másik tevékenység, hogy az iskola tehetségeinek és tehetséggondozó programjainak a nyomon követése és dokumentálása is a szakkörösök feladata.
2: Úgy gondolom, hogy még magáról a szakkörről is nagyon hosszasan tudnánk beszélni. Ugye itt nem csak visszaidézve az elmúlt éveket, hanem arról is szólva, hogy ez mennyire fontos olyan tekintetben is, és ugye, ahogy hallhattuk, hogy ez is a célja, hogy értékmentés is legyen a további generációknak átadva azt a tudást, azokat a megtapasztalásokat, azokat a megéléseket, amiket itt hallanak a fiatalok, és ez vajon így a visszajelzés alapján mit gondol, hogy mennyire van hatással az ő életükre, vagy mennyire befolyásolhatja a látásmódjukat?
3: Azt gondolom, hogy mindenképpen nagy hatással van. Hát elég hosszú idő eltelt, úgyhogy már van visszajelzés ugye a felnőtt egykori szakkörösöktől is, hogy egyrészt nagyon szerették, másrészt meg egészen másképpen tekintenek nagyon sok dologra. Ők visszajárnak, akár a saját pályájukba is beépítették ezeket az értékeket és megtanult dolgokat, de azt gondolom, hogy a legfontosabb talán a szemlélet, amit ad. Tehát az, hogy a megyénk, a városunk milyen értékes, a megyénkben mennyi érték van, hogy egy szakma milyen fontos lehet, hogy egy idős embernek az emlékei azok, hogyha nem hallgatjuk meg őket, akkor örökre eltűnnek. Tehát ez a szemlélet azt gondolom, hogy mindegyikükben ott van is, és megmaradt. És ami a másik dolog, hogy ez a szakkör, ez ugye a földes az 8-6 5 és 4 évfolyamos gimnázium, tehát a 5-től a 12. évfolyamig minden osztály, vagy nem is minden osztályból, de minden évfolyamról vannak diákok. Tehát heterogén az összetételünk, de ez nagyon a tehetséggondozásban, különösen ebben a komplex tehetséggondozásban, amiben én nagyon hiszek, ez nagyon-nagyon jó, mert a gyerekek nem tőlem tanulnak csak, meg nem a kollégáimtól tanulnak, hanem egymástól, és ez rendkívül hiteles. Tehát amikor a pár éve szakkörös diák a szárnyai alá veszi a kisebbeket, az nagyon nagy segítséget jelent, és ez a kortárs mentorság, ez a mi szakkörünkben olyan természetes folyamat. Tehát aki leérettségizett, azok közül is sokan visszatérnek. Egy-egy kirándulásra nyugodtan becsatlakozhatnak. Van egy közös Facebook csoportunk, ahol ott vannak azok is, akik évekkel ezelőtt voltak szakkörösök. Ha van valami meghirdetett játékunk, mert sokat játszunk és versenyünk, arra ők is ugyanúgy benevezhetnek, ők is eljöhetnek. Úgyhogy ilyen szempontból ez a kortárs mentori tevékenység, ez egy nagyon-nagyon sikeres terület ennek a szakkörnek, azt gondolom.
2: Néhány perc maradt mostani műsoridőnkből, így majd egy következő beszélgetés keretében ugye részletesebben a történelem, a magyar nyelv és irodalom oktatásával kapcsolatban is beszélgetünk lehetőség szerint. Az igazgató helyettesi feladatkörről is szóljunk, hiszen ahogy hallhattuk is, 25 éve igazgató helyettes Erzsébet. Ezt a negyed évszázadot hogyan jellemezni?
3: Nagyon-nagyon sok szépséggel teli időszak volt, aztán ezt így 25 év távlatából mondom, a napok során azért biztos, hogy nem minden alkalommal lennék ilyen nagyon lelkes, mert azért nagyon sok olyan feladat is van, ami nem annyira értékteremtő vagy kreatív, hanem hát egyszerűen a mindennapok része is természetesen meg kell csinálni, de hát azért én nekem, én vagyok a nevelési igazgató helyettes, ami azért nem csak abból áll, de nyilván nagyon fontos része, hogy a gyerekekkel nagyon szoros a kapcsolat, hanem abból is, hogy az én területem, a pályázatok, a tehetséggondozásnak bizonyos területei, azon kívül az egyik legkedvesebb területem az már az előbb emlegetett évkönyvnek a minden évben megjelentetése. Ezt én találtam ki annak idején, nem az, hogy évkönyv van a világon, hiszen az millió helyen van, a földesben is voltak korábban, de mindig ilyen összefoglaló évkönyvek valamilyen apropóból, és ahogy én helyettes lettem, akkor a amerikai, idézőjelben téve amerikai mintára, mert aztán nagyon a saját képünkre formáltuk, azt találtam ki, hogy legyen minden évben olyan évkönyv, ahol benne vannak a végzősök. És aztán ez a olyan 80 oldalas évkönyv mára már olyan 250 oldalassá vált az évek során, és valóban itt a gyerekek, elsősorban ugye ez a végzősök 4, 5, 6, most már 8 évéről fog majd szólni, vagy szól, ott vannak a tablóképeik, ott vannak az élményeik, az emlékeik, de minden évben benne van márciustól márciusig, mert ez ugye áprilisban jelenik meg ez az évkönyv, hogy mi történt a földesben. Van eseménynaptárunk, mindig van egy öreg diák, akit felkérünk, hogy emlékezzen vissza és köszöntse a jelenlegi földesistákat. Mindig ott van a diák önkormányzat beszámolója arról, hogy mi történt abban az évben. A sok kirándulásról élménybeszámoló, ami történt, a sok tehetséggondozó programról, a külföldi kapcsolatainkról, és hát ott vannak a versenyeredményeink is szépen táblázatba szedve, ami azt gondolom, hogy hát azért elég látványos és elég szép. Úgyhogy ez egy olyan tevékenységem a helyettesi munkám során, ami az öröm tevékenységek közé tartozik, de soha nincs vége, hiszen ahogy megjelenik az egyik évkönyv, már gondolatban, meg fejben már szerkesztődik a következő, de ahogy mondtam, ezeket az évkönyveket a gyerekek írják, a gyerekek fotói vannak benne, amit készítenek, tehát a szakköröm dokumentációja, és a borítót is minden évben egy földesista tervezi. Tehát ez egy valódi, azt gondolom, hogy ez is egy igazi értékteremtés, ami ilyen módon a mi életünket dokumentálja. A másik terület, amit nagyon-nagyon szeretek, hát nyilván a nemzeti ünnepek megszervezése, de természetesen ezek a magyar és a történelem munkaközösségnek hihetetlen munkája és csodálatos kreativitása van benne, de ennek a koordinálása főleg az én feladatom, és hát az a nagyon-nagyon sok egyéb konferencianap, különböző tehetséggondozó programoknak szintén a koordinálása, és hát a legkedvesebb ezek közül az a bizonyos kulturális nap, ami hát egy, azt gondolom, hogy egy igazi tehetségcsoda, amit mi minden évben megszervezünk. Hát évről évre bővül olyan 40 kategória, amiben a gyerekek indulhatnak, de ha kitalálnak valami újat, azt mindig belevesszük. Ez tudományos és művészeti terület, ahol minden évben a Magyar Kultúra napján hirdetjük meg, hogy milyen témákban lehet jelentkezni, és aztán márciusban van a maga a kulturális nap, ahol a gyerekek tudományos előadásokkal és hát művészeti produkciókkal mutathatják meg az egyéb területen a tehetségüket. Tehát számtalan matematikusunk zenél, nagyon szívesen mutatnak be színpadi előadásokat, nagyon sok szavalunk van, énekesünk, csodálatos zenészeink. És ilyenkor azok a gyerekek, akiket lehet, hogy az egyik kolléga csak matematika órán, vagy fizikán, vagy én magyar, vagy történelem órán látok, rácsodálkozunk, hogy hoppá, hát ez verset ír, és milyen jót, hogy hoppá, hát ez csodálatosan zenél, vagy milyen nagyszerűen táncol. És még sorolhatnám, úgyhogy ez egy gyönyörű tehetség arzenál, amikor ilyenkor a gyerekeknek az egyéb oldalait is megismerjük. Mindig diák és tanár zsűrik értékelik ezeket a produkciókat. Az osztályok között vérremenő pontverseny van, hiszen egyrészt presztízs, tehát nagyon nagy dolognak számít megnyerni a kulturális napot. Hát egy évek óta nem emelt pénzösszeget is kapnak, körülbelül egy fagylaltozás egy osztálynak, tehát nem az a cél, meg egy szabad napot, ami nyilván nagy dolog, de ezt a szabad napot természetesen az osztálynak közösen kell valahol más út, nem az iskolában eltölteni. Tehát elsősorban a presztízsről szól ez, és a gyönyörű kifutása még ennek a történetnek az, hogy akik aranyminősítést kaptak, ők pedig ezzel jogot szereztek arra, hogy a minden évben megrendezésre kerülő földes esten a Miskolci Nemzeti Színházban felléphessenek. És hát ha valami nagy büszkeség, az, hogy egyrészt ezt minden évben nagyon magas színvonalon meg tudjuk rendezni, megint csak hatalmas hála a magyar szakos kollégáknak, akik azért a rendezést évről évre vállalják, és valamilyen témában mindig felfűzik ezt a történetet, és hát olyan nagyon jó érzés az, hogy a gyerekek ebből is presztízs kérdést csinálnak, hogy szerepelhessenek a földesesten, és itt a földesesten természetesen a kedves szülők, rokonok és hát Miskolc nyilvánossága előtt megmutathatják a földesisták, hogy milyen tehetségesek.
2: Ugye most a Szuperzum Hála díj kapcsán beszélgetünk elsősorban, és ugye ezt a díjat olyan személyek kaphatják meg, akik sokat tesznek a szülő-gyermek pedagógus hármas tökéletes működéséért, vagy ugye az erre való törekvés megmutatkozik a munkájukban. Még hogyha mostani beszélgetésünk végén néhány gondolatot azzal kapcsolatban így egy tanév elején szívünkre helyezne, hogy egy középiskolás korú gyermek számára, vagy bármilyen korú gyermek számára mennyire fontos, hogy ez a hármas valóban jól működjön?
3: Azt gondolom, hogy nagyon. Nagyon fontos, és ez nekünk mindig is elvünk volt, és hitvallásunk, hogy csak akkor tudunk igazán jól működni itt a földesben is, hogyha egy irányba haladunk. Tehát, hogyha a szülők és a diákok és mi is ugyanazt az értékrendet igyekszünk képviselni, és közösen tevékenykedünk. Az elmúlt napokban volt éppen szülői értekezlet a bejövő évfolyam számára, és elmondtam ott is, hogy mi, ha belegondolnak és leszámítjuk az alvást, akkor mi több időt töltünk a gyerekeinkkel, mint a kedves szülők. De ennek a felelősségét itt a földesben mi pontosan tudjuk, és az a célunk, hogy hidat képezzünk. A tehetséges gyerekek és a majdan felnövő tehetségek alkotó tudása között. És ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha partnerei vagyunk egymásnak. De nem csak a tanár és a szülő partner, hanem a tanár és a diák és a szülő hármasa kell, hogy alkossa ezt a harmóniát, hogy ezt el tudjuk érni közösen. Én azt tapasztalom, hogy nyilván néhány kivételtől eltekintve azért ez közös cél itt a Földes Ferenc gimnáziumban. Tehát a szülők is hasonlóképpen gondolkodnak erről.
2: És záró gondolatként mi lenne az, itt ismét visszautalva arra, hogy ugye a tanév első napjaiban, heteiben beszélgetünk, amelyet a következő tanévre a családoknak üzenne?
3: Legyen egy praktikus kérésem, jó, itt a végén, aki hallja ezt az adást, és úgy érzi, hogy a családjában, vagy ő maga történetében van olyan, amit szívesen elmesélne gyerekeknek, akkor engem itt a földesben nyugodtan lehet keresni, hiszen keressük azokat az időseket, akiknek olyan megélt életsorsuk van, amiből a gyerekek sokat tanulhatnak, tapasztalhatnak. Tehát örömmel veszük, hogyha jelentkeznek olyanok, akik szívesen mesélnének erről. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig, hát amit én mindig a ballagóknak, pontosabban az érettségizőknek szoktam mondani, hogy a magánélet, az egészség és a hivatás hármasa legyen harmóniában. Ezt kívánom itt a földesben minden kollégámnak, minden diáknak és a kedves hallgatóknak is.
1: Szuper Szum Hálladíjjal köszönték meg Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziuma igazgatóhelyettesének munkáját. A történelem magyar szakos tanár olyan honismereti, média és fotószakkört indított, ahol diákjaival közösen audiovizuális emlékgyűjtésbe kezdtek hiteles szemtanú beszámolói alapján. A riporter Kisnéveres Viktória volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért délelőtti műsorunkba. Köszönöm, hogyha velünk tartottak. Tegyék ezt ma délután is. 15 órától svéd asztallal várjuk Önöket. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla, református lelkipásztortól. A szerkesztőt Kojsza Pétert hallották. Minden jót kívánok, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Péter apostol első levele, második fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Vajon az, hogy kiválasztottak vagyunk, azt jelenti, munkálkodnunk kell annak érdekében, hogy mások is részesüljenek ebben? Vagy tartsuk meg ezt magunknak? Ellenkezőleg, a szeretet osztani szeret. Az örömet, a szeretet tovább akarja adni. Így van ezzel Isten kiválasztott népe ezen a földön. Erre a szolgálatra hívta el Isten a prófétát, a papot, a királyt. És ezt minden egyes nap végezniük kellett. Királyi papság vagytok, ezt olvassuk az igéből. Ez a királyi papság nyilvánvalóvá lett már itt a földi létben. Már itt a földön meg kell, hogy mutatkozzon a szolgálataink alkalmával, hogy mint közbenjáró papok imádkozunk-e világért, népünkért, városunkért, falunkért, embertársainkért, akiket aztán Isten majd magához von. Ne felejtsük el sohasem, Isten mindenütt és mindenkor uralkodik, és figyel a mi imádságainkra. A királyi papságra nem jellemző az igazságtalanság és az Úrtól való elfordulás, valamint az erkölcstelen élet. Isten csak is akkor áldja meg a királyi papságot, ha szent nemzet lesz, és az Úr dicsőségére szolgál. A királyi papság prófétai küldetését így fogalmazza meg Péter apostol: hirdessék nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Itt tehát nyilvánvalóan arról van szó, hogy hirdetni kell Isten nagy tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el. Az új Izrael Krisztus által jut el erre a csodálatos világosságra. Isten királyi papságának erre kell hívnia a többi testvéreket is. Hódolattal és alázattal kell bizonyságot tennünk Isten nagy tetteiről, nem különben arról, hogy egyszülött fiát feltámasztotta és Jézus által nekünk is életet ad. Kell ettől nagyobb öröm. Amikor ezt megéljük, átéljük, nem csak boldogság van a szívünkben, hanem már részesei vagyunk a Krisztus csodálatos világosságának. Vele ebben a világosságban mi is egyre jobban fénylünk a róla való bizonyság tételeink által. Ezt a gondok, a bajok, a gyászaink között is megtehetjük, hiszen Jézus maga az élet. Az ő nevében élet van. Az ő nevében reménység van. A mai ige magyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást a makrogazdasági körülmények és a tényadatok változása miatt, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának ülése után. A pénzügyminiszter részvételével tartott egyeztetésen a minimálbér tárgyalások szakmai megalapozása érdekében részletes tájékoztatást adtak a versenyképesség kihívásairól a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleteknek. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány a legalacsonyabb munkabérek szabályozását továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel szorosan együttműködve kívánja alakítani. A felek egyetértettek abban, hogy a megváltozott gazdasági adatok tükrében szükségessé vált a korábbi megállapodás átdolgozása. Továbbra is csökkent a születések és a házasságkötések száma Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint. Augusztusban 5922 gyermek született, ami 7,4%-os csökkenést jelent az előző év azonos hónapjához képest, míg a halálozások száma 9,1%-kal, majdnem 9500-ra emelkedett. Ezzel a természetes fogyás 3530 főre nőtt a nyár utolsó hónapjában. Emellett 5633 pár kötött házasságot, ami jelentős 12%-os visszaesést mutat egy év alatt. Az első 8 hónap összesített adatai alapján összességében majdnem 46500 gyermek jött világra, ami 3,5%-os csökkenés a tavalyi év azonos időszakához mérten. Nyilvánosan kért bocsánatot Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy korábbi magyar szurkolókat érintő nyilatkozata miatt, amelyben a foci meccseken síró férfiakra tett megjegyzést. Pénteki bejegyzésében a tárcavezető tisztázta a helyzetet, és elismerte, hogy a győzni akarás sportbeli és iskolai párhuzama nem volt szerencsés, ezért megkövette a megbántott honfitársait. Kifejtette, hogy a sport egyáltalán nem áll távol tőle, a férje is foci drukkel, és úgy véli, az ellenzék szándékosan forgatja ki a régi oktatás kutatóként tett kijelentéseit. Hozzátette azt is, hogy nem tartja normálisnak, hogy egy rosszul használt hasonlat miatt bárkire ráüssék a nemzetáruló bélyeget, miközben szerinte a valódi problémák a lepusztult oktatást és a gyermekvédelmet érintik. Elsőként a kecskeméti Bács-Kiskun megyei oktatókórházban alkalmaztak Magyarországon új típusú életmentő véralvadék oldó gyógyszert egy sztrókos beteg kezelésében. Az új terápia különösen a súlyos, nagyér elzáródáson átesett betegeknél jelent hatalmas előrelépést. Óvári Csaba főigazgató kiemelte, hogy a stroke ellátásában minden perc számít, és az első kecskeméti esetben a gyógyszeres vérrögoldás már a szegedi átszállítás alatt eredményesnek bizonyult, így a beteg állapota a műtét után jelentősen javult. A kecskeméti osztályon évente mintegy 600 stroke beteget látnak el, és noha az egyelőre nem közfinanszírozott szer ampulája több 100 000 forintba kerül, a megmentett percek jelentősen növelhetik a teljes felépülés esélyét. Sikerült rendezni a félreértéseket Ukrajnával a külügyminisztérium tájékoztatása szerint, miután Orbán Anita külügyminiszter az ENSZ közgyűlésen személyesen is egyeztetett ukrán kollégájával a napokban kialakult feszültségeket követően. A felek a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekről is tárgyaltak, és a tervek szerint októberben már a kijevi parlament elé kerülhet a kisebbségi jogokat szabályozó törvénytervezet. A diplomáciai egyeztetések azért is kulcsfontosságúak, mert a magyar kormány korábban a kisebbségi jogok helyreállításához kötötte Ukrajna európai integrációs folyamatának előrehaladását. A mostani egyeztetések nyomán úgy tűnik sikerült tisztázni a Kárpáti Nyolcak nevű regionális kezdeményezés körül fellángolt vitát is, és a kapcsolatfelvétel azóta is folyamatos a felek között. kisebb termetű medve kószált hétfőre virradóra az erdélyi Székely udvarhelyi Backa Madarasi Kis Gergely református kollégium udvarán, ami miatt a városvezetés a térfigyelő kamerák felvételei alapján vizsgálja a vadállat útvonalát. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint a medve valószínűleg a Varga-patak medrén keresztül juthatott a városközpontba. A városvezető nyomatékosan hangsúlyozta, hogy országos szinten továbbra is rendezetlen a medve probléma Romániában, ezért mielőbbi hatékony megoldásra lenne szükség, addig is arra kéri a lakosokat, hogy minden észlelést azonnal jelezzenek a gyors beavatkozás érdekében.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Az asszály még a parlaghüvet is megviselte idén nyáron. Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusa mondja el a részleteket.
2: A tavaszi időszakban az asszály és a hőmérséklet hatása ugyanazt eredményez, hogy a parlaghű csírázása már magában lassabban indult be. A fejlettsége az új időszakra alacsonyabb fejlettséget ért el, mint vagy borítottságot ért el, mint a korábbi években. Már a csúcs időszakban lehetett nagyon sok területen elszáradt parlagszűnövényt is találni, tehát az asszály már a parlagszűnövényt is megviselte ilyen szempontból.
1: Aztán a babavizekről beszélgetünk Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettesével, hiszen az összes magyar palackozású babavizet tesztelték a közelmúltban. Egyet ki is kellett vonni a forgalomból. A részletek hamarosan kiderülnek az interjúból.
3: Elméletileg Magyarországon az ivóvíz hálózatból biztonságos fogyasztható víz folyik a felnőtt lakosság számára, de természetesen vannak régiós eltérések. Van, ahol ugye a csapvíz nem közműszolgáltatótól jön, hanem mondjuk saját furtkútból, helyi kutakból. Ilyen esetekben mindenképpen azt tudjuk nyugodt szívvel tanácsolni, hogy inkább főleg a gyerekek kiskorába, 1-2 éves korig, amíg tápszert kapnak vagy itatják, akkor mindenképpen babavizet használjanak a gyerek itatásához, hisz egy gyermek esetében azért nem napi több literről beszélünk, hanem kisebb mennyiségről, és ilyenkor jobb a biztonságra törekedni.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az asszály még a parlaghüvet is megviselte idén nyáron. Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusa azt mondja, még elszáradt parlaghüvet is találtak nyáron. Ennek következtében idén alacsonyabb volt a parlagfű pollen terhelése, mint a korábbi években, sőt, az őszi második csúcsidőszak el is maradt a pollen terhelésben. Hogy ez innentől tendencia lesz-e, azt még nem tudja kijelenteni a szakember. Azt minden esetre érdemes tudni, hogy a parlagfű elég masszív növény, magja akár 40 év után is képes a csírázásra. Az allergiásoknak a szakember azt javasolja, hogy mossanak gyakran hajat, cseréljenek gyakrabban ruhát, az autóban pedig cseréljék a pollenszűrőt, és ha otthon van légtisztító berendezésük, azt is tisztítsák, fertőtlenítsék, vagy cseréljék rendszeresen a szűrőjét. A részletekről Kajtor Apatini Dórával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusával beszélgettünk.

0: előtt belemegyünk a pollen kérdésekbe, parlagfűbe és a többi, engedjen meg egy ilyen kicsit elméleti kérdést, ahogy olvastam az ön pontos tisztségét, ahogy a kolléganője átküldte, akkor megakadt a szemem az ön végzettségén, mint hogy aerobiológus. Megtenni, hogy mond egy pár mondatot arról, hogy mit csinál egy aerobiológus, és ez miben más, mint egy nem aerobiológus az ön végzettsége munkaköre feladata?
1: Elsődlegesen a végzettségem biológus. Az, hogy aerobiológus vagyok, annak köszönhető, hogy már 20 éve biológusként a pollen hálózatnál dolgozom, és a pollen monitorozásban dolgozom. Igazából ez a mögöttes része, hogy az aerobiológiával és a légkörben található biológiai allergének monitorozásával, azonosításával, szezonok jellemzésével foglalkozom. Budapesten van az aerobiológiai hálózatnak a központja, ami azt jelenti, hogy nagyon sok helyről a minták, de az országos helyekről, monitorozóállomásokról ide jönnek fel az adatok, és ezekből készülnek a napi jelentések, illetve ezekből készülnek évvégén az összefoglaló éves jelentés is, sőt, több évre vonatkozó átfogó tendenciákat is kimutató jelentések. Nem csak parlagfű, hanem mindenféle más, elsősorban úgy fontosabb allergén szempontjából, illetve itt a legtöbb állomáson kb. 40 allergént monitorozunk országosan.
0: Oké, akkor ezt a gondolatot hagyj vigyem még tovább, hogy mennyi ilyen állomás van egyébként Magyarországon, ahogy gyűjtenek adatokat?
1: Parlagfű szezonban 19 állomás működik, nem gyűjtünk.
0: Gondolom, igen? Ezek szétszórva az országban, hogy valamiféle...
1: Elsősorban megyeszékhelyeken, mert a kialakítása még a 92-től indult szerintem a hálózat, és akkor még az ANTS keretein belül indult a aerobiológiai hálózat került kiépítésre, és elsősorban az ANTS-eknek a székhelyeire települtek ezek az állomások, és miután ez az egész rendszer egy kicsit átalakult, megszűntek egy pontosított helyzetünk, viszont az ANTS-ek utód helyein ezek az állomások tovább tudták vinni, legalábbis ahol tudták, továbbvitték a pollenmonitorozást.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy ha megnézzünk egy pollen térképet Magyarországról, akkor mondjuk a megyei adatokat, azokat a megyeszékhelyen elhelyezett ilyen mérőállomás pollencsapdák adatai alapján vetítik ki országos adatokra?
1: Elsődlegesen igen, viszont hogyha előfordult, hogy ezek a megyeszékhelyen lévő állomások például nem voltak megfelelőek a pollencsapda elhelyezésére, ott a közelben kerestünk olyan helyet, ahol megfelelő módon el tudtuk helyezni a pollencsapdát, előfordul, hogy nem az ANTS-ek, a népegészségügyi központok épületének tetején, hanem például kórházi épületek tetején tudnak működni a pollencsapdák. A pollencsapdáknak a monitorozási területe az egy ilyen 50 km sugarú kör megfelel meg, úgyhogy általában a megyeszékhelyeken található területek elég nagy területet lefednek, és így ezzel a húzállomással a Magyarország nagy részét monitorozni tudjuk.
0: Ez elégséges adatot ad az országra, tehát nincs feltételezhetőleg nagy különbség abban, hogy egy nagyvárosi környezetben mennyi pollen van a levegőben, mint egy nem lakott területen?
1: Ezt két külön részre bontanám. Elégséges infót tud gyűjteni a hálózat, sőt Magyarország az egyik olyan terület, ami viszonylag jól le van fedve, tehát kis területen, de nagyon sok állomás van. Ez szükséges is, mert igazából elég heterogén Magyarországnak a területe, úgyhogy jó is, hogy ennyi állomásról is ilyen több helyről tudunk infót szerezni. Az, hogy egy így minden állomás, monitorozott terület egy általános képet tud adni. Az, hogy lokálisan milyen a pollen terhelés, ez nyilván egészen más kérdés. Tehát az, aki az utcán sétál, és egy platán fasoron megy keresztül, itt a platán virágzás időszakában nyilván sokkal erősebb és koncentráltabb terhelést fog kapni a platán virágkorából, mint amit az adott állomáson általánosságban monitoroztunk a környező területről, de arra nincs lehetőség, hogy minden utca, minden fasor, minden pontra monitorozó állomást tudunk tenni. Így egy általánosabb képet tudunk.
0: Oké, akkor a beszélgetés ezen pontján tegye meg, hogy elmondja a most legfrissebb információkat, hogy most hogyan néz ki Magyarország pollen térképe. Alapvetően a parlagfűből akartam kiindulni, ezért kerestem meg ön, de természetesen, ha más pollen értékek is ott vannak ön előtt, akkor azokat is nyugodtan mondja el, mivel találkozunk most a levegőben.
1: Ilyenkor legfontosabb allergén a parlagfű virágpora. A parlagfű pollen helyzet most ott tart, hogy ez egy elég speciális év a többi év viszonylatában is, tehát most arra már túl vagyunk a csúcsidőszakon, ami nem különleges, de a csúcsidőszak most hamarabb ért véget, mint akár előző évben, akár a korábbi években, és egy picit a terhelés is a meglévő adatok alapján alacsonyabb volt, mint a korábbi években. Ez elsősorban a időjárásnak köszönhető. Ugye tavaszi időszakban az a száj és a hőmérséklet hatása ugyanazt eredményez, hogy a falakő csírázása már magában lassabban indult be, a fejlettsége az új időszakra alacsonyabb fejlettséget ért el, mint vagy borítottságot ért el, mint a korábbi években. Már a új időszakban lehetett nagyon sok területen elszáradt parlagszűnövényt is találni, tehát az a száj már a parlagszűnöt is megviselt ilyen szempontból. Ennek a hatása látszik az idei szezonban is. A legmagasabb értékek, amiket eddig mértünk, elmaradnak a korábbi években mért legmagasabb értékektől. Amit még el tudok mondani, hogy most jelenleg a parlagszű helyzet ott tart, hogy országos viszonylatban magas a parlagszű pollen koncentráció még mindig. A legtöbb helyen közepes magas koncentrációt mérnek, de még azért előfordulhat nagyon magas koncentráció, főleg a országnak a tiszántúli régiójában. Az időjárás jelentők alapján a felerősödő szél, déli szél az még okozhat az allergiás tünetek fokozódását még okozhatja. Most még a látszáró allergének közül a fázsiszűfélék, talánfélék, virágporral, ami elsődlegesen tünetet tudott az ő, mellettük kifű, kenderfélék, kifaszfélék, virágporral található meg a levegőben. A parlagfűvel rokon családba tartozó üröm, részcsön és szelettegy és virágpor szemei is megtalálhatók a levegőben, elsősorban alacsony koncentrációban helyenként okozhatnak esetleg tüneteket. Gombák közül az alternária és az epikokkum spóráit vizsgáljuk. Az alternária országosan magas, nagyon magas koncentráció, az epikokkum magas koncentrációban van jelen.
0: Egyébként ez a közepes érték, meg nagyon magas érték, meg olvastam már pollen jelentésben extrém magas megjelölést is. Ez mit jelent egyébként? Egy darabszámot? Meg kell számolni a polleneket a pollen csapdában, és van egy táblázat, ami alapján ezt megmondják, hogy akkor ez extrém magas, vagy magas?
1: Nagyjából igen. Tehát nem úgy számolunk, koncentrációt számolunk. Tehát megnézzük mindig a napi mintákat. A napi mintákban megszámoljuk bizonyos allergéneknek a pollen szemeit, ezekből a koncentrációt tudunk számolni, és ennek megfelelően tudjuk megmondani, hogy egy adott koncentrációnak megvan határértéke, általában a gyomoknál, látszáró gyomoknál és a fáknál ez egy eltérő kategória, gombáknál pedig szintén van egy másik kategória, ez függ a termelt pollen mennyiségétől, függ attól, hogy az allergiások számára mennyire erős terhelést jelent például egy adott allergén. Virágpor, ezért a parlagszűnél ez a határérték külön eltérő mindenféle növényhez képest is, és annak megfelelően tudjuk megmondani, hogy az alacsony koncentráció az általában azt jelenti, hogy nem okoz tüneteket a virágpor abban a mennyiségben, amiben jelen van. A közepes mennyiség azt jelenti, hogy már az érzékenyeknél tüneteket tud okozni, a magas koncentráció azt jelenti, hogy már erős tüneteket tud okozni, a nagyon magas pedig az, hogy minden allergiásnál már nagyon erős tünetek is jelentkezhetnek. Az extrém magas, az még ennél is egy fokozást jelent, amennyiben ezt lehet tovább fokozni. Az extrém magas parlagszű koncentráció az már parlagszűre, szinte minden érzékeny, parlagszűre minden érzékeny allergiásnál igen erős tüneteket is jelent.
0: Oké, még egy részben elméleti kérdés, mert most megválaszolta tulajdonképpen, hogy a Tiszántúlon valamivel erősebb a parlagfű pollenje, de hogy egyébként nagy általánosságban van különbség Magyarországon belül, hogy hol jellemzően magasabb a pollen koncentráció parlagfű tekintetében, magasabb vagy alacsonyabb, vagy amikor szezon van, akkor ez inkább csak azon múlik, hogy hol fúj a szél, vagy hol van csapadék, de mindenütt ugyanannyi parlagfűnő, vagy jellemzően mindenütt előfordulnak a magas értékek.
1: Azt tudom mondani, hogy a csúcs időszakban viszonylag egységesen országosan nagyon magas a parlagfű koncentrációja. Persze vannak olyan területek, ahol magasabb a parlagfű fertőzöttsége. Van egy ilyen dél-nyugat, észak-keleti tenger Magyarországon, ami végig látható egy ilyen sávban, amikor ahol erősebb is a parlagfű fertőzöttség, és ahol a parlagfű pollen koncentrációja általában magasabb, mint az ország többi területén. Ettől eltekintve a csúcs időszakban azt lehet elmondani, hogy országos szinten nagyon magas a parlagfű pollen koncentráció. A csúcsidőszakon kívül azt egyébként, amilyen a parlagfű koncentráció, ez jó részt tényleg erősen függ attól, hogy a ország melyik régiójában van, ugye ahol hegyvidéki régió, általában északi részek ott a alacsonyabb a pollen terhelés, ugye az időjárás sem olyan kedvező a parlagfű számára, tehát gyakran hűvösebb van, többet esik az eső, ezek ugye a pollen terhelést általában csökkenteni tudják.
0: És akkor hagyjuk vagyok oda-vissza, mert nagyon érdekes volt, csak végig akartam vinni ezt a gondolatot, amit itt mondott egy-két perccel ezelőtt az idei nyár tekintetében, hogy gyakorlatilag az asszály hatással volt a parlagfűre, és ha jól értem, akkor azt mondta, hogy mivel melegebb volt, kevesebb volt a csapadék, mint a korábbi években, ezt már a parlagfű sem tolerálta úgy, vagy kedvelte úgy, mint korábban, még azt is mondta, hogy elszáradt parlagfűveket is lehetett találni. Ez önt biológusként mennyire lepte meg? A parlagfű azért egy ilyen nagyon szárazságtűrő, masszív, mindenütt megélő növénynek tűnt. Úgy emlékszem korábbi interjúmból, hogy 40 évig a magja például csíra képes a földben, szóval egy igazi túlélő. Meglepte ez az idei nyár?
1: Hát az idei nyár az igen, meglepett, és nem csak engem, hanem a kollégámat is, akivel például a parlagfű előrejelzést tudjuk csinálni, ő meteorológus is, és arra számítottunk, hogy olyan parlagfű pollen terhelés lesz, hogy 2022-ben volt, és még ahhoz képest is az idei nyárnak a terhelése alacsony. Ahogy nézem most a grafikonokat, amikkel az éves parlagfű pollen szezon lefutást tudom ellenőrizni, vagy összehasonlítani, a 22-es évben szeptember elején még volt egy második csúcs, ami most elmaradt a lehűlés és a valamennyire csapadékos időjárás következő. Még az sem volt meg, mint 2022-ben, hogy szeptember elején egy második erős csúcs, egy erősebb terhelést adott volna a szezon végén, most még az sem volt meg.
0: És akkor amennyire mer így előre gondolni, mi következik ebből? Tehát, hogyha az a típusú nyár lesz az általános a következő években, évtizedekben, vagy inkább ilyen lesz a nyarunk, mint amilyen most volt, meg 22-ben volt, akkor az kijelenthető, hogy akkor csökkenni fog a parlagfű terhelés Magyarországon, és a sok nehézség mellett mondjuk ez egy akár pozitívnak is tekinthető, hogy egy ilyen gyomnövényből kevésbé lesz problémája az allergiásoknak, de ez ön szerint így kijelenthető tendenciaként előre nézve?
1: Ezt én még nem tudom kijelenteni, mert nem csak a nyári időjárást adjuk azért a parlagfű fejlődés, a pollen szórása, nagyon függ a tavasz időszaktól. Ugye most a tavasz is egy aszályos időszak volt, tehát a talaj víztartalma az, ami nagyon alacsony volt, kirázás, de nagyon sokkal lassabb volt, és a talaj szárassága, ami nem tudott pótlódni, de igazából ez elsősorban meteorológiai probléma, és meteorológusok is tudnak erről, én is ezen a területen, vagy erről a területről próbálok tájékozódni, hogy ez egy tendencia, és az idei év még rádobott az, hogy a talaj szárassága is egyébként irányokat vett, úgyhogy a talaj szárassága az, amit miatt még a pici csapadékok sem tudták ezt visszapótolni, és nem tudnak a növény fejlődést, fejlődést sem elősegíteni. A klímaváltozás tendenciája az egyértelműen látszik. De az mindig tényleg az aktuális időjárás függvénye is. Ettől még lehet, hogy a következő évben olyan tavasz nyarunk lesz, ami ezt egy kicsit felülírja, vagy egy kicsit módosítja.
0: Még egy kérdés a parlagfű tendenciához. Néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 2020-ban jelent meg Magyarországon a parlagfű olajos bogár, ami gyakorlatilag a parlagfű fogyasztására képes, vagy hát hogy is mondjam, szereti megenni a parlagfűt más növények mellett is. És ön szerint ennek lehet-e köze ahhoz, hogy most kevesebb volt a parlagfű pollenje, vagy inkább csak az, amiről eddig beszéltünk, az asszály és a hőmérséklet, vagy akár ez is közre játszhatott, hogy most már valami megeszi a parlagfűt?
1: Én is tudok erről, vagy hallottam arról, hogy az olajos bogár az megjelent már nálunk is, de hogy mennyire lett azóta elterjedt, és hogy mennyit befolyásolta a parlagfű növényeknek a mennyiségét, vagy a pollen terhelést mennyire tudta csökkenteni, erről én még nem tudok most így infót adni. Szerintem a mostani szezont elsődlegesen az asszály és a talajszárasság és a egyéb hőmérséklet és csapadékviszonyok határozták meg.
2: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána pedig folytatom a beszélgetést Kajtor Apatini Dórával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Nagy szükség van a nőkre a politikában, mivel a nők máshogy látják a világot, és az általuk képviselt tudás, valamint tapasztalat elengedhetetlen a jobb döntésekhez, hangsúlyozta a Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke egy balatonfüredi konferencián. A politikus rámutatott, hogy a korábbi 16%-os női arányt a parlamentben sikerült körülbelül 10%-kal növelni. Hozzátette, hogy a nők bevonásával olyan szabályok és határozatok születhetnek, amelyek jobban figyelembe veszik a társadalom egészének valós igényeit. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást a makrogazdasági körülmények és a tényadatok változása miatt, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának ülése után. A pénzügyminiszter részvételével tartott egyeztetésen a minimálbér tárgyalások szakmai megalapozása érdekében részletes tájékoztatást adtak a versenyképesség kihívásairól a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleteknek. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány a legalacsonyabb munkabérek szabályozását továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel szorosan együttműködve kívánja alakítani. A felek egyetértettek abban, hogy a megváltozott gazdasági adatok tükrében szükségessé vált a korábbi megállapodás átdolgozása. Továbbra is csökkent a születések és a házasságkötések száma Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint. Augusztusban 5922 gyermek született, ami 7,4%-os csökkenést jelent az előző év azonos hónapjához képest, míg a halálozások száma 9,1%-kal, majdnem 9500-ra emelkedett. Ezzel a természetes fogyás 3530 főre nőtt a nyár utolsó hónapjában. Emellett 5633 pár kötött házasságot, ami jelentős 12%-os visszaesést mutat egy év alatt. Az első 8 hónap összesített adatai alapján összességében majdnem 46500 gyermek jött világra, ami 3,5%-os csökkenés a tavalyi év azonos időszakához mérten. Sikerült rendezni a félreértéseket Ukrajnával a külügyminisztérium tájékoztatása szerint, miután Orbán Anita külügyminiszter az ENSZ közgyűlésen személyesen is egyeztetett ukrán kollégájával a napokban kialakult feszültségeket követően. A felek a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekről is tárgyaltak, és a tervek szerint októberben már a kijevi parlament elé kerülhet a kisebbségi jogokat szabályozó törvénytervezet. A diplomáciai egyeztetések azért is kulcsfontosságúak, mert a magyar kormány korábban a kisebbségi jogok helyreállításához kötötte Ukrajna európai integrációs folyamatának előrehaladását. A mostani egyeztetések nyomán úgy tűnik sikerült tisztázni a Kárpáti Nyolcak nevű regionális kezdeményezés körül fellángolt vitát is, és a kapcsolatfelvétel azóta is folyamatos a felek között. Kisebb termetű medve kószált hétfőre virradóra az erdélyi székelyudvarhelyi Backamadarasi Kis Gergely református kollégium udvarán, ami miatt a városvezetés a térfigyelő kamerák felvételei alapján vizsgálja a vadállat útvonalát. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint a medve valószínűleg a Varga patak medrén keresztül juthatott a városközpontba. A városvezető nyomatékosan hangsúlyozta, hogy országos szinten továbbra is rendezetlen a medve probléma Romániában, ezért mielőbbi hatékony megoldásra lenne szükség. Addig is arra kéri a lakosokat, hogy minden észlelést azonnal jelezzenek a gyors beavatkozás érdekében.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Kajtor Apatini Dórával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusával, témánk pedig a parlagfű, a pollenterhelés, tanácsokat kapnak majd az allergiások, hogy hogyan csökkenthetik a tüneteiket, és még arról is beszélgetünk majd a szakemberrel, hogy mekkora egy pollen szem egy hópehelyhez képest. Vendégünk tehát Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
2: Szeretnék még néhány olyan jó tanácsot kérni öntől, ami az ilyen pollen beszélgetések természetes velejárója, tehát és főleg azok kedvéért, akik mondjuk most csöppentek bele az allergiába, és az elmúlt években még nem volt ilyen problémájuk, mondaná néhány jó tanácsot, hogy nyilván azt nem tudjuk megtenni, hogy nem megyünk ilyenkor hetekig az utcára, de milyen olyan praktikák vannak, amivel lehet a tüneteket és a pollen terhelést magunkon, meg az otthonunkban, autónkban csökkenteni.
3: A legfontosabb még, hogy aki parlagfűre allergiás, mi ne hagyja abba a gyógyszerszedést, mert még igen erős tüneteket is tapasztalhat, annak ellenére, hogy a pollen koncentráció és a szezon már csökkenőben van. Az, hogy a tünetek elmúljanak, ahhoz egy kicsit hosszabb időszaknak kell eltelnie, alacsonyabb terheléssel, hogy a szervezetben lévő allergén mennyiség ki tudja növelni, tehát még ne hagyják abba a gyógyszerek szedését, tehát itt pallagfűre érzékenyek. Ennek a továbbiakban még így figyeljék a pollen előrejelzést, mindenféleképpen az előrejelzés honlapján. Ez nagyon fontos, minden nap is jelentés kerül ki. A pallagfűvel kapcsolatban külön térképek és órás terjedés, napi terjedés és napi előrejelzés a következő 3 napra, és nemzetközi viszonyokban is a Magyarország körüli régiók pollen terhelésével kapcsolatos előrejelzéses térkép is minden nap kisítésre kerül, minden munkanap. Fontos még, hogy a felőztetésnél figyelembe legyen véve azt, hogy ilyen időszakban akkor parlagfű terhelés viszont alacsonyabb, tehát inkább a késői jeli órákban lehet felőztetni ilyenkor is. Figyelni kell, hogy amikor nagyon erős szél van, az hirtelen felkavarhatja már, főleg a csúcsidőszak után a már kiületedett pollenszemeket, ez aktuálisan az erős szél idején egy erősebb terhelést tudok hozni, tehát erre is figyelni érdemes. Érdemes figyelni az autókban, hogyha utazunk, akkor a pollenszűrő, tehát a lehúzott ablakkal utazunk, amikor ilyen területen járunk, ahol akár a pollenterhelés erősebb lehet. Figyelni kell itt is a pollenszűrők rendszeres cseréjére. Az otthonunkban figyelni lehet arra, hogy a főleg így a csúcsidőszak után szintén a porral együtt kiületetett pollenszemeket minél gyakrabban ilyen nedves takarítással tudjuk eltüntetni leginkább, és ezzel tudjuk otthonban a pollenterhelést enyhíteni. Minden alkalommal, amikor kintről jövünk, akkor a ruhát érdemes leváltani, gyakrabban mosni azokat, amikkel kint jártunk. Hajat érdemes mosni gyakrabban, amivel az éjszakai terhelést is le tudjuk csökkenteni, mert akkor a hajból a éjjel visszakerülhetnek a párnán, légutakba a párnáról a pollenszemek.
2: Egyre több helyen találkozok légtisztító berendezésekkel, és ezeket most már ilyen otthoni formátumban is beszerezhetőnek tűnik, tehát nem csak ilyen ipari léptékben. Ez segíthet pollen allergiánál ön szerint?
3: Én úgy tudom, hogy van olyan, általában a pollenszűrő is van bennük, de igen, tud segíteni abban, hogyha ha megfelelően használja az ember. Tehát a pollenszűrő, meg általában minden ilyen légszűrő berendezésnél nagyon fontos a szűrő rendszeres tisztítása vagy szerénye.
2: Egy utolsó ilyen érdekesség a végére, ahogy itt most mondta, hogy a nedves takarítás segít a legjobban a polleneket a lakásunkból eltüntetni, meg ahogy mondta, hogy a szél fölkavarja, az utat teszem, hogy meg tudná fogalmazni nekünk ilyen közérthető módon, hogy mekkora egy ilyen pollen szemecske, mert nyilván ezt nem látjuk a szemünkkel, de mondjuk egy hópihéhez képest össze tudjuk ezt hasonlítani, mert azért tenyerünket kirakjuk, amikor esik a hó nagy ritkán, akkor az azért az látszik, ahhoz képest mennyivel kisebb egy pollen.
3: Hát ha a millimétert azt, hogy nagyjából mindenki el tudja képzelni, a milliméter ezredet része ez a mikron nagyságrend, és ebből olyan 30 mikron nagyságrend a parlagfű pollenje. Vannak olyan pollenszemek, amik egy kicsit nagyobbak, azok ilyen 100 150 mikronosat. Egy ilyesmit lehet elképzelni. A mikroszkópon 400-szoros nagyítással vizsgáljuk a levegőminőséget, és így azonosítjuk a parlagfüleket.
2: Akkor azért egy otthoni ilyen gyerek mikroszkóppal ne reménykedjünk, hogy látunk egy parlagfű pollent.
3: Nagyobb pollenszemeket már 100-szoros nagyítással is érhetve.
2: Oké, akkor a lelkes hallgató próbálkozhat meg.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusát hallották. Odafent.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Babavizeket ellenőrzött a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Egy vizet kivontak a forgalomból, de nem azért, mert ihatatlan vagy mérgező lett volna, hanem azért, mert a törvényi mértéknél magasabb volt az ásványi anyag tartalma. Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese az Európa Rádiónak elmondta, a boltok polcain ma megtalálható magyar gyártású babavizek mindegyike megfelel a törvényi előírásoknak és biztonsággal fogyaszthatóak. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy az országban a csapvíz jellemzően jó minőségű, de vannak bizonyos helyzetek, ahol a kisgyermekek esetében indokolt lehet a babavizek használata. A részletekről Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével beszélgettünk.
2: Egy fogalommagyarázattal szeretném, ha kezdenénk. Mi a különbség a babavíz és az ásványvíz, szénsavmentes ásványvíz között?
3: Nagyon fontos azt tudnunk, hogy a babavíz is természetes ásványvíz, de nem minden természetes ásványvíz babavíz. Az, hogy valamilyen terméket babavíznek lehessen nevezni, annak szigorú összetevői megfelelésnek kell megfelelni, tehát egy sokkal magasabb minőségi összetételi különbséget kell a babavizeknél biztosítani. A Nébih nagyon fontosnak tartja azt, hogy segítsünk a kisgyerekes szülőknek eligazodni abba, hogy a hazai boltok polcán található babavizek biztonságosak, és ezeket nyugodtan használhatják akár a kisgyerekek itatására, akár a tápszereknek a hígítására. Jelenleg zajlik a Supermenta tesztünk, ami az ásványvizeket vizsgálja, és ennek keretében vizsgáltuk a babavizeket. Az összes Magyarországon előállított babavízből mintát vettek a kollégáim, és ezt egy szigorú laboratórium vizsgálat keretében vizsgálták. A laboratórium vizsgálta a babavizeknek a mikrobiológiai összetételét, az összes ásványi anyag tartalmát, a vízkeménységet, a pH-ját, illetve a különböző nehézfémeknek a határértéki megfelelőségét. Szerencsére azt mondhatjuk, hogy egy termék kivételével az összes víz megfelelt, egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes ásványi anyag tartalom meghaladta 650 mg per liter, 207 mg volt az oldott ásványi anyagtartalom. Ezeket a termékeket kivontuk a forgalomból, a gyártót értesítettük, és így hatósági eljárásra is kerül sor. Az egyéb termékek esetében viszont mindegyik termék biztonságosan fogyasztható, illetve alkalmazható a tápszerek hígítására. A természetes ásványvizek vizsgálata tovább folyik, amikor ezeknek az eredménye meg lesz, természetesen azt is közölni fogjuk a fogyasztókkal.
2: Az, hogy magasabb volt az ásványanyag tartalom ezzel az 51 néhány milligram per liter értéknél, ez miért problematikus?
3: Azért, mert ugye a babavizeknél meg van határozva, hogy 650 milligram per liter lehet, és hogyha ezt az értéket meghaladja, akkor már egyrészt ugye a jogszabályok szerint nem felel meg, másrészt biztos, hogy tudományos alapja van meghatározva, hogy egy-két éves gyerek mennyi oldott összeásványi só kerülhet a szervezetébe, és ezért lett ez a határérték itt megfúzva.
2: Akkor mit javasol a fogyasztóknak, hogy aki most ilyen babavizet vásárolna, akkor mire figyeljen a boltban? Ugye többféle ilyen termék is van, önök is többet vizsgáltak. Hogyan válasszanak a vásárlók?
3: Most bármelyik kereskedelmi egységbe bemegy valaki, és babavizet szeretne venni, akkor magyar előállítású vizek esetében nyugodtan bármelyiket választhatja a bolt kínálatából, akár cégszimpátia, akár ár alapján, mert az összes magyar előállítású babavíz, ami most található a kereskedelmi egységekben, megfelel a jogszabályi előírásoknak, és ezeket a Nébih bevizsgálta.
2: Egyébként a csecsemők, kisgyerekek számára csapvíz adása az nem elégséges, tehát hogy miért van szükség ezekre a babavizekre, a tápszer keverést említette még, ahhoz esetleg a forralt víz elégséges-e ön szerint, ezt mennyire tiszte megítélni a Nébihnek?
3: Elméletileg Magyarországon az ivóvíz hálózatból biztonságos fogyasztható víz folyik a felnőtt lakosság számára, de természetesen vannak régiós eltérések. Van, ahol ugye a csapvíz nem közműszolgáltatótól jön, hanem mondjuk saját furtkútból, helyi kutakból. Ilyen esetekben mindenképpen azt tudjuk nyugodt szívvel tanácsolni, hogy inkább főleg a gyerekek kiskorába, 1-2 éves korig, amíg tápszert kapnak vagy itatják, akkor mindenképpen babavizet használjanak a gyerek itatásához, hisz egy gyermek esetében azért nem napi több literről beszélünk, hanem kisebb mennyiségről, és ilyenkor jobb a biztonságra törekedni.
2: Rendben, és egy utolsó kérdés, szóba hozta ezt a szénsavmentes ásványvíz tesztjüket, bármi elárulható erről, hogy ezzel hogy állnak, találtak-e valami érdekességet, ami így elárulható már egy fél mondatban?
3: Jelenleg még zajlik a vizsgálat, tehát amíg nem összegezzük az eredményeket, és ahogy az elején mondtam, hogy maga a babavíznél is nagyon sok irányba zajlik a vizsgálat, mikrobiológiai összetétel, pH keménység. Amikor az összes eredmény meg lesz, akkor fogják a kollégáim összevetni ezeknek az eredményét, és akkor tudunk tájékoztatni részletesen az ásványvíz teszt eredményeiről a fogyasztókat.
2: Ha már szóba hozta ezt a pH értéket, vizsgálták ezt is a babavizeknél, de nekem érdekes volt a supermenta.hu-n lévő teljes beszámolójukból, hogy ezt viszont nem szabályozza a hazai szabályozás, hogy ezt fel kellene tüntetni a babavizeknél. Egyrészt akkor miért vizsgálták, másrészt mit találtak?
3: Ez is megfelel, tehát maga a vizsgálatokat a függetlenül nem szabályozza, mert rendben találtuk, tehát nem volt kiugró érték sem negatív, sem pozitív irányba, és mindig arra törekszünk, hogy ha bár a jogszabály nem is írja elő, de egy teljes körű vizsgálatot végezzenek a laboratóriumokba, amilyen rendszer szerint tudnak, és amire megfelelő akkreditációnk van, mert úgy gondolom, hogy attól valami nincs szabályozva, attól, hogyha a laboratórium meg tudja nézni, akkor még egy biztonsági faktort be tudunk iktatni a vizsgálatainkba.
2: És akkor mit találtak pH értékben a babavizeknél?
3: Megfelelőek voltak, nem volt olyan eltérés, ami miatt eljárást kellett volna indítani, vagy ami miatt bármelyik vízre azt mondtuk volna, hogy ez nem felel meg a babavíz kategóriának.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hellig Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettesét hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazinműsora szombaton 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rendkívüli parlamenti ülést tartanak hétfőn reggel 9 órától, amelyen több képviselő, köztük Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is dönthetnek. A Tisza frakció kezdeményezésére összehívott ülésen terítékre kerül Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügye is, valamint határoznak az új legfőbb ügyész személyéről. Magyar Péter korábban közölte, hogy kéri saját mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését, míg az ügyészségi indítványok lopás, hűtlenkezelés, illetve vesztegetés elfogadása miatt érkeztek. A napirenden szereplő legfőbb ügyész megválasztásával kapcsolatban a Tisza frakció korábban jelezte, hogy nem támogatja az államfő által javasolt Szatmári Zoltánt. Újabb 14 nagykövet felmentése jelent meg pénteken este a magyar közlönyben, ezzel teljessé vált a júliusban bejelentett összesen 37 misszió vezetőt érintő hazarendelési hullám. A listán szerepel többek között Granyák Gergely István pekingi nagykövet, Gerzsa István Bence ankarai, valamint dr. Horváth Zsuzsanna Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselője is, akit érdemi elismerésben részesítettek. A menesztések érintik többek között a finnországi, indonéziai, ausztráliai, tuniszi és svájci képviseleteket vezető diplomáciai tisztségviselőket is. Orbán Anita külügyminiszter még június végén jelentette be a nagykövetek cseréjét, a mostani döntésekkel pedig lezárult a diplomáciai vezetők átszervezése. Négy napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Súlyos egészségügyi kockázatot jelentenek a kórházakban és idős otthonokban alkalmazott engedély nélküli és silány minőségű ivóvízrendszer szerelvények, hívta fel a figyelmet Kaszab Gergely, az EVOSZ épületgépészeti tagozatának elnökségi tagja. A szakember szerint a szabályok ellenére elszaporodtak a bizonytalan eredetű termékek, amelyeket gyakran úgy hoznak forgalomba, hogy a hivatalosan bevizsgált áruk mintájára máshol gyenge minőségben gyártják le őket. Ez a helyzet különösen veszélyes a legyengült immunrendszerű betegek és az idős emberek számára, ráadásul a szabálykövető gyártókat is hátrányos helyzetbe hozza. A probléma gyökereként a hatósági ellenőrzések hiányát és a fogyasztóvédelem leterheltségét jelölte meg, kiemelve, hogy sürgősen átláthatóbb kontrollra lenne szükség. Új közösségi ház épülhet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírlugoson a Szabadságtelep rehabilitációja keretében a közbeszerzési értesítő adatai szerint. A tervek alapján egy 104 négyzetméteres épületet húznának fel teljes körű kivitelezéssel, amelyben egy ipari mosogatóval, tűzhelyel és hűtőszekrénnyel felszerelt teakonyha is helyet kapna. A beruházás részeként ráadásul 4 helyi szociális bérlakást is felújítanának a szakemberek. Minden eddiginél nagyobb mezőny, csak nem 20 000 induló gyűlik össze 74 országból az október 4-én megrendezése kerülő 103. Kassai Békemaratonon. Európa legrégebbi hosszú távú futóversenyén a tavalyi győztesek is visszatérnek, hogy megvédjék címüket. A rangos sporteseményen ráadásul páratlan jubileumot is ünnepelnek, hiszen Peter Polák idén már az 50. alkalommal áll rajt hozzá szlovákiai megmérettetésen. A futó ünnep iránt érdeklődők a rendezvény hivatalos weboldalán keresztül egy 3 órás angol nyelvű élő közvetítésben is követhetik a versenyt.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisfonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a férfiak bőrápolásáról beszélgettünk.
1: Hogy ez az első olyan életkor, és ma már viszonylag korán, tehát már ilyen 13 éves korban elindulnak ezek, és megjelennek itt a kozmetikában, akár megelőzésképpen is, hogy szedjük ki a mi teszereket, hogy ne gyulladjanak be. Tehát, hogy az első ilyen kozmetikai élmény, ami lehet, hogy aztán örök életre veszi a kedvüket.
0: Majd Bábel László kertészmérnököt a lehullott őszi lomb hasznosításának lehetőségeiről kérdeztem.
2: Fákról lehullott lomb, illetve a szűnyesedék, vagy bármilyen zöld hulladék, az valójában nem hulladék, hanem egy érték a kert szempontjából.
0: Adásunk végén Czaniszló Bertalan séffel gombás ételekről beszélgettünk.
3: Olyan sok oldalú és annyira szenzációs alapanyag. Ma már ugye megfelelő körülmények között termesztett gombák és megfelelő ellenőrzés mellett fogyasztott gombákkal túl nagy kockázatot nem vállalunk.
0: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam Kisvonti Csilla, állandó kozmetikus stílus tanácsadónk. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
1: Az az igazság, hogy egy kicsit restellem, hogy mindig csak a hölgyeket helyezzük előtérbe itt a beszélgetéseink során, pedig hát a másik feleink, az urak is itt vannak, akikre azért kevesebb szót szoktunk fordítani, de most pótoljuk ezt a hiányosságot, nem tudom, hogy mit szólsz hozzá. Hát beszéljünk már egy kicsit a férfiak bőrápolásáról, és akár mehetünk korosztályonként is, de azt gondolom, hogy mivel mi is a középkorúakhoz tartozunk, az ő bőrápolásuk az, ami elsősorban fontos számunkra.
2: Nagyon jó ötletet adtál, tehát egy kicsit induljunk el onnan, hogy kamaszként járnak leginkább először a fiúk kozmetikába, de

0: ugye teljesen más célból, mert ugye többnyire a pattanások miatt hozzák őket az édesanyák. Ugye, hogy begyullad egy-egy pattanás, egy-egy miteszteris akné lesz belőle, begennyesedhet, tehát hogy ez az első olyan életkor, és ma már viszonylag korán, tehát már ilyen 13 éves korban elindulnak ezek, és megjelennek itt a kozmetikában, akár megelőzésképpen is, hogy szedjük ki a miteszereket, hogy ne gyulladjanak be. Tehát, hogy az első ilyen kozmetikai élmény, ami lehet, hogy aztán örök életre veszi a kedvüket a kozmetikától, mert azért ilyen fiatal korban, na valljuk be, hogy egy arctisztítás, hát nem a legkellemesebb dolog szegény fiataloknak, megbeszéljük, hogy mi fog történni. Vannak azért felnőtt férfiak is, egyre nagyobb számban, akik visszatérnek felnőttként, ugye kozmetikai kezelésekre, mert ott valahol azért van egy olyan kis szakadék, egy üres jó pár év, ugye a kamaszkorból kinőnek ugye a fiúk, a fiatalok, és akkor utána nem annyira foglalkoznak a bőrápolással, de később már azért így felnőtt férfiként már rájönnek, hogy na nekik is csak kéne valami, ha más nem, akkor a feleségek és a barátnők krémeiből csennek el egy kicsit addig, amíg észre ne veszi a hölgy, és akkor rázol, hogy na hát akkor neked is legyen a sajátod. Szóval ma már így a felnőtt korosztály kozmetikai kezelése nem csak arról szól, hogy csak amit a szereket szedegetjük ki, nyomkodjuk ki, bár ez is beletartozik, tehát akinek van, értelemszerűen ez is benne van, de nem csak így a tisztításról szól, hanem valóban itt is, mint ahogy a hölgyeknél is, azért meg kell őrizni a bőr barrierjének a védelmi funkcióját, mert mindig ez sérül a leghamarabb, ugye. A férfiaknál, valljuk be, azért a borotválkozás hát nem egy kedvenc foglalkozás, és nagyon sokan emiatt növesztenek szakállat is, vagy csak borostát, mert azt mondják, hogy ugye kipirosodik, vagy feszül, vagy pattanások lesznek a bőrén, a borotválkozás után nem bírja a bőre, ugye állandó irritációnak van kitéve, és azért hát tényleg egy szűk szakállat növeszteni, és akkor kikerül legalább ezt az egy tényezőt, a borotválkozást, mert igen, valóban azért egy napi szintű borotválkozást ott alaposan ápolni kell a bőrt utána, mert igénybe veszi. A lemosás, ugye a zsírtalanítás, ugye a férfiak egyébként is hajlamosak arra, hogy csak simatus fürdőszappan, tehát praktikusan ami a kéznél van, hogy azzal mossák le az arcukat, tehát túlzottan zsírtalanítják, mert a sokkal jobban elvonja a bőrről, leszedi a zsírtartalmat, és ez már eleve védtelenné teszi a bőrbarriert, tehát hogy hosszú idő kell annak a regenerációjához. Tehát nem szabad szárító hatású lemosókat használni. A praktikum szempontjából olyan is van, hogy a tusfürdővel mosnak hajat is, vagy a samponnal mosnak zuhany alatt testet is, tehát hogy ez az all-in-one kategória. Azt látom, igen, hogy ez a praktikum az sokkal fontosabb, mint a nőknél. Tehát a nők hajlamosabbak arra, hogy sok kis dolgot összepakoljanak, meg használjanak. A férfiaknál ez nem annyira jellemző. Tehát első és legfontosabb dolog ugye a borotválkozás utáni érzékenységnek a csökkentése, illetve hát ez már a második, mert az első ugye az arctisztítás az, hogy ne használjanak nagyon szárító hatású arctisztítókat. Tehát a borotválkozás után ugye pirosodhat a bőr, meg viszkethet is, meg lehetnek rajta akár kis pici pattanások is, amik ilyen sérülések nyomán keletkeznek. Ezért a krémek, az ápolóanyagok, azok ilyen helyreállító anyagok legyenek, tehát nyugtatók, fertőtlenítők, de kíméletesek. Ne szárítsanak, hanem kifejezetten egy nyugtató hatást fejtsenek ki. Ilyen anyag például a pantenol, vagy a hálsvirág, vagy hogyha valaki nem érzékeny, a kamillára. De itt is szükség van a zsírtartalmú anyagokra, a ceramidokra, a krémekre, hidratáló anyagokra. Hialuronsav az minden korosztálynak, minden nemtől függetlenül szükség van erre. Nem csak az otthoni ápolás, hanem kozmetikai kezelést is érdemes igénybe venni, mert azért a kozmetikában mindig egy testesebb, tehát több hatóanyagot viszünk végig egy kezelés során, többfélét, és sokkal mélyebben, jobban meg tudjuk táplálni a bőrt, például egy kozmetikai kezelés során. De nem csak arról szól, hogy most itt elmasszírozgatunk, vagy kényeztetünk, persze nyilván ez is benne van. A cél, hogy pihenjenek is itt a vendégek, de azért itt a hatás a lényeg, tehát hogy olyan kezelést csináljak, aminek van valamilyen célzott eredménye, amit előre kitűzünk. És náluk is valóban ez az irritáció csökkentés, a vízvesztésnek a visszapótlása, ugye ezek az apró kis mikrosérülések, amelyek a borotválkozás során keletkeznek a bőrön, azoknak a nyugtatása, fertőtlenítése, tehát hogy ezek mind-mind nagyon fontos dolgok, hogy visszanyerje ezt az egyensúlyt. Azért annyival kicsit előnyösebb, úgymond a férfiak bőre, mint a hölgyeké, hogy nem szárad ki annyira hamar. Dehidratált lehet, de több a fagyú termelésük. Tehát ez a fagyú egyensúly náluk, ez sokkal magasabb, meg maga a hámszövetnek a vastagsága is vastagabb, tehát vastagabb a bőrnek. A bőre a férfiaknak, ugye viccesen is szoktuk ezt mondani, hogy van jó vastag bőr van a képükön, de hogy ez valóságban is így van, tehát biológiailag is így van, hogy magasabb a fagyú termelés, ugye ez megint hormonálisan működik, ugye a tesztoszteron az garantálta arra, hogy a fagyú egyensúly az náluk jobban egálban van, mint a hölgyeknél. De sokan ezért is azt mondják, hogy jó, hát neki zsíros a bőre, hogy akkor nem használnak krémeket, de az, hogy elegendő zsírt tartalmaz a bőr, ez nem egyenlő azzal, hogy hidratált is, tehát hogy a hidratációs probléma azért ott is lehet, tehát hogyha feszül húz, vagy a borotválkozás utáni fertőtlenítők, ugye arcszeszek, ugye, hogyha alkohol tartalmaz, az eleve szárító, igaz, hogy fertőtlenít, de szárítja is a bőrt. Hogy ez is nagyon fontos, és jó, hogy erről is beszélünk, mert valóban ritkán említjük így a férfiakat, akár divat, akár kozmetika terén, de hogy fontos visszatölteni itt is a bőröket. És akkor persze lehet azért itt is hámlasztani enzimesen, vagy kíméletes kímiai hámlasztással, mert azért, hogyha még felnőtt korban is ugye vannak miteszerek, férfiaknál gyakori, pont emiatt a fagyú egyensúly miatt, mint a hölgyeknél, akkor ugye azt ki kell tisztítani, de használhatunk olyan kis támasztásokat, amivel segítjük ezeknek a komedóknak a szűrését, tehát hogy kevesebb legyen, de lehet a fokozott fagyú termelésnek éppen még a csökkentését is kezelés alá venni. Foglalkozhatunk itt is hegekkel például, tehát hogy ezek mind így a hámlasztás területébe esnek, tehát ez is egy nagyon jó kozmetikai kezelés lehet, illetve otthon is lehet végezni. Vannak olyan készítmények, amelyek akár kíméletes pakolásként fölvívő bőrradírként funkcionál, így enzimesen vagy kémiai módon otthon lemosható, tehát kontrolláltan, tehát célzottan lehet ezeket otthon is használni. Múltkor volt egy olyan kedves úriember, aki mondta, hogy hát ő is föltett magának, így a felesége vett ilyen fátyolmaszkot, és hogy szolidaritásból így föltette ő is az arcára, hogy jó-e. Hát persze, minden jó, amit pluszba hajlandó ápolni, tehát csinálhatunk belőle egy ilyen családi szeánszot is mondjuk a bőrápolásból.
1: Van ilyen férfiaknak készült maszk, vagy mindegy, hogy melyik nem használja, a lényeg az, hogy például hidratáljon.
0: Nincs külön férfi arcmaszk, nem tudok róla. Krémek azok vannak, szemkörnyékápolók, arckrémek, arclemosók azok vannak külön kifejlesztve férfiaknak. Arcmaszkokról még én nem tudok. Ha valaki tudja, hogy zsíros a bőre, akkor fagyú csökkentő, vagy normalizáló, vagy ha érzékeny, akkor érzékeny csökkentő, tehát ott inkább ezeket a problémákat, vagy a funkciókat kell keresni, hogy mire teszik föl.
1: Gondolom nem sok férfi az, aki rászánja magát, hogy kozmetikába menjen, de aki rászánja magát. Vagy akivel esetleg beszélsz, mennyire fogadják el ezeket a tanácsokat, vagy ezeket az ötleteket inkább, hogy a bőrüket egy kicsit ápolják, odafigyeljenek rá?
0: Abszolút. Tehát aki már eljön kozmetikába, akkor
1: neki már... De nyilván van egy indítatása.
0: Igen. A lényeg, hogy ne legyen sok minden. Tehát egy krémet, egy lemosót, azt teljesen elfogadnak, és akkor nem szeretik a sok macerát, de amit visznek, az a két termék, azt nagyon kitartóan tudják használni. Mm-hmm. Tehát ebben lehet, hogy egy kicsit így kitartóbbak, mint a hölgyek, hogy nem váltogatják, hanem bevált, akkor ő elhiszi, hogy én ezt mondtam, hogy ez jó, és jó neki, akkor azt használja.
1: Én csak arra tudom biztatni a férfi hallgatókat is, hogy kicsit szálljanak időt a saját bőrük ápolására, a hölgyeket pedig azt, hogy a párjukat biztassák szeliddel, hogy ők is kicsit törődjenek a bőrükkel, hiszen nekik is jó érzés lesz, hogyha nem feszül, vagy nem pirosodik, vagy nem viszket, hanem olyan visszatér a normál állapot. Tába, és ebben azért nagyon sok segítséget tudnak nyújtani ugye a szakemberek, a kozmetikusok, illetve rengeteg termék van, amelyet amit már használhatnak.
0: Igen, és a párok nyilván, hogy a hölgyek is nagy segítség ebben.
1: Így van, így van. Köszönöm szépen, hogy te a férfi arcápolási útikalauszt. Reméljük, hogy hasznos volt azoknak, akiket érint a dolog. Köszönöm, hogy itt voltál velem. További szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő héten újból beszélünk. Szia!
0: Köszönöm szépen én is. Szia!

0: erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt. Szép jó napot kívánok!
2: Ez csak a mesélyen sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Az őszi időjárás a kerttulajdonosok számára rengeteg feladatot tartalmaz, és a legfontosabb, vagy lehet, hogy mi gondoljuk csak azt kerttulajdonosok, hogy a legfontosabb, hogy megszabaduljunk az őszi lombtól, amit ugye a kertünkben levő lombhullató növényekből nyerünk. De meg kell nekünk egyáltalán a lombtól szabadulni, tehát össze kell szednünk, mint zöld hulladékot, és odaadni a hulladékgazdálkodónak, vagy egyéb módon is tudjuk hasznosítani. Például készíthetünk-e belőle komposztot, vagy takarhatjuk-e vele a növényeket? Hát erre szeretnék én most válaszokat kapni ezekre a kérdésekre. Tehát mi legyen a kertünkben összegyűlt lombbal?
2: Fákról lehullott lomb, illetve a fűnyesedék, vagy bármilyen zöld hulladék, az valójában nem hulladék, hanem egy érték a kert szempontjából, mert ezeket le lehet komposztálni, illetve talajtakarás lehet használni, tehát vannak olyan mediterrán növények, amiket télen takarni kell a gyökerüket, például lásd füge. És ezek esetében érdemes a lehullott lombbal takarni, és ezáltal megakadályozni azt, hogy kifagyjon a növény. De arra vigyázni kell, hogy ezt a takarást szeretik a rágcsálók is. Tehát ugyanolyan erővel ők is áttelelnek alatta, tehát vígan el vannak ott a melegbe, nem fognak elfagyni. És számítani kell arra, hogy az egerek, patkányok, egyéb rágcsálók mennyisége fölhalmozódhat, tehát megnőhet a számuk. Erre azért ügyelni kell, tehát érdemes különböző ilyen élvefogó csapdákat kitenni a környékükre, hogy gyéviteni tudjuk a rágcsáló állományt.
1: Minden lomb alkalmas arra, hogy takarjuk vele a növényeket, vagy vannak olyanok is, amelyekkel lebomlásukkal esetleg káros anyagot juttatnak a földbe? Gondolok itt a diólevelre.
2: A diólevelével az a baj, hogy tartalmaz egy vegyületet, a juglon nevű hatóanyagot tartalmaz, amit síragátló hatással bír. Uh-huh. És ennek következtében van az, hogy például ha megnézzük a diófa alatt, ha ott marad a lomb, nem nagyon nő még a fű is állatta. Olyan kopár maradt. De ha jól hasznosítjuk a diófa levelét, akkor viszont egy gyomírtó hatású szert tudunk készíteni belőle, egész pontosan csíragátló hatással bír, tehát ha gyomnövényeknek a kicsirázását tudjuk megakadályozni a diófa levelével, de a diófa levelét körülbelül 5-10%-os arányba a komposztba szintén bele tudjuk keverni, mert a juglon a komposztba el fog bomlani, de nem szabad teljes mennyiséget használni belőle, hanem csak egy pici részt, mint adalékanyagot. Ami viszont a komposzt készítés esetén nem hogy káros, hanem hasznos, mert a komposztálási folyamatot gyorsítja, ilyen például a csalán vagy a zsúró. Illetve a komposztnak az összetételét gazdagítja, tehát a zsúrló nagyon sok szilikátot tartalmaz, a csalán nagyon magas vastartalommal bír, tehát ezért a komposzt jó hatással van, jobban a komposztba lévő ásványi anyagokat dúsítja.
1: Most van a lombhullás időszaka, tehát gyakorlatilag még azért néhány hétig gyűjtögethetjük ezeket a leveleket. Az összeset érdemes felhasználnunk komposztálásra, vagy ugye említette a növényeknek befedését is vele. Ez a befedés, ez a már meglévő növényeinkre, tehát gondolok itt bokrokra, ugye mondta a mediterrán növényeket, vagy esetleg azokra a növényekre is vonatkozik, amelyeknek a hagymáit elültettük már ősszel, de mondjuk nem akarjuk, hogy megfagyjon. Ezekre is alkalmas az a lomb?
2: Igen, hát akkor is gyakorlatilag komposztálódik a lomb, csak azt úgy hívjuk, hogy helyben komposztálódik, mert nem gyűjtjük össze egy komposztáló edénybe, vagy ott a fa alatt komposztálódik. Ez olyan, mint az erdőben, amikor lehullik a fa levele, ott se szedi senki össze, hanem ott a fa alatt az avar ott van, és egy-két-három éves avar is ott van, ami védi a talajt, és megakadályozza ezzel a kiszáradását a talajnak, a mikroklímát biztosítja, tehát mikroszervezeteket, gombákat, ott, amik a talajlakó rovaroknak az elszaporodását segíti. Tehát van szerepe ennek, illetve még visszatérve a diófa levélre, ha kis zacskókba összegyűjtjük, akkor azt például különböző molyok ellen riasztó hatású szerként lehet használni a diófának a levelét, és annak az illatanyaga riasztja a molyokat.
1: Említette, hogy a lehullott lomb, ez tulajdonképpen helyben komposztálással is hasznosítható. Akkor hogy teszünk jót? Ha összeszedjük a lehullott lombot, vagy ha ott hagyjuk a területen fák alatt, a bokrok alatt?
2: Hát egy kent szempontjából, ha ott marad a fa alatt a lomb, az elég csúnyán néz ki a füvön, a gyepen, hogy ott kergetőzik a lomb. Érdemesebb összeszedni, összegerebnézni és lekomposztálni. Jó esetben, ha van valakinek ágdarálója vagy ágzúzója, azzal egy picit megzúzni, összeaprítani, mert ezzel is tudjuk a komposztálás folyamatát gyorsítani. Ha viszont ágyástakarásként használjuk, vagy bokrok aljára tesszük, mint az említett füge, bizonyos esetben a rózsákat is érdemes ilyen helyeken, fagyzugos helyeken takarni. Ott érdemesebb egy 5-10 centi vastagságba odahordani, és lehetőség szerint valamivel lefedni, tehát egy zsákkal, vagy valamivel, hogy ne tudja a szél elfújni onnét, hanem ott maradjon helybe, kövekkel körberakni, tehát megakadályozni magyarán azt, hogy ott el tudjon az környékről.
1: Mikorra lesz ebből felhasználható komposzt?
2: Hát ezzel a komposztálásnál a rétegrendre figyelni kell. Méghozzá olyan szinten, hogy meg kell különböztetni barna és zöld hulladékot. A barna hulladék az, ami a fászáru ágnyesedék. A zöld hulladék az a levél, a fűnyesedék, fűkaszálék és konyhai zöldség hulladék. Rétegrendet fontos megcsinálni, tehát hogy zöld hulladék, barna hulladék, és ezt így egymásra rétegezni, és célszerű a barna réteggel befejezni azért, hogy ne legyen szaga a komposztnak, folyamatosan nedvesen kell tartani a komposztdombot, időnként érdemes átkavarni, átforgatni, lehet kapni ilyen úgynevezett talajhőmérőket, amit ha bedugunk a komposztba, akkor érdemes nézni, hogy mennyi a komposzt hőmérséklete, mert a komposzt érése során fölmegy a hőmérséklet, akár 50-60-70 fokra is. És amikor elkezd csökkenni ez a hőmérséklet, akkor kell átforgatni, felfutóba van a hőmérséklet, addig békén hagyni, és utána, amikor megy lefelé a hőmérséklet, akkor átforgatni, és megint újra elkezd növekedni a hőmérséklet. Persze már nem fogja ezt a hőmérséklete szintet elérni, mint amit eredetileg elért, hanem alacsony lesz, de akkor is egy idő után elkezd csökkenni, és akkor megint át kell forgatni, és ezt párszor meg kell csinálni, ezt az átforgatást. A vége az lesz, hogy már nem emelkedik a hőmérséklet, akkor érett a komposzt. Hát gyakorlatilag 2-3 hónap alatt is, ha jól össze van rakva a komposzt, akkor ezt már fel tudjuk használni.
1: Beszéljünk még a növénytakarásról egy kicsit. Ugye vannak a kertünkben most már egyre többször ilyen egzotikus növények, és én gondolok itt például a leanderekre, van, aki kiülteti, van, aki ilyen nagy dézsában tartja, vannak banánfák, vannak hortenziák, vannak különböző citrusfélék. Például, hogyha nem kiültetve tartjuk, hanem ilyen nagy dézsákba. Ezekre is érdemes a tövére ilyen lehullott levelet védelemként odahordani?
2: Érdemes, sőt a dézsás növények esetében érdemes ezt csinálni, hogyha van nagy kartondobozunk, vagy valami nagy fából eszkábálunk egy ládát köré, akkor azzal vegyük körbe a dézsát, és töltsük meg azt is falevéllel, mert az is hőszigetelő anyag. Mondjuk a citrusok esetében ott vigyázni kell, mert a citrusok picit kényesek ebből a szempontból, mert ilyen 5 és 15 fok körüli hőmérsékleten telelnek, tehát azoknak nem csak a tövét kell védeni, hanem magát a lombját is, mert hogy azok örökzöldek. Tehát ott hiába van 0 fok, az a citrus el fog pusztulni. Tehát. Mert hogy a tövét védtem, de a levele le fog hullani, meg fog fagyni, meg fog fázni a növény. Az esetben inkább már akkor csináljunk olyat, hogyha nem tudjuk elvinni világos, hűvös helyre a citrust, akkor húzunk fölé egy nylon fóliát, tehát úgymond fóliasávot építsünk fölé, amivel át tudjuk szeretni a növényt.
1: Akkor még van egy kérdésem. Például van banánfa, amire azt mondták, hogy tilálló banán, de azért van egy bizonyos hőmérséklet határa, meddig kibírja, és hogy mivel teszek neki jobbat, hogyha lehet kapni a boltokban ilyen védőhúzatot, azt rakom rá, és akkor ez megvédi a tél viszontagságaitól, vagy pedig házilag ilyen buborékfóliával, vagy valamilyen fóliával körbetekerni, de közvetlenül a növényt szalmával védeni, és akkor ez adja neki a téli hidegben a védelmet. Melyik a jobb?
2: Azt érdemes tudni, hogy a célálló banánt vissza kell vágni, mert az vissza fog fagyni. Tehát egy olyan 20-30-40 centis csonkot kell meghagyni, és onnét fog azt tavasszal kihajtani. Azt a növényt például terrakotta cserébe, tehát magyarán égetett agyagból készült cserébe van, akkor azt nem muszáj nekünk bármivel takarni, megcsináljuk azt a trükköt, hogy beássuk a kertbe, a földbe a cserepet, és azért fontos, hogy terrakotta legyen, mert ha a kertben lévő talajból a nedvesség eljut a növényhez. Még egy műanyag cserép esetében azt szigetelni fogja. Igen. Hiába nedves a kertben a föld, a növény esetenként ki fog száradni a gyökere, mert oda nem jut be a víz olyan mennyiségben, mint amennyire szüksége lenne a növénynek. Akár buborékfóliával körbevesszük, vagy bármilyen más módon takarjuk ezt a növényt, arra ügyelni kell, hogy nedvességet tudjunk télen is biztosítani a növény számára. Tehát lehet, hogy nem fejlődik, de nem szabad, hogy kiszáradjon a növény, tehát bizonyos szintig akár a gránátalmát is, például amit bírja mínusz 15 fokig, és dézsába tartom, akkor is lehet azt, vagy kell annak a földjét nedvesen tartani, tehát havonta egyszer meg kell locsolni a földet, hogy nedves maradjon, ne száradjon ki a növény, mert akkor tavasszal nem biztos, hogy ki fog hajtani. És ráadásul a gránátalma az viszonylag későn is hajt ki, tehát nem kell megijedni, hogyha márciusban még nem ügyezik a fa, nem pusztult el, hanem azon szent, hogy az későn hajtott ki.
1: Én köszönöm, hogy itt volt velem, én további szép napot, jó munkát, jó pihenést kívánok, és jövő héten újból beszélünk.
2: Köszönjük, és viszont hallásra mindenkinek.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam állandó séfünk Szaniszló Bálci. Szia Bálci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: A mai témánk a gomba, illetve gombás ételek lesznek. A magyar gasztronómiában is azért van hagyománya a gombás ételeknek, és nagyon sok mindent lehet belőle készíteni. Mikor az adásra készültem, én itt végig gondoltam, hogy tulajdonképpen egy komplett menüt lehet gombából csinálni, úgyhogy hogy húst nem is használunk. És régen azért, amikor még az időjárás engedte, és sok gomba termett az erdőmezőn, a paraszti konyhában nagyon sok gombát használtak. Tehát gombás ételekről beszéljünk ma.
2: Hát igen, a gomba. Tulajdonképpen magáról, mint a fogalomról, hogy gomba, egyébként hosszú órákat lehetne beszélni, elkanyarodva akár a tudományos világba, vagy arra, hogy milyen felhasználási területei vannak még, ugye erjesztésnél használják a gombákat, sör készítésnél, stb. És ugyanakkor szerintem amilyen megosztó, és amilyen veszélyes egyébként maga az, hogy gombát eszünk és fogyasztunk, olyan sok oldalú és annyira szenzációs alapanyag. Ma már ugye megfelelő körülmények között termesztett gombák és megfelelő ellenőrzés mellett fogyasztott gombákkal túl nagy kockázatot nem vállalunk. Maximum, hogyha valaki úgy megy ki az erdőbe gombát szedni, nem ért hozzá, és esetleg benne van a pakliba, hogy egy gyilkos galócától két nap alatt konkrétan a ravatali gondnak adja rá ruhát, de ez a veszély csak akkor áll fent, hogyha nem értünk hozzá. Egyébként a gomba egy szenzációs alapanyag. Mindig arra kell törekedni, hogy gombát mindig frisset használjunk és fogyasszunk. Nem mindig van erre sajnos persze lehetőség. Ugye vannak a fagyasztott és mirelítés előkészített termékek, azok már nem lesznek ugyanolyanok. Ugye a gombáról két dolgot érdemes tudni, kettő dolgot nem lehet vele csinálni, szétfőzni és megemészteni normálisan, rendesen, tehát a gomba az mindig a szervezetnek nehezen feldolgozható alapanyag, ugyanakkor nagyon jó fehérje és vitaminforrás tud lenni. Mindenképp törekedjünk arra, hogy a megfelelő helyről a megfelelő minőséget próbáljuk mindig beszerezni, és hát, hogyha erdei és számunkra ismeretlen területről szerzett gomba, azért azzal legyünk szkeptikusak és óckodjunk tőle. Egyébként egy nagyon-nagyon sokféleképpen felhasználható és nagyon finom alapanyag.
1: Akkor kezdjük ott, hogy melyik a kedvelt gombás ételei hazánk fiainak, illetve milyen jó recepteket, hogy gombaleves, gombapaprikás, ha már itt járunk, töltött gomba, rántott gomba. Mit lehet még a gombából csinálni?
2: Gombából, ahogy szoktam mondani, mindig csak magamat ismétlem, a végtelen plusz egy, amit el tudunk készíteni. Akkor mondjuk, ha egy komplett menüsort szeretnénk csinálni, mondjuk elővételként akár egy a klasszikus magyar hidegkonyhának egy ősi alappillére, úgymond a svéd gombasaláta. Tehát, hogy egy ilyen paradicsomos fűszeres gombasaláta, amit én egyébként meglepődtem, hogy a mai napig rendelnek és kérnek emberek, és emlékeznek rá, hogy ez a 80-as, 90-es évek berögződés, és tényleg, tehát nagyon, nagyon közkedvelt étel. Ugye adja gomba leves, levesbe, mindenféle levesbe, ami ugye jellegét tekintve elbírja. Akár maga egy, csak ami gombából készült gomba leves, ugye nagyon finom tud lenni, akár ez a harmad gomba, hogyha frissen hozzájut az ember, és tavasz környékén ez a frissen szedett harmad gomba, hát azzal még egy rántotta is olyan, hogy akár reggeliként fogyasztva, de én azt gondolom, hogy minden ételnek, minden fogásnak, a gasztronómia minden területén, hát talán a desszerteket egy picit kivéve, ugye minden gomba, ami más állagú, más textúrájú, máshogy viselkedik, akár grillezhető, akár hús helyett is, akár mint egy pörköltben úgy viselkedik, mint egy húsrész. Én azt gondolom, hogy hát a klasszikus, ugye, amit mondtunk, ez a harmad gombaleves, vagy akár reggelikben egy nagyon finom friss gomba, amit használhatunk. Gombalevesek, ezer meg egyféleképpen egy gombakrémleves, egy hideg őszi napon egy finom erdei gombakrémleves, forrón, egy finom sajtos pirítóssal nagyon-nagyon finom tud lenni. Főételekbe beépítve, akár köretként, akár főételként megállja helyét egy gombapaprikás, egy gombaragú, egy finom sült húshoz. Akár ugye van a nagyon klasszikus angol étel, a Wellington bélszín, ami nagyon népszerű és egy csoda. Arra is ugye ezt a gombapépet tekerik a leveles tészta alá és a pármai sonka közé. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy millió meg egy módon lehet felhasználni, és pontosan azért, mert rengeteg féle talán a tudomány is, mert most körülbelül 4 vagy 5 millió féle gombát, ami elhető. Sőt, vannak olyan gombák, ugye, amit nem ételként és nem gombaként használunk, hanem mondjuk fűszerként, például a szarvasgomba, ami mint gomba, tehát nem fogom felszeletelni egy pörköltbe és megcsinálni, hanem nagyon vékonyan szeletelve, vagy nagyon vékony reszelővel reszelve, azt fűszerként használják, egy nagyon intenzív, nagyon drága alapanyag. Úgyhogy igen, tehát a gombás ételeknek 1 millió + 1 a felhasználása.
1: Tehát itt minden nap találkozol nyilván a vendégekkel. Mennyire népszerűek a gombás ételek manapság?
2: Én azt tapasztalom, hogy nagyon megosztó a gomba. Én még nem találkoztam olyannal, aki egy kicsit szereti. Tehát, hogy jó, nem baj, ha van benne, megeszem. Nagyon kevés ilyen van. Talán egyetlen egy ilyen kolléganőm van, aki a gombakrémleves nagyon szereti, de mondjuk egy gombaleves nem eszik meg, mert az állagával van baja, ha ráharap egy szelet gombára, akkor azt nem bírja elviselni. De az a tapasztalat, hogy aki szereti a gombát, az nagyon szereti, és minden formában, tehát akár a pizzára, akár a szarvasgombát, akár a szarvasgomba olajat egy ételen, akár egy gombás tölteléket, egy gombás raviolit nagyon szívesen megeszik, a gombapaprikást, a gombapörköltet, a gombalevest. Aki pedig nem szereti a gombát, az pedig úgy van vele, hogy ha már csak szó van róla, borsózik a háta, és nem eszi meg a gombát. Ha már az íze rajta van egy ételem, vagy még ha ki is tudja belőle esetleg piszkálni, akkor is. Én azt gondolom, hogy megosztó, de aki szereti, az nagyon szereti, aki nem, az nem. De hál' Istennek tudunk olyan ételeket és olyan gombás ételeket kínálni a vendégeinknek, hogy megtaláljuk azt a közönséget, aki szeret.
1: A gombás ételek közül van néhány gombafajta egyébként, amit előszeretettel használunk, és a többi újdonságként halt, és nem is mernek az emberek hozzányúlni. Ilyen nagyon univerzális gombafajta, például a csipergegomba, a laskagomba, a harmadgomba, amit említettél, ami tavasszal van, a barna csiperke még esetleg, esetleg még nyáron, mikor jó idő van, a rókagomba, szegfűgomba, amit erdőben esős időben lehet találni, de tulajdonképpen kiismerítettük az itthon ismert és felhasznált gombafajtákat.
2: Mindenki számára ismert és elérhető a csiperke, amit említettél. Hatalmas nagy termőládákban, mesterséges körülmények között konkrétan termesztik, mert igazából, ha van egy ládád, amiben van spórázva egy kis ilyen táptalajjal, akkor abból neked lesz hamarosan egy pár fej csiperke gombád, ezt így termesztik. Idézőjelben mesterségesen előállított gomba. Én emlékszek, még régen lehetett kapni, nem tudom, hogy ma még lehet-e. Nagyon sok háziasszonynak volt a panelháznak az erkélyén ez a laskagomba zsák, és akkor megvették, kirakták, és akkor abból egyszer csak így kibújtak ezek a laskagombák. Ez az alapvető, mert ez a tömeggyártott és tömegtermék, amit mindenki ismer, de ezen kívül, amiket inkább nem az, hogy kevésbé szeretnek, vagy csak inkább óckodnak tőle. Tehát nagyon-nagyon sokféle gomba ma már elérhető a magyar hipermarketeknek a polcain. Nyilván, ha elmennénk mondjuk Ázsiába, vagy Franciaországba, akkor meglepődnénk, hogy valójában tényleg abból a 4 millióból, ami ehető, mi csak ismerünk 35-öt körülbelül. Igen, ahogy a vegetáriánusokat említetted, például egy portobello gomba, ami hasonló a csiperkéhez, csak sokkal nagyobb kalapot és sokkal nagyobb törzset képes növeszteni, sokkal tömörebb, zömökebb húsú, egy jobban grillezhető, sokkal hőállóbb gombafajta, vagy akár az ördögszekér gomba egyébként, ez meglepően drága, viszonylag egy nagyon-nagyon-nagyon vastag és hosszú tönk jellemzi, rajta egy viszonylag kicsi kalap, tehát nem a kalap dominál, hanem itt gomba törzse. Nagyon sokszor láthatjuk akár ilyen divatos főzőműsorokban, vagy főzős versenyes műsorokban, hogy ilyen rombusz alakba be van vágva, mint a grillezve lenne, és akkor azt szokták ilyen nagyon, nagyon szépen mutat egy tányéron. Szóval ezek a gombák, amiket kevésbé ismerek, vagy a simei, vagy sitake gomba, ami ilyen, hát mint egy bokor, egy ilyen pici kis bokor, mint egy ilyen mini gomba lenne, ez egy ilyen ázsiai, nagyon népszerű gombafajta. Ezt így meg lehet venni, mint akár egy ilyen búzacsirát, vagy retekcsirát, ilyen kis műanyag dobozokban. Viszonylag drága a mennyiségéhez képest. Nem sokan fognak belőle gombapaprikást készíteni, de mondom, tehát nagyon-nagyon sokféle gomba elérhető már a magyar boltok polcain is. Én azt gondolom, hogy érdemes velük próbálkozni, kísérletezni. Nem feltétlenül mindegyik való arra, hogy pörköltet fűzünk belőle, vagy oda dobjuk egy levesnek, hanem mindegyiknek meg kell találni azt a megfelelő és a legjobb felhasználási területet, de nagyon-nagyon finom dolgok hozhatók ki belőle. Egyetlen egy nagyon fontos szabály, amit én nagyon szeretek betartani és betartatni, hogy a gombának mindig kell a megfelelő hő. Egészen más ízeket tudunk kihozni egy, mondjuk akár egy gombapörköltből, hogyha nem csak a hagymás alapon bedobjuk és megpároljuk, és hanem előtte mondjuk egy száraz serpenyőben, egy nagyon forró serpenyőben megpirítjuk a gombákat, akkor nagyon-nagyon érdekes és egészen más ízeket tudunk belőle kihozni. Ugye az ázsiaiak felfedezték ezt nagyon régen, ez az umami nevű íz, amit az ötödik alapíznek meg is választottak a savanyú, keserű, édes sós mellett. Az a gombában megvan, és egy nagyon-nagyon érdekes dolog a gomba ebből a szempontból. A gasztrómia nagyon szereti, nagyon sokféleképpen lehet vele játszani, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy próbálkozunk és együnk nagyon sok gombát.
1: Köszönöm szépen, én is ezt akartam mondani, hogy ezt a sokféleséget kihasználva szerintem legalább hetente egyszer nyugodtan kerülhet az asztalra gomba, és kísérletezzünk vele, kóstolgassuk ezt a sokféle finomságot lehet belőlük készíteni. Én köszönöm szépen, hogy segítségemre voltál itt a gombautazásban, és rám szántad az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Nem szabad tovább halogatni az egészségügyi szakdolgozók bérének emelését, nyilatkozta Tóth Gábor, a Magyar Kórház Szövetség elnöke és a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója az Inforádió műsorában. Szavai szerint nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem a háttérben dolgozó úgynevezett irodisták megbecsülésére is nagy szükség van az ágazatban. Az egészségügynek ígért 500 milliárd forintos többlettámogatás elosztásáról szólva elmondta, hogy a minisztérium még dolgozik a részleteken, de a finanszírozás reformja mellett a folyamatosan újra termelődő kórházi adósságállomány kezelését is alaposan át kell gondolni. Tóth Gábor hangsúlyozta, hogy az egészségügy finanszírozásának egyszerre kell fenntarthatónak, a dolgozók számára motiválónak, valamint a betegek elégedettségét biztosítónak lennie, ami globálisan is az egyik legösszetettebb kihívás. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Átadták a Nestlé új gyáregységeit és a teljesen automatizált magasraktárat a Vasmegyei Bükön, lezárva egy 2021-ben indult 193 milliárd forintos fejlesztés sorozatot. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a beruházásnak köszönhetően a helyi üzemben dolgozók száma 1800-ra nőtt, ami nagyban hozzájárul a vidék élhetőbbé tételéhez és a tisztességes megélhetéshez. Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a cég alapanyagainak szinte 100%-a magyar termelőktől származik, így a vállalat mintegy 1500 hazai beszállítóval dolgozik együtt. A rendezvényen Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is kiemelte, hogy a kormány a kiszámíthatóságra és a hosszú távú partnerségre törekszik a befektetőkkel a tudás alapú gazdaságért. Egyhangulag elfogadott határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihari közgyűlés pénteki debreceni ülésén. A Pajna Zoltán elnök által előterjesztett dokumentum szerint a területi középszint nélkülözhetetlen a térségi fejlesztések koordinálásában, a helyi érdekek képviseletében és az uniós források hatékony felhasználásában. A testület támogatásáról biztosította a megyei önkormányzatok országos szövetségének szakmai állásfoglalását, amely arra figyelmeztet, hogy erős területi szint nélkül Magyarország versenyképessége csorbulhat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a megyei önkormányzatok nem felesleges adminisztratív szintek, hanem a területi kormányzás alapvető funkcióját látják el. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter, így jövő hétfőtől Slánic Béla tölti be a tisztséget. A tárcavezető közösségi oldalán kiemelte, hogy az új vezető több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, és hazai, valamint nemzetközi nagyvállalatok élén is sikeresen irányított szervezeti és digitális tevékenységeket. Kármán András elvárása szerint Slánic Bélának egy olyan magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén kell dolgoznia, amelyet a stratégiai szemlélet, az üzleti fókusz és a hatékonyság folyamatos növelése jellemez. New York környéki magyar közösségekkel találkozott Baka András köztársasági elnök az ENSZ közgyűlés alkalmával, megköszönve mindenkinek a nemzet megtartó tevékenységet. Az államfői hivatal közleménye szerint a helyi intézmények, hétvégi iskolák és kulturális csoportok jelentik azt az erőt, amely hozzátesz a 15 milliós magyarság fennmaradásához a Kárpát-medencén túl is. Látogatása során a köztársasági elnök a diaszpóra mindennapjairól és terveiről beszélgetett a helyiekkel, valamint amerikai és globális zsidó szervezetek vezetőivel is egyeztetett.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Nemrégiben hálaadó alkalomra került sor Bihar keresztesen, ugyanis 23 éven keresztül szolgált a gyülekezetben Nagy Zsolt és felesége Nagy Zsoltné lelkipásztor. A házaspár korábban folyamatosan együtt dolgozott a különböző egyházközségekben. 2003. januárjában kerültek Bihar keresztesre, ahol egy befogadó, barátságos közösségre találtak. Nagy Zsoltné a Gondviselés Háza református idős otthon vezetője, emellett a gyülekezet életében is részt vett. Nagy Zsolt lelkipásztor 3 cikluson keresztül volt esperes, tavaly őszóta pedig egyházi nyugdíjasként helyettesítő lelkipásztorként szolgált. Most azonban végleg befejezte munkáját, velük beszélgetünk mai magazin műsorunkban.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Találkozások, emberek, történetek, életutak.
2: Nagy Zsolttal és Nagy Zsoltné Kis Katalinnal, viharkeresztes lelkipásztoraival beszélgetek. Mi az apropója a mostani hálaadó alkalomnak?
3: Hálaadó alkalomnak az az apropója, hogy 23 esztendei viharkeresztesi szolgálat után én igénybe véve a kor kedvezményes, korengedményes nyugdíj lehetőségét 2025. október 1-től már hivatalosan egyházi nyugdíjas vagyok. Azóta Esperes úrnak a megbízásából helyettesítő lelkipásztorként végeztem a szolgálatot keresztesen, és most érkezett el az idő, hogy lezárjuk életünknek ezt a szakaszát, és ténylegesen nyugdíjba vonuljunk, úgyhogy el is fogunk költözni viharkeresztesről, és a gyülekezet presbitérium úgy gondolta, hogy egy méltó megemlékezéssel, hálaadással tekintsünk együtt vissza a mögöttünk lezáródó 23 esztendőre.
4: Érdekes ez a helyzet, mert ugye a férjem egyházi nyugdíjas, én nekem még van egy kicsi időm addig, viszont az én főállású szolgálatom, munkám az a gondviselés házához kapcsolódik, ami egy zsinati fenntartású idősek otthona, és mellette helyettes lelkészként visszem a gyülekezet ügyeit az elmúlt hónapokban, amióta a férjem nyugdíjazása megtörtént. Így tulajdonképpen a gyülekezeti szolgálatot tesszük le mindketten, és tovább szolgálunk az idősek otthonában lelkipásztorként és én intézményvezetőként.
2: Elköltöznek. Hogyan lehet akkor ezt majd megoldani?
3: Hát nyilván úgy, hogy vissza fogunk járni a szolgálati helyünkre. Azt gondoljuk, és nagyon jó reménységgel vagyunk a tekintetben, hogy az új élethelyzet számunkra egy bizonyos fajta megnyugvás, megpihenés állapotot fog eredményezni, de mentálisan jót fog tenni az, hogy nem egyik napról a másikra lépünk ki mindenféle szolgálatból, hanem még azért marad egyházi szolgálati feladatunk.
2: Beszéljünk arról, hogy hogyan lettek lelkipásztorok a kezdetekről.
3: Mondhatnám azt, hogy látszólag nagyon egyszerű út vezetett legalábbis engem a lelkipásztori hivatásra, hiszen mondhatom így, hogy tradicionális lelkipásztori családba születtem. Nagyapám és édesapám is lelkipásztor volt, bátyám is lelkipásztor lett, de azért ez az út nem volt ennyire egyszerű. Visszaemlékszem egy édesapámmal folytatott beszélgetése, amikor már úgy érlelődött bennem a gondolat, hogy esetleg a teológiára jöjjek ide Debrecenbe, és ezen a beszélgetésen édesapám azt mondta, hogy ha nem érzed, fiam, hogy ez neked a hivatásod, akkor nem szabad. És aztán úgy éreztem, hogy ez a hivatásom, és így kerültem a teológiára, és így kezdődött el majd a lelkészi pálya.
2: Édesapja hol szolgált?
3: Édesapám Tarpán kezdte a lelkészi szolgálatát, ott volt segédlelkész, aztán Ilken vásárosnamény mellett szolgált, mint megválasztott parókus lelkész, aztán Dögébe szolgált 7 esztendőn keresztül, majd Karcagon fejezte be a lelkészi szolgálatát. Egy gyönyörű szép pálya volt az övé.
2: Sok gyerekkori élménye van ezzel kapcsolatban?
3: Hogyne. Nem is annyira gyerekkori ez az élmény a lelkipásztori hivatásról, magáról a lelkészi szolgálatról. Ahogy említettem, bátyám is lelkipásztor lett, és lakhelyünkhöz viszonylag közel töltötte az első legációs szolgálati idejét Tiszakerecsenybe, és édesanyámmal mi elmentünk arra a szentesti istentiszteletre, amit Kálmán bátyám életében először tartott. Hát az nem volt egy egyszerű helyzet nekem sem, látnom őt azzal a rá terhelődő szolgálati felelősséggel, izgalommal, de ez is megerősített a hivatásban.
4: A mi családunkban legalábbis tudomásom szerint nincsen lelkész, vagy nem volt lelkész korábban. Csatlakozó rokonságban egyről tudok, de így a vér szerinti rokonságban rokonságomban nem, úgyhogy elég nagy meglepetés volt, amikor én így bejelentettem a családnak, hogy ezt a hivatást, ezt a pályát szeretném választani. Elég különleges módon kerültem a református gimnáziumba, én itt érettségiztem, és aztán közben formálódott ki ez a gondolat, ez az elhívás. Tényleg nem volt ez kézenfekvő nálunk a mi családunkban. Aztán elindult ez a fajta szolgálat, de mindig megmaradt bennem az az otthonérzés, mint amikor először beléptem a kollégiumba, jöttünk beiratkozni, mikor gimnazista lettem, vagy mielőtt gimnazista lettem, és hogy beléptem a kollégium falai közé, akkor azt éreztem, hogy hazaértem. Úgyhogy ez egy ilyen, na, megható még mindig. És igazából ez az otthonérzés megmaradt aztán később, és amikor már a szolgálatra készültem, és aztán majd készültünk együtt.
2: Akkor teljesen egyértelmű volt a gimnázium után, hogy a lelkipásztori szolgálat ezt az életfeladatra?
4: Igen, igen. Teljesen egyértelmű volt. Negyedik osztályra, vagy hát most 12-nek mondják, akkor már, ahogy a negyediket elkezdtem, ez már egyértelmű volt. Annak idején még Rózsai Tivadar bácsi volt a vallástanárunk, készítette fel a teológiára készülőket, és aztán úgy felvételiztünk annak idején.
2: Sok lány volt abban az időben?
4: Már akkor elég sok, igen. Nem volt még ennyire átbillenve az arány, mint ami most, hogy már a fiúk annak kevesebben, én úgy érzékelem, de igen, már mi is sokan voltunk.
2: A teológia után mi történt? Milyen településeken, gyülekezetekben szolgáltak?
5: Hát a felsorolás nagyon rövid lesz. Hogy a teológia után mi történt? Teológia közben, legalábbis az én életemben teológiai közben történt, mert hogy a teológiára történt felvételi után engem azonnal elvittek sorkatonai szolgálatra Lentibe, úgyhogy 18 hónapot én Lentibe töltöttem el. Ez azt jelentette, hogy bár Kati egyesztendővel fiatalabb, mint én, de mégis megelőzött a teológián. Korábban mi nem ismertük egymást, hanem a teológián, illetve még katonakoromban ismerkedtünk meg egymással, és 4 esztendei együttjárás, meg 2 esztendei jegyesség után Kati befejezte az 5. évet, én pedig akkor még a 4. évet, és külön püspöki engedéllyel, akkor még így működtek a dolgot, köthettünk házasságot, mert hogy akkor én még nappali tagozatos hallgató voltam, és ezt az engedélyt Kocsis püspök úrtól megkaptuk azon a feltétellel, hogy a szüleink a életvitelszerű, nem tudom, minkről...
4: Gondoskodnak a megélhetésünkről, igen.
5: Ez 1989-ben történt, és miután Kati akkor már befejezte az 5. évet, természetes volt, hogy őt valahová szolgálatra, segédlelkész szolgálatra ki fogják rendelni, és vele egy időben én, mint hétvégi kisebbségi szolgálatra kirendelt teológus hallgató kezdtem meg a szolgálatomat Berettyóújfalu Szentmártonban, úgyhogy az 5. év tanulmányi ideje alatt nekem minden órára, előadásra be kellett járni, úgyhogy vittem a gyülekezet dolgait, bejártam a órákra. Nyilván, hogyha temetési szolgálataim voltak, akkor nem tudtam az órákon megjelenni. És hát, hogy visszatérek a felsoroláshoz, olyan nagyon nem tudok sok helyet felsorolni, mert a szentmártoni pályakezdés után szentmártoni megválasztott lelkész lettem, mint 13 esztendeig végeztem a szolgálatot a szentmártoni gyülekezetben, és 2003. januárjában választott meg a Bihar keresztesi gyülekezet.
2: Mindig közösen együtt vezetett az útjuk a gyülekezetekbe, a szolgálatokba?
4: Együtt és külön, illetve külön és együtt mindig. Olyan értelemben, hogy amikor összeállosodtunk, akkor én ugye Berettyóújfalui segédlelkész lettem, de hát nyilván mindent együtt csináltunk, aztán születtek a gyerekeink, és akkor természetes volt, hogy a férjem áll be helyettem a szolgálatokba. Aztán kiköltöztünk Bakonszegre, én ott lettem megválasztott lelkész, picit több mint 10 évig éltünk ott, és aztán közben megszületett a második, harmadik és negyedik gyerekünk, és együtt végeztük a szolgálatot. Tulajdonképpen a két gyülekezetet a való életben teljesen közösen csináltuk, még akkor is, ha jogilag megvolt a külön feladatunk, hiszen osztottuk a hittanórákat, mondjuk óvodát, alsót én csináltam mindkét gyülekezetben, felső konfirmációt ő vittem mindkét gyülekezetben, vasárnapi szolgálatokat beosztottuk, hittanórákon kívül is egyéb dolgokat osztottunk, ha éppen temetésre az én gyülekezetemben őt kérték, vagy fordítva, ez nyilván nem volt probléma, mert úgy éreztük, hogy egy gyászoló család hadd hallgassa ott a koporsó mellett a gyászában azt, akit ő szeretne, aki egy kicsit talán közelebb áll a szívéhez, vagy közelebb érzi magát valamilyen módon hozzá. Szóval, hogy igazából mindent együtt végeztünk. És aztán, amikor eljött a pillanat, hogy Biharkeresztesre költöztünk, hát az megint egy egészen új helyzet lett, hiszen ugye akkor lett esperes, és akkor nyilván egy új feladat volt ez is, meg a gyülekezet is, mint intézmény fenntartó, iskola fenntartó gyülekezet adott egy új típusú feladatot, és ezeket igyekeztünk együtt végezni. Aztán pedig ugye bejött a feladatok közé az idősek otthona, hiszen akkor indult a Széchenyi terves pályázatnak a megvalósítása, amikor mi oda kerültünk, már ő jött alá a minisztériummal a szerződés, tehát akkor indult a pályázat után a valós munka, és aztán létrejött az idősek otthona, ahol nyilván a nagyobb feladat rész az enyém volt, de igazából milliónyi megbeszélés és közös gondolkodás, meg a 23 év alatti, vagy 22 év ideje alatt a beszolgálás a gyülekezet mellett az idősek otthonában. Ez is a közös feladat végzést mutatja tulajdonképpen.
2: Milyen volt folyamatosan, közösen együtt dolgozni ennyi éven keresztül?
5: Jó, én egy ilyen nagyon nyugodt, megfontolt, inkább fontolva haladó természetű ember vagyok. Kati sokkal pörgősebb, és sokszor volt szükség arra, hogy ő engem ebből a fontolva haladásból egy kicsit nagyobb tempóra késztessem, és bizony sokszor volt szükség arra, hogy én egy kicsit visszahúzzam a tempóval. Szerintem egy nagyon szép középutat találtunk e tekintetbe is, de igazán komolyra fordítva szólt, azt gondolom, hogy a elhivatásunk, ahogyan a lelkészi pályára kerültünk, az Istentől kapott ajándék, ahogyan egy másra találtunk, ahogy szerethettük és szeretjük egymást, ahogyan átéltük a családban való örömöket, mondhatom itt kiteljesedést a gyermekek áldásának ajándékában, ez mind egymás kiegészítése, és a közös szolgálat természetessége, tehát ez soha nem volt kérdés, hogy ha valamilyen üggyel szembe találtuk magunkat, hogy na akkor ez a te dolgod, majd megoldod.

0: Kanyarodjunk vissza a Bihar keresztesi gyülekezethez. Milyen volt 23 évvel ezelőtt?
1: Jó, és úgy is mondhatom, hogy nagyon jó. Természetes dolog, hogy mondhatni ismeretlenként kerültünk keresztesre, de ez csak félig igaz, mert én több alkalommal is helyettesítettem korábban keresztesen. Az a befogadó készség, az a nyitottság, az a szeretetteljes fogadtatás, amit mi megéltünk, amikor keresztesre kerültünk, az valami megmagyarázhatatlan, tehát az a megelőlegezett bizalom, a megelőlegezett szeretet, és ez nagyon jellemző. Keresztesre jelzem, olyan helyről, olyan helyekről kerültünk keresztesre, ahol minket semmi nem késztetett, vagy kényszerített arra, hogy jaj, most nekünk akár Szentmártonból, akár Bakonszegről el kell menni. Nem volt senkivel konfliktusunk. A életünk egyik legszebb időszakát éltük át Bakonszegen, egy olyan közegben, egy olyan környezetben, ahol a gyermekeink számára paradicsom volt az élete. Csuda volt, de amikor előkezett a pillanat, hogy éreztük a, szabad ezt mondanom, igen, a többre hivattatás érzését, akkor keresztesi gyülekezetben is azt tapasztaltuk, azt éltük meg, hogy feltételek nélkül. És nyilván ebben benne van az én elődömnek áldott emlékezetű Nagy Gyula lelkipásztor testvérünknek a kellő bölcsessége, alázata, és ez az érzés 23 esztendőn keresztül megmaradt, de elérkezett a pillanat, amit kell mondani, hogy ennyi volt elég.
0: Melyek voltak a 23 év nagy mérföldkövei?
1: A saját mérföldköveimet fogom mondani. Nekem nagy mérföldkő volt az, hogy szembesültem az, amit jelent intézmény fenntartóként. Nem gyülekezett vezető lelkipásztorként, hanem mint fenntartó lelkipásztorként. Tevékenykedni, szolgálni, semmilyen elképzelésem nem volt arról, hogy ez mit jelent, ebbe én úgy belecsöppentem is, amikor 2003. január 30-án Bihar keresztesek költöztünk, utána egy héttel hatalmas hóvihar volt. És az iskola igazgatója, akkor még csak művészeti iskolaként működött a intézményünk, fölhívott, hogy Esperes úr, most van egy helyzet, hatalmas hóvihar, fagy, hideg, el kellene rendelni fagyszünetet. Azt nekem kell elrendelni? Hát, Esperes úr a fenntartó, el van rendelve. Úgyhogy tehát én így csöppentem bele, aztán pillanatokat rájöttem, hogy nem lehet megúszni a dolgokat, úgyhogy én megtanultam fenntartónak lenni, nem voltam rest, a ránk vonatkozó jogszabályokat szépen megtanultam, bevágtam, aminek aztán később nagyon sok hasznát tettem, mert a köznevelés meg a ránk vonatkozó igazgatási szabályban egész jól eligazodtam. Nagy mérföldkő volt az, amikor a működő székhelyi intézményünk, illetve egy telephelyünk mellé a Tiszántúli Református Egyház kerület területén még plusz 8 telephelyet nyitottunk, azért, hogy életben maradhassunk, mint művészeti iskola, mert a finanszírozás akkor nagyon megnehezítette a művészeti intézményeknek az életét. Hát az csoda volt, hogy a Bihar keresztesi gyülekezet azt mondhatta, hogy telephelyünk a Debreceni Református Kollégium, gimnázium, a telephelyünk a Református Kollégium általános iskolája, telephelyünk a Dóczi Gimnázium. Nyilván ebben óriási egyházkerületi segítséget, támogatást kaptunk, egyáltalán a lehetőséget, hogy ezeket a telephelyeket Gyulától Kunhegyesig, Hajdumánáson keresztül számtalan sok helyen, és amikor ez a rendszer szépen beállt, akkor tovább szigorodtak a támogatási feltételek, és hát, ha jól emlékszem, akkor 3-4 esztendő alatt maga a modell működőképtelenné vált, de hál' Istennek, ahol elindultak ezek a művészeti képzések, ott meg is maradtak, csak már nem a mi igazgatásunkban, fenntartásunkban, hanem a helyi intézmények vitték tovább.
0: Akkor gyakorlatilag hány intézménye van a Bihar keresztesi egyházközségnek?
1: A Bihar keresztesi református egyházközségnek egy intézménye van, a következő mérföldkő, amikor tulajdonképpen mondhatni azt, hogy szülői kezdeményezésre, de nyilván ebben a presbitériumnak a felelős döntése is nagyon benne volt. 2009-ben döntöttünk úgy, hogy több célú köznevelési intézménnyé alakítjuk az addig csak művészeti oktatást végző iskolát, úgyhogy általános iskola indult, mégpedig úgy, hogy mi azt mondtuk ott Biharkeresztesen nagy összefogásban, hogy eljött a pillanat, csináljunk iskolát. És úgy indultunk, nem átvettünk egy állami vagy önkormányzati intézményt, hanem alulról építkezve, először első-második osztályon és szépen folyamatosan fölmenő rendszerbe építettük ki az általános iskolai részlegét a intézményünknek. Az iskola tartozik az egyházközség fenntartásába, az idősek otthon a zsinati fenntartású intézmény, de a gyülekezet része, és hála Istennek hosszú évek óta működik szintén zsinati fenntartásban egy tanoda, amit korábban mi kezdtünk el intézményi szinten, alapítványi konstrukcióval, de aztán hála Istennek jó helyre került, mert egyházi fenntartásba került, zsinati fenntartásba került, és a tanoda is a gyülekezet része. Nem a miénk, de a miénk.
0: Hogyan működik ma az idősek otthona?
2: Az idősek otthona 84 bentlakásos férőhelyen működik, 50 körüli a dolgozói létszámunk, és hát ott is folyamatosan fejlődünk, haladunk, hiszen amikor 2004 decemberében elindult, akkor 49 férőhelyel indultunk, és azóta részben belső átszervezéssel, más célú épületrésznek az ápolásba, gondozásba, bevonásával, illetve egy szomszédos ingatlan megvásárlásával is folyamatosan bővült létszámában is az intézmény, illetve nappali ellátás és szociális étkezés tartozik még hozzá. Említette a férjem, hogy nagyon szoros az együttműködés a gyülekezettel. Ez mondjuk így a mi esetünkben elég kézenfekvő volt, hogy házaspárként végezzük ezeket a feladatokat, de így is tartottuk szükséges és egészségesnek. Úgyhogy ő, mint keresztesi lelkész is kezdettől fogva bejárt szolgálni az idősek otthonába, illetve esperesként végig, sőt azóta is segédlelkészeket kapott a gyülekezeti szolgálathoz, illetve mentorlelkészként támogatta a hatodéveseknek a tanulmányait, fejlődését. Így a mindenkori segédlelkész is beszolgált mindig a gyülekezetből az idősek otthonába. Ez is egy külön tapasztalat, egy tereptapasztalat egy fiatal lelkész tanoncnak, hogy egy egészen más közeget, mint az átlagos gyülekezeti közeg is meg tudjon tapasztalni.
0: Akkor a keresztény szemlélet napi szinten része az idősek otthonának?
2: Ezen igyekszünk, ami nyilván nem egyszerű, hiszen egy dolog, hogy van egy nevünk, meg egy táblánk, meg egy elvi szemléletmódunk, de hát azért sem az idősek nem feltétlenül hitben járó emberek, akik beköltöznek, sem a családtagjaik, sem pedig a munkatársakat nem tudjuk úgy megválogatni, mert egyszerűen nincs rá lehetőség, hogy kizárólag hitben járó munkatársaink legyenek, úgyhogy ez egyfajta missziós terület is természetesen, de azért nagyon fontos, hogy a vezérelvek, a főszemléletmód az világos legyen mindenki számára.
0: Milyen események, rendezvények vannak az idősek otthonában?
2: Hát ez nehéz lenne felsorolni, mert napi szinten 2-3-4 foglalkozás van, nyilván mivel demenseink is vannak, közöttük is speciális kis foglalkozások, találkozások vannak, a más állapotúaknak is, tehát életkorra és fizikai, mentális állapotra szabva folyamatosak ezek a foglalkozások, de ezeken a napi rendszeres foglalkozásokon túl nagyon sok egyéb program van, ami külön szervezést igénylő program, például egy nóta operett estünk volt, egy szénior olimpiát rendeztünk, ahol 7-8 intézmény munkatársai, illetve ellátottai voltak együtt, sportoltak, versenyeztek egymással, határon innen és túlról is, és akkor a tóparti főzések, a gyógyfürdő, volt egy egész hetes napközis táborunk tulajdonképpen a gyerekekkel, munkatársak gyerekeivel, unokáival, meghozták a kis barátaikat, és akkor az idősekkel együtt a nemzedékek találkozása meg tud valósulni közös főzésekkel és közös kis sporttevékenységekkel, vagy egyéb, mikor mi a témája, tavaly például a festészet volt, és akkor együtt alkottak.
0: Modern épület az idősek otthona?
2: A nagyobbik része már meglevő épület felújításával lett kialakítva. Egy épületünk van, a konyha ebédlő gyülekezeti terem, és annak a tetőterében 11 férőhely kialakítva, ami új építés, a többi pedig felújítás.
0: Jól érzik magukat Biharkeresztesen az idősek?
2: Szerintem igen. Messziről is jönnek hozzánk, Pest környékéről, és ugye országosan van lehetőségünk fölvenni az időseket. Nyilván, ahol nagyon hosszú a várakozási idő, és amúgy majdnem mindegy, hogy hol van, esetleg Várad környéki a rokonság, akkor pláne szívesen jönnek ide hozzánk, hogy a rokonokhoz egy kicsit közelebben legyenek, de jól érzik magukat, igen.
0: Milyen ma a Biharkeresztesi gyülekezet? Milyen programok vannak, események vannak? Mivé vált a szolgálatuk alatt?
1: Még mindig a mérföldkövekhez szeretnék visszakanyarodni. Ez a mérföldkő, amit fölemlegetek, ez már sajnos a időkényszere miatt elmúlt, de csodaszámba menő volt az, hogy 12 vagy 13 esztendőn keresztül megrendezhettük gyülekezet és iskola közösen a Bihart Református Művészeti Fesztivált. Ez mindig egy egyhetes rendezvénysorozat volt Biharkeresztesen. Ebből nagyon-nagyon-nagyon sokat kaptunk. Lelkileg nagyon sokat kaptunk a tekintetben, hogy megmutatkozott az, hogy egységben az erő, össze tudtunk fogni, rengeteg-rengeteg fizikai munkát a gyülekezet és az iskola tagjaival, szülőkkel elvégeztünk, és nagyon-nagyon színvonalas programokat sikerült Biharkeresztesre vinni. Igazi közösségi élmény volt, felejthetetlen élmény a templomkerti parti, könnyű zenei koncertek a templomkertbe, főző versenyek, előadó estek, színházi előadások. Nagyon-nagyon változatos volt a program, és nagyon-nagyon közösségépítő. Hát akik az előkészületben, meg az utómunkálatokban részt vettek, a mai napig fölemlegetik, hogy mennyire jó volt úgy együtt munkálkodni, és akik a rendezvény egy-egy alkalmán részt vettek, szintén ezt a közösségi élményt élték meg. Nagyon sajnáltuk azt, hogy el kellett engedni, de én azt gondolom, hogy nagy dolog megtanulni az elengedés tudományát. Úgy formálódtak, alakultak ezeknek a fesztiváloknak, rendezvényeknek a megrendezési lehetőségei, hogy túlnőttek a mi határainkon. Ma már elképzelhetetlen, mert megfizethetetlen. Akár egy-egy színházi előadás, akár egy-egy nagyobb volumenű koncert. El kellett engedni, nyilván egy gyönyörű szép sorba, rendbe beigazodik ez is, mert most már a 23. regionális
2: nem regionális
1: néptánc találkozót rendeztük, hiszen ugye a művészeti iskolának az egyik alappillére a néptáncoktatás, és hát oda nőtte ki magát ez a rendezvény, ami mindig része volt a Bihar Fesztiválnak is.
2: Sőt, megelőző, hogy ezzel indult. Tehát ez volt a legelső, hogy elindultak ezek a néptánc találkozók, aztán lett a Bihar, és megmaradt továbbra is a néptánc találkozó.
1: Most megint olyan 6-700 táncos volt a találkozón, egy egész napos rendezvény rangja van már nem csak regionálisan, hanem országos szinten is.
0: Mekkora a gyülekezet?
1: Pici. Tehát Biharkeresztes, mint település, sem túl nagy. Őszintén el kell mondani, vagy ki kell mondani, hogy nagyjából a település lakosság számának a fele református, mondjuk így, de ez a gyülekezet látogatáson, templom látogatáson nem igen látszik. A 23 esztendő az már távlatos idő. Megélni azt, ugye én mindig idősektől hallottam, előttem van egy Szent Mártoni presbiternének az arca, hogy mi lesz itt az egyházzal, ha mi meghalunk, tiszteletes úr? Lesz. Mert a jó atya az idők kezdetétől fogva annak végéig gondoskodik arról, hogy legyen, mert nem emberi kezdemény, hanem a Krisztus teste. Mi keresztesen is megéltük azt, hogy a presbitériumunknak a 23 esztendővel ezelőtt először látott gyülekezetnek a nagy részét el kellett, hogy kísérjük az utolsó földi úton, de még mindig van gyülekezet. Csak ez a gyülekezet már nem az a gyülekezet, aki abba szocializálódott, hogy élet ritmusszerűen hozzátartozik az életemhez, a közösséggyakorlás, a vasárnapi, vagy még a hétköznapi istentisztelet is.
0: Hétközi események vannak?
1: Vannak. Nagyon-nagyon, hogy szoktuk ezt mondani, szorgalmi időfüggő. Nyilván az iskola igyekszik azokat a keresztény értéket, református értékeket tartani, közvetíteni, amik természetes módon meghatározzák a gyülekezet létét, és így a gyermekeink egy része, vagy mondhatni, hogy helye közel mindenki azért rendszeresen megjelenik istentiszteleteken, De most ameddig szorgalmi idő van, addig a vasárnapi istentisztelet látogatáson is megérződik, mert még azért a szülők is elkísérik a gyereküket, vagy a hétközi alkalmakon is megérződik, hogy jönnek gyerekek, jönnek szülők, amikor nincs szorgalmi idő, nyári szünet van, amikor zajlik a vakáció ezerrel, akkor hajlamosak elfeledkezni arról, hogy nem hiába szól a harang. Ezt nagyon fontosnak tartom, majd csak egy ilyen új felismerés bennem, hogy az elkötelezett, hitben járó református gyülekezet tagjaink, akik a 23 esztendő alatt épültek be a gyülekezetbe, ők sem abban szocializálódtak, hogy életritmusszerűen hozzátartozik az, hogy ha vasárnapon, akkor Isten tisztelet van. Ha indítatást érez, akkor jön. Ha éppen strandolni kell menni, akkor strandolni.
0: Hány diákja van az iskolának?
1: 158. A általános iskolai része a dolognak, és ha jól emlékszem, akkor 124 művészeti gyerekünk van. Ez természetesen átfedés. Van egy-két idézőjelben külsős művészeti gyerekünk, de döntő többségében a saját általános iskolás gyerekeink járnak a művészeti képzésre.
0: Akkor most újabb mérföldkő, hogyan zajlik majd az önök élete? Mi fog történni? És mit kell tudni a családjukról, a magánéletükről?
1: Jutott eszembe számtalan szebbnél szebb ige. Olyan életet meghatározó ige, ami nekem, nekünk fontos. A 10 parancsolat első parancsolata volt napi ige akkor, amikor én először, mint bemutatkozó szolgálatra, keresztesre menő lelkipásztor szolgáltam a gyülekezetben. Aztán láss csodát, egy ézsaiási igaszakasz volt a napi ige a beiktatásom napján. Mind a kettőben azt olvassuk, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, ne legyen néked idegen Istened én előtte. És én ezt arszpoétikaként fogalmaztam meg a keresztesi szolgálaton a tekintette, hogy semmi más dolgom nincs, mint hogy a jó atya kinyújtott jobb keze legyek, aki nyújtja felénk a kezét és bemutatkozik. Én az Úr vagyok, a te Istened. És eszembe jutott a számtalan szebbnél szebb ige közül az az ige, amivel elődöm Nagy Gyula bácsi elköszönt a gyülekezettől. Ez az ige pedig így hangzik: minden tekintetben ő legyen az első, azaz Krisztus legyen az első. Bemutatkozik az én atyám, Istenem, aki a megváltó Krisztus atya és Istenem. És eszembe jut egy harmadik ige: elég neked az én kegyelmem. És ez azért ütött szöget a fejembe, mert hogy elég. Elég a kegyelem, és elég a szolgálat. És most azt gondolom, hogy nagyon személyes szférába fogom a hallgatókat beengedni. Akkor, amikor megfogalmazódott bennünk, hogy élni szeretnénk a nyugdíj lehetőségével, eszünkbe se jutott, hogy milyen testi próbatételek, nyomorúságok köszöntenek majd ránk. Hát most ezeket hordozzuk. Nem egyszerű, de elég az Úr kegyelme.
2: Kicsit felemás ez a helyzet, amiben vagyunk, leszünk, mert a egyik típusú szolgálatot letesszük, egy másik típusú szolgálatot pedig viszünk tovább. Természetesen mondom én így, számunkra természetesen nem maradunk Biharkeresztesen, mert azt gondoljuk, egy nagyváros más, de egy kis településen úgy gondoljuk, hogy a leköszönt lelkipásztornak nem szabad ott maradni. Sem az utódot nem kell ezzel kínozni, sem saját magát. Mert természetes dolog az, hogy változnak ügyek, hogy lesz amiért. Mi küzdöttünk, a másik pedig más dolgot tart fontosnak. Engedni kell, hogy szabadon, saját bölcsbelátása szerint végezze a feladatát. Bár a települést nagyon-nagyon szeretjük, és biztos nem mennénk el, ha nem ez volna a helyzet, de így viszont elköltözünk, egy új helyen fogjuk az életünket újrakezdeni, és aztán járunk a napi munkavégzésre, szolgálat az idősek otthonával. Hát ugye van 4 felnőtt gyerekünk, Hajdúszoboszlón él az egyik, a nagyobbik lányunk, és mi is ott Hajdúszoboszlón fogunk élni. A 3 kisebb gyermekünk, 2 fiú és 1 lány, ők pedig Budapesten jelenleg dolgoznak, de sokszor-sokszor találkozunk egy esztendőben, úgyhogy természetes számunkra az, hogy a család továbbra is összetart, úgyhogy nagyon várjuk a esti nyugalmakat, azt a kis privát életet, ami természetes módon kevéssé adatik annak, aki mindig szem előtt van, és azt gondolom, gondolom, hogy mi tulajdonképpen jól viseltük 37 éven keresztül azt, hogy mindenki tudta, kik vagyunk, akár merre mentünk, még a Dunántúlon is mindig volt, aki áldás békessége. Ránk köszönt, pedig élveztük, hogy de jó, most egy kicsit magunk vagyunk, hát ez nincs így. Szóval, hogy jól viseltük, és nem volt ez extrém teher számunkra, de most vágyjuk azt a kis nyugalmat, hogy életünknek ebben a következő szakaszában először a saját valódi otthonunkba megyünk haza, bár mindig is otthonunk volt a parókia, ahol éltünk, de mégis ez lesz az első, ahol a magunkéban vagyunk. Várjuk azt, hogy a gyerekeink úgy jöjjenek haza hozzánk, hogy ez az új otthon várja őket, és szóval egy kicsit szabadabb, privátabb, nyugalmasabb életet várunk, gondolunk.
0: Nemrégiben hálaadó alkalomra került sor Bihar keresztesen, ugyanis 23 éven keresztül szolgált a gyülekezetben Nagy Zsolt és felesége Nagy Zsoltné lelkipásztor. A házaspárral beszélgettünk az elmúlt percekben.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Találkozások című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés. 4 napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozói szektor. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a miskolci belváros. Medveészlelés határon innen és túl, Tiszabecs önkormányzata is figyelmeztet, miután 2 nagytestű medvét észleltek a térségben. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Egyhangulag elfogadott határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihari közgyűlés pénteki debreceni ülésén. A Pajna Zoltán elnök által előterjesztett dokumentum szerint a területi középszint nélkülözhetetlen a térségi fejlesztések koordinálásában, a helyi érdekek képviseletében és az uniós források hatékony felhasználásában. A testület támogatásáról biztosította a megyei önkormányzatok országos szövetségének szakmai állásfoglalását, amely arra figyelmeztet, hogy erős területi szint nélkül Magyarország versenyképessége csorbulhat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a megyei önkormányzatok nem felesleges adminisztratív szintek, hanem a területi kormányzás alapvető funkcióját látják el. 4 napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok 10000-einek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Nem szabad tovább halogatni az egészségügyi szakdolgozók bérének emelését, nyilatkozta Tóth Gábor, a Magyar Kórház Szövetség elnöke és a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója az Inforádió műsorában. Szavai szerint nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem a háttérben dolgozó úgynevezett irodisták megbecsülésére is nagy szükség van az ágazatban. Az egészségügynek ígért 500 milliárd forintos többlettámogatás elosztásáról szólva elmondta, hogy a minisztérium még dolgozik a részleteken, de a finanszírozás reformja mellett a folyamatosan újra termelődő kórházi adósságállomány kezelését is alaposan át kell gondolni. Tóth Gábor hangsúlyozta, hogy az egészségügy finanszírozásának egyszerre kell fenntarthatónak, a dolgozók számára motiválónak, valamint a betegek elégedettségét biztosítónak lennie, ami globálisan is az egyik legösszetettebb kihívás. Fontos közleményt adott ki a Gondosóra program üzemeltetésével kapcsolatban a minisztérium, amely megerősítette, hogy a szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik, és elérhető a felhasználók számára. Bár a korábbi működéssel összefüggésben szabálytalanságok miatt feljelentés és hatósági vizsgálat is indult, a hivatalos tájékoztatás szerint az év végéig biztosított a rendszer fennakadásmentes üzemeltetése. A felhasználóknak érdemes fokozottan óvatosnak lenniük azzal a csalás sorozattal is, amely során hamis, tartozást követelő e-mailekkel próbálnak pénzt vagy banki adatokat kicsalni. A gondosóra ugyanis államilag biztosított teljesen díjmentes szolgáltatás. A szakemberek arra is emlékeztetnek, hogy a készüléket fontos rendszeresen 2-3 naponta tölteni, és a nap folyamán folyamatosan viselni a biztonság érdekében. Különleges programokkal, erdei sétákkal, teljesítmény túrákkal, valamint a madárgyűrűzést és a daruvonulást bemutató eseményekkel várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a hazai nemzeti parkok. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban a szürkemarhák és rackajuhok téli szállás helyrehajtásához kapcsolódó túrát szerveznek Dinnyésen. A Hortobányi Nemzeti Parkban a vadló névadó verseny eredmény hirdetése mellett a madár repatriáló telep bemutatásával és daruleséssel készülnek a programok szerelmeseinek. Az Akteleki Nemzeti Park a kelemiéri mohostavakhoz szervez botanikai sétát, míg a Bükki Nemzeti Park Máinkán énekes madár gyűrűzéssel, a Csillagdában pedig tematikus esttel várja a látogatókat. Szűrésekkel, mozgás és tánc bemutatókkal, valamint egészségügyi és bűnmegelőzési programokkal várták az érdeklődőket szeptember 25-én Miskolcon a Szent István téren megrendezett második Miskolci Egészségnapon. Az eseményen a látogatók két szűrőbusz szolgáltatásai mellett, egyebek mellett nőgyógyászati, tüdő- és szájüregi vizsgálatokon, test összetételmérésen, valamint vércukor és koleszterin mérésen is részt vehettek. A programot Minikresz pálya, sportlehetőségek, helytörténeti séta, valamint szakorvosi előadások is színesítették a városlakók számára. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a Miskolci belváros, amikor is elindul a negyedik alkalommal megrendezett kapuajfestés. A kezdeményezés, amely egy év alatt több mint 100 fős programozott közösséggé nőtte ki magát, ezúttal két kapuajat, 11 kaput és 3 homlokzatot újít meg a Széchenyi utcában. A szervezők a nagy érdeklődésre való tekintettel a résztvevők számát 100 főben maximálták, de a munkálatok mellett streetball versennyel, élőzenével és a Városházán szervezett véradással is várják az érdeklődőket. A Szépkorúak Akadémiája a 2026-27-es tanévben is izgalmas, színes előadás sorozattal várja a szellemi frissességre és tartalmas közösségi élményekre vágyókat a Miskolci Egyetemre. A fél év szeptember 11-én az első előadás napján indult. Az őszi szemeszter folyamán a résztvevők sokrétű tudományos és kulturális témákkal ismerkedhetnek meg az egyetem elismert oktatóinak előadásában. A részletekről professzor dr. Kovács Helgát, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesét hallják.
2: A tanév az elindult, kifejezetten a nyugdíjas korosztály célozza a rendezvény. Azt szerettük volna, illetve azt szeretnénk most is, hogy ezeken az előadásokon a hétköznapi nyelvre átfordítva olyan egyedi, különleges kutatási területekről, akár a mindennapi életüket érintő társadalomtudományi dolgokról halljanak, úgy, hogy ők is megérték, úgy, hogy tudják értelmezni a saját életükben, de tudják fordítani a saját mindennapjaikra, és aztán utána az érdeklődést talán átfordul abba, hogy egy kicsit nyitottabbak lesz.

0: előadást, ami érdekli, akkor bátorítok mindenkit, hogy nyugodtan keresse meg a rendezvényt. Péntekenként délben kezdődik bent az egyetemvárosban, és biztos vagyok benne, hogy helyet fog találni a nézősorokban. Maguk az előadások egyébként az A1-es épület 32-es előadójában vannak, ez is már a tradíció része egyébként, nagyon szeretjük azt az előadót.
1: Kisebb termetű medve kószált hétfőre virradóra az erdélyi Székely udvarhelyi Backa Madarasi Kis Gergely református kollégium udvarán, ami miatt a városvezetés a térfigyelő kamerák felvételei alapján vizsgálja a vadállat útvonalát. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint a medve valószínűleg a Vargapatak medrén keresztül juthatott a városközpontba. A városvezető nyomatékosan hangsúlyozta, hogy országos szinten továbbra is rendezetlen a medve probléma Romániában, ezért mielőbbi hatékony megoldásra lenne szükség. Addig is arra kéri a lakosokat, hogy minden észlelést azonnal jelezzenek a gyors beavatkozás érdekében. Figyelmeztetést adott ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabecs önkormányzata, miután két nagytestű medvét észleltek a térségben péntek éjjel. A határrendészeti hőkamerás szolgálat a Tiszabecs-Uszka és Botpalát közötti mezőgazdasági területen kapta lencse végre az állatokat. A helyi vezetők arra kérik a lakosságot, hogy legyenek rendkívül óvatosak és körültekintőek a környéken. Szakemberek szerint a Magyarországra tévedő példányok leggyakrabban Romániából vagy Szlovákiából érkeznek, ahol jelentős barna medve populáció él. Az országban időnként felbukkanó egyedek azonban ritkán telepednek meg tartósan hazánk területén. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcskert. Szentpéter esernyője.
3: Házasságon innen.
4: Katalin.
3: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
4: Foszti fiú esete.
6: Pacsirta.
7: Pilátus testament.
8: Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
10: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
11: A Valentin nem nevetett vele. Azt mondta, a kocsisok még a taligák előtt beértek a telepre, és azóta bizonyára már felriasztották a környéket. Ők egyelőre biztonságban vannak a követségen, de hogy mennek haza? Hát persze. Hiszen Valentinnak meg Kandurkának haza kell jutnia még Lavínia néni előtt. Gergely, Aranka, Kelemen töltheti az éjszakát a követségen, megvárhatja a holnap érkező harisnyást, de mi lesz Valentinékkal? Kandurka már szederőzködött, hogy kinézzen az országútra. Azt remélte, hogy ha azonnal indulnak, az erdei úton még visszamehetnek az autóbusz megállóig. Valószínűtlen, hogyha a nénit megtalálják, még a sötét erdőben keresgéljenek. Különben is, amit a kocsisok mondanak, vagy akár a néni, olyan hihetetlen lesz, hogy talán nem is veszik komolyan. Valentin csendesen kortyolgatta a tejét, szeretett volna már otthon lenni. Kelemen azt mondta, ő gyorsabban jár, és valamivel jobban lát és hall a Kandurkánál, hát inkább ő nézel a telep felé. Aránylag sokáig maradt oda, de mikor visszatért, meglepő hírt hozott. A néni változatlanul ájultan fekszik a bokrok között. Az országúton bonyolódik a szokásos forgalom, a telep felől minden csendes, a kocsisok nincsenek sehol, világosak az iroda ablakok. A taligák a fák közé húzódtak, és kártyáznak unalmukban. Azt üzenik, egy kocsis se láttak visszamenni a telepre, és ők nem mennek haza addig, míg Valentin biztonságban autóbuszra nem szállt. Ezek szerint senki se tud semmit, és szabad volt az út az erdőn keresztül. Most már igazán csak egyetlen probléma maradt. Hazamenni, de gyorsan, s túlesni azon, amit Ginevrától és Szakács nénitől a két csavargóra vár. Aranka felállt, azt mondta, elkíséri Valentinékat az erdő szegélyéig. Mint kiderült, Gergely és Kelemen is erre határozta magát, Kálmán csak azért nem tarthatott velük, mert nem hagyhatta őrizet nélkül a leadót. A másnapi viszontlátásig búcsúztak. Ugyanitt, ugyanekkor, amikor harisnyás érkezik. Aranka rábeszélte Valentint, hogy üljön a hátára, gyorsabban és biztonságosabban halad, mintha a maga lábán botorkál. Lámpa van ugyan a Kandurka meg a Kelemen szemében, de most nem biztonságos kigyújtani. Jó, puha, szürke bundája volt Arankának. Csak ne lett volna olyan csontos a gerince. Persze Valentin meg se sziszent, sőt, udvarias szavakat mondott Arankának. Kandurka a Valentin ölébe ült, így mentek a jószagú, lassan sötétre váló estében Aranka gyorsan, egyenletesen szedte nagy talpait. Kelemen zümmögni kezdett egy dalt a holdas estéről. Gergely vele dúdolt, végül Kandurka és Aranka is bekapcsolódott. Valami szigeti dal volt, amelyet valamennyien ismertek. Valentin mosoly nélkül hallgatta a kvartettet. Kandurka egyszer csak elhallgatott, és felnézett a Valentin felhős arcába. Közelemelte a száját a Valentin füléhez. Nem lesz semmi baj, suttogta Kandurka. Mielőtt hazamegyünk, hírt adunk valamiképpen a telepre, hogy menjenek érte. Nem üti el semmi. Oldalt fekszik a bokrok mögött. Meg se fázik. Meleg az este. Mi más tehettünk volna? Ki gondolta, hogy ő is kijön a taligákkal? Suttogta Valentin. Az iszonyú jó, hogy a lovak megmenekültek. Én nem szeretem Lavínia nénit. Nem is tudom, miért olyan rossz az a gondolat, hogy ott fekszik ájultan is egyedül, Kelemen éppen mellettük futott. Valentin elpirult. Olyan illetlenség társaságban sugdolózni, de beszélhet erről hangosan. Bocsánat, mondta Kelemen, sajnos nagyon jó a fülem. Ha nem tömöm be előre vattával, 1 kilométer körzetben mindent meghallok. Rémes. Szóval csak azt akarom mondani, hogy ha annyira bánt, én majd visszamegyek az öreg hölgyhöz, és magához térítem. Ha akarod, el is kísérem egy darabon. Aranka azt mondta, Kelemen világ életében finom ember volt. Valentin habozva nézett a hiúzra, de Kelemen annyi jó indulattal és szelídséggel nézett vissza rá, hogy eltűnt a szívéből a bizalmatlanság. Sőt, rögtön meg is szégyelte magát a gondolata miatt. Kelemen úgy tervezte, hogy lemossa a Lavínia néni arcát kölni vízzel. De mindig van nála. Egy kicsit legyezgeti, megmasszírozza a tarkóját, és eltámogatja az országút egy forgalmasabb szakaszáig, persze, ha hajlandó vele menni. Ha úgy látszik, hogy fél, vagy nem lehet vele okosan beszélni, akkor csak magához téríti és ott hagyja. Gergely esküvel bizonygatta, csak egész gyöngéden szorongatta meg, tehát rövidesen magához kell térnie. Valentin és Kandurka azon a véleményen voltak, hogy a néninek nincs meg a képessége. Így semmiképpen sem mutatkozzék előtte, ha már magához tért. Kelemen tehát elköszönt. Gergely búcsúzóul még egy rádióműsort kért Valentintól, mert nagyon érdekelték a külföldi koncertek. Aztán már ott is voltak az erdő pereménél. Látszott az út, alig 200 lépésnyire az autóbusz megállótól. Most bezzeg nem várakozott senki. Kandurka visszakerült a hátizsákba, a szigetiek eltűntek az ösvényen. Valentin meg csak hamar meglátta az autóbusz közeledő nagy fehér szemét. Alig volt utas. Most volt helyük leülni, a hátizsákot se kellett a vállán hagynia, odafoghatta az ölébe. A telep előtt mentek el, az iroda világos volt, az udvaron senki. A lovak azóta már, azért erre nagyon jó volt gondolni. Amikor kiszálltak, kieresztette Kandurkát, aki előre futott a kopasz bácsi kertjén át. Az utcai óra 8:30 mutatott. Ja Istenem, máskor ilyenkor már megfürdött, megvacsorázott, ágyban van. Olyan kicsire gömbölyítette össze a hátizsákját, amilyenre csak tudta, aztán nagy sóhajtással lenyomta a kilincset. A kapu be volt zárva. Kandurka megjelent a rács mögött, s aggodalmas szemmel nézett rá. Valentin bedobta a hátizsákot a kertbe, és körülnézett. Az utca tele volt járókelővel. A kopasz bácsi felesége kint cigarettázott a kertjében, és átkiáltott hozzá, hogy hogy van, mami? Nem lehet bemászni. Képtelenség. Gabriel még kint van a kocsival a telepen, suttogta Kandurka. Szakács néni meg szabadnapos. Csak Ginevra van itthon. A szobában ül, és iszonyú haragszik. Ha mami itthon lenne, most el lehetne mondani mindent. Mami megértené. Ginevrának viszont semmit se lehet elmondani, és ez nagyon rossz érzés. Pedig hazudni se lehet. Mindent inkább csak hazudni nem. Áldogált a kapuban, nem mert becsöngetni. Most az egyszer Kandurka se tudott kitalálni semmit. Bent megszólalt a telefon, jól kihallatszott a nyitott ablakon át. Ginevra apró sikolyai is kihallatszottak, aztán a néni, azaz a mami szobájában felgyúlt a villany, s Valentin a Ginevra mozdulataiból látta, hogy ágyazni kezd. Nem volt mit tenni. Becsengetett. Ginevra kinézett az ablakon, aztán leszaladt a kapuhoz és beengedte. Valentin egyenesen a szemébe nézett. Ginevrát főleg az hozta ki a sodrából, hogy még rá mer nézni. Elcsavarog, késő este jön haza, azt sem mondja pitypalatty, csak eltűnik, az ember kikiabálja a tüdejét, bejárja a szomszédokat, telefonál mindenhova, mint a bolond, ő meg nincs sehol. Az az édes jó anyukája élet-halál között van, erre Valentin mégiscsak lesütötte a szemét, belőle meg haramia lesz, világcsavargó. Hol volt? Besodorta Valentint a fürdőszobába, egyenesen a kádba, és úgy dörzsölte a karját és a nyakát, hogy Valentin majdnem felkiáltott, de aztán nem érezte férfiasnak. Csattogott az evőeszköz, a vacsoratányér. Ginevra csak annyit tudott meg, hogy Valentinnak fontos hivatalos dolga volt, ami sajnos titok, nem közölhető. De nyugodjék meg, mami, ha tudná, helyeselni. Ginevra akkor elsírta magát az idegességtől, mert jaj, micsoda nap ez. Ő csontig vágta a kezét a nagykéssel, Valentin elcsavarok, Gabriel részeg. Csak egy részeg telefonálhat olyan zagyvaságokat Lavinia néniről. Nem is érez az élet semmit. Aztán viharosan megcsókolta Valentint, és azt mondta, hogy jó, jó, úgy is tudja ő, amit tud, szegény kis ártatlan. Tudja ő jól, hogy a kórházba sétált el, hogy legalább kívülről lássa azt a helyet, ahol a mamája fekszik. Csak máskor szóljon neki először, ne szomorítsa az aggodalommal. Már rohant is a kapuhoz megint, megismerte a Gabriel tülkölését. Valentin az ablakhoz futott. A néni ott ült Gabriel mögött, most szállt ki a kocsiból. Jött egyenes derékkal, változatlan arccal, mintha mi se történt volna. Ginevrától kérte teát, egyebet semmit. Valentint meg se látta. Valentin úgy aludt el, hogy álmában is nevetésre húzódott a szája. Kandurka ott állt közvetlenül Lavinia néni mellett, amikor megérkezett, és bizonygatta, hogy a néni kölni vízszagot árasztott. Ó, ha meghallhatnám, mit csinált vele Kelemen. Tizenegyedik fejezet. A nap azzal kezdődött, hogy a néni nem jött le a reggelihez, hanem elhívatta doktornénit. Kandurka, aki a doktornéni távozásakor a kertben feküdt a virágács szélén, hallotta, hogy a néninek semmi meghatározható baja nincs, csak az idegei állhattak ki valami szokatlan megrendülést. De hát egy-két nap fekvés, pihenés, magány majd rendbe hozza. Doktornéni a fejét csóválta, mosolygott, Ginevra arcán látni lehetett, hogy nem tudja, min mulat. Kandurka meg Valentin persze annál jobban tudta. Doktornéni csak ugyan nagyot nézhetett, amikor azt hallotta, van-e valami orvosi magyarázata annak, ha valaki anakonda kígyót, medvét, meg hiúzt lát az országúton. Ginevra azt az utasítást kapta a nénitől, hogy ne engedjen be senkit se hozzá, még a postát, az újságokat se szabad bevinnie, de felügyelő bácsit meg a két kocsist azonnal hívják ki. Mikor megjöttek, a néni felöltözött, és az irodában fogadta őket, Valentin nagy örömére, mert az iroda ablakot nyitva hagyták, és ő a medence szélén ülve végighallgathatta az egész beszélgetést. Kiderült, hogy a taligák még mindig az erdőben vannak. Nem volt a kis, amivel visszavigye őket a telepre. Ami a múlt este eseményeit illeti, az volt a mulatságos, hogy senki se beszélt a lényegről. A néni annyit kérdezett, miért hagyták őt egyedül az erdő közepén. Erre az egyik kocsis azt mondta, hogy a néni annyira előre szaladt az öreg keselyjel, hogy nem is lehetett volna utolérni. A másik meg azt, hogy alóluk egyszer csak kifutott a taliga. Minden ló kibontakozott a hámjából, és elrohant. És mikor ők utánuk akartak menni, 9 szakállas férfi támadta meg őket, az egyiken állarc is volt. Ilyen túlerővel nem tudtak megbirkózni, inkább elfutottak. A nénit is meg akarták menteni, de őt akkor már egy magas, kövér rabló cipelte magával, és fegyvertelenül úgyse tudták volna megszabadítani. Az volt a legborzasztóbb, hogy a néni rájuk hagyta. Motyogott valamit arról, milyen gyávák, jellemtelenek, hogy mit várjon az ember idegenektől, ha a saját régi alkalmazottai se kockáztatnak semmit a védelmében, de a kocsisok meséjét nem kifogásolta. Valentin nagy megdöbbenésére azzal végződött a tárgyalás, hogy a néni feljelentést tesz ismeretlen tettesek ellen, akik 29 lovat elkötöttek. A rablók, a kocsisok szerint 9 voltak. A néni csak háromra emlékezett. A hajszín és a szakál is nagy vitára adott alkalmat, de felügyelő bácsi azt mondta, hogy így szokott ez lenni, az ember ilyettében nem bírja megfigyelni a részleteket. A taligákról úgy intézkedtek, hogy teherautókat kell értük küldeni, s ha másképpen nem megy, hát valóban vezényeljenek át két darut apartmenti építkezésektől. Ami az eltűnt 30. lovat illeti, a néni sajnálja, nem tehet róla. Ő a lovat nem látta, ki nem emelte, bizonyítsák rá, ha tudják. Mikor a néni maga maradt, hozatott némi kétszersültet, az ágya mellé állította a teafőzőjét, és azt mondta, egész nap nem akar senkit se látni, semmi szín alatt meg nem elég zavarni. Ginevra annál könnyebben megígérhette, mert aznap neki volt szabad napja, meg Gabrielnek. Szakács néni pedig le akart feküdni, amilyen hamar csak tud, mert az éjjel zsemlényére dagadt az arca egy rossz fogától, és borogatni szerette volna. Délután, mikor Szakács néni előre megterített Valentinnak és elmagyarázta a jégszekrény melyik részében van a vacsorája, és lefeküdt, Ginevráig pedig bementek a kocsival a városba, Valentin megtárgyalta Kandurkával az irodaablakon át végig hallgatott beszélgetést. A néni is, a két kocsis is nagyon jól látta, mi történt, miért beszéltek most mégis másról mind a hárman. Kandurkának az volt a véleménye, hogy alapjában mindenki szégyelli az igazat. A két kocsis még egymással sem merte megbeszélni, mit látott. Valamelyik kitalálta a mesét a rablókról, a másik meg tódította. S a néni örömmel elvállalta, csak ne kelljen valami hivatalos helyen beszámolnia a valóságról. Nyilvánvalóan maga sem akarja elhinni magának Gergelyt meg Arankáikat, azért hívta ki doktor nénit, mert ő is azt hiszi, a szeme káprázott. Estig nevetgéltek rajta. Hogy megnyugtatták volna egymást hárman, a néni meg a két kocsis, ha mer mindenki őszintén beszélni? Legfeljebb felügyelő bácsi képet volna el. Így is jó? Persze. Sőt, így a legjobb. A nap egyébként zavartalan volt. Soha ilyen könnyen magyarázkodás és kockázat nélkül nem szabadultak hazurról. Ezúttal kissé késtek, Harisnyásik már megérkeztek. János fogadta őket az előszobában. Valentin úgy érezte, hogy Harisnyás tartózkodóbban viselkedik, mint a minap. Alig-alig lehetett észrevenni, de Valentin azért érezte, és bár nem is próbált kérdezősködni, tudta az okát. Harisnyásnak nyilván nincs semmi örvendetes híre a számára. Az ubiszok még nem készültek el a szerrel. Kandúr arca is elborult egy pillanatra, ő is ugyanarra gondolhatott, amire ő. Gergely, Aranka és Kelemen a régi barátok örömével fogadták őket. Valentin végre megtudta a tegnap este történetét. Kelemen valóban magához térítette a nénit, illatszerrel dörzsölte a halántékát, de alig, hogy egyet moccant, visszament az erdőbe. És a néni maga tápászkodott fel és állított meg az országúton egy autót, amely elvitte a telepig. Kálmán az iratokat iktatta, amelyeket Harisnyás aktatáskájában talált. A külügy megküldte az utasítást a mai estére. Nagyon gondosan dolgozott óriási könyvei között, és közben folyton kuncogott, és a Harisnyás tekintetét kereste. Harisnyásnak ugyan elég későn kézbesítették az anyagot, szinte az elindulása percében hozta a futára megmentési 10/1-es osztály utasításait, de a Fülöpön volt ideje áttanulmányozni. Most, hogy együtt voltak valamennyien, elérkezett az ideje, hogy ismertesse Attila kiszabadításának a tervét. Felolvasta a külügy utasításait. Hangját elnyomta a feltörő jókedv. Kandurka zsebkendővel törölgette a szemét nevettében, Kelemen pedig előrántott egy tükröt, és kirakta a fodrász szerszámait. Gergely a derekát méregette, nem lesz-e túlságosan vastag a kívánt szerepre. Aranka meg egy nagy kellékes ládát bontogatott, ruhák és parókák között turkált könnyékig. Mindenki víg volt, elsősorban Valentin, csak János maradt komoly és elgondolkozó. S maga Harisnyás, aki felállt, s végignézett a nevetőkön. A munka nem maradt abba, de valamennyien elkomolyodtak. Harisnyás Valentinnak beszélt. A külügy utasítása csak számunkra parancs, Számodra nem. A rádeső feladat nagyon veszélyes. Nem vagy köteles elvállalni. Ha balul üt ki, esetleg csak későn kapunk segítséget, legrosszabb esetben egyáltalán nem. Neked különben is minden nehezebb, hiszen ember vagy, nem is ismered Attilát. Nem mondom, hogy könnyen, de nélküled is megoldjuk valahogy. Maradj itthon, téged nem kötnek a sziget törvényei.
3: Őt nem kötik a sziget törvényei.
11: Hát kell ahhoz törvény, hogy az ember azt tegye, ami jó. Ki tehet arról, hogy néha olyan furcsa dolgok a jó dolgok meg rosszak? Máskor az engedelmesség a jó, ágyba bújás, fürdés után a szófogadás, most meg a sötét, az éjszakai erdei út, az a nevetséges, fura valami, amit most tenni készül. Hát kell ahhoz törvény, hogy kiszabadítsák Attilát abból a méltatlan, keserves helyzetből, amiben él. Hogy visszaadják Oféliának a főlegényét, annak az Oféliának, aki befogadta és gondozza, nevelteti az ő cocóját. Valentin csak állt, kimondhatatlan keserűséggel gyűrögette a nadrágját. János nagyot nyelt, olyan nagyot, hogy hallatszott a csendes szobában. Különös pillanat volt, mintha megállt volna az idő. Harisnyás felállt az asztal mellől, s félrehárította Kálmán figyelő gömbölyű fejét. Nagyon furcsa volt az egész. Harisnyás egy pillanatra Valentin vállára ejtette a kezét, s a szemébe nézett. Akkorra egyszerre elmúlt minden szomorúság. Valentin eltelt valami édes vidámsággal, de olyan édes és csiklandozó derűvel, hogy legszívesebben kúrjongatott vagy bukfencezett volna. Hát akkor engedelmeskedj, szigeti polgár, mondta Harisnyás, és akkor minden rend felbomlott, mindenki kiabált, Kálmán felborította a tintát, Gergely óvatosan a gyűrűjébe ültette Valentint, és felemelte a mennyezetig. Kandurka a nyakába borult, megcsókolta, és mindenki gratulált, boldog volt és meg volt hatva. János meggyújtotta a szigeti lámpát, azt a bizonyosat, amelyet Valentin már ismert, és amely sokkalta élesebben világított, mint a villanykörte a követségen. Valentin levetette a ruháját, és engedte, hogy Aranka felöltöztesse. Nagyon nevetséges lehetett, de most nem nevetett senki. Ez már komoly dolog volt. A parancs végrehajtása. A flitterderekú tűlszoknya szabadon hagyta a combját. A selyemcipő szűk volt egy kicsit, de nem volt idő törődni ilyen apróságukkal. Kelemen csattogtatta az ollóit, fésülte a szőke kislány parókát. Feltette Valentin kurta hajára. Rá is enyveszte valami ragasztóval a homlokára, le ne sodródjék útközben. Valentin visszafordult a tükörtől, és Kandurka felsziszent, mert akit látott, az már nem is Valentin volt, hanem egy cirkuszos kislány. Egy kicsit nagy lábú, de szép kislány volt, és Kandurka bajusza remegni kezdett, mert Valentin ebben a pillanatban jobban hasonlított Mamihoz, mint valaha. A többi már gyorsabban ment. Mindenki öltözködött, csak Gergely és Aranka nem. Harisnyás frakban volt, cilinderben, kesztyűben. Kandurka csíkos trikóban, kis piros sapkában. János hosszú talárt kapott és csúcsos süveget, amin rajta volt a nap meg a hold. Kelemen pedig zöld csipkeruhát és gitárt. Mikor Kálmán leeresztette mögöttük a követség redőnyét, Valentin látta, hogy József is kinn áll a tisztáson. Csak hogy egészen be van borítva valami csillogó ezüst papírral, és az oldalán óriási betűkkel ez áll: Zombi cirkusz. Arankát befogták elébe, Harisnyás felült a bakra, súhogtatta virágos ostorát, Kelemen mellé ült, játszani kezdett a gitáron. Gergely összetekerte a gyűrűit, a legfelső gyűrűjére, mint valami kerek, kemény, pikkelyes székre. Ráültette Valentint. Valentin nagyon különösen érezte magát, bár Gergely mozdulatlanul ült alatta. Leginkább a selyemcipő izgatta, meg a szoknya. Azt egyre húzogatta, egyengedte. Nem szerette sehogy sem. János felugrott az Aranka hátára, belekapaszkodott a nyakába. Kandurka meg összegömbölyödött a Valentin ölében, aztán már indultak is. Harisnyás még egyszer nagyon lassan és tagoltan elismételte az utasításokat. Aztán, ahogy kiértek az országútra, elhallgatott. Csak Kelemen verte a gitárját és énekelt, de Valentin nem figyelt a dalra, hanem azt ismételgette magában, amit tennie kell. Balra, mondta Arankának. Jobbra, szólt a következő saroknál. Az utasítás úgy hangzott, hogy kerüljék a forgalmas utcákat. A mutatványos térre kellett eljutniok, ahol a nagy cirkusz állott, és bár kerülővel haladtak, éppen elég feltűnést keltettek. Valentin mosolygott és integetett, ahogy a külügy utasítása szólt. Kétszer fel is emelte a kezét, hogy csókot dobjon, de aztán mégse tette, szégyelte. Kandurka később azt mondta, hogy egyáltalán nem mosolygott kedvesen, hanem nagyon barátságtalanul nézett, és a lábát se tette szépen egymásra, mint egy kislány. De azért így is jó volt. Az emberek mind megálltak, és az autók lassítottak, mikor meglátták Arankát. A gyerekek, akik hazafelé tartottak a szüleikkel, kiabáltak és integettek. Sőt, valaki odaszaladt és pénzt is adott Valentinnak, de csak dobta felé, mert félt Gergelytől, aki eltátotta a száját. Pedig Gergely csak mosolygott, és éppen azt mondta, hogy köszöni szépen. A legizgalmasabb a haltérnél volt, ahol rendőr állt, meg lámpa. De a rendőr tisztelgett, sőt, Kandurka meglengette a sapkáját, Harisnyás meg a cilinderét. És ezen mindenki nagyon csodálkozott. A város egyébként tele volt plakáttal, a zombi cirkusz plakátjával. József néha szuszogott és nyögött, és azt morogta, hogy Gergely iszonyatosan nehéz. A nagy cirkusz kettős körét reflektorok világították meg. Valentin mosolygott, integetett, és közben az utasítást ismételgette magában. A belső kör a porond és a páholyok, a külső az állatsereglet, a ketrecek, a hátsó személyzeti bejárat jobbra a lovak rekeszénél. Az artisták lakásai a sárga autókon, amelyek a bal szélen parkolnak. Az előadás már folyt, de a mutatványos tér tele volt járókelővel és kíváncsiakkal, akik azonnal körbefogták Józsefet, ahogy a haltér felől kifordult. Valentin leugrott a taligáról és óvatosan utat kért. Amikor a tömeg nem engedett, Gergely kibontotta két gyűrűjét és meglengette a nyakát. Mindjárt volt hely. Valentin topogott, mint egy katona a selyemcipőkben. Mosolygott és integetett, megmarkolta baljával az Aranka zabláját és a lánccal elzárt hátsó bejárat felé vezette. Szénaszag dőlt feléjük és a ragadozók csípős húszszaga. Egy istálló szolga bóbiskolt a láncnál, felriadt, rábámult a József oldalán levő feliratra, és gépiesen utat engedett nekik. Visszabámult a nyári estébe. Cukrot rágott, álmos volt, unatkozott. Torkig volt már a cirkusszal. Csak még egyszer lehessen otthon a falujában. Valentin körülnézett. Keskeny, fűrészporos bejáró vezetett a szemközti függönyig, amely a nézőtérre nyíló ajtót takarta. Itt az ajtóban állottak az idomítók. Jobbról meg balról félkörben húzódott a cirkusz, és a mutatványos tér túlsó felén teljes körré egyesült. Így aztán olyan formája volt, mint a Szaturnusznak. Középen, bent, sátorlappal s helyenként megnyíló piros függönyökkel körülvéve volt a porond meg a nézőtér. És a belső sátorlapon innen a bolygó gyűrűjeként futottak a ketrecek, az istállók, szerszámos kamrák és az oldalra fordított sárga teherautókhoz hasonló artista lakások. Valentinék ott álltak annak a 12 pici folyosónak az egyikén, mely az egész nagy kört darabokra szelte. És a ketrec sort 12 helyen megszakítva a cirkusz 12 belső bejáratához vitt. A főbejárat a mutatványos tér túlsó felén éppen velük szemben lehetett valahol. A körül nem voltak már ketrecek, hanem a pénztárak, a büfék meg a dohányzók. Az idomítók nem néztek hátra, félrenyaklott fejjel bámultak a magasba. Valami lágy, félelmes nesz hallatszott. A trapéz szüntelen fémes surrogása. Kandurka megbillentette a fülét. Valentin is nyugtalan volt. Nem látszott semmi a mutatványból, de a veszély még így. Láthatatlanul is olyan érzékelhető volt, hogy mindannyian valami különös szorongást éreztek. Aranka puhán emelte talpát a fűrészporban. József majd belekékült, hogy ne recsegjen a Gergely borzasztó súlya alatt. Jobbról-balról lovak között vezetett az út. A rácsfal két felén fehér és fekete lovak állottak. A fehéreken magas nyereg volt, a feketéken piros takaró. Mit is mutatott a tervrajz? A lovak mellett Sebestyén az elefánt. Az idomított kutyák, Benjamin a fóka, a félkör másik karéján pedig a kilenc tigris. A, B meg C, a három majom és Attila.
10: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigél.
2: A gotyós gyümölcskertész, Szent Péter esernyője, házasságon innen,
1: Katalin,
2: a gyerek,
4: a
1: Huszti fiú
4: esete,
2: Pilátus testament, Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában. Minden szombaton délután 1 órától. Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok új vezetői pozícióira, közölte Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán. A közszolgálás portálon már elérhető kiírás szerint a határozott időre legfeljebb 5 évre szóló főigazgatói megbízásokért október 15-én éjfélig nyújthatják be jelentkezésüket az érdeklődők. A jogszabály módosításnak köszönhetően megszűnik a centrumok eddigi kettős vezetési modellje, így a szakmai működési és gazdálkodási felelősség egy kézben a főigazgatónál összpontosul. A miniszter kiemelte, az új vezetők kulcs szerepet kapnak a szakképzés korszerűsítésében, a helyi munkaerőpiaci igényekhez való igazodásban, valamint a piacképes tudás biztosításában a fiatalokhoz fűződően. A kormány a stabilitásra, a kiszámíthatóságra és a kölcsönös partnerségre kíván építeni a befektetők támogatása során a hatalmas összegű visszanemtérítendő juttatások helyett, hangsúlyozta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Nestlé Bükki gyár egységének átadásán. A tárcavezető kiemelte, hogy az állam elsősorban a megfelelő infrastruktúra biztosításával segíti a vállalatokat, cserébe viszont elvárja, hogy a Magyarországra érkező cégek hosszú távon gondolkodjanak és elősegítsék a tudásalapú gazdaság fejlődését. A magas szintű technológiák mellett az is kulcsfontosságú, hogy a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a magyar munkavállalók is minél nagyobb mértékben részesüljenek a beruházások sikereiből. Megkezdődött a cukorrépa feldolgozás a Magyar Cukor ZRT kaposvári gyárában, miután pénteken hivatalosan is begyújtották a mészkemencét a 133. kampány nyitányaként. Buza László államtitkár az eseményen hangsúlyozta, hogy a hazai cukorgyártás nem csak gazdasági tevékenység, hanem a térségi ökoszisztéma és a hazai élelmiszer önrendelkezés alappillére is. Bár a gazdák az idén rendkívül aszályos időjárással szembesültek, a közel 11 ezer hektáros területen betakarított répa kiemelkedő 18,5%-os cukortartalommal büszkélkedhet. A gyár idén több fejlesztéssel, köztük a mosóberendezés bővítésével készült fel a 2 hónapos feldolgozási időszakra, amely 180 állandó és 80 ideiglenes munkavállalónak ad munkát. Különleges programokkal, erdei sétákkal, teljesítménytúrákkal, valamint a madárgyűrűzést és a daruvonulást bemutató eseményekkel várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a hazai nemzeti parkok. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban a szürkemarhák és rackajuhok téli szállás helyrehajtásához kapcsolódó túrát szerveznek Dinnyésen. A Hortobányi Nemzeti Parkban a vadló névadó verseny eredményhirdetése mellett a madár repatriáló telep bemutatásával és darulleséssel készülnek a programok szerelmeseinek. Az Akteleki Nemzeti Park a kelemiri mohostavakhoz szervez botanikai sétát, míg a Bükki Nemzeti Park Máinkán énekes madár gyűrűzéssel, a Csillagdában pedig tematikus esttel várja a látogatókat. Új véleményportált indít októberben a Magyarországi Református Egyház reformátusok.hu címen, amely ingyenesen és regisztráció nélkül kínál majd felületet lelkipásztorok, szolgálók és egyháztagok írásainak. A kezdeményezés azután született, hogy a tavaszi országgyűlési választásokat követően megszaporodtak az egyház és az állam viszonyával foglalkozó szerkesztőségi beküldések. Az oldalon megjelenő cikkek előzetes szerkesztői ellenőrzésen esnek majd át a kulturális színvonal biztosítása érdekében, a hozzászólásokhoz pedig regisztrációra lesz szükség. A szerkesztőség kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az egymásra reflektáló, vitázó vélemények egy kattintással összefűzve legyenek elérhetők a látogatók számára. Világszerte mintegy 2.860.000 járművet hív vissza a Volkswagen kormánymű problémák miatt. A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptembere és 2024. júliusa között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017 és 2024 között készült Q3-as modellje.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Kedves hallgatóink, rendhagyó utazáson vehetnek részt mai műsorunkban, ugyanis három kötete jelent meg Tasnádi Éva és Pető Zsolt Messenger verseinek. Kettőjük barátsága, a folyamatos beszélgetése ebben az egyedülálló formában történt. A versek mély lelki kapcsolatról, különleges utazásról szólnak. Mai műsorunkban a költőkkel, Tasnádi Évával és Pető Zsolttal, illetve Petrányi Szörannával, a Rekó Alapítvány elnökével beszélgetünk.

0: Tasnádi Évával és Pető Zsolttal, a Messenger versek kötetének szerzőivel beszélgetek, illetve Petrányi Szőr Annával, a Reko Alapítvány vezetőjével. Tulajdonképpen a Regélő utazások sorozatba hogyan illik bele a Messenger versek története, kötetei?
1: 2024-ben egy beszélgetést bonyolítottunk le, vagy volt egy kellemes beszélgetésünk a Mélisz Juhász Péter könyvtárba, közönség találkozóval egybekötve, és akkor úgy gondoltam, hogy maga az a folyamat, ami Évában és Zsoltban elindult, az nem más, mint egy regélő utazás. Beszélgettünk Debrecenről, az Átka galériáról, beszéltünk Hódmezővásárhelyről, Medgyesi Ferencről, különféle szülőföldhöz köthető élményekről, és akkor gondoltuk, hogy ezt a Messenger versek sorozatot folytatnunk kellene.
0: Hogyan születtek a Messenger versek?
2: A Messenger versek születése azért egy olyan történetet foglal magába, hogy azért ez először nem így történt. Telefonálások voltak, illetve üzenetváltások voltak, és ezekből az üzenetekből lettek aztán gondolatok, lettek aztán a versek, és azért találtuk ezt a Messengert, mert végülis ez volt igazán az alap, amin egyáltalán tudtunk kommunikálni. Először SMS-ek voltak, és utána alakult ez Messengerre, és nagyon tetszett nekünk ez a cím, a Messenger versek, és úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon nagy különlegesség, és mint hogy egy újabb műfajt alakítottunk volna így ki. Én valamikor egy kis galériát vezettem, és nekem nagyon jó barátom Pető Zsolt, akit egy nagyra tartok, együtt is jártunk ugyan főiskolára is, nagyon sokáig ugye nem találkoztunk, de aztán a galériába egyszer volt nekünk egy kiállításunk, és egy közös kiállításunk, és ott kezdtünk el újra beszélgetni, és végül is, amikor én az első verseket próbáltam írocsgatni, akkor én Zsoltnak küldtem ezt el, hogy mit szól hozzá, majdnem, hogy félve is küldtem ezeket, és azt kérte tőlem, hogy mit szólnék hozzá, hogyha ő erre válaszolna is. És a története ez, hogy én küldtem a verseket, és ő ezekre a versekre válaszolt. És ezután a mindennapossá is vált. Én írtam naponta, ő írta vissza nekem naponta. És hát ebből született már ez a Messenger vers harmadik kötete. Először elkezdődött egy 20 oldalassal, utána volt egy második kötetünk, és ez pedig egy harmadik kötet.
0: Az első versek miről szóltak?
2: Az elsők is, azok is ugyanilyen kis élettörténetek voltak, de nekem igazán a kis próbálkozásai voltak még. Én ugye nem írtam előtte verseket, de tulajdonképpen ezt sem annak tartom, inkább ilyen gondolatok ezek, amik itt meg vannak fogalmazva. Én tulajdonképpen inkább ilyen képeket készültem.

0: ománc képeket, és az ománc képeim is mindig egy-egy történetet mondanak el, és úgy gondoltam, hogy ezt meg lehetne szövegileg is jeleníteni. És hát ennek ez lett az eredménye.
1: Amit Éva említett az imént, hogy mi a galériában találkoztunk újólag, ez igazából egy művészeti élmény volt. Az én számomra is, meg hát nyilván az ő részéről is, hiszen Éva tűzománc művészettel foglalkozik, illetve grafikákkal, különböző akril olaj művei is vannak, de főképp ugye tűzománcokkal foglalkozik. Ez azért lényeges, mert hogyha valaki beleolvas ezekbe a különleges formájú, formátumú versekbe is, a messenger versekbe, akkor elsősorban azt fogja megtapasztalni, hogy Évának a művei képszerűek. Rendkívüli élességgel írja le a körülötte létező világot, harmóniára törekvő egyértelműen a lírájában, és én erre a természeti színes képsorra próbálok válaszolni gondolati lírával. És ez teszi szerintem olvashatóvá, olvasmány élményűvé ezt a költészetet, meg hát egyáltalán a kettőnk közötti dialógusnak a lehetősége, és az, hogy ez fölmerült bennünk.
2: Mennyire különleges ez a műfaj, egyedülálló?
1: Szerintem igen. Ilyen gyűjteményes kötetben legalábbis messenger verseket én nem láttam még. Vannak olyan költők, most modern magyar költőkről beszélek, akik ugyanígy interneten keresztül közlik a saját verseiket, sőt oda is írják, Facebook oldalakat üzemeltetnek, stb. De ilyen jellegűt, amit directed messenger formátumban is adunk ki, és maga egyébként, hogyha a kötetet megnézi valaki, hát a borítója is szintiszta ilyen messenger alakú képsorokból áll, jelezve azt, hogy mit fog benne találni az olvasója. Hát ilyen rövid kis sorokból és hosszan megfogalmazott líráról van szó. Ezért mondom, hogy talán egyedülálló. Nem 100%-ban, de a formáját tekintve, a kiadását tekintve a kötetnek igen.
3: Hadd tegyek hozzá annyit, hogy mikor a Mélész Juhász Péter könyvtárban Éva és Zsolt meghallották a saját verseiket Szép Evelin és Pap István színművészek előadásában, bizony nagyon meglepődtek.
2: A Rekó Alapítvány felkapta a fejét, úgymond erre a kötetre, a stílusra, az írókra.
3: Nem csak a Rekó Alapítvány, hanem én magam, mert úgy gondolom, hogy a regéli utazásokat valóban a Rekó Alapítványunk szervezi, de erre én, mint irodalomkedvelő kaptam fel a fejem, és egy pici előzményről még hadd beszéljek, hogy Pető Zsolt hívta fel a figyelmem annak idején Krasznahorkai László műveire, amikor még szó nem volt Nobel-díjról. Nagyon értékes beszélgetéseket folytattunk, így hárman együtt, és akkor gondoltam, hogy akár mint alkotókat is meg lehet szólaltatni őket, nem csak mint műjelvezőket.
2: A Mélius könyvtárban mekkora sikere volt ennek?
3: A baráti körünk volt ott, de én úgy láttam, hogy azért idegenek is érdeklődtek, és különösen színesítette a programot, amikor Pap István a fantasztikusan jó orgánumában, hasonló orgánumában egyébként, mint Pető Zsoltnak, valamint a kis finom, szép Evelin hasonló karakter, mint ugye Tasnádi Éva, akkor ők megszólaltatták, az egyébként, mint messenger versek, azt hittük, hogy csak írásban élvezhető verseket. Nem. Elmondva is nagyon jók voltak.
1: Arany cipellő. Felfénylik az arany. Nehéz elem. Szedegetem. Telérből tenyérbe teszem. Karácsonykor előveszem. Csomagolom. Tolhom telem. Ideg van. Fogadalom, megszegem. Kisepregetett, kisepregetett, várom. Újévi megbúvókat, tovább futókat, fellegloglókat. Mert eljő a menyasszony. Hamarosan eljő. Lábán aranycipellő.

0: Ma is tart ez a napi szintű kapcsolat egyébként?
1: Ez azért már annyira, hogy nem, és ez az én hibám valószínű. Most egy kicsit váltott a dolog. Most azt veszem észre, hogy Zsolt a kezdeményező. Zsolt ír rá, mint hogyha unszolna, hogy most már megint tovább folytassam. De ez nem csak úgy jön. Tehát ez azért 2-3 évig ez elég intenzív volt nálam, de most azért olyan sok minden történik az életemben, hogy igazán még most az anyagokat gyűjtöm, hogy majd a későbbiekben meg tudjam ezt azért írni. Igen, érdekes ez. Nekem is most, hogy újraolvastam most a harmadik kötetünket, azért tudni kell ezekről a versekről, hogy ezek olyan mindennapainkról szólnak. Tehát mik történnek velünk, akárhogy most itt ülünk, ezek milyen hangulatok, és mit érzek ebben a pillanatban. És én a női nyelven írom, mondhatnám így ezt. Zsolt pedig, ugye ő egy teljesen más karakter, és ezért fantasztikus ez, hogy ez a kettősség, ahogy szerepelünk. Tehát én elkezdek egy témát, és ő pedig ez a témához úgy nyúl hozzá, egy teljesen férfiasan, és egy filozófikus alkatúan, és megmagyarázva, vagy egyáltalán. Tehát egy teljesen más világot tud. Tehát egy téma ezért érdekes, hogy többféleképpen van megvilágosítva, vagy egyáltalán felhozva. Úgyhogy most inkább a kezdeményező most Zsolt, úgyhogy most éppen 3-at kaptam tőle. Én kicsit nehézkesen ráírtam valamelyikre, de aztán utána persze jött a másik téma, ami már az én témám volt, és aztán utána most azt veszem észre, hogy én most kevesebbet írok. De leszed majd máshogy is.
0: Viták voltak már?
2: Én azt gondolom, hogy viták azok egyáltalán nem voltak. Egymást erősítő beszélgetések, dialógusok ezek. De abban Pannának meg igaza van, hogy ez nem föltétlenül csak a kettőnk beszélgetése, mert hogy Éva is ahonnan az információit fölszedi, ahonnan az ő lelke táplálkozik. Azok a gondolatok és azok a mindennapi történések, azok őt ugyan megihletik, de én megpróbálok mindig ugyanarra a gondolatiságra, arra a gondolati síkra, mélységre eltalálni, ahonnan ő érkezik, és ebbe a gondolkodásba azok is be tudnak jönni, be tudnak hatolni, mint például Panna, aki gondolkodó ember módjára, érző ember módjára szintén hozzászól ezekhez a versekhez és a dinamikájukhoz. Mit értek ez alatt? Az imént említette a Krasznahorkait például, akinek nyilván fantasztikus teljesítmény, abszolút gratulálunk. Én az ő munkásságát ugye már 18-19 éves koromtól kezdődően, amikor elkezdett ő is ugye filmezni együtt a Tar Bélával, onnantól kezdődően nyomon követtem, én először film élményeim voltak, forgatókönyvírását ismertem meg, és akkor utána ismertem meg a köteteit. Egészen elnyúlóan odáig, mint például a Max Neumannról készült kis kötete, ahol hát ugyancsak egy fantasztikus grafikust, festőt vett elő, ugye baráti módon ugyanígy. Elővette a munkásságát, a Krasznahorkai, és írt róla egy csodálatos kötetet. És amikor picit készülve is erre a beszélgetésre, én elolvastam újra ezt a kötetet, aminek az a címe, hogy Állat van bent. Én akkor dermedtem rá, hogy az a közeg, ahonnan ő megfogalmazza ezeket a gondolatait. Hát igen, nem véletlen az, hogy én eljutottam oda, hogy őt olvassam, mert valami hasonló, mint amit én is gondolok. Egy olyan mélységig viszi le a gondolkodást, a képekről való tanúbizonságtételt, amely azt kell, hogy mondjam, hogy Pilinszky Jánosi mélységeket idéz meg, és én mindig is kíváncsi voltam arra, hogy amikor például a Pilinszky János azt mondja, hogy mélyre kell menni, és amikor már úgy érzi, hogy annyira fáj, hogy nincs lejjebb, akkor még egy lépést tesz lefele. Mindig kíváncsi voltam erre az alapra, erre a mélységre, hogy mi ez. És a Krasznahorkai képes ott sétálgatni, ezen a metafizikai síkon. És én azt gondolom, hogy Évának a gondolatai is valami hasonló képiségből jönnek elő, mint ahol a Max Neumannak a képei. És ugyanúgy lehet rá most ebben az időszakban is reagálni. Nyilván nem összehasonlítani akarom magamat a Krasznahorkaival, meg Évát se a Neumannal. Mindannyian különböző emberek vagyunk, meg hát különböző stációjában járunk a tehetségnek, meg az éveknek. És Pannának még a gondolatait azért idézném idebe, mert hogy ő volt az, aki ezeket a verseket, gondolatokat, kiadásokat látva arra buzdított bennünket, hogy menjünk előre. És léptünk is egyet, mert létrehoztunk például egy olyan alapítványt, ami a magyar filozófiát egy picikét megihletheti. Ennek az a neve, hogy Magyar Filozófiáért Alapítvány, És ezt azért hoztuk létre, mert hogy Vajda Mihály egykori professzorom, tanárom halálát annyira bántotta a lelkemet, hogy úgy gondoltam, hogy valamit kell az ő emlékére letenni, valamit az asztalra, és hogy most ez a kávé itt van előttünk, ebben a kávézóban, úgy ezt az alapítványt meg a filozófia oltára előtt tettük le, és ezt igazából Évának, meg Pannának köszönhetem.
3: Nagyon szépen köszönöm, és hogyha már megszólítottál Zsolt, akkor azért annyit elmondanék, hogy a krasznahorkaira jellemzőek a nagyon-nagyon hosszú mondatok. Nagyon-nagyon hosszú mondatai vannak, tehát az egyik műve például 418 oldal, egyetlen egy mondat, és valóban nem hasonlítjuk Tasnád Évát és Pető Zsoltot, egyébként dr. Pető Zsoltot, elnézést, hiszen PhD-zett filozófusról van szó, Krasznahorkai Lászlóhoz. Ugyanakkor a messenger versek egymásra rímelése és valahol tart a végtelenben.
0: Itt a mélységekről beszélgettünk már, de a férfi-női lélek mélysége különállóként, külön megtapasztalhatóként előjön ezekben a versekben?
1: Szerintem abszolút igen. Két világot képviselünk. Én nőiességet teszek bele, ő a férfi dolgot teszi, tehát egyértelműen másképpen gondolkozunk. Ami érdekes, hogy rá kellett jönnöm, hogy én mindig úgy optimistában látom a dolgokat, tehát mindig így építek. Tehát van egy téma, és azt én utána mindig valahogy, vagy a legvégére mindig csak úgy kinyitom ezt a témát, hogy azért van még más lehetőség is, és azért bízunk. Ha erre Zsolt, amikor megírja a verset, az ő kis versét, ami válasz, akkor ezt úgy lecsapja. Tehát egy érdekes dolog, igen, hogy itt egy kicsit hadakozunk is egymással, és ezen szoktunk is nevetni, hogy én így felépítek valamit, és ő abban
2: pillanatban. De ez nem vita, mint amit az előbb kérdezett.
1: Nem, ez a tipikus női férfi karakter valószínű, és a kicsit az összecsapások, de ez abszolút baráti szempont, baráti stílusban. Én nagyon szeretném azt, hogyha amit Zsolt kinézett verseket, azért a mi végül és előadásunkban is el tudnánk mondani, mert így nagyon nehéz egy versről beszélni, vagy egy ilyen hangulatról beszélni, hogy igazán nincsen előttünk azt, hogy miről is.
2: Éva most olyan tájékra elvezett, amit érdemes egy kicsit alátámasztani, én azt gondolom, hogy miért vagyunk ott ennél a témakörnél. Mert hogy például ugye volt Debrecenben egy rendkívül tehetséges színész, ugye Bertók Lajosnak hívták. Általam is rendkívül tisztelt, az én fiatal koromat rendkívül meghatározta, én egy-két évet láthattam sajnos csak játszani, mert amikor nekem már kinyílt a tudatom, hogy én figyelmes legyek az ő művészetére, színészi alakításaira, addigra már elhunyt. És megdöbbenéssel tapasztaltam egyszer, hogy amikor bennünket riporterként annak idején meghívott az édesanyja a minden évben megrendezett emléknapjára vagy emlékestjére Lajosnak a saját családi házukba, láttam egy képet fönt a falon. És ez a kép 20-25 évvel később Éva galériájában elém villant. És én megdöbbenve tapasztaltam, hogy mi ez a kép. Mondom, hogy kerül ez ide? És hát akkor jöttem rá, hogy ezt Éva készítette. Ajándékba adta annak idején az anyukájának. Ez a kép, ez arról szól, hogy egy hölgy fog egy galambot, vagy egy lélekmadarat a kezében, és lelket lehelni próbál bele. És megpróbálja az, hogy hát, ha elszáll ez a madár. Nekem ezt jelenti ez a kép, hogy még ne haragudjanak a mondatért, de hogy még holtában is, hát ha egy pici anyai lehellet még bele tud ebbe a lélekmadárba vagy gerlébe szállni, és ez oly könnyűvé tenni esetleg a testét, hogy föl tudna repülni. Ez is egy kezdeti versünk volt. Amikor ezt megbeszéltük Évával, ő reagált rá, és én pedig folytattam, kicsit kiírva magamból ezeket az emlékeket, szépen föl tolultak belőlem, mint egy ilyen biblikus nyelven szóval tóhuvá bohuból, egy ilyen zűrzavarból, egy képiséget és életet nyert el ez a történet egy versben.
1: Lebegek, testem vízben, tetején fekszem, arcomban kint, orrommal lélegzem, hosszan be, ki. Imbálózom, karomat széttárom, lábaim nyújtva egyenesen, egyensúlyban. Mozdulatlan kereszt. Hallom belső ritmikus működésem, fülem cseng. Két világ között lebegek, meg az elemek. Haladtam víztömeg, felettem égiek, levegő, szelek, madarak, hulló falevelek, beborítanak a színek, barnák, sárgák, pirosak, zöldek, együtt ringatózunk bele az őszbe.
0: Egyébként hova jutott el akkor a harmadik kötet? Gondolom volt egy kezdete, hogy elkezdtek levelezni. Mit lehet erről a átalakulásról elmondani?
2: Nagyon jó a kérdés. Én azt gondolom, hogy formailag abszolút letisztultunk. Hát a harmadik kötetre már tudjuk, hogy mit akarunk csinálni. Az látszik. Már akkor, amikor megírjuk a verset és átküldjük egymásnak, már akkor sokkal tisztább és olvashatóbb versformátumú a költemény. És már egyértelműen merném költeménynek nevezni őket, és hagyjuk bele csúszni, mászni a mi élettörténeteinket ezekbe a virágba. És én is egy picit talán, hogy mondjam, inkább a filozófia és a gondolkodás, a bölcseletből fakadó gondolkodásomba hagyom egy picit jobban belecsúszni az érzelmeket. És ezt azért Évának is köszönhetem.
1: A női mi volt? Tehát egy nő verset az érzelmek és az érzések viharában működik. És mi azért, már mint nők, én úgy gondolom legalábbis, egyszerűbben tudunk fogalmazni. Nem nincsenek itt ilyen cizellált dolgok, hanem egyszer csak vannak a dolgok, és aztán jön, és az áramlik. A férfiak kezem meg, nem is tudom, teljesen másképpen gondolkoznak. Tehát ők úgy gondolják, hogy olyan talán, hogy ez valami burkoltam valamit, pedig a nőnél csak úgy áramlanak ezek a dolgok. Zsolt nagyon jól szokta ezt lereagálni, én mindig csodálkozom is rajta, hogy ilyen bonyolult is lehet az, amit én gondolom. Hát én hogy gondolom, hogy nagyon egyszerű, olyan, amit én próbálok megírni, vagy amit ugye próbálok megjeleníteni. És pontosan ez a jó benne. Tehát én gondolkoztam azon, mert vannak a versek, hogy én ezt önállóan is ki fogom adni, de úgy gondoltam, hogy nem, ez így egész. Tehát így a kettőnknek a dolga igazi. Tehát az, hogy van egy téma, és ezt így körbe tudjuk ölelni, ő az ő stílusával, én az én érzéseimmel egybe, ez így működik, és ennek így is kell működnie.
0: Rekó alapítvány szemével milyen a kettőjük kapcsolata, és hogyan épülnek fel ezek a követelmények?
3: Nagyon mély lelki kapcsolatot érzékeltem, csak engem már befolyásol a bevezetése is az egyik könyvnek, miszerint, ahogy az Artka galériában meglátta Zsolt Évát, leírja, hogy mit érez, de úgy érzem, hogy egy nagyon mély barátságban köztetek, és ez átjön ebbe a kérdez felelekbe, mert szinte kiegészítik egymást. Tehát nem csak egy szimpla kérdez felelekről van szó, hanem egy gondolati kiegészülésről is.
0: Gondolom, akkor azért nagyon különlegesek is ezek a költemények.
2: Picit néha úgy érezzük magunkat, mintha Lajos királyunk udvarában, Franciaországban egy szép tarokkasztal mellett üldögélnénk, és rendkívül kellemesen elfecserésznénk egymással. Ez a mi dialógusunk egyébként. Korszakokat és korokat átívelő szerintem. Rengeteg témát beengedünk a legmodernebb mai gondolkodástól kezdődően a metafizikai gondolkodáson át vissza egészen az ősi élményekig, élményszintig. De ez adja szerintem a véghetetlen dinamizmusát is ennek a költészetnek, és én azt gondolom, hogy a mindennapjainkba is beszűrődik. Nyugtat bennünket, segít földolgozni a mindennapjainknak a tapasztalatait. És még egyszer, nagyon fontos, hogy segít bennünket, hogy elinduljunk egy-egy új úton, mint például ez a filozófiai alapítvány is. Igen, teljesen más a szakmám, én tanárként tevékenykedek, tehát nem egy ilyen hivatali foglalkozást űzök, ami egy picit megköveteli egyébként alapítványnak a működtetését, aminek ugye a kuratóriumi elnöke vagyok. Mégis ezeken a mindennapi problémákon könnyedén átlépek, hogyha belegondolok abba is, hogy Évával is tudok így diskurálni, Annával is tudok diskurálni, és a környezetemben lévőkkel is megpróbálok valami hasonló mélységű mindennapiságot gyakorolni. És nagyon érdekes, hogy vevők rá az emberek. Mindenki azt gondolja egyébként, hogy el van laposodva a mi világunk. Lehet, de mindenki arra vágyik, hogy buborék legyen ebben a lapos világban. És mindenki szereti, hogyha buborékként fordulunk hozzá, és láthatjuk a maga 3-4 dimenziójában. Nem pedig egy csíklapos másikként foglalkozunk csak vele.
0: Nagy mérföldkövek akkor voltak az önök életében, és akkor segíthették valamilyen szinten egymást ezen. Nagy erőt jelentett?
1: Azért érdekes ez a dolog, mert én úgy hiszem, hogy nálam minden ösztönös. Tehát én nem agyalom túl. Tehát egyszer csak van egy dolog, van egy gond, és akkor én azt így mondom. De azt, hogy ezt miért mondom, azt nagyon jó magyaráz magyarázatot kapok Pető Zsolttól, hogy ezt miért mondom. Tehát meg van magyarázva, hogy ez valószínűleg ez ezért. És én nagyon hálás vagyok, mert tulajdonképpen én sokszor nem is arra gondoltam volna, vagy legalábbis lehet, hogy arra gondoltam, de nem voltak rá szavai, hogy én most ezt én ez most milyen gondolatiságot hoztam valamibe bele. De innentől kezdve viszont lehet, hogy én is fejlődök, mert ugye a filozófikus gondolkodás egy kicsit lehet, hogy már én is beleépítek, de ettől meg azért óckodom, mert akkor már az nem én vagyok. Tehát nekem mindenképpen ösztönösen kell dolgozni, én hogy érzem, és merjem azt vállalni, hogy ahogy gondolom.
2: Tulajdonképpen most Éva nem mondott másik, hogy ösztönösen elhúzódik tőlem, remek. Nagyon jó.
1: Ösztönösen elhúzódik, igen. Igen, nekem már sokszor hogy belemagyarázások. Ami nagyon tetszik, hogy ez tényleg létezik, mert ugyanígy a kép is. Na most, ha nézzük egy képet, hát azt már hányféleképpen látjuk. Na most én elkészítek egy képet, fogalmam sincs, hogy aki fogja nézni azt, hogy látja és mit lát benne. De közben pont ez a fantasztikus a művészetben. Milyen gondolatiságot fog elindítani egy kép. Tehát én elkészítettem azért, amit éppen Zsolt mesél, egy ajándéknak szántam ezt a képet, és akinek ajándékoztam, megüzente nekem, hogy Éva, amikor elmegyek otthonról, a nagymamának a szekrényét érintem meg, és ezt a képet érintem meg. Mert olyan hatással van rá, és én szeretem ezt. És aztán ennek a képnek az lett a sorsa, hogy én ezt visszavásároltam, ezt a képet. És amikor ezt, Zsolt ezt megtudta, ezt a történetet, ő ezt látta benne, hogy micsoda történetek ezek. Ez egyszer csak úgy meglátja 5 évvel ezelőtt ezt. Tehát, hogy milyen folyamat. És pontosan ezért írtam ezt a verset is akkor hozzá, és szép volt, hogy kétszer döntöttem felette. És harmadjára a kép választott. Engedtem, elengedtem, és elengedtem a Zsoltit.
0: A képek és a versek összekapcsolódnak az ön életében?
1: Valószínű, hogy igen, de én erről nem tudtam. Tehát ez nekem inkább gondolataim voltak. Tehát, hogyha ránézek egy tujára, vagy ránézek egy teraszon, egy kis virágra, valamit elindít bennem. De az, hogy ezek képek, ezekkel utána kezdtem szembesülni. Igen, tehát ez valószínű, hogy erre nem figyeltem régebben. De azt tudom, hogy a kép, és ugyanígy a vizualitás is, ugye, és akár ez is, hogy fog megjelenteni a szavak összetettségével, a mondatokkal, hogy fog képiesíteni. Igen, valószínű, hogy igen, a képeim azok mesélnek.
0: Van 3 kötet, illetve hány tűzománc?
1: A tűzománcaimnak nagyon érdekes sorsa van, mert elkövettem azt a hibát, hogy nem követtem, hogy mindenképpen meglegyen, úgyhogy most szedem össze őket. Szeretnék egy portfóliót készíteni, hogy tényleg miket készítettem, és megvannak azok, amik igazán döntő képeim, tehát vannak azért olyan képek, amiket nem adok el, de általában úgy vagyok a képeimmel, amik elkészültek, azok megszülettek, és innentől kezdve már nincsen vele dolgom. Ez már nem az én dolgom. Ez menjen. És hagyjon helyet az újnak.
0: Egy kiállítást úgy megszervezni, hogy közben versbemutató is legyen, összekapcsolni ezt a két témát, lehetséges?
3: Olyannyira, hogy már részben meg is valósítottunk, mert hogy Éva hozott tűzománc műveket, a saját műveit, és nagyon szépen illusztrálták a Messenger verseket.
2: Megkérdezte, hogy ugyanabból a mélységből táplálkozik a kép, mint a vers nála. Én azt mondom, hogy maradnék az előző hasonlatomnál, amikor egy síkra gondolunk, ugyanúgy, mint ahogy a legmodernebb fizikában is úgy gondolják most a fizikusok, ugye, hogy a világ alkalmat, hogyha húrelméletben gondolkodunk, hogy mint egy membránról kipattan egy ilyen buborék formájában egy univerzum. Évának ez a művészeti membránjáról pattan ki, mind a kettő. Így hoz létre egymásba érő két univerzumot. És én ezekre próbálok reagálni, meg próbálok sétálgatni ezen a síkon, hogy mi van még körülöttünk, ami hasonló, vagy ami ehhez fogható. Ezért volt nagyon jó, amikor Panna említette, hogy Krasznahorkait is esetleg, hogyha behoznánk ide a beszélgetésre, mert szerintem ő ugyanezen a membránon sétálgat valahol. Vagy lehet, hogy egy még mélyebben lévő membránon. Hát ott, ahol annak idején, hogy a Pigenszki is sétálgatott, én legalábbis ugyanazokat a mélységeket tapasztaltam meg az olvasásuk közben. Csak az egyik egy rövid versformátumban írt legtöbbször, a másik meg egy kilométeres mondatokból összeszőtt regények által próbálja elmondani ugyanazt. Lehet, hogy Pilinszki csak egy pontját ennek a membránnak, Krasznahorkai meg lehet, hogy az egész membránt szeretné elmondani nekünk. Tar Béla meg filmesíteni, ugye? A 7,5 órás sátántanulóban
0: például. Gondolom kimeríthetetlen akkor az önök közötti további kontaktus, beszélgetés, verselés, ha így fogalmazzuk.
2: Mondhatok erre valamit? Szerintem így, hogyha négyen itt ülünk, ez is kimeríthetetlen. A kimeríthetetlen, hogy elosztjuk kettővel, ugyanolyan kimeríthetetlen lesz.
0: Hogyan tovább? Mi következik az önök életében? Mit várnak a továbbiakban?
1: Nagyon meglepett engem Zsolt, mert ő már a 4. kötetre készül, és már átküldte nekem azokat a verseket, amik majd szerepelni fognak benne. Magam is meglepődtem, mert ez viszont tényleg tudom. Tehát amikor a harmadiknak a kötetét már ugye úgy, ahogy elkészítettük, akkor még születtek versek. És minden elismerésem annak az embernek, aki ugye ezt az egészet ugye kézbe vette, és megtörtént a nyomatás, ugye mert kinyomtattuk ezt a könyvet. Ugyanis ez annyira sokszor változott, hogy még akkor ezt is tegyük bele, meg azt is tegyük bele, és még mindig nem, meg még mindig nem a kész termék, még mindig fogunk még hozzárakni. Na most akkor ezek után van az, ugye, hogy még a negyedik kötetbe is már jutott már az a 20-20 vers, vagy 40. Tehát igen, tehát valószínűleg lesz ennek még folytatása.
2: Ne a kameni. Új kő. Alattam víztömeg. Felettem égiek. Ruhástól ugrottam, és most lebegek. Narancsban ragyogat értem. A tengerben vulkánhoz értem. Ne a kameninél együtt puzgok a forrással, amely föltör. Én mértem ki azt. Magamhoz tértem. Fulladok. Sziklákba kapaszkodok. Túlélem. Remeg a narancsra festett térdem. Szépen felülök a hajópadra. A többiek csak lesnek a tatra. Nem bújtam ki a húsból, bőrruhából. Lelkem nem szabad. Folytja a levegőért kapkodó torkomat. Ne fess csúf képet magamról, ne fess. Minden fontos csak három betű. SMS, SOS, NFS. Ne a kameninél felnéztem az égre. Máig emlékszem a reneszánsz fényre, mert mind újjászület, aki él. Mind, aki sziklába vésve üzen, ne a kameninél.

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 알아서 해.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Továbbra is hozzávetőleg 10%-os orvoshiánnyal küzd Magyarország a hálapénz megszüntetése és a jelentős béremelés ellenére is, nyilatkozta az Inforádió Aréna című műsorában Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke. Kiemelte a hazai egészségügyet sújtó kettős korfából fakadó problémákat, mivel a középső generáció hiánya miatt 5-8 év múlva súlyos gondok adódhatnak az ellátórendszerben. A szakember szerint hatékony anyagi és erkölcsi ösztönzőkre lenne szükség ahhoz, hogy a fiatal orvosok szívesen vállaljanak munkát a kisebb településeken és a vidéki kórházakban is. Hozzátette, hogy az orvosképzés kapacitásának bővítése, valamint a külföldi hallgatók jelenlétének összehangolása szintén kulcsfontosságú a hiány enyhítésére. Ezen felül a jövőbeli kórházigazgatói pályázatok, a gazdálkodási jogkörök újragondolása, valamint az orvosi hibákért járó nyilvános bocsánatkérés kötelezettsége teljesen új helyzetet teremtenek az egészségügyben. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Szűrésekkel, mozgás és tánc bemutatókkal, valamint egészségügyi és bűnmegelőzési programokkal várták az érdeklődőket szeptember 25-én Miskolcon a Szent István téren megrendezett második Miskolci Egészségnapon. Az eseményen a látogatók két szűrőbusz szolgáltatásai mellett, egyebek mellett nőgyógyászati, tüdő- és szájüregi vizsgálatokon, test összetételmérésen, valamint vércukor és koleszterin mérésen is részt vehettek. A programot mini kressz pálya, sportlehetőségek, helytörténeti séta, valamint szakorvosi előadások is színesítették a városlakók számára. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a Miskolci belváros, amikor is elindul a negyedik alkalommal megrendezett kapuaj festés. A kezdeményezés, amely egy év alatt több mint 100 fős programozott közösséggé nőtte ki magát, ezúttal két kapuajat, 11 kaput és 3 homlokzatot újít meg a Széchenyi utcában. A szervezők a nagy érdeklődése való tekintettel a résztvevők számát 100 főben maximálták, de a munkálatok mellett streetball versennyel, élőzenével és a Városházán szervezett véradással is várják az érdeklődőket. Új automata vízminőségmérő bóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a tó sérülékeny állapota miatt. A június elején áthelyezett eszköz negyed óránként végzi a méréseket és fél óránként továbbítja az adatokat a központi adatbázisba. A bója figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalmat, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A szakemberek így időben felismerhetik a kedvezőtlen folyamatokat, mielőtt a helyzet súlyossá válna. A mérőbóját a mindenkori vízálláshoz igazítják, jelenleg mintegy 20 cm-es mélységben dolgozik. Az eszköz energiaellátásáról akkumulátor és napelem gondoskodik. Megerősítette az Európai Unió legjobb adóbesorolását a Moody's Ratings változatlanul stabil kilátással. A nemzetközi hitelminősítő pénteki bejelentésében a 27 tagállam erős pénzügyi támogatási képességét és hajlandóságát emelte ki. A Moody's szerint az Európai Unió a világ legnagyobb szupranacionális adósság kibocsátója, amely továbbra is kedvező kamatok mellett jut finanszírozáshoz. A hitelminősítő emellett hangsúlyozta az unió növekvő kölcsönportfóliójának gondos kockázatkezelését is.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: see. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Netcoach Egyesület.
3: Az egyesületünk úgy jött létre, hogy 2024-ben a Nemzeti Média és Hírközlés

0: hiszen mindannyian szülők, édesanyák, édesapák vannak közöttünk.
1: A középiskolások hosszú hétvégéje.
2: Éppen az imént találkoztam az udvaron egy diákkal, és ő azt mondta, hogy hát őket a biológia érdekli, akkor bemennek a biológia előadásra. És mondtam, hogy hát adjanak egy esélyt. Most nyilván nem arról van szó, hogy ha bemegy a református teológus tanár úrnak az előadására, akkor elköteleződik valami iránt, de bárhol találhat valami érdekességet, bárhol valami új információval szembesülhet. Illetve az, hogy mi intézetlátogatásokat és workshopokat szerveztünk, a diákoknak az igényére válaszolt. Ez egy konkrét igény volt, ami az évek folyamán felmerült.
1: A Kárpátaljai Szövetség.
3: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89 szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Netcoach Egyesület alapítói elkötelezett pedagógusokból, pszichológusokból és kommunikációs szakemberekből álló, önként szerveződött, professzionális közösség. Hisznek abban, hogy a digitális világ nem ellenség, hanem egy lehetőségekkel teli tér, amelyben a biztonság alapja a felkészültség. A Netcoach Egyesület küldetése, hogy a pedagógia és a pszichológia eszköztárával támogassa a családok, gyermekek, iskolai közösségek egészséges fejlődését. Duskáné Lábodi Eszter elnökségi tag és Nagymarosvári Katalin Éva, a Netcoach Egyesület elnöke nyilatkozott rádiónknak.
2: Egy nagyon izgalmas munkát visznek nap mint nap, és a Netcoach Egyesületnek a Facebook közösségi oldalán látva a tartalmakat, tényleg azt mondom, hogy hiánypótló az, amit célkitűzésnek felállítottak. Mit kell tudni az Egyesületnek a céljáról, illetve mi az a tevékenység, amivel foglalkoznak?
3: Az Egyesületünk úgy jött létre, hogy 2024-ben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közösen indított egy képzést, aminek új médiapedagógia a neve. Ez azt jelentette, hogy nekünk itt olyan nagy nevű előadók tartottak képzést pedagógusoknak, kommunikációs szakembereknek, rendőröknek, illetve pszichológusoknak, akik arra lettek kiképezve, hogy a gyerekeknek, a fiataloknak, a szülőknek, pedagógusoknak a média tudatosságát segítsük. És amikor véget ért a képzés, akkor megfogalmazódott bennünk, hogy erre hatalmas szükség van, hiszen mindannyian szülők, édesanyák, édesapák vannak közöttünk, és mindannyian nap mint nap ugyanazokkal a problémákkal küzdünk meg, hiszen a gyermekeinket ugyanúgy beszippantaná az összes okos eszköz, ami a környékükön létezik, és azt éreztük, hogy ezt tudatosan kell használni, hiszen hogyha egy gyermeknek egy eszközt adunk a kezébe, ezt ugyanúgy meg kell tanítani, mint akár a szelektív hulladékgyűjtést, vagy az élet bármely területén, hogyha megtanítunk nekik valamit, ezt is meg kell tanítani, és így jött létre az Egyesületünk most már majdnem 2 éve, és én azt hiszem, hogy nagyon büszkén mondhatjuk ezt erre közösen, hogy az egyesületi tagokkal közösen több mint 4500 gyermeket értünk el most már személyesen, és bízunk benne, hogy ez a szám hamarosan legalább duplázódik.
4: Az mit jelent, hogy személyesen elértek 4500 gyermeket? Iskolákba, intézményekbe beengedik önöket edukációs céllal?
3: Így van, hiszen Magyarországon egy olyan törvény van, hogy iskolába kizárólag olyan programmal lehet bemenni, ami regisztrálva van a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a honlapján. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor megnézik azt a programot, amit kidolgoz egy egyesület, egy szervezet, vagy egy magánszemély, hogy mi az, amivel szeretné felkeresni a gyerekeket. És tehát nálunk olyan programok vannak, ami az alsó tagozatosokra, a felső tagozatosokra és a középiskolásokra vonatkozik. Ezen kívül nem kell regisztrálni a szülőknek, pedagógusoknak szóló programot, de a gyerekeknek mindenféleképpen. Tehát mi iskolákba mehettünk el, és osztályoknak, munkaközösségeknek, pedagógusoknak adhattunk így előadást, illetve most nagyon büszkén mondhatjuk azt, hogy egy olyan rendezvényen is jelen leszünk, ami egy keresztény pedagógusoknak szóló rendezvény, és oda mindenkit várnak szeretettel, hiszen ez egy ingyenes rendezvény lesz.
2: Mik azok a területek, amiken szeretnék felhívni a világ figyelmét, illetve a gyerekek és a szülők figyelmét a net használat, illetve a digitális tartalmak esetében?
3: Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy tudatosan használjuk akár az internetet, akár az okos eszközöket, tehát hogyha én engedem a gyermekemet játszani egy picit az online térben, akkor ugyanennyit engedjek nekik a szabad levegőn is. Nem az, hogy engedjek, hanem rávegyem, inkább így mondom, talán ez így helyesebb megfogalmazás. Tehát, hogy figyeljünk az egyensúlyra. Hogyha a mesterséges intelligencia használatáról van szó, akkor például tudatosítani kell bennük, hogy ez egy gép, nem barát, hogy azt is kritikusan kell használni. Minden, amit ugye az interneten megtalálunk, az nem feltétlenül ellenőrzött tartalom, tehát nagyon kell arra figyelnünk, ugye, hogy a gyerekek is megtanulják azt a kritikus gondolkodást, amivel felismerhetik akár az álhíreket például, vagy a nem valós tartalmakat. Kivel állunk szóba a való életben, ez ugyanúgy az online térben is valós.
5: Feltétlenül erősítjük bennük azt is, és a felnőttekkel is, akikkel találkozunk, hogy az adatokat, amit magunkról megadunk, azt is, hogy mennyire nagy komolysággal kezeljük, mert ha csak látjuk azt, hogy rengeteg felületen már két lépcsős azonosítóval tudunk belépni, és már nem annyira él az a mondat, hogy az én adatom nem számít, tehát próbáljuk tudatosítani a gyerekeket és a felnőtteket is, mivel szülőkhöz is járunk előadást, felvilágosító előadást is tartani, hogy ezeket mind nagyon komolyan vegyék, változtassák rendszeresen a jelszavaikat, ne mondják meg a gyerekek egymásnak a jelszavaikat, mert ezt már saját maguk is megtapasztalták, hogy akár játékban kölcsönadták egymás belépőkódját, és akkor elvette az akontját, és abból akár így iskolai keretekben is igen nagyon nagy ellentét tudott létrejönni közöttük. Úgyhogy tényleg az abszolút tudatos használat, amit komolyan kell vegyenek, hogy lehet, hogy még majdnem komolyabban venni az internetes teret, az online teret, mint az offline, mert az offline térben vissza tudok kérdezni az adott szemétől, hogy valóban így van, így gondoltad, ezt szeretted volna mondani, viszont ahogy kattintunk az online térbe, elkeveredhetünk és kerülhetünk kellemetlen helyzetekbe is, még néha tudatos felnőttként is, és ezt nem lehet eléggé erősítenünk.
2: A dohányzás valamikor ezelőtt 30-40-50 évvel ezelőtt még orvosi receptre is ki volt írva, mert nagyon sokféle úgynevezett pozitív hatását látták, és el kellett sok évtizednek, illetve nagyon sok betegségnek kellett megjelenni az emberiségben, hogy végre lássuk azt, hogy a dohányzás igenis árt, és nagyon komoly betegséget hordoz, és nagyon egészségtelen. Néha azt érzem, hogy a mesterséges intelligencia, illetve a digitális világ hasonló hatást gyakorol a gyermekeinkre. Azt látjuk, hogyha enni akar a gyermekünk, akkor csak akkor tud enni, hogyha mondjuk megnyugtatjuk, és egy digitális kijelzőt kap, akkor csendben van, akkor békében, ha elmegyünk egy étterembe, akkor a gyereket csak úgy tudjuk megnyugtatni, hogyha őket valamilyen formában lekapcsoljuk, és igazából a csecsemőkortól kezdve ezzel tudjuk megoldani rengeteg olyan ma problémának tartott szituációt, amely kell, vagy úgy gondoljuk, hogy fontos a felnőttek életében. Mennyire látjuk ebben a párhuzamat, ebben a két esetben, mennyire vagyunk egy ilyen irányban ezeken a területeken?
3: Én azt gondolom, hogy ma még talán felbecsülhetetlen az, hogy micsoda negatív hatásai lehetnek, éppen ezért próbáljuk mi mindenféleképpen azt hangsúlyozni, hogy igenis szükség van a tudatosságra. Hiszen, hogyha arra odafigyelünk, hogy a gyermekeink megtanítsuk a helyes használatot, hogyha odafigyelünk arra, hogy mennyit engedünk időben. Én például, nekem 3 gyermekem van, tehát én tudatosan próbálom az ovis legkisebb gyermekemet arra szorítani, hogy ő okos eszköz, tehát akár a mobiltelefonunkat, akár egy tabletet vagy laptopot ne igazán kapjon még, hiszen neki arra semmi szüksége, nem tud írni, olvasni, nem tudná használni. Az más kérdés, hogy néha megpróbálja megkarintani, és csinál egy-két fényképet. De alapvetően nagyon fontosnak érzem azt, hogy egy gyermek az iskolai időben szorítkozzon arra, amit muszáj, vagy ami számára nagyon fontos, hogy például a kis barátaival is tudjon beszélgetni, akikkel nem jár mondjuk egy iskolába. 3-4 óra bőven elég kellene, hogy legyen. Valójában egy mai 15-16 éves gyerek akár 8 órát is, vagy még többet az okos telefonján tölt, ami szerintem rendkívül sok, főleg ha abból indulunk, hogy akár délután 3-kor jönnek ki az iskolából, edzésre mennek, tanulni kéne, ki lehet számolni, hogy akkor vajon az alvásra mennyi idő marad, mert abból veszik el a legtöbbet.
5: Én még azt is meg tudnám jegyezni, hogy nem csak a gyerekeket szippantja be ez az internetes világ, hanem bennünket, felnőtteket is, és muszáj erre is odafigyeljünk, hogy saját magunk példát mutassunk a gyerekeinknek, hogy lehetőleg, ha engem is mondjuk keresnek telefonon, és éppen vacsorázom, akkor igenis, hogy iktatom akkor azt a telefont, és vagy visszahívom, aki keresett, vagy később próbálom megoldani, mert a gyerekeknek nagyon előrevívő az is, hogy mi milyen példát mutatunk, mert nekem egy döbbenetes az, amikor utazom, vagy jövök-megyek, hogy már néha bármely generációnál azt látom, hogy a social felületek teljes mértékben magukkal ragadták. Mi úgy tudunk felnőttek még a gyerekeknek segíteni, hogy a saját példánkkal mutatjuk, hogy igenis félreteszem, és akár magunknak is időkorlátot használunk, akár a szülői felügyeletet nem csak gyerekeknek, magunkkal is érvényesíthetjük.
3: Eszter egy nagyon fontos dolgot mondott ugye el, hogy milyen példát mutatunk, és szoktuk azt javasolni, amikor szülőknek tartunk előadást, és a gyerekeknek is szoktunk elvinni ilyen példát, hogy alakítsunk ki digitális házi rendet otthon is. Ez ugye azt jelenti, hogy közösen leül a család, és megbeszéljük azt, hogy a nappaliban hagyjuk mondjuk a telefonjainkat, hogy este 8 után már senki nem veszi föl. Igen, előfordul, hogy anyának, apának dolgoznia kell, és akkor még esetleg előfordul ilyen eset, vagy hogy a gyermeknek este 9-kor jut eszébe, hogy ups, nem írta meg azt a házi feladatot, és azt minden áron a mobil applikációba találja fel, oldjuk fel a telefonját, de segítsük őket, és figyeljünk arra oda, hogy az egyensúly a való élettel is meglegyen.
1: Az elmúlt percekben a NetCoach Egyesület elnökségi tagját, Duskáné Lábodi Esztert, és elnökét, Nagymarosvári Katalin Évát hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A középiskolások hosszú hétvégéjét a Babesbolyai Tudományegyetem és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet közösen szervezi, és immár 14 éves múltra visszatekintő rendezvénye. Az esemény célja, hogy betekintést nyújtson a középiskolásoknak a felsőoktatási intézmény működésébe és a kolozsvári diák életbe, még a felvételi döntés előtt. Billy Bók Renátával, a középiskolások hosszú hétvégéjének szervezőjével beszélgettünk az eseményről, annak programjairól és a résztvevő diákokról. A riporter Seres Enikő Alisz.
2: Ugye már 14 éves múltra tekint vissza a középiskolások hosszú hétvégéje, és szervezőként mi az a legfőbb üzenet vagy élmény, amit mindenképpen szeretnétek átadni a hozzátok érkező diákoknak?
3: Itt a kulcsszót tulajdonképpen ki is mondtad, az élményről van igazából szó. Alapvetően mi úgy látjuk, hogy a középiskola és az egyetem az nagyon más jellegében, nem csak tartalmában, és erről általában csak mesélni tudunk a középiskolásoknak, vagy a középiskolások valakinek az elmondása alapján értesülhetnek az egyetemi élményekről, viszont úgy gondoljuk, hogy amikor eljönnek a középiskolások hosszú hétvégére, részt vesznek előadásokon, részt vesznek műhelytevékenységeken, akkor betekintést kapnak egy picit az egyetem életbe, részesülnek az élményből.
2: Ugye a diákok gyakran csak a felvételi tájékoztatókból ismerik az egyetemet. Miért tartjátok kulcsfontosságúnak, hogy már személyesen is megízlelhessék a kolozsvári egyetemista életet?
3: Itt van még egy kulcsszavunk, és ez a kulcsszó a hitelesség. Amikor eljárunk a középiskolákba mesélni az egyetemi életről, akkor nyilván az ember önkéntelenül is igyekszik egy picit jó színben tüntetni fel az egyetemet. Itt nem arról beszélek, hogy az egyetem egyébként rossz lenne, vagy és mi megpróbálnánk jónak eladni, de egy nagyon hiteles tapasztalat, amikor találkoznak a tanárokkal, meghallgatod, hogy egyáltalán egy tanár hogy nyilvánul meg, hogyan vezet le egy kérdéssort, hogyan vezet le egy kutatást, és ez egy nagyon hiteles élmény.
2: Meg amúgy szerintem így mindenkinek meg kell tapasztalja egy kis időre a kincses városnak a hangulatát egyébként. A szakmai előadásoktól a workshopokig elég sűrű a program kínálat, ugye? És hogyan sikerült egyensúlyt találni a tanulás, a tudomány népszerűsítés és a kötetlen kikapcsolódás között?
3: Természetesen mi úgy gondoljuk, hogy itt a kikapcsolódás azok az előadások. Ugye a megnyitón is elhangzott, hogy Kolozsvárnak van egy vibe-ja, és nyilván szeretnénk, hogyha az iskolások ebből is részesülnének, de hát itt ilyen teljesen prózai megfontolásból igyekeztünk az estéiket szabadon hagyni a diákoknak, illetve a szombat délután az szintén szabadon marad. Nem akarjuk lerohanni őket. Úgy állítottuk össze az előadásokat, hogy minden szférából, minden kar szólaljon meg, vagy minden intézet, tudják meglátogatni a lehető legtöbb intézetet, tudjanak találkozni a lehető legtöbb oktatóval a workshopokon, de azon kívül elég sok szabad időt hagytunk nekik.
2: Ugye a csütörtöki érkezéstől a vasárnapi zárásig pontosan milyen fő programokon vehettek részt a diákok?
3: A programokkal azt hiszem, hogy azt mondhatnám, hogy az egyetemnek a mindennapjait próbáltuk egy picit rekreálni. Vannak nagyobb előadások. A megnyitón szerveztünk egy nagyobb lélegzetvételű előadást, amit a történelemkarnak az egyik oktatója tartott. Ez egy ilyen kifejtettebb előadást szimulál. Utána három párhuzamos szekcióban zajlottak az előadások. Azzal a logikával, ahogy az előbb is említettem, hogy minden kart megszólítottunk, minden magyar intézetet megszólítottunk, aki csak tudott, bekapcsolódott, és azzal a logikával állítottuk össze három párhuzamos szekcióban a programot, hogy egyszerre ne legyenek ugyanabból a doméniumból előadások. Hogyha valakit a magyar irodalom érdekel, akkor tudjon beugrani arra, de utána tudjon átmenni egy szociológia előadásra, utána tudjon átmenni egy fizika előadásra történetesen, tehát hogy tematikus változatosság legyen tulajdonképpen, és a diákok minél több mindenbe tudjanak bekapcsolódni. Éppen az imént találkoztam az udvaron egy diákkal, ő azt mondta, hogy hát őket a biológia érdekli, akkor bemennek a biológia előadásra. És mondtam, hogy hát adjanak egy esélyt. Most nyilván nem arról van szó, hogyha bemegy a református teológus tanárúrnak az előadására, akkor elköteleződik valami iránt, de bárhol találhat valami érdekességet, bárhol valami új információval szembesülhet. Illetve az, hogy mi intézetlátogatásokat és workshopokat szerveztünk, a diákoknak az igényére válaszolt. Ez egy konkrét igény volt, ami az évek folyamán felmerült. Egy pár évvel ezelőtt a középiskolások hétvégének a programja nagyjából az előadásokban merült ki, de nagyon sokan jelezték, hogy a főépületen kívül szeretnék látni a karoknak a székhelyeit. Ezen kívül szeretnének ők maguk is aktiválni. Most nyilván az előadások után kérdéseket tehetsz fel, de ez nem azonos egy workshoppal például, ahol konkrétan bekapcsolódhat, mint egy szeminárium-szerűen, tehát a workshopok a szemináriumokat rekreálják, és ami egy rendkívül fontos aspektusa ennek a középiskolások hétvégéjének, hogy amikor mi egyetem bemutatót tartunk, az egyetem teljes kínálatáról tudunk egy általános bemutatót tartani. Viszont amikor a diák ellátogat egy adott karra, ami iránt konkrétan érdeklődik, akkor konkrétan a karnak a kínálatáról értesül, konkrétan a karra való felvételinek a lépéseiről értesül, felteheti a kérdéseit, megnézheti a karnak a saját tereit, és hát ez egy specifikus, egy ilyen mély fúrás tulajdonképpen a felvételi folyamat. Ezen kívül, hát ami a kincskeresést illeti, szerveztünk egy kincskeresést a diákoknak. Kolozsvárnak vannak olyan jellegzetes terei, ami fogalom tulajdonképpen a főtér, vagy a fellegvár, vagy Mátyás szülőháza. Ezek ilyen szájhagyomány útján élő helyek, és szeretnénk, hogyha meglátogatnak még mielőtt eljutnak Kolozsvárra egy ilyen nem hivatalos városnézésként. Nyilván ez egy fakultatív program, tehát ha ők saját szakálukra szeretnék megnézni a várost, akkor erre is lehetőségük van, de ha szervezett formában, akkor ebben is részt vehetnek. A vasárnapi napon pedig megtartjuk azt a bizonyos általános egyetem bemutatót, ahol elsősorban olyan lehetőségekre fókuszálunk, amelyek az egyetemnek a nemzetközi kapcsolatait illetik, vagy az általános kínálatot, a külföldi tanulmányutak is hasonló.
2: Következő kérdésem az lenne, hogy hányan gyűltek most össze ezen a hétvégén, és Erdély mely vidékeiről, megyéből érkeztek a diákok?
3: Mindenhonnan. Nagyon röviden fogalmazva, nagyjából 200 diákunk van, és Kovászna megyétől Hargita megye, Maros megye, Fehér megyéből, sőt a Partium különböző vidékeiről is érkeztek hozzánk, Aradról, illetve Szatmár, Bihar, tehát igyekszünk minél átfogóbban megszólítani Erdélynek az iskoláit.
2: Igen, ilyenkor mindig jó hallani, hogy igyekeztek azért az ország különböző pontjaiban élő diákokat megszólítani, és az előző kérdéshez visszacsatolva, mennyire sikerült megszólítani a kisebb településeken élő középiskolásokat, és volt-e külön törekvés esetleg arra, hogy ők is eljussanak Kolozsvárra?
3: Erről azt kell tudni, hogy a program elsősorban fókuszáltan a vidéki középiskolák végzettjeinek szól. Ezt úgy kell érteni, hogy az egyetemnek van egy projektje, amely kifejezetten a vidéki középiskolások tájékoztatását célozza. Most lévén, hogy vidéki középiskola kevesebb van, kisebb a diák létszámuk, amit itt a diák létszámon látunk, hogy a városiak többen vannak, de elsősorban fókuszáltan törekszünk arra, hogy a vidéki középiskolákból is eljussanak, és ez az idén sikerült is. De több olyan iskolánk is van, amely igazából egy román tannyelvű középiskola, de van egy magyar tagozata. És akkor nagyon figyelünk ezekre az osztályokra, hogy ők is eljussanak. Azért vannak itt jelenleg többen városiak, mert nyilván egy olyan középiskolából, ahol 600-an tanulnak, többen fognak eljönni, mint onnan, ahol 100-an tanulnak például.
2: Akkor igazából valahogyan pont így szűrtétek így a jelentkezőket? Mert a következő kérdésre reflektálva, hogy ugye minden jelentkező előtt nyitva áll ez a program, vagy túljelentkezés miatt valamilyen szempont alapján szűrnötök kell a résztvevőket?
3: Nem szűrésről beszélnék föltétlen. Mi igyekszünk mindenkit megszólítani. Van egy, hogy mondjam, egy kontakthálózatunk Erdélynek szinte az összes iskolájával, mivel ez a program alapvetően úgy épül fel, hogy a diákoknak ne kerüljön pénzbe, tehát az egyetem biztosítja az utazást, a szállást és az étkezést, egy létszámkorlát van, amely az iskoláknak a diák létszámához viszonyul, a kisebb iskolákból kisebb ez a létszám, nagyobb iskoláknak nagyobb ez a létszám, azonban nagyon fontos tudni azt, hogy nyitva áll alapvetően a program, hogyha többen szeretnének jönni, örömmel fogadjuk őket, viszont ebben az esetben a plusz jelentkezők önmaguknak állják a költséget, vagy az iskola állja a költségeket.
2: És végül zárásként az lenne az utolsó kérdésem, hogy ha egyetlen tanáccsal kellene útnak indítani a fiatalokat, akkor mi lenne az?
3: Nagyon sokat jártam iskolába, és nagyon-nagyon sokat tanultam, és amit megtanultam, azt soha nem bántam meg. Megtanultam, az soha nincs pluszba, és valamilyen formában minden szervesült, vagy egy picit minden segített abban, hogy jobban boldoguljak az életben, még akkor is, hogyha akkor, amikor tanulnom kellett, nem láttam különösebben hasznát, de a nap végén, amit megtanultam, az attól soha nem kevesebb lettem, hanem mindig egy picit több.
1: Az elmúlt percekben Billy Bók Renátával, a középiskolások hosszú hétvégéjének szervezőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Kárpátalja. A hagyományos kárpátaljai találkozót szeptember 11-e és 13-a között tartották meg Balatonföldváron, melyet a Kárpátaljai Szövetség kezdeményező bizottságának közreműködésével szervezték. Az első napon a közel másfél száz vendéget Kovács Sándor, magyar örökségdíjas, honismereti író, a Kárpátaljai Szövetség aktivistája üdvözölte és nyitotta meg a találkozót. Ezt követően vetített képes előadást tartott a kárpátaljai magyar emlékművek hányattatott sorsáról. A második napon a Kárpátaljai Szövetség szükség szerinti 39. közgyűlését a kezdeményező bizottság szervezésében rendezték meg. Az eseményekről bővebben dr. Dubka György, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja nyilatkozott rádiónknak.
2: Sok éves múltra tekint vissza a Kárpátaljai Szövetség, amely 2026-ban is megszokott konferenciát tartotta az elmúlt napokban, a szeptember 11 és 13 között. Mit kell tudni ennek a szervezetnek a múltjáról, céljairól, mit kell tudni a Kárpátaljai Szövetségnek a tevékenységéről?
3: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89 szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség. Hát az első vezetője volt Lator László, aki nemrég hunyt el, Kossuth Díjas költőíró, aki Földink, az ugocsavidéki Tiszasásváról való, és az akkori vezetőségben még megemlíthető S. Benedek András irodalomtörténész, Balla Gyula irodalomtörténész, hát ők már mind azt lehet mondani, hogy hunytak, viszont ezt a munkát folytatták, és azt lehet mondani, hogy tehát meghaladta az 1000 tagot is, ez volt a csúcs Katona Tamás idejében, ismerjük őt annak idején, hogy az MDF-ben államtitkár volt, és közben elvállalta ugye a Kárpátaljai Szövetségnek az elnöki tisztségét, azért, mert érzelmi és származási szálak fűzték Kárpátaljához, és nagyon szerette. Nos hát az elmúlt időszakban azt lehet mondani, hogy rengeteg programot hajtott végre, egybefogta az elmúlt évtizedekben a Magyarországra átköltözött írókat, költőket, festőművészeket, továbbá beindította a Kárpátaljai Hírmondó című hetilapot, amelynek alapító főszerkesztője Füzesi Magda volt, majd végül átadta Szemere Juditnak, aki máig vezeti, és egyben most az újra választott elnökség tagja is. Hát a programok közül még kiemelkedő az, hogy havonta gyakorisággal rendeztük meg az őszi, téli, tavaszi hónapokban a kárpátaljai estéket, amely kulturális fórum is egyben, ahol kötetlen beszélgetésben mutatkoztak be a ott élő, illetve Kárpátaljáról meghívott írástudók, képzőművészek, a tudománynak a képviselői, könyvkiállításokat rendeztünk, és hát az egyik csúcspontja azt, hogy a Kárpátaljai Szövetség korábbi elnöke Benza György kezdeményezésére, amikor Millenniumi év sorozat volt, rendezvénysorozat, hát felkérte Kovács Anton ungvári festőművészt, aki megfestette a 64 vármegye valamelyik kiemelt történelmi objektumát, templomot, vagy várat, vagy középületet, és abból nyílt egy olyan vándorkiállítás, amely jóformán Magyarország megyei közül mindenhol meg volt nyitva. Sajnos Kárpátaljára nem tudott eljutni a közben kitört háború miatt, és hát ezen kívül a Kárpátaljai Szövetség segítséget nyújt a kárpátaljai fiataloknak. Korábban volt egy ösztöndíj programja, ami eléggé jól működött a háborúig, és hát azt lehet mondani, most az utóbbi 5 évben, amióta háború tart, a magyar-magyar kapcsolatok erősödtek. Szimbolikusan úgy lehetne mondani, hogy háromlábú székként az egyik, akik ott maradtak Kárpátalján, mások, akik eljöttek Magyarországra, illetve távolabbi országokba, harmadik pedig a Kárpátalja barátai, akik segítik a mindkét csoportnak vagy rétegnek a életét, munkáját. Most hát a mostani legutóbb a Balatonföldváron, amikor megtartottuk a, azt lehet mondani, hogy a kárpátai találkozót a Riviera Park Hotelben, ez szükségszerű volt ez az összejövete, mert időközben lejárt a mandátuma Rezsa István elnöknek, és a főtitkár pedig Seremet Sándor személyben lemondott, nem csinálja tovább, mert más elfoglaltságokat, így került sor mondani a tisztújításra, és hát ennek eredményeként azt lehet mondani, hogy úgynevezett tagrevíziót is, vagyis tagfelújítást is el kellett végeznünk, és hát az ott megjelent mintegy 102-en kitöltötték a belépési nyilatkozatot, és ezt követően határozatképpen az egybegyűltek, megválasztották másodszor a Benza Györgyöt a Kárpátai Szövetség elnökének, és hát az elnökség tagja lett többek között Kótyuk Erzsébet, aki Ráti születésű, kétszeres doktor, továbbá Szemere Judit, akit említettem, és az Eszenyből elszármazott Kovács Sándor, örökségdíjas, honismereti szakíró, és szerény személyiségem, mert én úgy van két laki vagyok, tehát itt is tartom a frontot, ott is, és hát a felügyelőbizottságba bekerült az ungvári származású Balog József újságíró, aki korábban a Kárpát-Igaszóba dolgozott, és a Beregszázi származású Kövér Katalin, valamint Fuchs Andrea. És hát egy úgynevezett választmányt is sikerült talán összehozni, megszavazni, amelynek tagja lett a Beregszázi származású Szécsi Szabolcs, Pókos István, Keresztény István, hát sorolném még Füzesi Magda, Hartman Eszter, Jeszenszki Gábor, jogász Kovácsné Martonén Erzsébet, és szembe jutott még Méhes László, Ortutai Mária, Ötvös Sándor, Perec László, Szabóni Badik, Dolores Szalipszki Endre, aki korábban ugye főkonzul volt Beregszázban, és említeném még Szőlősi Tibor doktort, és a fiatalok közül a Hóvár Egyesület, mely tavaly alakult meg, és dr. Úr Viktor Roland személyében, ő képviseli a fiatalokat, akik tulajdonképpen a háború óta ott élnek Magyarországon, és próbálják összefoglalni a fiatalokat. Hát sportterületen Varga Sándor, híres viski futballista, vagy vegyük szóval Abolai Csekmeéva, aki annak idején 90-es években, múlt században neki köszönhetően épült fel a Beregsomi általános iskola. És hát ezek alkotják, és hát az elkövetkező időben tulajdonképpen új programok fognak indulni, és hát készülünk, azt lehet mondani, a 40. évforduló méltó megünneplésére. Ez azt jelenti, hogy kiállítások lesznek, egy emlékkönyvet állítunk össze, egy kikicsoda, egy gyűjteményt is, hiszen van miről 40 év alatt beszélni, úgy az eredményekről, mint hogy mondjam, a programokról. Hát azt lehet mondani, hogy a Balatonföldvári találkozó ezúttal is sikerre zárult, hiszen azok jöttek el, akik fontosnak tartják azt, hogy összetartozzunk, és hát további kapcsolatuk révén erősítsék ezt a mozgalmat.
4: Azt, hogy a Hóvár Egyesület és a Kárpátaljai Szövetség együttműködése létrejött ezen a találkozón Balatonföldváron, ez mennyiben előrelépés mondjuk az önök szervezetének, szövetségének életében?
3: Hát annyiban előrelépés, hogy azért ugye az idő megy, és sokan, akik korábban részt vettek, azt lehet mondani, hogy a 60-70 évesek, és kell egy úgynevezett frissítés is a sorainkba, másképpen pedig a maga a helyzet hozta elő azt, hogy a Hóvár Egyesület megalakuljon, hiszen az 5. éve tartó háború miatt sokan nem tudtak hazamenni, és hát valamilyen módon, hogy a úgynevezett közösségi együttgondolkodás, programokon való együttlét, és hát hogy ne érezzék magányosan magukat azok a fiatalok, akik átjöttek Magyarországra, azokat próbálja mozgósítani, és hát így össze, mind a két szervezet rájött arra, hogy szüksége van egymásnak, hiszen a Kárpátai Szövetségnek van egy székháza, ahol egy közel 500 férőhelyes konferencia, koncertterme van, ezen kívül kisebb termei, ahol közösen vagy külön-külön is le lehet bonyolítani bármilyen kulturális rendezvényt, és hát azt is lehet mondani, hogy ne csak Budapest központú központú legyen a tevékenység, ezért a vidéken élő fiatalok, illetve nem csak fiatalok, idősebbek összefogása tagként való felkérése is folyamatban van. Úgyhogy mind a két szervezet átlátta ennek a lehetőségét, és hát úgy gondolják az elnökség tagjai, hogy ebből egy sikeres programsorozat, együttműködés valósulhat meg mindegyik szervezet javára.
2: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, sok erőt és áldásunk a munkájukhoz, és külön köszönjük, hogy beszélgetettünk a Kárpátaljai Szövetségnek a 39. közgyűlésén, és tényleg az elmúlt sok évtizedes munkájáról.
3: Én is köszönöm a lehetőséget a Kárpátaljai Szövetség elnöksége nevében. Sok sikert kívánok Önöknek is!
1: Az elmúlt percekben dr. Dubka Györgyöt, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagját hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Fontos közleményt adott ki a Gondos Óra program üzemeltetésével kapcsolatban a minisztérium, amely megerősítette, hogy a szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik, és elérhető a felhasználók számára. Bár a korábbi működéssel összefüggésben szabálytalanságok miatt feljelentés és hatósági vizsgálat is indult, a hivatalos tájékoztatás szerint az év végéig biztosított a rendszer fennakadásmentes üzemeltetése. A felhasználóknak érdemes fokozottan óvatosnak lenniük azzal a csalás sorozattal is, amely során hamis, tartozást követelő e-mailekkel próbálnak pénzt vagy banki adatokat kicsalni. A Gondos Óra ugyanis államilag biztosított, teljesen díjmentes szolgáltatás. A szakemberek arra is emlékeztetnek, hogy a készüléket fontos rendszeresen 2-3 naponta tölteni, és a nap folyamán folyamatosan viselni a biztonság érdekében. Rendkívüli parlamenti ülést tartanak hétfőn reggel 9 órától, amelyen több képviselő, köztük Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is dönthetnek. A Tisza frakció kezdeményezésére összehívott ülésen terítékre kerül Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügye is, valamint határoznak az új legfőbb ügyész személyéről. Magyar Péter korábban közölte, hogy kéri saját mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését, míg az ügyészségi indítványok lopás, hűtlenkezelés, illetve vesztegetés elfogadása miatt érkeztek. A napirenden szereplő legfőbb ügyész megválasztásával kapcsolatban a Tisza frakció korábban jelezte, hogy nem támogatja az államfő által javasolt Szatmári Zoltánt. Egyhangulag elfogadott határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihari közgyűlés pénteki debreceni ülésén. A Pajna Zoltán elnök által előterjesztett dokumentum szerint a területi középszint nélkülözhetetlen a térségi fejlesztések koordinálásában, a helyi érdekek képviseletében és az uniós források hatékony felhasználásában. A testület támogatásáról biztosította a megyei önkormányzatok országos szövetségének szakmai állásfoglalását, amely arra figyelmeztet, hogy erős területi szint nélkül Magyarország versenyképessége csorbulhat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a megyei önkormányzatok nem felesleges adminisztratív szintek, hanem a területi kormányzás alapvető funkcióját látják el. Négy napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Bővült a nemzetközi turizmus az első fél évben az ENSZ turisztikai világszervezetének legfrissebb jelentése szerint. A közel-keleti konfliktus a magas olajárak és az inflációs nyomás ellenére mintegy 690 millióan utaztak külföldre, ez 4,1%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, bár a globális ütem lassult. Afrika és Európa jelentős növekedést mutatott, míg a közel-keleten 22%-os volt a visszaesés. A szakemberek az egész évre vonatkozó globális növekedési előrejelzésüket 1-2%-ra mérsékelték. Figyelmeztetést adott ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabecs önkormányzata, miután két nagytestű medvét észleltek a térségben péntek éjjel. A határrendészeti hőkamerás szolgálat a Tiszabecs-Uszka és Botpalát közötti mezőgazdasági területen kapta Lencse végre az állatokat. A helyi vezetők arra kérik a lakosságot, hogy legyenek rendkívül óvatosak és körültekintőek a környéken. Szakemberek szerint a Magyarországra tévedő példányok leggyakrabban Romániából vagy Szlovákiából érkeznek, ahol jelentős barna medve populáció él. Az országban időnként felbukkanó egyedek azonban ritkán telepednek meg tartósan hazánk területén.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Hogyan válj nagy lelkűvé? Második rész. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik. Példabeszédek könyve 11. fejezet 24-es vers. Valaki egyszer ezt mondta a pénzről. Sehogy sem jöhetsz ki jól a dologból. Ha a pénzkeresésre koncentrálsz, anyagias vagy. Ha próbálsz pénzt keresni, de mint hiába, vesztes vagy. Ha sokat keresel és megtartod magadnak, fösvény vagy. Ha elköltöd, amit megkerestél, tékozló vagy. Ha nem érdekel a pénzkeresés, nincs benned ambíció. Ha sokat keresel, de még a halálod napján is tiéd a vagyonod, bolond vagy, mivel magaddal próbáltad vinni. Csak akkor lehetsz igazán sikeres a pénzkezelés terén, ha lazán tartod a kezedben, ha nagylelkűen bánsz és értéket teremtesz vele. 1889-ben az iparmágnás Andrew Carnegie írt egy értekezést a Gazdagság evangéliuma címmel, amelyben azt mondta, hogy a gazdagok életének két korszakból kell állnia. A vagyon felhalmozásának, majd a vagyon szétosztásának időszakából. A nagylelkű hozzáállás megőrzésének egyetlen módja az, ha szokásoddá teszed, hogy adsz az idődből, a tehetségedből, a figyelmedből, az erőforrásaidból és a pénzedből. Hogyan válhatsz hát nagylelkűvé? Először is vizsgáld meg, hogy mennyire vagy a vagyontárgyait fogja. Válasz ki közülük egyet, amelyet igazán becsesnek tartasz, majd gondolj valakire, aki fontos neked, és akinek szüksége van rá, majd add oda neki. Másodszor fektesd jó ügyekbe a pénzed. Ha ismersz valakit, aki valami igazán nagyszerű dolgot tervez, biztosíts számára a megvalósításhoz szükséges forrásokat. Segíts azoknak, akik nem tudják viszonozni. Ahogy John Bunyan mondta, ha a mai napon nem tettél valamit valakiért, aki sosem tudja visszafizetni, akkor nem is éltél. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először a Hashimoto pajzsmirigy betegségről szóló sorozatunk mai részében arról kérdezzük Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerészt, a Sárospataki pajzsmirigy betegek klubjának vezetőjét, hogy a helyes táplálkozás hogyan javíthatja a betegek életminőségét.
2: Vannak olyan élelmiszerek, amelyeket összefoglaló néven goitrogéneknek nevezünk, ez egy teljesen új fogalom, amelyek képesek arra, hogy gátolják a pajzsmirigy jódfelvételét. Márpedig ha az gátolt, akkor a pajzsmirigy nem tud megfelelő mennyiségű hormont termelni. Illetve, ami hormont beviszünk külsőleg, annak a felvételét is gátolni fogják. Ezek teljesen hétköznapi élelmiszerek. Gondolok itt ilyenre például a K-betűs ételek, káposzta, kelbimbó, ugye aki nagyon szereti, a káposzták mindenféle családja, a hüvelyesek, ezek képesek arra, hogy gátolják a jódfelvételt. Viszont, ha legalább minimum megpároljuk őket, akkor csökken bennük az a kémiai összetevő, ami ezt a funkciót gátolná.
1: Ezután pedig arról szólunk, hogy megtartották a Pataknet hálózat tanévindító értekezletét. Ez az intézményi közösség a Tokaj-Hegyalja Egyetem köré épült és az egyetem központi koordináló szerepére, valamint szakmai bázisára alapozva működik. Ennek már meg is vannak az első kézzel fogható eredményei.
3: A Pataknet iskola hálózat célja, hogy a hozzánk csatlakozó általános és középiskolákból a tanulók felsőfokú, illetve középfokú tanulmányainak az elkezdéséhez és egyáltalán az iskola választáshoz, a pályaorientációhoz adjunk egyfajta útmutatót, és ami nagyon fontos, hogy a tevékenységünk a tehetséges diákokra fókuszál, ez nem azt jelenti, hogy kitűnő tanulókat várunk ebbe a programba a mentor pedagógusok által, hanem pont azokat az egy-egy téma iránt érzékeny, elkötelezett diákokat, akik lehet, hogy egyébként a tanulmányaikban átlagos teljesítményűek, de vannak olyan érdeklődési területek, vagy olyan affinitások, amelyek bizonyos szempontból kiemelkedőek.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Hashimoto pajzsmirigy betegségről szóló sorozatunk mai részében arról kérdezzük Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerészt, a Sárospataki pajzsmirigy betegek klubjának vezetőjét, hogy a helyes táplálkozás hogyan javíthatja a betegek életminőségét. A riporter Jászter Beáta.
2: Azt gondolná az ember, hogyha megvan a betegségnek a diagnózisa, akkor el kell kezdeni szedni a gyógyszert, és minden rendben lesz is. Valamennyire minden rendben is lesz a Hashimoto pajzsmirigy betegségnél, de ez egy olyan összetett betegség, amelynek rengeteg szerte ágazó útja van, és a gyógyszeres kezelésen kívül nagyon sokat tehet a beteg azért, hogy az életminősége jobb legyen. A táplálkozással hogyan segíthet magán egy Hashimotóban szenvedő ember?
3: Talán ez a legnehezebb feladata a betegnek, mert a gyógyszert azt egyszerűen kiváltom, beveszem, és várom a hatását. De ez önmagában édes kevés. A legeslegfontosabb ezen kívül, ezen túlmenően az életmód, illetve a táplálkozás megváltoztatása. Mert ugyan a beteg erre még nincs felkészülve, illetve nagyon nehezen hiszi el, hogy ennek még lesznek következményei, tehát ez itt nincsen lezárva, hogy bevettem a gyógyszert, de nagyon-nagyon fontos, hogy a továbbiakban odafigyeljen arra, hogy milyen életvitelt, illetve táplálkozást folytat. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a Hashimoto azzal, hogy lezárult az 5 fázis, ugye nem zárul le. Bármikor újra föllángolhat. Vannak úgynevezett faktorok, amelyek újra beindíthatják a folyamatot, és mintha előről kezdené a beteg az egész ciklust, megint minden le fog zajlani. Ebben szerepet játszik a beteg életmódja, a túl sok stressz, a túlhajtottság, a túlhajtott életvitel, ez szinte a mai világunknak a velejárója, elkerülhetetlen. De mégis meg kell tanulnia valamilyen szinten ezt csökkenteni, hogy ne legyen újra beteg. Ez nagyon-nagyon fontos. A másik nagyon fontos, hogy vannak olyan gyógyszerek is például, illetve olyan akár vegyi anyagok is, illetve olyan külső környezeti tényezők, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy újra beindítsák ezt az egész mechanizmust. Most a gyógyszerek közül én kifejezetten párat említenék meg, ami talán úgy a napi gyakorlatban előfordulhat, ilyen például a kordarone nevű gyógyszer, ez egy nagyon fontos szívgyógyszer azok számára, akik szívelégtelenségben szenvednek, ezt az egyet emelném ki tulajdonképpen. Ennek a gyógyszernek az alkalmazása kifejezetten előírás a kardiológus számára, hogy a betegnél 3 havonta ellenőrizze a pajzsmirigy hormon szintet, ugyanis nagy mértékben befolyásolja, tehát alulműködésbe tudja sodorni a beteget, de számos egyéb készítmény is befolyásolhatja. Most a teljesség igénye nélkül nem térnék ki ezekre, mert sajnos azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sok van. A táplálkozás szempontjából, amire nagyon oda kell figyelni, elsősorban a laktóz, illetve a gluténnak a bevitele. Direkt nem is mondom azt, hogy érzékenység, mert ezek a betegek kezdetben általában nem laktóz és nem glutén érzékenyek. De az idő előre haladtával, akár eltelhet 5-10 év is, valamelyik megjelenik a kettő közül. A laktózérzékenységet végül is nagyon könnyű felismerni, tehát hiszen tejtermék fogyasztása után egy nagyon kellemetlen hasi diszkomfort, hányinger, akár hányás hasmenés jelentkezik, míg a gluténérzékenységet vagy cöliákiát ettől nehezebb felismerni. Szinte mindenben van valamilyen szinten egy kis liszt, hogy így mondjam. Nagyon sok pékárut fogyasztunk, és ezek sajnos tartalmaznak glutént. És a glutént, hogyha nem tudjuk megfelelően lebontani, akkor ugye hasfájás, egy kis puffadás jelentkezik, ami akár feltételezheti a beteg, hogy az alulműködésének egy normális reakciója, holott nem. Vagy az egyik, vagy a másik, vagy együtt a kettő jelentkezni fog. De általában kéz a kézben szoktak járni, szinte egymás után. Legalábbis én ezt látom. És nagyon fontos, hogy a beteggel megértessük, hogy ha nem is laktózérzékeny, de a laktózmentes táplálkozásra próbáljon meg átállni. Ezzel is csökkentve a stresszfaktort. A gluténmentes étkezést annyira nem szoktam preferálni, hogyha a betegnek nincsen ilyen irányú panasza, de mindenképpen felhívom rá a figyelmét, hogy figyeljen rá oda, mert lehet, hogy a későbbiekben fognak erre utaló jelek jelentkezni. Nem feltétlenül, de előfordulhat. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy vannak olyan élelmiszerek, amelyeket összefoglaló néven goitrogéneknek nevezünk, ez egy teljesen új fogalom, amelyek képesek arra, hogy gátolják a pajzsmirigy jódfelvételét. Márpedig, ha az gátolt, akkor a pajzsmirigy nem tud megfelelő mennyiségű hormont termelni. Illetve, ami hormont beviszünk külsőleg, annak a felvételét is gátolni fogják. Ezek teljesen hétköznapi élelmiszerek. Gondolok itt ilyenre például a K-betűs ételek, káposzta, kelbimbó, ugye aki nagyon szereti, a káposzták mindenféle családja, a hüvelyesek, ezek képesek arra, hogy gátolják a jódfelvételt. Viszont, ha legalább minimum megpároljuk őket, akkor csökken bennük az a kémiai összetevő, ami ezt a funkciót gátolná. Tehát tulajdonképpen ehetjük a megfelelő kezelés mellett. Ezen kívül nem javasoltak különböző szeszes italok, illetve különböző tartósítószereket tartalmazó üdítőitaloknak a fogyasztása, illetve ami manapság nagyon kedvelt, és szintén a rohanó életmódunkkal összefüggő, ezek a gyors levesek, gyors ételek, instant ételek fogyasztása, amelyek szintén rengeteg tartósítószert tartalmaznak, rengeteg kémiai anyagot tartalmaznak, amelyek egyáltalán nem tesznek jót a pajzsmirigynek, beindíthatják a gyulladásos folyamatot. De említhetném itt a gyors éttermi ételeket is, ezek is szintén nem tesznek jót. De minden más gyümölcsöt nyugodtan lehet fogyasztani, többi zöldségeket, egészséges üdítőket, mert olyanok is vannak, gyümölcsleveket, ásványvizeket nyugodtan lehet fogyasztani. Tényleg csak egy pár dolog van, amire oda kell figyelni, és már jobb lehet a beteg általános állapota, tovább fenntartható az eutireoid állapot, ami egyszerűen felbecsülhetetlen a beteg számára.
2: A legutóbbi beszélgetésünkben említetted a C-vitamint, a D-vitamint, a szelint és a cinket. De most eszembe jutott, hogy mi van a jóddal?
3: Igen, ez egy fogós kérdés, ezt én is többször megkapom. Igazából én sem tudom rá sokszor, hogy mit válaszoljak, mert vannak olyan esetek, amikor szükséges a jód pótlása. Habár kapható vén nélküli jód étrendkiegészítő formájában, de megmondom őszintén, hogy én csak akkor szeretem kiadni, illetve csak akkor látom indokoltnak, hogyha maga az endokrinológus küldi a beteget hozzám azzal, hogy ilyen és ilyen hatáserősségű jódot mondott az orvos nekem, hogy szednem kell. Mert nyilván ennek a felesleges bevitele egyáltalán nem veszélytelen. Ha feleslegesen veszünk be jódot, akkor ugye azt fogjuk elérni, hogy a pajzsmirigy ezt folyamatosan megköti. Az neki egy inger. Még több jód, még több hormontermelés. Mi fog történni? Túlműködésbe fogjuk hajszolni a pajzsmirigyet teljesen feleslegesen. Ugye volt több olyan vészhelyzet is az én életem folyamán is, amikor mint egy pánik reakcióként mindenki jódot szeretett volna vásárolni. Csak hogy nem menjünk olyan messzire, ugye az ukrán-orosz háború is, ahogy elkezdődtek ezek az események sajnálatosan, és Csernobil felől érkeztek a megrázó hírek, szinte pánikszerűen próbált mindenki jódot vásárolni, és nagyon-nagyon nehéz egy pánikban lévő embernek elmagyarázni azt, hogy ezzel nem tesz jót magának. Hiszen van erre egy vészhelyzeti terv, erre odafigyel a hatóság, és akkor, amikor reméljük soha az életben nem lesz rá szükség, de ha lesz rá szükség, akkor azonnal ellátják a gyógyszertárakat a lakosságszámnak megfelelő mennyiségű jó tablettával, és mindenkinek az adott mennyiséget kell majd kiadnunk. Addig is én csak is akkor adok jódot, hogyha erre az endokrinológus külön utasítást ad a betegnek.
2: Szóval addig elégedjünk meg a jódozott sóval, meg a jódozott vízzel.
3: Így van. Egyébként azért is jódozzák a sót, azért is maradtak ennél, hogy jódozzuk a sót, mert a sót azt szeretjük, használjuk a főzéshez, tehát biztos, hogy bevisszük, ha nem is a teljes mennyiségű jódot, amire szükségünk van, de azért valamennyi bekerül a szervezetünkbe. Hát azért az ivóvíz, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az Magyarország nagyon jót hiányos ivóvíz szempontjából. A természetes vizeink közül is az Orosháza környéki régió rendelkezik egyedül megfelelő mennyiségű jódtartalommal. Egyébként az egész ország maximálisan jót hiányos, és mi vagyunk a legjót hiányosabb, illetve a földi régió.
2: Hála Istennek nagyon sokat beszélünk már a Hashimoto pajzsmirigy betegségről. Rengeteg ismeret áll a rendelkezésünkre, és nagyon sok egészségügyi szakember tartja fontosnak, hogy beszéljen róla, főleg akkor a személyes érintettsége van. És ugye egyszer beszélgettünk arról, hogy milyen sok és milyen nagy számú hasimotós ember él Magyarországon. Többször hallottam azt, hogy a pajzsmirigy betegség, a hasimotó pajzsmirigy betegség és a bélműködés kapcsolatáról beszéltek, hogy milyen problémákat okozhat a bélrendszerünknek ez a betegség. Erről mi a véleményed vagy a tudásod?
3: Igazából én úgy látom, hogy ez inkább egy másodlagos probléma. Hát ez akkor léphet föl, hogyha a betegnél egy rejtett cöliákia, tehát egy rejtett lisztérzékenység áll fent, vagy léphet föl, amit esetleg ő nem vesz komolyan, vagy egyszerűen nem tudja, hogy neki ilyen problémája is lenne. Ugyanis ez a glutén ugye nem tudja megemészteni a szervezet, és a bélbolyhók, hát hogy is mondjam, egyszerűen a bélbolyhók állapota romlani fog. A bélbolyhókra szükségünk van, hiszen szükséges a felszívódáshoz, a tápanyagok, a vitaminok felszívódásához, hogy nem menjek messzire a szakmát, a gyógyszerek felszívódásához, tehát szükség van a bélbolyhókra. Viszont egy cöliákiás betegnél ugye létrejön egyfajta gyulladás, mert a cöliákia is egy autoimmun folyamat tulajdonképpen. Létrejön egy gyulladás, ami akár észrevétlenül ott van a beleg falán, ami a bélbolyhóknak a mennyiségét, illetve minőségét fogja rontani. Ennek következtében fog romlani a felszívódás. És azt látjuk egy cöliákiás betegnél, hogy fogy, akár indokolatlanul is, mert mondjuk kellő mennyiségben táplálkozik, sőt, még többet is eszik, mint amit egy átlagember. Mégis fogy. Igen, mert a bélbolyhók nem tudják ellátni a feladataikat, nem tudnak a tápanyagok felszívódni, és egyszerűen veszít a súlyából. Ezért is lenne fontos az, hogy a beteg odafigyeljen a táplálkozásra, és odafigyeljen a saját szervezete, a saját teste jelzéseire. Mert a testünk jelez, mindent jelez. Már lassan 20 éves tapasztalatból, saját tapasztalatból is tudom, hogy jelez a testünk mindent. Jelezte a laktózérzékenységet, jelezte a gluténérzékenységet, ami lehet, hogy nem egy teljes gluténérzékenység, hiszen ezt nem velünk születik, hanem ezt szerezzük. Ez az állapotunkból adódik, és sajnos elég gyakori a pajzsmirigy betegeknél. És jelzi a szervezet, hiszen puffadás lesz, hasfájás lesz, hasmenés, esetleg székrekedés, ami zavarni fogja a beteget. Tehát valamilyen formában biztos, hogy meg fog jelenni a gyógyszertárban, hiszen ezekre a problémákra ő szeretne megoldást. De ahhoz, hogy ezekre fény derüljön, ehhez arra van szükség, hogy beszélgessünk a beteggel. Ezért is jó, ezért is szoktam javasolni egy betegnek, főleg hát pajzsmirigy betegnek, hiszen én most rájuk jobban koncentrálok, hogy próbáljanak meg ugyanabba a gyógyszertárba járni, ha nem is hozzánk, amelyikben megbízik, hogy ismerjük, hogy tudjuk, hogy mi szoktak a panaszai lenni, ismerjük a gyógyszereit, ismerjük az étrendkiegészítő szedési szokásait, és nagyon könnyen fényt tudunk deríteni arra, hogy mi lehet a probléma.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, mindenkinek jó egészséget kívánunk.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, a Hashimoto pajzsmirigy betegségről szóló sorozatunk iménti részében arról kérdeztük Kovács Né, dr. Nagy Andrea szakgyógyszerészt, a Sárospataki pajzsmirigy betegek klubjának vezetőjét, hogy a helyes táplálkozás hogyan javíthatja a betegek életminőségét. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, megtartották a Pataknet hálózat tanév indító értekezletét. Ez az intézményi közösség a Tokaj-Hegyalja Egyetem köré épült, és az egyetem központi koordináló szerepére, valamint szakmai bázisára alapozva működik. Ennek már meg is vannak az első kézzel fogható eredményei, közölt az Európa Rádióval csatlósné Komáromi Katalin, a felsőoktatási intézmény társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója, a Pataknet hálózat koordinátora.
2: A Pataknet iskola hálózat célja, hogy a hozzánk csatlakozó általános és középiskolákból a tanulók felsőfokú, illetve középfokú tanulmányainak az elkezdéséhez és egyáltalán az iskola választáshoz, a pályaorientációhoz adjunk egyfajta útmutatót, és ami nagyon fontos, hogy a tevékenységünk a tehetséges diákokra fókuszál, ez nem azt jelenti, hogy kitűnő tanulókat várunk ebbe a programba a mentorpedagógusok által, hanem pont azokat az egy-egy téma iránt érzékeny, elkötelezett diákokat, akik lehet, hogy egyébként a tanulmányaikban átlagos teljesítményűek, de vannak olyan érdeklődési területek, vagy olyan affinitások, amelyek bizonyos szempontból kiemelkedőek.
1: Az elmúlt időszakban milyen lépések történtek annak érdekében, hogy ez a hálózat bővüljön, hiszen akkor, amikor beszélgettünk, szóltunk róla, hogy ez egy nyitott dolog, tehát érkezhetnek új kapcsolódó intézmények. Mi történt eddig a Pataknet hálózat keretében?
2: A Pataknet hálózat induláskor többféle fenntartót, egyház, Klebersberg és egyéb fenntartókat is megszólított, határon innen is túl is, mondhatjuk. A kialakult mag az egyébként egy 10 általános iskolából és 7 középiskolából álló csoport, akik sok közösségi eseményen, egyetemi rendezvényen, illetve a maguk által már a hálózatban szervezett programokon vesznek részt. És hát örömmel mondhatom, hogy a felvételi eljárás során ebből a csoportból 19 új elsőéves hallgatót köszönhetünk a Tokaj-Hegyalja Egyetemen, ami, ha visszagondolunk, egy régebbi időszakban akár 2 képzési csoportnak is megfelel, most pedig egy nagyon szép és kerek szám, és hát reméljük, hogy ez a jövőben is folyamatosan bővülni fog.
1: Körbe lehet írni, hogy milyen érdeklődési körrel érkeztek ők leginkább? Tehát kik azok, akiket megfog leginkább ez a hálózati rendszer?
2: Azt mondhatom, hogy mind a Tokaj-Hegyalja Egyetem tradicionális képzési területe, a pedagógus képzés, hiszen az Irinyi Református Iskola Központból Kazincbarci Károly kifejezetten pedagógus irányultságú hallgatóink jönnek, de igaz ez a Szent János Görög Katolikus Gimnáziumra Edelényben is, és hát itt van a turizmus vendéglátása, aminek az első éves hallgatói között több diákot is köszöntünk Miskolcról, a Fáji András szintén görög katolikus hasonló területen mozgó iskolából, vagy éppen a szőlészborász szakon is. Tehát azt mondhatom, hogy a választás az kiegyenlítődött a egyetem szakjai között.
1: Miért hasznos egy-egy ilyen esemény, tehát hogy elindítani az évet, gondolom ilyenkor visszatekintés és előretekintés van. Miért fontos az, hogy megrendezzék ezt az eseményt?
2: Hát egyrészt fontos, hogy a partnerek találkozzanak egymással, tehát ő maguk között is az a fajta hálózatosodás, aminek már a tavasz folyamán szép példáit láttuk, ez működjön. Másrészt nekünk is fontos, hogy legyen egy személyes kapcsolat, és hiszen egyébként évközben a kapcsolattartás leginkább más platformokon történik, és hát nem utolsó sorban a dr. Setényi János oktatáskutató által vezetett szakmai irányvonalat is tartjuk, és ilyen alkalmakkor kerül sor arra, hogy a vele való diskurzusra, együttműködésekre még inkább rávilágítsunk. A mai nap azért különleges, mert már túllépünk azon, hogy a közösségi eseményeinkre invitáljuk az iskolákat. A mai napon különböző tanszékek, illetve képzési területek is bemutatkoznak, és olyan projektötleteket vagy együttműködési területeket fogalmaznak meg, amelyek esetlegesen egy későbbi felvételi eljárás során az ebben résztvevő középiskolásoknak pluszpontot jelentenek majd.
1: Láttam az előzetes programban, hogy szó esik majd a idei év programjairól, amiket ajánlanak ennek a hálózat tagjainak, illetve akik részt vehetnek benne. Melyek lesznek ezek? Lehet-e néhány példát említeni?
2: Természetesen, hát már rögtön ebben a hónapban két esemény is van, a tengerszemtúra, amire már volt például, hogy jöttek általános iskolások is akár, vagy a nagy sportág választó esemény, vagy értékválasztó esemény. Mindenképpen ki kell emelni a nyílt napot, amin leginkább beleszagolhatnak az itteni hangulatba, de a tudományos diákköri konferencia őszi és tavaszi eseményére is jöttek már hallgatójelöltek, akik meg pont azt tapogathatták le, hogy hogyan is zajlik egy ilyen tudományos esemény, és azt is el kell mondani, hogy az iskolák egyre jobban igénylik azt a fajta együttműködést, amikor már idejáró, de onnan származó hallgató megy vissza, és mesél az egyetemi életről, de akár Krantokajban lévő üzemlátogatást is szerveztünk már.
1: Még egyetlen dolgot szerintem fontos tisztázni, említette Kazincbarcika környékét, hogy mekkora földrajzi területről van hatósugara az intézménynek.
2: Hát mondhatom, hogy Borsodoboly-Zemplén vármegye mindenképpen, és hát tényleg Mezőcsáti Református Általános Iskola az első perctől velünk van, és minden rendezvényünkön részt vesz, úgyhogy nincsen földrajzi határ. Abban bízunk, hogy ez, mint ahogy szokták mondani, a hógolyó így viszi. Nyilván minden általános és középiskolának is meg kell gondolni, hogy mennyire aprózza magát egy-egy tanév során, de talán ez a fajta együttműködés a mentorpedagógusoknak köszönhetően, akik az iskolákból velünk együtt dolgoznak, ez mégiscsak egy hatékony és eredményes út lehet.
1: Az eddigi szakmai munkát dr. Setényi János oktatáskutató értékelte, a következőkben vele beszélgetek. A Pataknet hálózatnak a keretrendszerét az elmúlt időszakban elkezdték megtölteni tartalommal, ehhez voltak különböző programok, pályázatok. Mik voltak azok, amelyek most így elindították ezt a rendszert, és valamilyen módon megpróbálják becsatornázni azokat a fiatalokat, és megfelelő munícióval ellátni ahhoz, hogy megtalálják a saját pályaútjukat?
3: Az egyetem vezetése egy nagyon bölcsen a Pataknet első két pályázatánál egy nagyvonalú tág keretet adott az érdeklődő partnereknek. A cél az volt, hogy bevonzák őket, és egy tartós kötődés alakuljon ki, tehát a rendezvények, események, egyetemlátogatás és a közös programok, azok nem szóltak közvetlenül az egyetemi továbbtanulásról. Van, aki azért kapcsolódott szorosabban, mások inkább tágabb módon egy ilyen szakmai fejlesztő partnerségként fogták fel ezt a dolgot. Ez a hálózat most már kialakult, tartós partnereink vannak, vannak igazi beszállítóink, olyan középiskolák, akik küldenek felvételizőket az egyetemre, úgyhogy az idei őszi kiírásokban már egy kicsit szorosabb együttműködést fog az egyetem e tekintetben szorgalmazni. Még egy fontos változás történik, hogy a puszta passzív befogadásból ismerkedés, egyetemlátogatás, rendezvények és tájékoztatók, az egyetem szeretne elindulni a mini projektek, tehát a tényleges közös együttműködés felé, ahol a diákok adnak is és kapnak is, ez sokkal nagyobb motivációt jelenthet a kicsiknek, a fiataloknak, mint a puszta látogatások.
1: Egy picit bontsuk már ki, csak néhány példa erejéig, hogy milyen típusú programokkal segítette az intézmény a pályaorientációt, vagy a diákoknak az épülését.
3: Egy jó példa természetesen, és ez a mi porosz hagyományainkból táplálkozik, a versenyek, a szakmai versenyek. Itt az egyetemen a pénzgazdálkodás volt a sláger téma, ahol nagyon nagy létszámban, nagyon motiváltan, boldogan vettek részt. Ez szorosan kapcsolódik az itteni menedzsment, gazdaságvállalkozás profilhoz. Környezetvédelem, ez a másik terület, és ezen kívül egyetembejárások, öreg diákok iskolai látogatásai és beszámolói jelentettek még jelentős motivációt, és voltak azért közös témákban megadott projektek is. Ezek a projektek azért lazán kapcsolódnak a Tokaji Egyetemnek a szakkínálatához.
1: Ugyan oktatáskutató is itt a zárszavában mondott egy-két érdekes történetet, az, hogy mi lehet remény ennek az intézménynek, milyen társadalmi, főleg a fiatalokra, az Z-generációra vonatkozó attitűdök azok, amelyek segíthetik ezt az intézményt, ha jól fogja meg ezeket.
3: Világszerte látunk a kényelem, a wellness, a lokalitás, a helyi értékek iránti vonzódást, ez növekszik, elmozdul, és egyre népszerűbbek azok a helyi regionális egyetemek, ahol egy ilyen kisvárosi, nyugodtabb, lassabb, kerékpárra alapozott minőségi időt lehet tölteni. A másik nagy vonzerő, hogy személyes még az oktatás, tehát azzal a professzorral, aki tényleg sokat tud, ha akarom, akkor naponta találkozom, és le tudok vele ülni egy tea vagy kávé mellett egy komolyabb, hosszabb beszélgetésre. Ez egy kincs, egy tömegegyetemen, és a Magyarország nagy vidéki egyetemei már ebbe a kategóriába tartoznak, tehát azok tömegegyetemek. Ott már nagyon nehéz elérni azt, hogy az én professzorommal legyen egy mélyebb emberi, meg szakmai kapcsolatom. Tehát a személyesség, az átláthatóság és a, hogy mondjam angol, a slow life, a minőségi lassabb életnek egy kombinációja, ez egy nagyon vonzó ajánlat lehet a jövőben. Ez a generáció nyitott rá, és ez a nyitottság nőni fog a jövőben. Egy kulcskérdés, hogy az egyetem marketingje meg tudja ezt jeleníteni, tehát azon kívül, hogy hasznos szakmákban, jó szakmákban ad diplomát és jó minőségű képzést, emellett az itt eltöltött időt be tudja állítani, meg tudja jeleníteni, mint egy minőségi időt az ő ifjúságukban.
1: Kedves hallgatóink, megtartották a Pataknet hálózat tanévindító értekezletét a Tokaj-Hegyalja Egyetemen. A rendezvényről hallották összefoglalónkat.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy 4 nap alatt csak nem 1 tonna hulladéktól tisztították meg a Tolcsva patak 4,6 kilométeres szakaszát a helyi önkéntesek.
2: Bő egy éves történet, én mint Tolcsva képviselője több megkeresést kaptam a tolcsvai lakosoktól, hogy rendkívül sok szemét és rendkívül sok oda nem élő dolog van a Tolcsva patak alsó kifolyásánál. Lementünk, megnéztük, és valóban ott a hűtőgéptől a tévéig minden olyan dolog volt, ami nem odaillő, és onnantól kezdődött el az, hogy mit is tudnánk ezzel csinálni, és milyen lehetőségeink vannak arra, hogy ettől a szeméttől megszabadítsuk a patakunkat, és nyilván ennek az elszállítása is. És mint ahogy említettem is, több mint egy éves történet ez, amikor ez először szóba került, és amikor már a tettek mezeire is tudtunk lépni. Akkor egy évvel ezelőtt felvettük a kapcsolatot a petkupásokkal, akkor még sajnos azt a választ kaptuk, hogy nem tudnak nekünk segíteni, akkor még nem tudtak, mert a Tolcsva patak akkor még nem volt része a petkupának, mert ez akkor még a Bodrogra összpontosult. Jött azonban egy ötlet, egy lehetőség, kézenfogva a Kerekes Attilával, a kedves feleségével, Erikával, és akkor jött már a Gábor is szóba, és ő is segítségéről biztosított minket. Létrehoztunk Tolcsván egy úgynevezett kikötőpontot, amivel kapcsolatosan már Tolcsva is felkerült, és a Tolcsva patak is felkerült a petkupa térképére.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is. Thank you.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rendkívüli parlamenti ülést tartanak hétfőn reggel 9 órától, amelyen több képviselő, köztük Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is dönthetnek. A Tisza frakció kezdeményezésére összehívott ülésen terítékre kerül Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügye is, valamint határoznak az új legfőbb ügyész személyéről. Magyar Péter korábban közölte, hogy kéri saját mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését, míg az ügyészségi indítványok lopás, hűtlenkezelés, illetve vesztegetés elfogadása miatt érkeztek. A napirenden szereplő legfőbb ügyész megválasztásával kapcsolatban a Tisza frakció korábban jelezte, hogy nem támogatja az államfő által javasolt Szatmári Zoltánt. Újabb 14 nagykövet felmentése jelent meg pénteken este a magyar közlönyben, ezzel teljessé vált a júliusban bejelentett összesen 37 misszió vezetőt érintő hazarendelési hullám. A listán szerepel többek között Granyák Gergely István pekingi nagykövet, Gerzsa István Bence ankarai, valamint dr. Horváth Zsuzsanna Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselője is, akit érdemi elismerésben részesítettek. A menesztések érintik többek között a finnországi, indonéziai, ausztráliai, tuniszi és svájci képviseleteket vezető diplomáciai tisztségviselőket is. Orbán Anita külügyminiszter még június végén jelentette be a nagykövetek cseréjét, a mostani döntésekkel pedig lezárult a diplomáciai vezetők átszervezése. Négy napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Súlyos egészségügyi kockázatot jelentenek a kórházakban és idős otthonokban alkalmazott, engedély nélküli és silány minőségű ivóvízrendszer szerelvények, hívta fel a figyelmet Kaszab Gergely, az EVOSZ épületgépészeti tagozatának elnökségi tagja. A szakember szerint a szabályok ellenére elszaporodtak a bizonytalan eredetű termékek, amelyeket gyakran úgy hoznak forgalomba, hogy a hivatalosan bevizsgált áruk mintájára máshol gyenge minőségben gyártják le őket. Ez a helyzet különösen veszélyes a legyengült immunrendszerű betegek és az idős emberek számára, ráadásul a szabálykövető gyártókat is hátrányos helyzetbe hozza. A probléma gyökereként a hatósági ellenőrzések hiányát és a fogyasztóvédelem leterheltségét jelölte meg, kiemelve, hogy sürgősen átláthatóbb kontrollra lenne szükség. Új közösségi ház épülhet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírlugoson a Szabadságtelep rehabilitációja keretében a közbeszerzési értesítő adatai szerint. A tervek alapján egy 104 négyzetméteres épületet húznának fel teljes körű kivitelezéssel, amelyben egy ipari mosogatóval, tűzhelyel és hűtőszekrénnyel felszerelt teakonyha is helyet kapna. A beruházás részeként ráadásul 4 helyi szociális bérlakást is felújítanának a szakemberek. Minden eddiginél nagyobb mezőny, csak nem 20 000 induló gyűlik össze, 74 országból az október 4-én megrendezésre kerülő 103. Kassai Békemaratonon. Európa legrégebbi hosszú távú futóversenyén a tavalyi győztesek is visszatérnek, hogy megvédjék címüket. A rangos sporteseményen ráadásul páratlan jubileumot is ünnepelnek, hiszen Peter Polák idén már az 50. alkalommal áll rajt hozzászlovákiai megmérettetésen. A futó ünnep iránt érdeklődők a rendezvény hivatalos weboldalán keresztül egy 3 órás angol nyelvű élő közvetítésben is követhetik a versenyt.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy 4 nap alatt csak nem 1 tonna hulladéktól tisztították meg a Tolcsva patak 4,6 kilométeres szakaszát a helyi önkéntesek.
2: Bő egy éves történet. Én, mint Tolcsva képviselője, több megkeresést kaptam a tolcsvai lakosoktól, hogy rendkívül sok szemét és rendkívül sok oda nem élő dolog van a Tolcsva patak alsó kifolyásánál. Lementünk, megnéztük, és valóban ott a hűtőgéptől a tévéig minden olyan dolog volt, ami nem oda élő, és onnantól kezdődött el az, hogy mit is tudnánk ezzel csinálni, és milyen lehetőségeink vannak arra, hogy ettől a szeméttől megszabadítsuk a patakunkat, és nyilván ennek az elszállítása is. És mint ahogy említettem is, több mint egy éves történet ez, amikor ez először szóba került, és amikor már a tettek mezeire is tudtunk lépni. Akkor egy évvel ezelőtt felvettük a kapcsolatot a petkupásokkal, akkor még sajnos azt a választ kaptuk, hogy nem tudnak nekünk segíteni, akkor még nem tudtak, mert a Tolcsva patak akkor még nem volt része a petkupának, mert ez akkor még a Bodrogra összpontosult. Jött azonban egy ötlet, egy lehetőség,

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 26-a van Justina nevenapja. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1542-ben ezen a napon nemzetközi keresztény sereg vonul Buda visszafoglalására, de kudarcot vall. 1676-ban 11. Incét pápává választják. 1703. szeptember 26-án II. Rákóczi Ferenc uralja Magyarország nagy részét, amint ezt 14. Lajos francia királyhoz írt levelében tanúsítja is. 1777-ben Mária Terézia áttelepíti a Nagyszombati Tudomány Egyetemet a Budai Királyi Várba, és megalapítja az egyetemi könyvtárat. 1848. szeptember 26-án Jelasis császári tábornagy Horváth Bán csapatai elfoglalják Székesfehérvárt, 5. Ferdinánd király Lamberg Ferenc altábornagyot nevezi ki a magyar hadsereg fő parancsnokának. 1944-re ugrunk, II. Világháborúban a Vörös Hadsereg bevonul Makó városába ezen a napon. 1950-ben az ELTE-n marxizmus-leninizmus tanszék létesül. 1960-ban az első televíziós elnökjelölti vita zajlik le az Egyesült Államokban Nixon és Kennedy között. 1960-ban, tehát ugyanebben az évben Fidel Castro az ENSZ történetének leghosszabb beszédét tartja 4,5 órán keresztül. 1966-ban megnyitják az első budapesti művészeti heteket. 1973-ban a Concord első útja Washington és Párizs között zajlik, az út 3 óra 33 percig tart. 1980-ban Münchenben bombamerényletet hajtanak végre, a hagyományos sörünnepről, az Oktoberfestről hazainduló embertömegben egy szélsőjobboldali merénylő bombát robbant, 13 ember életét veszti, több mint 200-an pedig megsebesülnek. 1981-ben levegőbe emelkedett az első Boeing 7.

0: 767-es repülőgép. Két évvel később, 1983. szeptember 26-án Mihail Gorbacsov Magyarországon tárgyal. 1988-ban Brüsszelben az Európai Unió kereskedelmi és gazdasági együttműködési megállapodást köt hazánkkal. 1989-ben a Magyarországgyűlés elfogadja a be- és kivándorlási törvényt, ez alapvető emberi jognak nyilvánítja a kivándorlást és a szabad mozgást. Ugyanezen a napon Brüsszelben 24 tőkés ország újabb értekezletet tart lengyelországi és a magyarországi reformok támogatásáról. Két évvel később, 1991-ben a zsilvölgyi bányászok Bukarestbe vonulnak, elfoglalják a parlament épületét, Petre Román kormányfő lemondása után a bányászok hazatérnek. 1997-ben földrengés rázza meg Assisit, a Szent Ferenc bazilika tető szerkezete beomlik, a középkori freskókban súlyos károk keletkeznek. 2006-ban pedig Budapesten tárgyal James Lee Jones vezérezredes, a Szövetséges Fegyveres Erők európai legfelső parancsnoka, Havri Landás vezérezredessel tárgyalnak.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát

A csillagos ég fölöttünk. Ma már alig figyelünk a felettünk ragyogó csillagokra. Kevesen gyönyörködünk bennük, és aki megpróbálja, annak sokszor nehéz dolga van. A nagyvárosok fénye, az ipartelepeket őrző óriási reflektorok elhalványítják a ragyogásukat. Gigantikus méretű és erejű emberi alkotások szorítják háttérbe a fejünk felett szikrázó, ékszerként fénylő égitesteket. A csillagászok sok évtizede panaszkodnak, hogy a sok lámpa és éjjeli fény akadályozza, és sokszor lehetetlenné teszi a munkájukat, sőt egyenesen fényszennyezésről beszélnek. Holdra járunk, a Marsra készülünk, égi kísérőink elvesztették a varázsukat. Pedig valaha jósok és kutatók, költők és szerelmesek bámultak felfelé éjszakánként, töprengve a világegyetem titkain, a saját sorsukon vagy párjukkal közös jövőn. Ki néz ma fel? Ki az, aki még megtanítja gyermekeit, unokáit a csillagképekre? Ki tudja, hogy segítségükkel tájékozódni lehet tengeren és szárazföldön? A szerelmesek is egyre gyakrabban a világhálón böngésznek, és okostelefonjukat nyomogatják, és ritkán álmodoznak az eget nézve. Lassan ismeretlen dolog lesz a romantika. Csak mint jelző szerepel, filmek vagy könyvek jelzője, esetleg mint turisztikai ajánlat. Lehet, hogy használna, ha megtanulnánk újra felfelé is nézni. Ráérezni, hogy nem mi vagyunk a világ közepe. Hogy kicsik vagyunk, és életünk egy szempillantásnyi, a felettünk ragyogó csillagokéhoz képest. Nincs sok időnk, azt jól kellene kihasználni. Talán a költőnek is igazat adnánk, aki egy átvirasztott éjjel után így csodálkozott rá a felettünk lévő világra. Úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.

0: Talpra való. Egy társul szegődő gondolat. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 488 tanulóval, 17 osztállyal megkezdte a 129. tanévét a miskolci Diósgyőri Gimnázium. Kompordai Levente igazgatóval az iskola gazdag történelméről, szép hagyományairól, képzési palettájáról és az új tanév feladatairól beszélgeti Eszter Beáta.
2: Kompordai Leventével, a Diósgyőri Gimnázium igazgatójával beszélgetek. Jövőre lesz 130 éves az iskola, gondolom, hogy nagy ünneppel készülnek, de először is beszéljünk az iskola történetéről, mert hogy messze vezetnek a szálak, Kárpátalja és Felvidék is hozzátartozik az iskola történetéhez, történelméhez, és azért is kérdezem nagy kíváncsisággal igazgatórat, mert hogy történészként is sok interjút készítettünk már.
3: Intézményünk a Diósgyőri Gimnázium jogelődjeivel együtt 2027-ben lesz majd 130 éves, illetve 130. tanévét fogja megkezdeni. Ez azt jelenti, hogy az intézménynek a jogelődje a magyar királyi főreáliskolaként Ungváron alapították, ami azért történt meg, mert hogy ott egy gimnázium működött, és szerették volna, hogyha az ungvári társadalomnak, ungvári lakosságának azon gyerekeit, akik nem gimnáziumban szerették volna folytatni a tanulmányaikat, hanem egy ilyen sokkal inkább az élethez, illetve az élő nyelveket szerették volna tanulni, azok kezdjék meg akkor a reáliskolában a tanulmányaikat középiskolai szinten. Így indult el tulajdonképpen az a fajta iskola alapítás, aminek a következtében először egy bérelt épületben, majd később ugye saját épületben kezdte meg a működését ez a Magyar Királyi Főreáliskola. Az első világháború utolsó éveiben, 1917-ben IV. Károly király volt az, aki egy intézkedésével ezt az intézményt áthelyezte Miskolcra, és akkor Miskolcon folytatta még a trianoni békekötés előtt a működését az intézmény, majd 1938-ban, tehát a Felvidék visszatérésével, ugye Kassára került néhány év elejéig az iskolának az épülete, illetve az iskola közössége, és a II. Világháború végével, illetve hát ugye az újra elvesztett felvidéki területeknek köszönhetően ugye visszakerült az intézmény Miskolcra, és akkor hozták létre 1950-ben a Kilián György gimnáziumot. A Kilián György gimnáziumot, amit itt a diósgyőri Bogárföldi, illetve diósgyőri részen építették fel, az itt élők pont azért, mert hogy ugye a vasgyár munkásainak gyermekei azok tudjanak egy olyan intézményben, egy olyan gimnáziumban tanulni, ami itt van a lakóhelyük szűk környezetében, és akkor ennek köszönhetően ebben a Kilián városrészben, amit így a miskolciak elég jól ismerhetnek, a Kilián városrészben építették fel azt az épületet, amiben a mai napig is némi átalakítást követően a mai napig is működik. Tehát így jutunk el tulajdonképpen a 2026-27-es tanévig, amikor is ugye 2007-es felújítást követően itt az iskola épülete jelenleg is aktuálisan áll és működik azoknak a tanulóknak, akik négyféle képzési típusban vesznek részt.
2: Ha jól tudom, akkor itt nyelvi képzés és sportképzés is zajlik.
3: Intézményünk képzési struktúrája tulajdonképpen hosszú évtizedekre visszatekintve is nagyjából ugyanazokat a képzési típusokat mutatja, ami azt jelenti, hogy egy osztályunk 6 évfolyamos, egy osztályunk 5 évfolyamos, és hát korábban 2, most jelen pillanatban fél-fél osztályként, egy osztályként működik egy 4 évfolyamos gimnáziumi képzés. Ez úgy néz ki, hogy a 6 osztályos képzés esetében egy emelt angol nyelvi képzésről beszélhetünk. Az 5 év folyamos képzésünk esetében korábban ez egy tisztán nyelvi osztály volt, ami azt jelentette, hogy az osztály fele emelt angol, a másik fele pedig emelt német nyelvet tanult. Viszont hát sajnos a régiónkban, szűk régiónkban a német nyelvnek az ázsiója, illetve a népszerűsége az hát eléggé hanyatlik, és ennek köszönhetően, miután nem volt annyi jelentkezünk, illetve nem tudtuk olyan megfelelő képességű diákokkal beiskolázni ezt ezt a képzést, ezért az elmúlt 3 évben váltottunk, és egy új képzést hirdettünk meg ennek az osztálynak a keretén belül, ami azt jelenti, hogy szintén 5 év folyamos maradt az intézményben ez a nyelvi képzés, viszont az osztály fele a 0. év folyama elvégzését követően emelt angolos csoportként, a másik fele pedig emelt digitális kultúra tantárgyat tanuló csoportként működik. Tulajdonképpen már most a 3. éve iskolázzuk be ezt a két képzést, és azt mondhatjuk, hogy egyre inkább kezdik azok a tanulók megszokni, illetve megszeretni ezt a képzési típust, ami az emelt digitális kultúrához kapcsolódik, mert hát remélhetőleg a későbbiek során ugye ezzel a képzéssel, ennek a képzésnek a keretén belül ugye folytathatják majd a felsőfokú tanulmányaikat. A 3. osztályunk, ami jelen pillanatban ugye fél-fél osztályként került beiskolázásra ebben a tanévben, ez úgy néz ki, hogy az osztály fele vagy egy kicsivel több tanuló a köznevelés típusú sportiskolai képzésben vesz részt. Ez azt jelenti, hogy a Sportiskolák Országos Szövetségének tagja a gimnáziumunk, és azok a tanulók tanulhatnak ebben a képzési típusban, akik a tanulmányaik mellett, középiskolai tanulmányaik mellett, vagy sőt, mondhatnám az általános iskolai tanulmányaikat is, már régóta itt elsősorban a DVTK, tehát a Diós Győri Vagyállat és Gyakorló Körének, a Sportegyesületének a különböző szakosztályaiban versenyszerűen, sőt, kimagasló szinten, korosztályos válogatottként is sportolnak, illetve a DVTK-nak a különböző szakosztályait, illetve az MVSC, és itt a környék, Miskolc környékként található egyes sportegyesületeknek a különböző szakosztályaiban sportolnak ezek a tanulóink. Az osztály másik fele pedig általános tantervű gimnáziumi képzésben vesz részt, ami azt jelenti, hogy 4 év folyam alatt a gimnázium érettségi vizsga letételére, illetve annak az abszolválására kapnak lehetőséget. Igazából itt azok a tanulók vesznek részt, akik mondjuk így, hogy a általános iskolai felvételiük során még nem döntötték el, hogy tulajdonképpen esetleg a középiskolai tanulmányai befejezését követően hova is menjenek tovább tanulni, hanem itt menet közben ugye a fakultáció választáskor 11. és 12. évfolyamon gondolják végig azt, hogy melyik irányba fognak majd tovább tanulni, illetve milyen irányba képzelik el a saját jövőjüket a felsőoktatásban való tanulmányaik során.
2: Beszéljünk egy kicsit a sportképzésről. Milyen eredményekkel büszkélkedhet az iskola, mely sportágokban? Mikre a legbüszkébbek?
3: Hát azt is mondhatnánk, hogy igazából ugye a legtöbb sportolónk nyilván a köznevelés típusú sportiskolai osztály keretében tanul, vagy folytatja a tanulmányait, de igazából ekkor nem mondanánk olyan értelemben igazat, mert hogy szinte mindegyik képzésünkben rengeteg olyan sportoló, illetve sporteredménnyel rendelkező tanulónk van, akik tehát nem csak itt a szűkebb régiónkban, hanem országos szinten is megállják a helyüket, és jelentős eredményekkel rendelkeznek. Tehát gondolok itt azokra a tanulókra is, akik mondjuk a 6 év folyamon, vagy akár az 5 év folyamos képzésben vesznek részt. Tehát ugye ketté választanám nyilván azok a tanulók, akik a különböző sportegyesületekben érnek el jelentős és nagyon szép és országos szinten is kiemelkedő eredményeket, amellett az iskolánk hírnevét is öregbítik a sportélet, illetve a diákolimpiai sportágakon belüli versenyzés keretén belül. Tehát az azt jelenti, hogy az iskolánk már évtizedek óta indul, ugye a diákolimpia, most már a Magyar Diásport Szövetség által felügyelt diákolimpiai versenyzési keretben, mind az A kategóriában, mind pedig a B kategóriában, és mind a kettő szinten ugye kifejezetten szép eredményeket érnek el. Így az elmúlt években azt is mondhatnám, hogy a középiskolák országos pontversenyében, ami a diákolimpián elért eredmények alapján kerül kiszámításra a Diásport Szövetség által, most már 3. éve voltunk a középiskolák kategóriában a 3. helyen, ami azt jelenti, hogy a tanulóink által elért eredmények pontra váltását követően ugye 3. helyet érjük el, és hát ennek következtében ugye a különböző rangsorokban is hát elég jelentős jelentős és elég előkelő helyen végez a Diósgyőri gimnázium. Ezek az eredmények elsősorban nyilván kötődnek azokhoz a sportágakhoz, amelyekben ugye csapatsportágak szintjén sportolnak a diákok. Gondolok itt a kosárlabdára, labdarúgásra, jégkorongra, vagy mondhatnám azt is, hogy a röplabdában is 3 évvel ezelőtt ugye az országos döntőbe jutottunk, ami így miskolci szinten kifejezetten szép eredmény, de meg kell említenünk emellett az egyéni sportágakat, sőt azokat a sportágakat is, amelyeket nem a Magyar Diák Sport Szövetség által szervezett diákolimpiák keretén belül kerül megrendezésre, hanem ugye szakági diákolimpiák, szakági versenyek kerülnek ugye diákolimpiai megmérettetésre, és ez azt jelenti, hogy ott is országos bajnokokkal, illetve az országos bajnokságon ugye az első 3 helyezett valamelyik helyezett lett a saját diákunk. Tehát ilyen értelemben mind csapatsportágak, mind pedig egyéni sportágak területén, gondolok birkózás, úszásra, vagy A kategóriába, B kategóriába volt tornászunk is, akik szépen szerepeltek, és előkelő helyezést értek el, de vannak kajakenusaink, akik országos reménységek között szerepelnek a mai napig is, és hát ugye mindezek a tanulók öregbítik a hírnevét az intézménynek, illetve hát büszkék vagyunk azokra az egykori tanulóinkra is, akik már a nagy kedvezett Magyar Atlétikai Szövetség versenyzőjeként ugye világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon érik el azokat az eredményeket. Gondolok itt Tóth Annára, vagy pedig magyar labdarúgó válogatottban már többször bemutatkozó Szűcs Kornélra, akik az elmúlt években végeztek itt a gimnáziumunkban, de korábbi válogatott sportolóinkat is ugyanúgy meg tudnánk nevezni, és nagyon büszkék vagyunk az ő eredményeikre, akik amellett, hogy tényleg a sportágukban nagyon sikeresen szerepelnek, amellett a tanulmányi eredményük is kimagasló volt, és igazán mondhatjuk azt, hogy példaként állíthatjuk őket a jövendő ifjúság elé, és az ő teljesítményüket azt gondolom, hogy ki tudjuk emelni. De volt olyan tanulónk, aki ugye a téli olimpián is szerepelt, ugye Kékesi Márton személyében, vagy volt olyan tanulónk, aki pedig ugye most egy feltörekvő sportágban, a DVTK szakosztályán belül, ugye Muay Thai sportágban, korosztályos világversenyen, világbajnokságon ugye helyezést ért el.
2: Gratulálok ezekhez a szép eredményekhez, bizony nagyon híres vármegye szerte ez az iskola, mert akik sportolnak, azok mind ide szeretnének bekerülni. És ha már egy ilyen régi, nagymúltú iskoláról beszélgetünk, akkor mindenképpen szót kell ejtenünk azokról a hagyományokról is, amelyek meghatározzák ennek az iskolának az identitását. És tudom, hogy sok szép hagyományt őriznek.
3: Hát minden tanév elején azzal kezdünk, ugye, hogy az iskolánkban tanuló diákok szüleinek egy ilyen közös szülői értekezletet, illetve ugye a szülői választmányi ülést megtartjuk, és ugye pont az idei tanévnek a kezdetén is ugye megtörténtek ezek az összejövetelek, illetve ezek a találkozások, és pontosan ugye ezt próbáljuk mi is a szülőknek súlykolni, hogy a diákok az iskolai tanulmányaik mellett ugye itt az intézményekben megkapják azokat a kedvezményeket, azokat a lehetőségeket, hogy ők a versenyszerű sportági versenyeken részt tudjanak venni, emellett pedig azokat a közösségi rendezvényeket, közösségi programokat emelném ki, amelyek pontosan azzá teszik az intézményünket, amit régen úgy neveztek, hogy Kilián nagycsalád, ugye jelenleg ugye a Diósgyőri gimnázium nevére hallgat, ugye manapság a diákjaink DG-nek szokták nevezni az intézményt, és ugye ennek a DG-nek, mondjuk így, a közösségi rendezvényei azok, amelyek hát megpróbálnak egy olyan pluszt adni azoknak a tanulóknak, akik itt ebben az intézményben folytatják a középiskolai tanulmányaikat, hogy a későbbiek során ugye legyen egy közösségi élményük, legyen egy olyan pluszuk, ami alapján ők az életben ugye többek lehetnek, illetve egy együgé tartozást megkaphatnak ebben az intézményben. A tanévben általában olyan közösségi rendezvényeink vannak, amelyek már több évtizedes múltra tekintenek vissza. Ez alatt nyilván értem azokat a folyamatban lévő, akár az elsősök beavatását, tehát a kezdő évfolyamos tanulóknak a beavatására gondolok, akár a végzős osztályok szalagavatójára, ballagására, akár pedig azokra a más gimnáziumokban is megrendezésre kerülő úgynevezett 11. évfolyamosoknak a diák kampányára, tök napokra, aminek keretén belül az osztálytársak közös készülések során közelebb kerülhetnek egymáshoz, jobban megismerhetik egymást, illetve olyan élményeket élhetnek át, amelyeket nem biztos, hogy mondjuk egy másik intézményben megkaphatnak. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos részét képezik a mindennapoknak, amellett, hogy természetesen a tanulmányaikat is végzik, mert ezek is egy együvé tartozást fognak eredményezni, és én azt gondolom, hogy a közösségi élmények meghatározzák majd a középiskolai éveket követően, vagy a felnőtt lét mindennapjait is. Egyrészt, másrészt pedig ugye egy olyan, mondjuk úgy, hogy kivételezett helyzetben lévő iskola a miénk, mert ugye rendelkezik az intézmény már több mint 6 évtizedes múltra visszatekintve egy balatonfenyvesi üdülővel, aminek az lenne a lényege, hogy azok a tanulók, akik itt az iskolában folytatják a tanulmányaikat, a nyáron legalább egy alkalommal, és ha lehetséges, akkor szinte minden évben ugye eljussanak Balatonfenyvesre, ott az iskola üdülőjében ugye el tudjanak tölteni egy hetet, és ott még jobban megismerhetik egymást, másrészt pedig ugye olyan pluszakat kapnak, amivel ugye a Balaton környékét is megismerhetik, és a Balaton környékén is szerezhetnek olyan élményeket, amelyek esetleg a későbbiek során meghatározzák a mindennapjaikat és az együvé tartozásukat. Emellett pedig azt is szeretném kiemelni, hogy a tanulóink ugye nem csak ezeken az ünnepségeken, ezeken a rendezvényeken és közösségi programokon vesznek részt, hanem természetesen azokat az eseményeket is megrendezik, illetve eseményeken is részt vesznek, amelyek itt szorosan, mondjuk úgy, hogy a Diósgyőri városrész, az a Kilián városrészhez kapcsolódik. Gondolok itt a Diósgyőri országzászlón, a különböző nemzeti ünnepeken való részvételre, amin az iskola ugye felhúzza ezt az országzászlót, és ezzel is képviselteti magát itt a városrésznek az ünnepség sorozatában, illetve az is egy fontos része az iskola mindennapjainak, hogy ezeket az élményeket, ezeket a programokat és rendezvényeket, illetve az elért eredményeket minden tanév végén egy évkönyvben, a felújítás óta, most már ebben a tanévben a 20. alkalommal megjelenő évkönyvünkben szoktuk összesíteni, és ugye a diákok, a pedagógus kollégák, a szerkesztő kollégák vezetésével készítenek interjúkat, cikkeket, saját műveiket megjelentetik, illetve fotóikat megjelentetik ebben az évkönyvben, és így mindannyian közösen tudunk visszaemlékezni azokra az időkre, amikor itt ebben az intézményben folytatták a tanulmányaikat, illetve a kezeink alatt pallérozódtak.
2: Mit tartogat az idei tanév? Gondolom már azért erősen koncentrálnak a jövő évi kerekévfordulóra.
3: Hát az idei tanévben nyilván amellett, hogy a szokásos tanévi munkatervünk alapján megrendezzük azokat a rendezvényeket, amelyeket az előbbiekben elsoroltam, nyilván elkezdünk készülni majd a következő tanévnek az ünnepség sorozatára. Ez elsősorban abban fog állni, hogy nyilván történeti kutatásokat, ami egyébként hozzám is közel áll, illetve olyan diákokat találni, akik ebben ugye részt vesznek, és a kutatásban gyakorlatságot szerezhetnek, ami esetleg a későbbiek során a pályaválasztásukat is meghatározhatja, illetve olyan jellegű ünnepségeket, illetve versenyeknek a tematikáját fogja befolyásolni ez a fajta kerek évforduló, ami már eddig is jellemezte az intézményünket. Gondolok itt egy ilyen beiskolázásos versenyre, amit mindig azzal próbálunk egy kicsit egyedivé tenni, hogy az iskola történetével, az iskolának a mindennapjaihoz kapcsolódó, illetve az iskola épületéhez kapcsolódó tereket azok a 8-osok vagy 7.-8. osztályos tanulók meg jobban megismerhetik, akik esetleg itt szeretnék folytatni a tanulmányaikat. A másik oldalon viszont ugye minden évben rendezünk egy olyan tehetségkutató versenyt a testnevelés területén belül, aminek az lenne a célja, hogy megkönnyítsük azoknak a tanulóknak a tovább tanulási helyszínének a megválasztását, akik versenyszerűen sportolnak, és nem feltétlenül biztos, hogy jól ismerik az intézményünket, és nyilván ez is befolyásolja az ő későbbi pályaválasztását, iskolaválasztását. A harmadik fontos dolog pedig ugyan még csak a 30, hát idézőjelben csak, de hogy a 39. alkalommal kerül megrendezésre majd a következő tanévben a Kamarás Kupa középiskolai kosárlabda torna, aminek az a lényege, hogy azok az iskolák, azok a középiskolák, akik olyan tanulókkal rendelkeznek, mind a fiúk, mind a lányok terén, akik a kosárlabdát középiskolás szinten is igyekeznek akár profi, akár pedig amatőr szinten űzni, akkor nekik, ugye szoktuk megrendezni ezt a versenyt, így emlékezve egyrészt egy-egykori testnevelő szakos házaspárra, akik nem csak az iskolában, hanem a DVTK kosárlabda sport alapjait is letették a munkásságuk, tevékenységük folyamán. A másik oldalon pedig nyilván azt is szeretném, hogyha azok a pedagógusok, azok a testnevelő kollégák, illetve azok a diákok, akik a kosárlabda sportot szeretik és szívesen űzik, azok egy élményt éljenek át ennek a két napnak a keretén belül, és nem feltétlenül ugye az lenne a legfontosabb, hogy itt ki diadalmaskodik, hanem igazából az, hogy ez a hagyomány és ennek a kosárlabda sportnak a népszerűsítése az tovább folytatódjon. Tehát első körben ezek az alkalmak lennének, amelyek tovább öregbítenék ugye a 130 éve létező iskolánkat, gimnáziumunkat itt Miskolc városában. Másrészt pedig nyilván azt is szeretnénk, hogyha az újonnan elindított digitális kultúra tantárgy esetében egy kicsit jobban megismertetni a diákokkal ezt a képzést, és ezen belül is szeretnénk újonnan elindítani egy olyan, hát mondjuk így vetélkedőt, aminek az lenne a célja, hogy az iskolához kapcsolódóan, illetve Miskolc városhoz, vagy egy olyan témát érintenénk, amely aktuálisan is fontos, és itt olyan digitális kultúra, tehát a régi informatika tantárgynak megfelelő képességekkel rendelkező diákok indulnának, akik a későbbiek során itt a középiskolában, vagy esetleg a felsőoktatásban is az informatika területén képzelik el a további jövőjüket.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, eredményes tanévet és sok sikert kívánok!
3: Köszönöm szépen én is!
1: Kedves hallgatóink, 488 tanulóval 17 osztállyal megkezdte a 129. tanévét a Miskolci Diósgyőri Gimnázium, Kompordai Levente igazgatóval az iskola gazdag történelméről, szép hagyományairól, képzési palettájáról és az új tanév feladatairól beszélgetett Jászter Beáta.
0: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 4 nap alatt csak nem 1 tonna hulladéktól tisztították meg a Tolcsva patak 4,6 kilométeres szakaszát a helyi önkéntesek. A Tolcsva patak clean-up akciót a Petkupa szakmai és logisztikai segítsége tette lehetővé. A kezdeményezés legfontosabb eredménye a szervezők szerint azonban talán nem is az összegyűjtött hulladék mennyisége, hanem az, hogy a helyiek maguk álltak a patak megtisztításának élére. Kővári Zoltán helyi önkormányzati képviselőt, valamint Velecki Gábort, az Aggteleki Nemzeti Park korábbi munkatársát, jelenlegi fővadászt hallják.
4: Bő egy éves történet. Én, mint Tolcsva képviselője, több megkeresést kaptam a tolcsvai lakosoktól, hogy rendkívül sok szemét és rendkívül sok oda nem élő dolog van a Tolcsva patak alsó kifolyásánál. Lementünk, megnéztük, és valóban ott a hűtőgéptől a tévéig minden olyan dolog volt, ami nem oda illő, és onnantól kezdődött el az, hogy mit is tudnánk ezzel csinálni, és milyen lehetőségeink vannak arra, hogy ettől a szeméttől megszabadítsuk a patakunkat, és nyilván ennek az elszállítása is. És mint ahogy említettem is, több mint egy éves történet ez, amikor ez először szóba került, és amikor már a tettek mezeire is tudtunk lépni. Akkor egy évvel ezelőtt felvettük a kapcsolatot a petkupásokkal, akkor még sajnos azt a választ kaptuk, hogy nem tudnak nekünk segíteni akkor még nem tudtak, mert a Tócsva-patak akkor még nem volt része a Petkupának, mert ez akkor még a Bodrogra összpontosult. Jött azonban egy ötlet, egy lehetőség, kézenfogva a Kerekes Attilával, kedves feleségével, Erikával, és akkor jött már a Gábor is szóba, és ő is segítségéről biztosított minket. Létrehoztunk Tócsván egy úgynevezett kikötőpontot, amivel kapcsolatosan már Tócsva is felkerült, és a Tócsva-patak is felkerült a Petkupa térképére. Ez a lendület ez ahhoz kellett, és a lendületen túl azért adott ez nekünk nagyon nagy segítséget, mert a petkupások segítettek abban, hogy ezt a rengeteg szemetet, amit kiszedtünk és kiszedünk a patakból, ennek az elszállításában ők tudnak nekünk segíteni, és ez adott nagyon nagy lendületet ennek a történetnek, és így tudtunk belefogni ebbe a takarításba.
5: Magáról ugye nekem a régebbi munkámból kifolyólag már maga a szemét benne van, mivel a Nemzeti Park egyik munkatársa voltam, és láttam, követtem a Petkupát évek óta, amivel ugye Zoli említette, hogy össze tudtuk kötni ezt az egészet. Én 2 évvel ezelőtt egész pontosan visszakerültem a tolcsvai részre, az ottani vadásztársulatnak vagyok a hivatásos vadásza. Területbejárásuk alatt ugye én is tapasztaltam, hogy rengeteg oda nem illő szemét van a patakba, és ahogy már Zoli elmondta, ugye megtettük ezeket a szükséges lépéseket egymás felé is, hogy valamit próbáljunk megtenni ezzel kapcsolatban. Egyre több szemét került, ugye egy éven keresztül, ahogy nem aktívan, de néha-néha tartottuk a kapcsolatot. Végre sikerült megvalósítani azt ez év augusztusában, hogy a Petkupa keretébe összekössük ezt a rengeteg szemetet. Ugye mivel Olaszliszkán megalakult a folyómentő központ, így onnan megkaptuk a szükséges feltételeket, zsákokat a szelektív gyűjtéshez, illetve a védőkesztyüket. Kerekes Attiláné Erika nagyon nagy segítségünkre volt ebben, ő rendszerint ott volt és támogatott minket, aktív résztvevője volt, és ő volt az egyik összekötő pontunk ugye a Petkupával, mivel 7. éve aktív résztvevője is folyamatosan a folyómentésnek.
4: A közösségi média nagyon nagy segítségünkre volt ebben a feladatban. Készült egy nagyon jó kis plakátunk, megosztásokkal, egymás között üzenetekben küldözgettük, és tényleg az 5 évestől a 75 évesig jöttek, lelkesek voltak, segítettek, és összejött egy nagyon jó kis csapat. Ez egy hetet foglalt magában, 10-től terveztük 15-ig az akciónkat, de hál' Istennek 4 nap alatt sikerült végigjárnunk ezt a Gábor segíts
5: 4,6 kilométer
4: a Tócsva-patak ránkeső része. 4 nap alatt sikerült úgy kitakarítanunk, hogy végigértünk a teljes szakaszon. Első napon 14 fővel indultunk, ami a 4. napra már 29 főre emelkedett, hála Istennek. Nagyon érdekes volt az összetétel, mert az autóalkatrésztől a gumin keresztül a fűnyíró, tévé és rengeteg hűtőszekrény, és olyan méretű hűtőszekrényeket szedtünk ki a patakból, amit az ember nem is gondolt volna, hogy ez bárkinek eszébe jut, hogy az, ő úgy gondolja, hogy ott van jó helyen.
5: Én kezdetben úgy voltam vele, hogy ha csak 5-en, ha csak 8-an csatlakoznak ez a kezdeményezéshez, az már valami tenni akarás azok részéről, akik majd ott lesznek. Első napon 14 fővel úgy meglepetten álltam én is, hogy tényleg vagyunk. És azt vettük észre a közösségi médiás posztok alapján, és ugye, hogy szájról szájra is terjedt ez az egész, hogy napról napra többen csatlakoznak. Nem mindig ugyanazok az emberek tudtak jönni, mert volt, aki munka után vett részt, volt, akinek más elfoglaltsága volt, viszont mindig többen lettünk, és ahogy Zoli elmondta, a 4. napon, mikor 29 fővel indultunk meg, az igazából szavakba kifejezhetetlen, hogy ennyi ember is akar tenni azért, hogy szebb legyen és személymentesebb a Tócsva-patak.
4: Mindenféle szervezettől mentesen, teljesen magánszemélyekként, teljesen önkéntes alapon működött ez a dolog. Idézőjelbe téve nem bújtunk senki köténye alá. Jöttünk, próbáltunk tenni, és hál' Istennek ez így összejött. Még annyit hozzátennénk, hogy így, hogy 4 nap alatt ez sikerült megcsinálnunk, az 5. napon szerveztünk egy kis összejövetelt azok részére, akik ha egy napot is, de segítettek nekünk ebben, és ott is ugyanúgy jelen volt ez az összefogás, aki jött, vagy egy tálca süteménnyel érkezett, vagy egy üdítőt hozott, vagy egy üveg pálinkával jött, és kínálta körbe a társaságot, és egy nagyon jó hangulatú beszélgetéssel sikerült lezárnunk ezt a nagyon remek és nagyon eredményes 4 napot. Az első, ami eszembe jut ezzel kapcsolatosan, is nagyon sok embertől elhangzott, hogy jövőre ugyanitt folytatjuk, és jövőre ugyanúgy végigmegyünk a patakon. Remélhetőleg már sokkal kevesebb szeméttel és sokkal kevesebb munkával fogjuk tudni ezt a 4,6 kilométert jövőre így a Petkupa keretein belül végigjárni és végigtakarítani. Ez biztos.
1: Elismerően beszélt a tolcsvai önkéntesek munkájáról Gyenes Károly, a Petkupa örökös PET kalauza egyik alapítója, természetfilmes és a Magyar Televízió Natura szerkesztőségének egykori vezetője is.
6: Le a kalappal, az egész Petkupát azért csináljuk, hogy elültessük ezt a gondolatot a helyiek fejébe. Hát gondoljátok el, van olyan Petkupa, ahova az ország minden részéből érkeznek, csak a helyiek nem. Egyre kevésbé. Tehát ezzel a patak tisztítással mi a legnagyobb dolgot értük el, azt, hogy csatlakoznak hozzánk a helyiek, és nagyon köszönjük. De ez nem a Bodrog környékére igaz, hanem a korábbi évekre, hogy az ország minden pontjáról érkeztek emberek, és szedik a szemetet, és a helyiek pedig, hogy úgy mondjam, megszokták. De mondom, ez nem a Bodrogra vonatkozik elsősorban. Idén ez nekünk már a negyedik petkupánk, és most számoltuk össze, hogy ezzel a mai 180-as létszámmal átlépjük a 800-at. Tehát több mint 800 ember ennek a mozgalomnak, mondhatom mozgalom, keretében már szedte idén a temetet. És tudod, mi a nagyszerű? Az, hogy itt a 4 éves a legkisebb, és 80 fölött van a legidősebb. És úgy gondolom, hogy miután ennek a társaságnak a 15-20%-a fiatal, ezeknek a tudatában elültetjük azt a gondolatot, hogy a szemét, vagy a hulladék, az nem a természetbe való, hanem azt össze kell gyűjteni és újra felhasználni.
1: Kedves hallgatóink, 4 nap alatt csak nem 1 tonna hulladéktól tisztították meg a Tolcsva patak 4,6 km-es szakaszát a helyi önkéntesek. Erről hallhattak az előző percekben.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla a református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
7: Isten igéjét Péter apostol első levele, második fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Vajon az, hogy kiválasztottak vagyunk, azt jelenti, munkálkodnunk kell annak érdekében, hogy mások is részesüljenek ebben? Vagy tartsuk meg ezt magunknak? Ellenkezőleg, a szeretet osztani szeret. Az örömet a szeretet tovább akarja adni. Így van ezzel Isten kiválasztott népe ezen a földön. Erre a szolgálatra hívta el Isten a prófétát, a papot, a királyt, és ezt minden egyes nap végezniük kellett. Királyi papság vagytok, ezt olvassuk az igéből. Ez a királyi papság nyilvánvalóvá lett már itt a földi létben. Már itt a földön meg kell, hogy mutatkozzon a szolgálataink alkalmával, hogy mint közbenjáró papok imádkozunk-e világért, népünkért, városunkért, falunkért, embertársainkért, akiket aztán Isten majd magához von. Ne felejtsük el sohasem, Isten mindenütt és mindenkor uralkodik, és figyel a mi imádságainkra. A királyi papságra nem jellemző az igazságtalanság és az Úrtól való elfordulás, valamint az erkölcstelen élet. Isten csak is akkor áldja meg a királyi papságot, ha szent nemzet lesz, és az Úr dicsőségére szolgál. A királyi papság prófétai küldetését így fogalmazza meg Péter apostol: hirdessék nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Itt tehát nyilvánvalóan arról van szó, hogy hirdetni kell Isten nagy tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el. Az új Izrael Krisztus által jut el erre a csodálatos világosságra. Isten királyi papságának erre kell hívnia a többi testvéreket is. Hódolattal és alázattal kell bizonyságot tennünk Isten nagy tetteiről, nem különben arról, hogy egyszülött fiát feltámasztotta és Jézus által nekünk is életet ad. Kell ettől nagyobb öröm. Amikor ezt megéljük, átéljük, nem csak boldogság van a szívünkben, hanem már részesei vagyunk a Krisztus csodálatos világosságának. Vele ebben a világosságban mi is egyre jobban fénylünk a róla való bizonyság tételeink által. Ezt a gondok, a bajok, a gyászaink között is megtehetjük, hiszen Jézus maga az élet. Az ő nevében élet van. Az ő nevében reménység van. A mai igemagyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között, itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Nem szabad tovább halogatni az egészségügyi szakdolgozók bérének emelését, nyilatkozta Tóth Gábor, a Magyar Kórház Szövetség elnöke és a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója az Inforádió műsorában. Szavai szerint nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem a háttérben dolgozó úgynevezett irodisták megbecsülésére is nagy szükség van az ágazatban. Az egészségügynek ígért 500 milliárd forintos többlettámogatás elosztásáról szólva elmondta, hogy a minisztérium még dolgozik a részleteken, de a finanszírozás reformja mellett a folyamatosan újratermelődő kórházi adósságállomány kezelését is alaposan át kell gondolni. Tóth Gábor hangsúlyozta, hogy az egészségügy finanszírozásának egyszerre kell fenntarthatónak, a dolgozók számára motiválónak, valamint a betegek elégedettségét biztosítónak lennie, ami globálisan is az egyik legösszetettebb kihívás. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Átadták a Nestlé új gyáregységeit és a teljesen automatizált magasraktárat a Vasmegyei Bükön, lezárva egy 2021-ben indult 193 milliárd forintos fejlesztés sorozatot. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a beruházásnak köszönhetően a helyi üzemben dolgozók száma 1800-ra nőtt, ami nagyban hozzájárul a vidék élhetőbbé tételéhez és a tisztességes megélhetéshez. Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a cég alapanyagainak szinte 100%-a magyar termelőktől származik, így a vállalat mintegy 1500 hazai beszállítóval dolgozik együtt. A rendezvényen Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is kiemelte, hogy a kormány a kiszámíthatóságra és a hosszú távú partnerségre törekszik a befektetőkkel a tudás alapú gazdaságért. Egyhangulag elfogadott határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihari közgyűlés pénteki debreceni ülésén. A Pajna Zoltán elnök által előterjesztett dokumentum szerint a területi középszint nélkülözhetetlen a térségi fejlesztések koordinálásában, a helyi érdekek képviseletében és az uniós források hatékony felhasználásában. A testület támogatásáról biztosította a megyei önkormányzatok országos szövetségének szakmai állásfoglalását, amely arra figyelmeztet, hogy erős területi szint nélkül Magyarország versenyképessége csorbulhat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a megyei önkormányzatok nem felesleges adminisztratív szintek, hanem a területi kormányzás alapvető funkcióját látják el. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter, így jövő hétfőtől Slánic Béla tölti be a tisztséget. A tárcavezető közösségi oldalán kiemelte, hogy az új vezető több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, és hazai, valamint nemzetközi nagyvállalatok élén is sikeresen irányított szervezeti és digitális tevékenységeket. Kármán András elvárása szerint Slánic Bélának egy olyan magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén kell dolgoznia, amelyet a stratégiai szemlélet, az üzleti fókusz és a hatékonyság folyamatos növelése jellemez. New York környéki magyar közösségekkel találkozott Baka András köztársasági elnök az ENSZ közgyűlés alkalmával, megköszönve mindenkinek a nemzet megtartó tevékenységet. Az államfői hivatal közleménye szerint a helyi intézmények, hétvégi iskolák és kulturális csoportok jelentik azt az erőt, amely hozzátesz a 15 milliós magyarság fennmaradásához a Kárpát-medencén túl is. Látogatása során a köztársasági elnök a diaszpóra mindennapjairól és terveiről beszélgetett a helyiekkel, valamint amerikai és globális zsidó szervezetek vezetőivel is egyeztetett.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Jakab Győzővel beszélgetek, aki 49 nap alatt, csak nem 2600 kilométert gyalogolva, nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolta körbe Magyarországot az országos kék környonvonalán.
2: Láttam egy olyan arcát, egy olyan oldalát, amit autóból soha nem lát meg az ember, hogyha csak keresztül autózik ezeken a tájakon. Voltak olyan helyek is, ahol olyan döbbenetes dolgokat láttam, amiket nem mertem lefotózni, se olyan szegénységet és olyan körülményeket, hogy milyen körülmények között laknak emberek.
1: Mai vendégünk tehát Jakab Győző. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Csak nem 2600 kilométert gyalogolva, nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolta körbe Magyarországot az országos kék kör nyomvonalán Jakab Győző. Azt mondja, útja során olyan arcát is látta hazánknak, amit autóból sosem láthatott volna, és látott olyan szegénységet és olyan emberi körülményeket, amiket lefotózni sem mert. Farkassal, medvével, viperával nem találkozott, de segítőkész, barátságos emberekkel igen. Volt, hogy fájt a talpa, a feladás gondolata is ott volt benne, de végül eredeti tervei szerint célba és hazaért Szegedre. A 49 napos teljesítés nem hivatalosan, de rekordnak számít. Ennyi idő alatt vélhetőleg még soha senki nem járt a körbe Magyarországot a kék kör nyomvonalán. Jakab Győzővel beszélgetünk. Mielőtt a kék túráról beszélnénk, hagyj kezdjem ott, hogy szerintem soha nem volt még olyan az újságírói pályámon, hogy valaki futva érkezett az interjúra. Úgyhogy ezt muszáj elmesélnem, hogy te így érkeztél, és így egyeztünk meg, hogy jössz a megbeszélt időpontban, de futva érkezel. Ez a mindennapjaid része? A mozgás, szabadban lét, így időzíted a dolgaidat, így kötöd össze, hogy ez a prioritás?
2: Igen, tehát erre építem fel a napomat. Általában korán reggel szoktam elmenni, futni, és a 7 napból igyekszem 6 napot ezzel indítani. Vagy ha nem is ezzel indítom, mert kutyasétáltatással indítom, de akkor a második lépés az ez szokott lenni, és akkor utána fogok bele a munkámba.
1: Miért fontos neked a mozgás?
2: Nagyon régen váltottam már életmódot először, meg utána aztán még egy picivel később másodszor. Én egyetem alatt elkezdtem dohányozni, és nagyon sokáig, körülbelül azt hiszem 20 évig nagyjából, bár már nem számolom, 20 évig dohányoztam, és akkor, mikor ezt letettem, akkor fontos volt, hogy valamit mozogjak, mert ugye van ez a effektus, hogyha valaki abba hagyja a dohányzást, akkor jönnek fel a kilók. Nálam is ez megtörtént, egyébként egy-két hónapig nem mozogtam utána, és akkor kezdtem el sportolni. Először ilyen edzőtermi edzések voltak, meg gyaloglás, tempós gyaloglás, és aztán, mikor volt egy második életmódváltásom, mert még így is elszaladtak nálam a kilók egy időben, és ilyen 109 kiló voltam már.

0: nagyjából Európában, amikor ez megtörténik, akkor reggelente ott is, hát ha kell, ha már 8-ra le kell menni reggelizni, és 8:30-kor kezdődik a meeting, akkor én ehhez igazítom, akkor nagyon-nagyon korán felkelek, és akkor ott azon az adott helyen kinézek egy útvonalat, vagy csak elindulok, és igyekszem nem eltévedni, és futok egy kört.
1: Szóval te futva nézel várost Európában, hogyha munkaúton vagy?
0: Hát mivel gyalogosan, lassan nincs rá idő, amikor dolgozom, se a meetingeken, se a üzletfelek látogatásánál, ezért igen, ha valahogy meg akarom nézni egy picit, akkor így futva.
1: Akkor érkezzünk meg a kék túrához, csak ezt nem akartam szó nélkül hagyni, hogy tényleg ilyen még nem volt, hogy valaki futva érkezett. Olyan sok volt, hogy késett valaki, olyan is volt, hogy én késtem, ki milyen járművel érkezett, volt, akit a sofőrje hozott, és a többi, de futva még senki, úgyhogy köszönöm, hogy ezt is kipipálhattuk.
0: De így legalább időben ide értem, mert tényleg nem késtem, de nem azért nem késtem, hanem mert kiszámoltam.
1: Sőt, még hamarabb is érkeztél egyébként, igen. Kék túra. Mi az első emléked a kék túrával? Nem amikor kitaláltad, hogy ezt megcsinálod, hanem amikor így szembe jött veled, megvan ez a pillanat, vagy ez mindig ott volt benned, mondjuk gyerekkorodtól, hogy tudtad, hogy van valami túra útvonal Magyarországon, kék túra, hogy van ilyen emléked, ami így ott van a fejedben?
0: Nem volt. Gyerekként abszolút nem, mivel én határon túl születtem, Vajdaságban, ott is nőttem fel, ott érettségiztem, csak egyetemet kezdtem itt el Magyarországon. Először, amikor a túrázással találkoztam, az egy érdekes történet volt, most ezt csak utólag mondom túrázásnak, akkor csak egy ilyen hétvégi séta volt. Édesapám elvitt öcsémet meg engem, a Topolyai tó körül volt egy ilyen szervezett tókerülés, és azt így körbe gyalogoltuk. Most utólag egy pár éve megnéztem, hogy ez hány kilométer is lehetett annó, mert hogy erről semmilyen feljegyzésem nem maradt, és akkor ez nekem úgy tűnt, hogy valami borzasztó, nagyon hosszú táv volt így gyerekként. 14 kilométer a kerülete a Topolyai tónak, de akkor ez ilyen borzasztó, nagyon-nagyon nehéznek tűnt, és nagyon-nagyon hosszúnak. Majd utána hosszú évekig nem túráztam, és 2017-ben volt az, amikor először elmentem teljesítményt túrázni itt Szeged környékén. Akkor már természetesen magáról, így a kék túráról, amióta itt Magyarországon éltem, azóta már így hallottam, de úgy, mint egy átlag ember, tehát így tovább léptem rajta, oké, van egy ilyen kék túra, nem érdekelt a téma úgy, ahogy a túrázás sem érdekelt. És ezzel a teljesítmény túrával 2017-ben egy kicsit rákaptam magára a teljesítmény túrázásra, és akkor így, hát egy ilyen titkos tervem volt, hogy majd valamikor egyszer csak majd elkezdem a kék túrát is, nem így egyben teljesíteni, mint ahogy most végigjártam, nem csak a kék túrát, hanem a teljes kékkört, hanem így szakaszokban, mint ahogy a idézőjelben a normál emberek végigjárják, hogy elmennek egy-két napra, hosszú hétvégére, akár 4-5 napra a kékre, és aztán lehet, hogy utána hetekig, hónapokig nem tudnak visszamenni, és akkor így több évig teljesítik. Tehát az eredeti tervem az ez volt, és utána nagyjából szerintem egy olyan 2 éve jutott először eszembe, hogy ha már kék túra, akkor miért ne egyben, majd egyszer, hogy így egyben végigjárni, hogy az azért mégiscsak nagyobb kihívás. És aztán megjött ez a következő még vadabb ötlet, hogy utána olvasgattam az interneten, mivel engem érdekelnek így ezekben a kihívásokban ezek az extremitások is, akkor megnéztem, hogy mi is az a nem hivatalos rekord, mi volt az a legrövidebb idő eddig, amin bejárták a kék kört, és akkor találtam ezt a számot, hogy 2020-ban 57 nap alatt sikerült körbejárni ezt az utat, ilyen túrázó stílusban, mert azért megkülönböztetünk, van két stílus, van ez a túrázós, amit most én csináltam, amikor a felszerelésedet te magad viszed a hátizsákban, illetve van a futós körbejárás, vagy körbefutás, azt már inkább így mondom, amikor csak egy pici hátizsákkal, és akkor legalább egy kísérő ember, aki viszi a nagy csomagot egy autóban, és többször a nap folyamán is oda viszi a futónak a különböző ellátmányt, vizet, vagy akár ételt is, egyéb mást, illetve a szállás foglalásokban, meg akár a szállással is segít ez a segítő. Tehát az egy más kategória, engem ez a túrázós oldala érdekelt, és akkor így elkezdtem rá felkészülni 2025 elején, mert ugyanis 24 közepén volt nekem egy elég komoly sérülésem, térsérülésem, aminek műtét lett a vége, és utána jött ez a terv, hogy mikor már egy egész jól álltam a rehabilitációban, hogy akkor valamit kellene csinálni 2025 nyarán, és akkor indultam el először a kék körre ugyanezzel a tervvel, amivel idén is, csak sajnos 2025-ben a táv 41%-ánál, a 21. napon akkor történt velem egy baleset, elestem, sajnálatos módon pont arra lábamra estem rá, és ez a lábam ki is fordult, ami műtve volt, a jobb térdem, azon a napon abba kellett hagynom a tavalyi teljesítést, de a terv az ott maradt. Kiderült, hogy nem olyan nagy a baj, mint amire én gondoltam, tehát az első érzésem az volt, hogy újra elszakadt a tércalagom, amikor ott elestem, annyira fájt, ennyire nem volt komoly, de viszont egy komoly sérülés

0: volt, ami megakadályozott abban, hogy akkor tovább menjek, de a tervet azt miután helyrejöttem, nem engedtem el, és akkor így 2026-ban újra elindultam.
1: Biztos lett volna olyan ember, aki azt mondja, hogy soha többet nem próbálja meg a kék túrát, kék kört. Benned, meg persze ismerünk olyan példákat, Erős Zsolt hegymászó jut eszembe, aki a fél lábával is visszament. Szóval, hogy van ez a típusú ember, ezek szerint mint te vagytok, hogy csak az, hogy ti vagytok, most a kettőtöket így összehozlak, ne haragudj. Szóval, hogy csak azért is. Egy pillanatig nem gondoltad, hogy akkor ezt abba kéne hagyni?
0: Én egy jelnek vettem egyébként ezt a tavalyi elesést. Úgy gondoltam, hogy ez se hiába volt, de másféleképpen vettem egy jelnek, ugyanis tavaly, lehet, hogy emlékeznek a hallgatók, vagy lehet, hogy emlékszel te is, hogy utána nyáron, július folyamán volt egy nagyon komoly vihar, ami itt Szeged környékén, de az egész országban is nagyon komoly károkat okozott. És mikor ez a vihar megtörtént, akkor én úgy nagyjából kiszámoltam, hogy azon a napon hol lennék, hát nem nagyjából, egész pontosan tudtam, hogy hol lettem volna akkor, hogyha tovább megyek, és a Börzsöny legmagasabb pontján mentem volna végig. Láttam felvételeket ott a legmagasabb pontjáról, hogy ott mit okozott a vihar, tehát ha ott kint lettem volna az erdőben azon a napon, már pedig miért ne lettem volna kint, mert minden nap tovább kellett volna mennem, hogy meglegyen ez az új nem hivatalos rekord, nem volt beiktatva a tavalyi tervbe se pihenőnap, akkor engem ott kapott volna a vihar, és hát lehet, hogy ez nem véletlenül volt, hogy megtörtént a baleset ebből. Ezt szűrtem le, mert ki tudja, ha ott vagyok a Börzsönyben kint, azon a viharos napon, nem tudom, bármi történhetett volna velem ott az erdőben.
1: Egy fogalommagyarázatban segíts nekünk, kék kört említetted, meg én a kék túrát említettem. Mi a kettő között a különbség?
0: A kék kör, az három kék túrából áll össze. Van az országos kék túra, ami Magyarország nagyjából északi részén van. Írottkőtől Hollóházáig, Írottkő a nyugati része, Hollóháza a keleti végpontja. Akkor van a Rockenbauer dél-dunántúli kék túra, ez Írottkőtől megy egészen Szekszárdig, és van az Alföldi kék túra, ez a harmadik, ez pedig Szekszártól föl Sátoraljaújhelyig. Nem megy fel egész Hollóházáig, ez érdekes, ezt nem tudom, miért így csinálták meg, biztos, hogy van valami oka, de erről még nem olvastam. Tehát itt nem ér össze a két kék túra, az Alföldi és az országos kék túra nem ér össze, ott a kettő között busszal mentem a két végpont között. Így áll össze a kék kör.
1: És akkor csapjunk bele az élményeidbe, emlékeidbe. Számtalan ilyen nagyon banális kérdés van szerintem bennem is, meg a hallgatókban is, hogy lehet 2600 kilométert nagyságrendileg legyalogolni, úgyhogy nem pihen az ember, és ilyen nagyon egyszerű dolgokra gondolok, hogy például, hogy aludtál? Szállásokat foglaltál? Sátorban aludtál? Hogy pihentél?
0: Mindenképpen szállásokon terveztem az alvást, amikor megszületett ez a terv, hogy szeretném teljesíteni a kék kört, mivel tudtam, hogy ahhoz, hogy 49 nap alatt meg tudjam tenni a teljes kört, ahhoz egyszerű matematika, napi átlag 53 kilométert kellett menni. Az 53 kilométer az úgy jött ki, hogy voltak 41 kilométeres napjaim is, mondjuk talán egy, az volt a legrövidebb, és volt 70 kilométer feletti napom is, volt kettő, a leghosszabb 72 kilométeres volt. És ahhoz, hogy a regeneráció minél teljesebb legyen, minél jobban sikerüljön így az éjszakákon, mert hogy nincs pihenőnap közben, ezért úgy gondoltam, hogy mindenképp az lenne a jó megoldás, hogyha szállásokon tudok aludni. Ez volt az egyik szempont. A másik szempont, ami miatt a szállások mellett döntöttem a sátorral szemben, pedig az volt, hogy nyáron indultam el, a legnagyobb melegben, borzasztó sok vizet fogyasztottam, sokat izzadtam napközben, és napközben nem tudtam visszapótolni. A vízvételi helyek is korlátozottak egyébként a kék kör útvonalán, akár falvakban is, nem mindegyik faluban lehet vizet vételezni, boltok, lehet, hogy számítasz egy boltra, zárva van, lehet, hogy számítasz egy kútra, hogy lesz majd abban a faluban, az összes kút le van zárva, mert gondolom bizonyos lakosok törvénytelenül vételezték onnan a vizet, és akkor ott a kék kút, de le van zárva, nem folyik belőle semmi se. És akkor, amivel deficitbe kerültem napközben, azt mindenképp este vissza szerettem volna tölteni, és vissza kellett töltenem, folyadékkal is, és ha kint a vadonban sátoroztam volna, akkor ez nem feltétlenül sikerülhetett volna, ugyanis akkor oda kellett volna cipelnem azt a vízmennyiséget, amit este még meg akartam inni, mert hogy egyébként az, hogy források mellett sátorozni, az meg azért nem jött volna össze, mert hogy a forrásoknak a 90 nagyjából 8%-a a idén nyáron ki volt száradva. Tehát egy-két forrás láttam az egész úton, ami belül itt csepegett csak a víz, folyni nem folyt egyikből se, az összes többi az meg ki volt száradva. És nekem este, minden este nagyságrendileg ilyen 4-4,5 liter vizet vagy valamilyen folyadékot még be kellett vinnem ahhoz, hogy visszatöltsem a raktáraimat. Másnap reggel újra el tudjak indulni.
1: Hogy érezted magad reggelente? Mondjuk nem az első nap, nem a második, harmadik, ugye vége fele, 40. nap, nem tudom, vagy 35 volt, hanem olyan reggel, amikor úgy érezted, hogy na még vagy a szundi gombot nyomom meg, és alszok még egy fél órát, vagy jó, ma nem indulok el, vagy átgondolom, hogy kevesebbet megyek, vagy pihenőnapot tartok, volt-e ilyen mélypont az úton?
0: Kétfelé bontanám a választ. Egyrészt válaszolok erre, hogy ilyen mélypontom volt-e az úton. A mélypontom nekem minden nap volt, és de minden nap van is, amikor edzek. Tehát nekem minden edzésemen is van mélypontom. Nem csak ezeken a teljesítménytúrákon, vagy a hosszú távú túrákon. Tehát ha én kimegyek edzeni, ott is előjön ez. Mindegyik edzésnél, hogy most akkor én mit csinálok itt, ebbe a nagy melegbe, ebbe az esőbe, ebbe a szélbe, a hóesésben, ugyanígy ezen a hosszú távú túrán is. Inkább ezek napközben jöttek elő, amikor már gyalogoltam, hogy elkezdtem már fejben gondolkodni rajta, hogy hol van a legközelebbi buszmegálló vagy vasútállomás, hogy akkor oda megyek, felszállok, hazamegyek, sokkal könnyebb lenne, miért nem mentem el nyaralni, tenger mellé ott feküdni, most mit csinálok én itt, miért megyek, még hátra van ennyi meg annyi nap, és ezeken mindig így túl kellett tolni magam, túl kellett lendülni, igazából csak annyi, hogy ezeket a kérdéseket is így próbáltam elengedni, léptem tovább, mentem, és akkor egy idő után ez a feladás gondolata is tova szállt mellőlem, és akkor tovább tudtam menni. De ezt tudtam, hogy így lesz előre, mert tudtam, hogy így működök. Ami a reggeleket illeti, én úgy gondolom egyébként, hogy egy átlag ember vagyok, egy átlag amatőr sportoló, nincsenek külön nekem adottságaim ehhez a hosszú távú gyalogláshoz, vagy futáshoz, vagy bármihez nincs speciális testalkatom. Talán egy szupererőm van, erre most jöttem rá itt a kék kör alatt, az egy szupererőm, az pedig a regenerációs képességem. Ugyanis itt a kék körön nagyjából, mivel minden este még mikor beértem a szállásra, tisztálkodnom kellett, ki kellett mostom a ruhámat, dolgoznom kellett, blogomat meg kellett írnom, és nagyjából ilyen 5-5 és fél órán maradt az alvásra, a pihenésre, hogyha tudtam aludni, mert sokszor azért a felhevült test még nem is tudott egyfolytában aludni 5-5 és fél órát, vagy megszakítások nélkül, inkább így mondom, az éjszaka során. Ezért nekem ez az 5-5 és fél óra volt a pihenésem minden nap, és ezért mondom, hogy talán szupererő ez a regenerációs képesség, hogy ezzel az 5-5 és fél óra alvással is, amikor én reggel felkeltem, és kikeltem az ágyból, akkor igazából az előző esti fájdalmak, mert nem mondom, hogy esténként nem voltak fájdalmak, akár a talpamban, vagy a lábfejemben, vagy kidörzsölődések, de ezek reggelre mind meggyógyultak. És fölkeltem az ágyból, letettem a lábam, már nem fájt a talpam, felvettem az oknit, felvettem a cipőt, és elindultam.
1: Az mit jelent, hogy dolgoznod kellett? Tehát nem szabadságon voltál, hanem ahogy home office-ban otthon dolgozol, ha nem is annyit, vagy annyit kellett dolgoznod?
0: Papíron szabadságon voltam. Tehát kivettem a szabadságaimat, hogy ne érje szó a ház elejét a cégnél, viszont mivel igazi helyettesítést nem lehet nálunk megoldani, egy ember van egy feladatra, át tudtam volna adni egy külföldi kolléganőnek a feladatokat, és akkor neki kellett volna az én vevőimet is továbbvinni. Egyrészt nem akartam vele kitolni, másrészt tudtam, hogyha át is adom neki, biztos lesz olyan vevő, aki nem beszél angolul, és akkor végül hozzám fognak fordulni, biztos lesz olyan kérdés, amiben ő nem tud válaszolni hozzám, fognak fordulni, ezért így volt a legegyszerűbb, hogy napközben én elérhető voltam telefonon, természetesen ahol volt térerő, mert azért nincs egész Magyarországon térerő, főleg ezeken az eldugott részeken, amikor így a vadonba ment a kék túra útvonala, akkor ott akár órákon keresztül nem volt térerő, de egyébként telefont felvettem, ha vevők hívtak, azt is, illetve esténként számítógépen is ezeket a legfontosabb dolgokat meg kellett oldanom, amit más nem tudott megoldani, tehát volt nálam a nagy hátizsákomban egy ilyen, igen, optimalizált számítógép, tehát nem egy teljes értékű notebook, hanem egy ilyen hibrid táblagép és notebooknak a keverék, egy lecsatolható billentyűzetes táblagép, tehát ez is még adott rá egy 1,1 kilót a csomagomhoz. De jó jött egyébként a blogíráshoz is, mert a blogot is akkor tudtam azon írni, nem kellett a telefonnal killódni.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatom a beszélgetést Jakab Győzővel a 49 napos gyalog túrájáról, amelyen az országos kék kör nyomvonalán körbegyalogolta Magyarországot. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást a makrogazdasági körülmények és a tényadatok változása miatt, közölte Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának ülése után. A pénzügyminiszter részvételével tartott egyeztetésen a minimálbér tárgyalások szakmai megalapozása érdekében részletes tájékoztatást adtak a versenyképesség kihívásairól a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleteknek. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány a legalacsonyabb munkabérek szabályozását továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel szorosan együttműködve kívánja alakítani. A felek egyetértettek abban, hogy a megváltozott gazdasági adatok tükrében szükségessé vált a korábbi megállapodás átdolgozása. Továbbra is csökkent a születések és a házasságkötések száma Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint. Augusztusban 5922 gyermek született, ami 7,4%-os csökkenést jelent az előző év azonos hónapjához képest, míg a halálozások száma 9,1%-kal, majdnem 9500-ra emelkedett. Ezzel a természetes fogyás 3530 főre nőtt a nyár utolsó hónapjában. Emellett 5633 pár kötött házasságot, ami jelentős 12%-os visszaesést mutat egy év alatt. Az első 8 hónap összesített adatai alapján összességében majdnem 46500 gyermek jött világra, ami 3,5%-os csökkenés a tavalyi év azonos időszakához mérten. Nyilvánosan kért bocsánatot Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy korábbi magyar szurkolókat érintő nyilatkozata miatt, amelyben a foci meccseken síró férfiakra tett megjegyzést. Pénteki bejegyzésében a tárcavezető tisztázta a helyzetet, és elismerte, hogy a győzni akarás sportbeli és iskolai párhuzama nem volt szerencsés, ezért megkövette a megbántott honfitársait. Kifejtette, hogy a sport egyáltalán nem áll távol tőle, a férje is foci drukkel, és úgy véli, az ellenzék szándékosan forgatja ki a régi oktatás kutatóként tett kijelentéseit. Hozzátette azt is, hogy nem tartja normálisnak, hogy egy rosszul használt hasonlat miatt bárkire ráüssék a nemzetáruló bélyeget, miközben szerinte a valódi problémák a lepusztult oktatást és a gyermekvédelmet érintik. Elsőként a kecskeméti Bács-Kiskun megyei oktatókórházban alkalmaztak Magyarországon új típusú életmentő véralvadék oldó gyógyszert egy sztrókos beteg kezelésében. Az új terápia különösen a súlyos, nagy ér elzáródáson átesett betegeknél jelent hatalmas előrelépést. Óvári Csaba főigazgató kiemelte, hogy a stroke ellátásában minden perc számít, és az első kecskeméti esetben a gyógyszeres vérrögoldás már a szegedi átszállítás alatt eredményesnek bizonyult, így a beteg állapota a műtét után jelentősen javult. A kecskeméti osztályon évente mintegy 600 stroke beteget látnak el, és noha az egyelőre nem közfinanszírozott szer ampulája több 100 000 forintba kerül, a megmentett percek jelentősen növelhetik a teljes felépülés esélyét. Sikerült rendezni a félreértéseket Ukrajnával a külügyminisztérium tájékoztatása szerint, miután Orbán Anita külügyminiszter az ENSZ közgyűlésen személyesen is egyeztetett ukrán kollégájával a napokban kialakult feszültségeket követően. A felek a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekről is tárgyaltak, és a tervek szerint októberben már a kijevi parlament elé kerülhet a kisebbségi jogokat szabályozó törvénytervezet. A diplomáciai egyeztetések azért is kulcsfontosságúak, mert a magyar kormány korábban a kisebbségi jogok helyreállításához kötötte Ukrajna európai integrációs folyamatának előrehaladását. A mostani egyeztetések nyomán úgy tűnik sikerült tisztázni a Kárpáti Nyolcak nevű regionális kezdeményezés körül fellángolt vitát is, és a kapcsolatfelvétel azóta is folyamatos a felek között. Kisebb termetű medve kószált hétfőre virradóra az erdélyi Székely-udvarhelyi Backa Madarasi Kis Gergely Református Kollégium udvarán, ami miatt a városvezetés a térfigyelő kamerák felvételei alapján vizsgálja a vadállat útvonalát. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint a medve valószínűleg a Varga-patak medrén keresztül juthatott a városközpontba. A városvezető nyomatékosan hangsúlyozta, hogy országos szinten továbbra is rendezetlen a medve probléma Romániában, ezért mielőbbi hatékony megoldásra lenne szükség. Addig is arra kéri a lakosokat, hogy minden észlelést azonnal jelezzenek a gyors beavatkozás érdekében.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést Jakab Győzővel, aki 49 nap alatt csaknem 2600 kilométert gyalogolva nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolta körbe Magyarországot az országos kék kör nyomvonalán. Élményeiről, tapasztalatairól, emlékeiről beszélgetek vele. Vendégem tehát Jakab Győző.
2: Jobban megismerted Magyarországot? Ezek a kis félmondataidból azt gondolom, hogy igen, de kíváncsiuk, hogy hogy fogalmazod meg. Az elapadó források, a térerő nélküli völgyek, ezek mondjuk olyanok, amiket feltételezem, hogy a legtöbb ember nem élt még át Magyarországon.
3: Úgy fogalmaznám meg, hogy láttam egy olyan arcát, egy olyan oldalát, amit autóból soha nem lát meg az ember, hogyha csak keresztül autózik ezeken a tájakon. És voltam olyan részein is, ahol még soha korábban nem jártam. Voltak olyan helyek is, ahol olyan döbbenetes dolgokat láttam, amiket nem mertem lefotózni, se olyan szegénységet, és olyan körülményeket, hogy milyen körülmények között laknak emberek. Hogy megjegyzem, ott is nagyon nagy kedvességgel fordultak hozzám. Egy picit tartottam tőle előre, hogy ezeken a nagyon szegény részeken nem jönnek-e oda hozzám, nem próbálnak-e kirabolni, valamilyen trükkel átverni és elvenni valamilyen dolgomat, de szó sem volt ilyenről soha. Tehát mindig kedvesen jöttek oda, köszöntek. Sokan, akikről nem is gondoltam volna, közülük is megkérdezték egyáltalán, hogy mit csinálok ezzel a nagy hátizsákkal itt 38 fokban a tűző napon, hova is megyek, mit csinálok. Nem volt negatív tapasztalatom, de viszont láttam egy olyan arcát a hazánknak, amit így gyalogosan lehet látni, autóból, vagy autóbuszból, vagy vonatból nem igazán.
2: De akkor most jól értem, hogy alapvetően társadalmi jelenségekre utalsz, nem a táj szépségére, azt tudtad előtte is.
3: Most a társadalmi oldalára, igen, de egyébként voltam olyan tájakon is, amin korábban nem. Tehát a Bükkben még nem igazán túráztam, az Emprémben nem igazán túráztam, de akár itt az Alföldi túrának a Sátoraljaújhelytől induló szakaszán egész idáig, Szatymazig, ezen a részén még soha nem voltam.
2: Van, amiben megváltoztál? Hozzáállásod, gondolatod, tapasztalatod, véleményed?
3: Nem feltétlenül. Csak tapasztaltam dolgokat. A hozzáállásomban szerintem ez nem változtatott. Csak láttam új dolgokat, amit esetleg lehet, hogy én is így lenyomtam a tudatalattimba, hogy ez erről így olvas az ember, de hát most vagy igaz, vagy nem. Saját szememmel nem láttam. Most sok mindent láttam így saját szemmel is.
2: Az emberekre visszatérve, mondtad, hogy valaki kérdezte, hogy tud-e valamiben segíteni. Ezt amúgy is akartam kérdezni, amikor a vízről beszéltél, meg elakadt kutakról, vagy kikapcsolt kutakról, hogy volt ilyen, amikor nem volt kút, nem volt bolt, és akkor bekopogtál valahova, hogy jött valaki, és megkérdezted, hogy nincs egy liter vize, vagy nem tudnám megmondani, hogy hol tudnád megtölteni a kulacsodat? Mondjuk, vagy éhes voltál, vagy bármilyen, amiben valakire hiába tervezted meg, melyik nap hol, de nem úgy jött össze, és segítségre volt szükséged?
3: Igen, volt ilyen, és az volt a jó, ha volt kitől megkérdezni, hogy esetleg meg tud-e adni nekem vizet, de volt olyan napom is, hogy egyébként arra visszatérek, hogy hogyan terveztem meg a napjaimat, magát konkrétan egy bizonyos napot, hogy fogom végig gyalogolni, és hogy fogom majd, hol fogok tudni vizet vételezni, vagy akár élelmiszert vásárolni napközben, azt mindig előző este csináltam, csak meg a következő napra. Elég volt annyi, nem stresszeltem magam 4-5 nappal előre, hogy akkor most majd 5 nap múlva mi lesz. Mindig csak a következő napot néztem, és olyankor az embernek, amikor megnézi, hogy most milyen sűrű lesznek települések, vagy így nagyjából a térkép alapján mekkorák azok a települések, akkor így valami lesz a fejébe, hogy akkor jó, majd itt majd tudok után tölteni vizet, ott majd talán lesz egy bolt, talán tudok majd magamnak venni valamilyen élelmiszert, de a való élet az ez sokszor felülírta. Tehát volt olyan, hogy tudtam, hogy csak egyetlen egy falu lesz az egész napon ott a közepén, ahol majd tudok vizet tölteni, és arra számítottam így fejben, hogy ott majd tudok egy kicsit pihenni is, és lesz majd valamilyen kocsma, ahova be tudok menni, és talán hideg valami folyadékot is tudok vásárolni magamnak. Hát ebből, ami sikerült, az, hogy után töltöttem a vizeimet, és utána mentem a pecsételőhelyénél, benyomtam a pecsétet, bevezetett az úton egy parkba, de úgy gondoltam, hogy a park után még folytatódni fog a falu, és majd ott lesz biztos valamilyen vendéglátóipari egység, ahol még tudok valamilyen hidegüdítőből egy másfél-két litert ott egy gyűjtőhelyemben meginni. Hát nem volt, a park után vége volt a falunak, és utána tudtam, hogy innentől még lesz 22 kilométer az aznapi végéig, és összesen 2 liter víz volt nálam, és az volt az egyik legmelegebb nap, 38-39 fok volt aznap. Hát a vége már nem volt vicces. Tehát ott megtapasztaltam azt, hogy milyen az igazán szomjasnak lenni. Ott a végén már teljesen ki volt száradva a szám, beszélni alig bírtam, elment a hangom, hívott a feleségem is, hogy jól vagyok-e, mondtam, hogy inkább ne beszéljünk, mert azzal is éreztem, hogy a lélegzettel jön ki belőlem még az a maradék víz is. Hát az utolsó pár kortyvizet azt úgy ittam meg, mint a filmekben láttam, ezekben a sivatagos jelenetekben, hogy egy kortyot bevettem a számba, és azt körülbelül 2 percen keresztül így öblögettem a számba, hogy meglegyen az az érzés, hogy mint egy csomó vizet ittam volna. És ott is például úgy érkeztem be a faluba, ahol aztán utána a szállásom le volt foglalva, hogy a legszélső háznál ott láttam, hogy itt laknak, és akkor becsengettem, és kértem tőlük egy üvegvizet, igen. És hát, hogy töltsék fel a palackomat.
2: Feltöltötték?
3: Igen, feltöltötték azt az egy palack vizet, azt ott azonnal megittam, és kértem, hogy öntsenek bele még, tehát még a szállásig még 1 liter vizet megittam, tehát összesen 2-t, igen, segítettek persze.
2: Az, hogy segítséget kell kérned, az neked nehezedre esik egyébként?
3: Nem, itt ilyenkor ezeket a dolgokat el kell engedni még. Ha valakinek ez a hétköznapokban nehézséget is jelent, itt ezt vagy félreteszi, vagy még komolyabb nehézségekkel fog szembesülni. Egyébként nem. De egyébként nekem a hétköznapokban sem jelent ez gondot, hogyha valakitől persze korrekt módon és korrekt mértékben segítséget kérünk, akár idegentől is.
2: Következő téma. Állatokkal mennyire találkoztál? És akkor itt több részkérdésem van. Olyan, amire egy rácsodálkoztál, hogy jé, de szép, de hangos, nem tudom, ilyesmi, vagy olyan, amitől esetleg megijedtél, mert követett, nem tudom, megtaláltad a bükki farkasokat, akikről olvastunk, de én még sose láttam őket, nehéz helyzetbe kerültél esetleg állatok miatt.
3: Csak idézőjelben hétköznapi állatokkal találkoztam az út során, tehát rengeteg nyulat, belőlük láttam talán legtöbbet, rengeteg nyulat láttam, rengeteg őzet, szarvast, vaddisznókat is, akár egész kondákat is, például a mecsekben, ott azokat úgy vettem észre, hogy előbb éreztem a szagukat, amiből már gondoltam, hogy na itt most rengeteg vaddisznó lesz majd, és akkor hirtelen ők is észrevettek, felugrottak, és voltak vagy 25-en abban a kondában, de ők is félnek az embertől, tehát nem támad rá. Hogyha minimális zaj csap, még az egyedül túrázó ember is, akkor is ők azért elhúzódnak arrébb. Most véletlenül lehet, hogy nem vesznek észre, bizonyos neszeket hallottam azért persze az erdőbe itt-ott, amiről feltételeztem csak, hogy milyen állat lehet, de ők meg nem mutatták meg magukat. Amiből viszont kevesebbet láttam, de ilyen állatokat is láttam, rókát talán 3-4-szer, borzzal 1-szer találkoztam, mókussal talán 4-5-szer találkoztam, és aminek nagyon örülök, hogy nem találkoztam velük, egyrészt a Szlovákiából néha-néha átlógó medvék, velük hála Istennek nem találkoztam, a bükki farkasokkal se találkoztam, illetve az emplén előtt még felhívták a figyelmemet, hogy ott azért figyeljek a kövekre, hogy hova lépek, figyeljek a lábamra, mert hogy ott meg még a viperákkal is vigyázni kell, viperával se találkoztam, tehát ezt a három állatfajt azért sikerült elkerülnöm. Megjegyzem, ezeken a problémásabb szakaszokon, ami ilyen kicsit medve veszélyesebb, ahol már láttak medvét, ott volt nálam egy ilyen speciális medvespré, ami egy ilyen ugyanolyan, mint a gáspré, amit ilyen önvédelemre használnak, csak nagyjából ilyen 5-ször nagyobb a flakonja, tehát ilyen 300 millis az enyém, vagy 400 millis, nem is tudom, tehát ilyen jó nagy flakon, és ebbe egy ilyen valami keverék van, nem csak sima paprikaspré, hanem valami keverék anyag van benne, ami elméletileg soha nem próbáltam, és remélem nem is kell kipróbálnom, de elméletileg a medvét is el tudja riasztani.
2: A beszélgetésben már sejtettem, de most akkor ez abszolút igaz, hogy te egy felkészült ember vagy, tehát igyekeztél mindent átgondolni, hogy mire lehet szükség.
3: Abszolút. Így indultam el minden utamra. Én egyébként nagyon sokak szerint túlzottan utána szoktam nézni a dolgoknak, de mindig igyekszem felkészülni a váratlan eseményekre is.
2: Volt olyan, amire nem gondoltál előre, és most már fölírtad a listára, hogy legközelebb vinni kell?
3: Nem volt ilyen. Felszerelésben mindig túlpakolja az ember magát, ahogy így szokták mondani. Ezt nem én találtam ki, hogy a hosszú távú túrázók leginkább a félelmeiket pakolják bele a hátizsákba, és abból pakolják túl a hátizsákot. Ez így mindenkire érvényes, tehát ki mitől fél, ha valaki attól fél, hogy nem tud majd tisztálkodni, akkor tisztálkodó szerekkel, ha valaki attól fél, hogy nem fog jól kinézni, most ez inkább szerintem a hölgyekre érvényes, akkor ők akár tesznek bele oda egy ilyen hosszú ruhát is az estékre, hogyha esetleg majd elmennek étterembe vacsorázni, hogy ott nem ár a túra ruhájukba menjenek. És most is sorolhatnám a végtelenség, tehát inkább egy ilyen hátizsák túl van pakolva, az enyém is, de mivel már voltam korábban ilyen hosszú távú túrákon, ezért hála Istennek olyan dologra nem volt szükségem, ami nem volt nálam. Most is inkább azt mondom, hogy olyan dolgokat hoztam haza, amit abszolút nem használtam. Persze ezek között is vannak olyan tárgyak, ami nagyon jó, hogy nem volt rá szükségem, például a medvespré egy ilyen, vagy az első segélycsomag egy másik ilyen csomag, amit az ember magával visz, de reménykedik abban, hogy feleslegesen vitte magával.
2: Voltál-e magányos az utad során?
3: A blog nevem ez, hogy az út magányos farkasa, tehát ez egy picit ilyen önkéntes magányosság is, de az angol nyelv így megkülönbözteti a két fogalmat, mi magyarul mind a kettőt magányosnak mondjuk. Van ez a lone és a lonely. Tehát a lone az egy ilyen önként vállalt magányosság, amikor tudatosan egyedül indulok el például én egy ilyen túrára, és nem utasítom el más embereknek a társaságát, vagy ha mások velem szeretnének jönni, sőt, itt egyik alapelvem volt, hogy lehetett hozzám csatlakozni, de attól se ijedek meg, ha akár napokon keresztül nekem egyedül kell gyalogolnom, és max este látok élő embert a szállásokon. És van ez a másik, ez a lonely, szintén magányosnak fordítjuk, de az pedig, amikor valaki egyedül érzi magát, és egy ilyen negatív érzés társul hozzá. Hát persze ilyen is volt azért a túrán. Pár napon azért előjött bennem ez is, hogy milyen jó lenne, ha itthon lennék, milyen jó lenne, ha itthon lennék a családommal, vagy a barátaimmal, de én jól el vagyok magammal egyébként, ha egyedül kell lennem, a munkámból kifolyólag is, ha itthon home office-ban dolgozom, egyedül szoktam lenni, ha útra megyek vevőkhöz, utazás közben egyedül szoktam lenni, tehát azért így hozzá vagyok szokva. Nem ez az út sokkolt le azzal, hogy most milyen is egyedül lenni.
2: Ajánlanál, de mindezt másoknak, ilyen formában, hogy egyszerre tegyék meg, vagy a bátortalanabbaknak, vagy aki még soha nem indult el kék túrázni, hogy kezdje el, és lehet, hogy nem 49 nap alatt, de két év alatt hétvégente járja be Magyarországot ilyen módon, két talpon.
3: Magát a kék túrázást mindenkinek ajánlom, bármilyen fizikai felkészültséggel. El lehet kezdeni napi 10 kilométerrel, 15 kilométerrel, és lehet ezt felépíteni hosszabb távokkal, hosszabb napi távokkal. Akár lehet barátokkal menni, családdal menni, gyerekekkel menni, ha már egy kicsit nagyobbak a gyerekek. Az, hogy így egyben teljesíteni, az egy külön kihívás. Azt így idézőjelben mondom, hogy amatőröknek, akik erre nem készültek, azoknak semmiképp se ajánlom. Persze ki lehet próbálni, csak valószínűleg, hogy a negyedik, ötödik napon jönni fog valami olyan nehézség, hogyha valaki nincs erre felkészülve, ami miatt fel kell majd adni annak a valakinek, aki így hirtelen neki indul egybe teljesíteni. De magát a kék túrát, ez egy csodálatos dolog. És nem is a sportról szól. Nekem most itt a sportról is szólt, ez extrém teljesítmény miatt, de mint hétvégi kikapcsolódás, mint természetjárás, mint ismerjük meg a hazánkat, természeti oldalát, a társadalmi oldalát, így mindenképpen ajánlom.
2: És azzal, hogy te vagy most a rekorder, azzal elégedett vagy? Tehát a 49 napos teljesítése, végülis ez volt a célod a beszélgetés elején, mondtad, hogy kikerested, hogy mi a nem hivatalos legjobb eredmény, és úgy indultál el, úgy vettem ki a szavaidból, hogy azért azt szeretted volna, hogy ezen belül legyél.
3: Így van, a korábbi nem hivatalos rekord, mert hogy hivatalos rekordot egyébként azért használom ezt a szót, hogy nem hivatalos rekord. A hivatalos rekordot nem tart nyilván a Magyar Természetjáró Szövetség, de viszont 57 nap volt a korábbi legrövidebb idő, ami alatt bejárták a kékkört. Én amikor elindultam, akkor előtte 55 napot jelentettem így be hivatalosan, hogy 55 nap alatt szeretném bejárni, de eredetileg a tervem már ez volt, hogy 49 nap alatt szeretném teljesíteni, csak nem mertem előre kiírni, mert attól féltem, hogy nekem fognak támadni, hogy merészelem, milyen nagyképű vagyok, biztos nem fog sikerülni, jött volna csomó negatív energia felém, és ezt szerettem volna elkerülni, és akkor az volt a tervem, hogy így bejelentem, hogy 55 nap, és ha elérek már a távnak a felére, akkor fogom ezt módosítani hivatalosan, hogy hát igazából a terv az elejétől fogva 49 nap volt, és ez így is volt, mert a szállásokat is így foglaltam le, hogy 49 nap alatt fogom körbejárni. Az, hogy elégedett vagyok, igen, amikor hazaértem, akkor egy hétig elégedett voltam ezzel, de hát most azóta már kialakult a tervem a következő tavaszra, hogy mit is szeretnék majd csinálni, mert amikor az ember hazaér egy ilyen hosszú távú túráról, akkor szokott jönni egy ilyen depressziós-szerű állapot, ami hasonló a harctérről hazatért katonáknak a depressziójához. Ennek van angolul egy szakkifejezése is, post-trail depressionnek hívják, tehát a túrázás utáni depresszió, és ezt én úgy próbáltam most így túlzökkenteni magam ezen a dolgon, hogy nagyjából mondom, egy hét eltelt, és akkor így kezdett ez a következő projekt így beakadni, hogy akkor mi lenne, ha. és most már itt tervezgetem. Nyilvánosságra még nem hoztam, majd a születésnapomon, az a tervem, most leszek majd 49, október 18-án is a születésnapomon szeretném nyilvánosságra hozni. Ebből látszik, hogy ez a 49 nap alatt teljesítés, ez se volt véletlen, ebben is volt egy kis ilyen számmisztika is, hogy 49 éves leszek idén, 77-ben születtem, 7x7 az ugye megint 49, így 7 teljes hétig tartott az utam, az idei utam, és még kitaláltam egy ilyen népmesés valamit is, hogy a legkisebb királyfi hetet 7 országon túljárt, mielőtt haza tért volna. Innen jött a 49-es szám.
2: Nem fogom megkérdezni, mi a terved, mert világosan elmondhatod, hogy majd a születésnapodon jelented be. Úgyhogy a záró kérdésem az az, hogyha visszagondolsz arra a 49 napra, amit Magyarországon ezzel a kék körrel töltöttél, akkor mi a legjobb, legemlékezetesebb pillanat, amit így viszel magaddal?
3: Több megszólalásomba más-más történeteket emeltem ki. Egy valamit nem tudok kiemelni, de ha szeretnéd, akkor egyet itt is elmesélhetem.
2: Köszönjük.
3: Ami nagyon megérintett akkor. Ez egy nyírségi pici faluban volt, a szombaton késő délután érkeztem be a faluba, és itt mondjuk nem is számítottam, annyira pici volt a falu, hogy nem is számítottam arra, hogy szombaton délután este fele nyitva lesz majd bármilyen bolt. Mégis nyitva volt. Tisztán emlékszem, 5 órakor volt, 17 óra, mikor beérkeztem a településre, és nyitva volt ez a pici bolt. Előtte a helyi törzsközönség fogyasztotta éppen a napi üdítő adagját alkohollal dúsítva, tehát alkoholos italokat fogyasztottak ott a bolt előtt. 5-6-an bementem a boltba, én vettem magamnak egy alkohol nélküli hideg üdítőt, meg csoki szeletet, és megkérdeztem őket, hogy csatlakozhatok-e hozzájuk, odaülhetek-e hozzájuk. Természetesen igen, megengedték, és kérdezték, hogy hova megyek ebbe nagy melegbe, nagy hátizsák, mit csinálok. És akkor hát mondtam, hogy még ide a szomszéd városkába kell eljutnom, és akkor ők már számoltak, hogy hú, hát az 12-3 kilométer, az milyen messze van. Hát mondom, de srácok, mondom, azért nincs olyan messze, mert ma már én már legyalogoltam 50 kilométert. És most már ez a 12, ez már biztos menni fog, és akkor hüledeztek, hogy honnan indultam, hova megyek, mondtam, hogy Szegedről indultam, Szegedre fogok hazaérni, most már nem sokára, már nincs sok hátra, talán akkor még, nem tudom, 10 nap lehetett Szegedig. Egyikük szelfizni is akart velem, csináltunk egy közös fotót, majd ez az úri ember, akivel szelfiztünk, eltűnt. Én észre se vettem, hogy nincs ott a többiekkel, és egyszer csak a hátam mögül elém rakott az asztalra 5 ugyanolyan csoki szeletet, mint amilyet én egyet vettem magamnak, és akkor mondta, hogy hát ezt nekem vette, és hogy fogadjam el. Lehet, hogy majd ha beérek oda az ma esti szállásomról, majd nem tudok majd vacsorázni, nem lesz vacsorám, és csak vigyem magammal. Nekem vásárolta, és hát megköszöntem, és persze azonnal belém hasította a gondolat, hogy valószínűleg, hogy ő most a két utolsó söréről mondott le aznap, ezzel, hogy vett nekem 5 csokit, nagyjából úgy számoltam, hogy ez így arra lett volna neki elég. Úgyhogy igen, ez nagyon-nagyon meghatott, hogy ő azon ő szintjén, ahogy így ezt, hogy így elgondolta, hogy hogyan tudna nekem segíteni, bár mondom, nem lett volna rá szükség, mert volt pénzem, most akartam volna, vehettem volna csokoládét magamnak, de ő úgy gondolta, hogy így tud nekem segíteni, hogy ha majd odaérek a szállásra, akkor legyen mit vacsoráznom. Ez egyébként meghatott. Tehát, ahogy elindultam, akkor ott csak megköszöntem, hogy elindultam, akkor abszolút meg is voltam hatódva tőle, csak akkor azt persze nem látta senki, és ott előttük ezt nem akartam mutatni.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Jakab Győzőt hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok új vezetői pozícióira, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán. A közszolgálás portálon már elérhető kiírás szerint a határozott időre legfeljebb 5 évre szóló főigazgatói megbízásokért október 15-én éjfélig nyújthatják be jelentkezésüket az érdeklődők. A jogszabály módosításnak köszönhetően megszűnik a centrumok eddigi kettős vezetési modellje, így a szakmai működési és gazdálkodási felelősség egy kézben a főigazgatónál összpontosul. A miniszter kiemelte, az új vezetők kulcs szerepet kapnak a szakképzés korszerűsítésében, a helyi munkaerőpiaci igényekhez való igazodásban, valamint a piacképes tudás biztosításában a fiatalokhoz fűződően. A kormány a stabilitásra, a kiszámíthatóságra és a kölcsönös partnerségre kíván építeni a befektetők támogatása során a hatalmas összegű visszanemtérítendő juttatások helyett, hangsúlyozta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Nestlé Bükki gyár egységének átadásán. A tárcavezető kiemelte, hogy az állam elsősorban a megfelelő infrastruktúra biztosításával segíti a vállalatokat, cserébe viszont elvárja, hogy a Magyarországra érkező cégek hosszú távon gondolkodjanak és elősegítsék a tudásalapú gazdaság fejlődését. A magas szintű technológiák mellett az is kulcsfontosságú, hogy a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a magyar munkavállalók is minél nagyobb mértékben részesüljenek a beruházások sikereiből. Megkezdődött a cukorrépa feldolgozás a Magyar Cukor ZRT kaposvári gyárában, miután pénteken hivatalosan is begyújtották a mészkemencét a 133. kampány nyitányaként. Buza László államtitkár az eseményen hangsúlyozta, hogy a hazai cukorgyártás nem csak gazdasági tevékenység, hanem a térségi ökoszisztéma és a hazai élelmiszer önrendelkezés alappillére is. Bár a gazdák az idén rendkívül aszályos időjárással szembesültek, a közel 11 ezer hektáros területen betakarított répa kiemelkedő 18,5%-os cukortartalommal büszkélkedhet. A gyár idén több fejlesztéssel, köztük a mosóberendezés bővítésével készült fel a 2 hónapos feldolgozási időszakra, amely 180 állandó és 80 ideiglenes munkavállalónak ad munkát. Különleges programokkal, erdei sétákkal, teljesítménytúrákkal, valamint a madárgyűrűzést és a daruvonulást bemutató eseményekkel várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a hazai nemzeti parkok. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban a szürkemarhák és rackajuhok téli szállás helyrehajtásához kapcsolódó túrát szerveznek Dinnyésen. A Hortobányi Nemzeti Parkban a vadló névadó verseny eredményhirdetése mellett a madár repatriáló telep bemutatásával és darulleséssel készülnek a programok szerelmeseinek. Az Akteleki Nemzeti Park a kelemeri mohostavakhoz szervez botanikai sétát, míg a Bükki Nemzeti Park Máinkán énekes madár gyűrűzéssel, a Csillagdában pedig tematikus esttel várja a látogatókat. Új véleményportált indít októberben a Magyarországi Református Egyház reformátusok.hu címen, amely ingyenesen és regisztráció nélkül kínál majd felületet lelkipásztorok, szolgálók és egyháztagok írásainak. A kezdeményezés azután született, hogy a tavaszi országgyűlési választásokat követően megszaporodtak az egyház és az állam viszonyával foglalkozó szerkesztőségi beküldések. Az oldalon megjelenő cikkek előzetes szerkesztői ellenőrzésen esnek majd át a kulturális színvonal biztosítása érdekében, a hozzászólásokhoz pedig regisztrációra lesz szükség. A szerkesztőség kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az egymásra reflektáló, vitázó vélemények egy kattintással összefűzve legyenek elérhetők a látogatók számára. Világszerte mintegy 2.860.000 járművet hív vissza a Volkswagen kormánymű problémák miatt. A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptembere és 2024. júliusa között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017 és 2024 között készült Q3-as modellje.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisvonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a férfiak bőrápolásáról beszélgettünk.
2: Hogy ez az első olyan életkor, és ma már viszonylag korán, tehát már ilyen 13 éves korban elindulnak ezek, és megjelennek itt a kozmetikában, akár megelőzésképpen is, hogy szedjük ki a miteszereket, hogy ne gyulladjanak be. Tehát, hogy az első ilyen kozmetikai élmény, ami lehet, hogy aztán örök életre veszi a kedvüket.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt a lehullott őszi lomb hasznosításának lehetőségeiről kérdeztem.
3: Fákról lehullott lomb, illetve a fűnyesedék, vagy bármilyen zöld hulladék, az valójában nem hulladék, hanem egy érték a kert szempontjából.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan séffel gombás ételekről beszélgettünk.
4: Olyan sok oldalú és annyira szenzációs alapanyag. Ma már ugye megfelelő körülmények között termesztett gombák és megfelelő ellenőrzés mellett fogyasztott gombákkal túl nagy kockázatot nem vállalunk.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Anyonként is, de azt gondolom, hogy mivel mi is a középkorúakhoz tartozunk, az ő bőrápolásuk az, ami elsősorban fontos számunkra.
1: Nagyon jó ötletet adtál, tehát egy kicsit induljunk el onnan, hogy kamaszként járnak leginkább először a fiúk kozmetikába, de ugye teljesen más célból, mert ugye többnyire a pattanások miatt hozzák őket az édesanyák. Ugye, hogy begyullad egy-egy pattanás, egy-egy miteszer is akné lesz belőle, begennyesedhet, tehát hogy ez az első olyan életkor, és ma már viszonylag korán, tehát már ilyen 13 éves korban elindulnak ezek, és megjelennek itt a kozmetikában, akár megelőzésképpen is, hogy szedjük ki a miteszereket, hogy ne gyulladjanak be. Tehát, hogy az első ilyen kozmetikai élmény, ami lehet, hogy aztán örök életre veszi a kedvüket a kozmetikától, mert azért ilyen fiatal korban, na valljuk be, hogy egy arctisztításat nem a legkellemesebb dolog szegény fiataloknak. Megbeszéljük, hogy mi fog történni. Vannak azért felnőtt férfiak is, egyre nagyobb számban, akik visszatérnek felnőttként ugye kozmetikai kezelésekre, mert ott valahol azért van egy olyan kis szakadék, egy üres jó pár év, ugye a kamaszkorból kinőnek ugye a fiúk, a fiatalok, és akkor utána nem annyira foglalkoznak a bőrápolással, de később már azért így felnőtt férfiként már rájönnek, hogy na nekik is csak kéne valami, ha más nem, akkor a feleségek és a barátnők krémeiből csennek el egy kicsit addig, amíg észre ne veszi a hölgy, és akkor rázol, hogy na hát akkor neked is legyen a sajátod. Szóval ma már így a felnőtt korosztály kozmetikai kezelése nem csak arról szól, hogy csak a miteszereket szedegetjük ki, nyomkodjuk ki, bár ez is beletartozik. Tehát akinek van, értelemszerűen ez is benne van, de nem csak így a tisztításról szól, hanem valóban itt is, mint ahogy a hölgyeknél is, azért meg kell őrizni a bőr barrierjének a védelmi funkcióját, mert mindig ez sérül a leghamarabb, ugye. A férfiaknál, valljuk be, azért a borotválkozás hát nem egy kedvenc foglalkozás, és nagyon sokan emiatt növesztenek szakállat is, vagy csak borostát, mert azt mondják, hogy ugye kipirosodik, vagy feszül, vagy pattanások lesznek a bőrén, a borotválkozás után nem bírja a bőre, ugye állandó irritációnak van kitéve, és azért hát tényleg egy szűk szakállat növeszteni, és akkor kikerül legalább ezt az egy tényezőt, a borotválkozást, mert igen, valóban azért egy napi szintű borotválkozást ott alaposan ápolni kell a bőrt utána, mert igénybe veszi. A lemosás, ugye a zsírtalanítás, ugye a férfiak egyébként is hajlamosak arra, hogy csak sima tusfürdőszappan, tehát praktikusan ami a kéznél van, hogy azzal mossák le az arcukat, tehát túlzottan zsírtalanítják, mert a sokkal jobban elvonja a bőrről, leszedi a zsírtartalmat, és ez már eleve védtelenné teszi a bőrbarriert, tehát hogy hosszú idő kell annak a regenerációjához. Tehát nem szabad szárító hatású lemosókat használni. A praktikum szempontjából olyan is van, hogy a tusfürdővel mosnak hajat is, vagy a samponnal mosnak zuhany alatt testet is, tehát hogy ez az all-in-one kategória. Azt látom, igen, hogy ez a praktikum az sokkal fontosabb, mint a nőknél. Tehát a nők hajlamosabbak arra, hogy sok kis dolgot összepakoljanak, meg használjanak. A férfiaknál ez nem annyira jellemző. Tehát első és legfontosabb dolog ugye a borotválkozás utáni érzékenységnek a csökkentése, illetve hát ez már a második, mert az első ugye az arctisztítás az, hogy ne használjanak nagyon szárító hatású arctisztítókat. Tehát a borotválkozás után ugye pirosodhat a bőr, meg viszkethet is, meg lehetnek rajta akár kis pici pattanások is, amik ilyen sérülések nyomán keletkeznek. Ezért a krémek, az ápolóanyagok, azok ilyen helyreállító anyagok legyenek, tehát nyugtatók, fertőtlenítők, de kíméletesek. Ne szárítsanak, hanem kifejezetten egy nyugtató hatást fejtsenek ki. Ilyen anyag például a pantenol, vagy a hálsvirág, vagy hogyha valaki nem érzékeny, a kamillára. De itt is szükség van a zsírtartalmú anyagokra, a ceramidokra, a krémekre, hidratáló anyagokra. Hyaluronsav az minden korosztálynak, minden nemtől függetlenül szükség van erre. Nem csak az otthoni ápolás, hanem kozmetikai kezelést is érdemes igénybe venni, mert azért a kozmetikában mindig egy testesebb, tehát több hatóanyagot viszünk végig egy kezelés során, többfélét, és sokkal mélyebben, jobban meg tudjuk táplálni a bőrt, például egy kozmetikai kezelés során. Tehát nem csak arról szól, hogy most itt elmasszírozgatunk, vagy kényeztetünk,

0: persze nyilván ez is benne van a cél, hogy pihenjenek is itt a vendégek, de azért itt a hatás a lényeg, tehát hogy olyan kezelést csináljak, aminek van valamilyen célzott eredménye, amit előre kitűzünk. És náluk is valóban ez az irritáció csökkentés, a vízvesztésnek a visszapótlása, ugye ezek az apró kis mikrosérülések, amelyek a borotválkozás során keletkeznek a bőrön, azoknak a nyugtatása, fertőtlenítése, tehát hogy ezek mind-mind nagyon fontos dolgok, hogy visszanyerje ezt az egyensúlyt. Azért annyival kicsit előnyösebb, úgymond a férfiak bőre, mint a hölgyeké, hogy nem szárad ki annyira hamar. Dehidratált lehet, de több a fagyú termelésük. Tehát ez a fagyú egyensúly náluk, ez sokkal magasabb, meg maga a hámszövetnek a vastagsága is vastagabb, tehát vastagabb a bőrnek. A bőre a férfiaknak, ugye viccesen is szoktuk ezt mondani, hogy van jó vastag bőr van a képükön, de hogy ez valóságban is így van, tehát biológiailag is így van, hogy magasabb a fagyú termelés, ugye ez megint hormonálisan működik, ugye a tesztoszteron az garantált arra, hogy a fagyú egyensúly az náluk jobban egálban van, mint a hölgyeknél. De sokan ezért is azt mondják, hogy jó, hát neki zsíros a bőre, hogy akkor nem használnak krémeket, de az, hogy elegendő zsírt tartalmaz a bőr, ez nem egyenlő azzal, hogy hidratált is, tehát hogy a hidratációs probléma azért ott is lehet, tehát hogyha fesző húz, vagy a borotválkozás utáni fertőtlenítők, ugye arcszeszek, ugye, hogyha alkohol tartalmaz, az eleve szárító, igaz, hogy fertőtlenít, de szárítja is a bőrt. Hogy ez is nagyon fontos, és jó, hogy erről is beszélünk, mert valóban ritkán említjük így a férfiakat, akár divat, akár kozmetika terén, de hogy fontos visszatölteni itt is a bőröket. És akkor persze lehet azért itt is hámlasztani enzimesen, vagy kíméletes kémiai hámlasztással, mert azért, hogyha még felnőtt korban is ugye vannak miteszerek, férfiaknál gyakori, pont emiatt a fagyú egyensúly miatt, mint a hölgyeknél, akkor ugye azt ki kell tisztítani, de használhatunk olyan kis hámlasztásokat, amivel segítjük ezeknek a komedóknak a szűrését, tehát hogy kevesebb legyen, de lehet a fokozott fagyú termelésnek éppen még a csökkentését is kezelés alá venni, foglalkozhatunk itt is hegekkel például, tehát hogy ezek mind így a hámlasztás területébe esnek, tehát ez is egy nagyon jó kozmetikai kezelés lehet, illetve otthon is lehet végezni. Vannak olyan készítmények, amelyek akár kíméletes pakolásként fölvívő bőrradírként funkcionál, így enzimesen vagy kémiai módon otthon lemosható, tehát kontrolláltan, tehát célzottan lehet ezeket otthon is használni. Múltkor volt egy olyan kedves úriember, aki mondta, hogy hát ő is föltett magának, így a felesége vett milyen fátyolmaszkot, és hogy szolidaritásból így föltette ő is az arcára, hogy jó-e. Hát persze, minden jó, amit pluszba hajlandó ápolni, tehát csinálhatunk belőle egy ilyen családi szeánszot is mondjuk a bőrápolásból.
1: Van ilyen férfiaknak készült maszk, vagy mindegy, hogy melyik nem használja, a lényeg az, hogy például hidratáljon.
0: Nincs külön férfi arcmaszk, nem tudok róla. Krémek azok vannak, szemkörnyékápolók, arckrémek, arclemosók azok vannak külön kifejlesztve férfiaknak. Arcmaszkokról még én nem tudok. Ha valaki tudja, hogy zsírosabb bőre, akkor fagyú csökkentő, vagy normalizáló, vagy ha érzékeny, akkor érzékeny csökkentő. Tehát ott inkább ezeket a problémákat, vagy a funkciókat kell keresni, hogy mire teszik fel.
1: Gondolom nem sok férfi az, aki rászánja magát, hogy kozmetikába menjen, de aki rászánja magát. Vagy akivel esetleg beszélsz, mennyire fogadják el ezeket a tanácsokat, vagy ezeket az ötleteket inkább, hogy a bőrüket egy kicsit ápolják, odafigyeljenek rá?
0: Abszolút. Tehát aki már eljön kozmetikába, akkor neki
1: már... Nyilván van egy indítatása.
0: Igen. A lényeg, hogy ne legyen sok minden. Tehát egy krémet, egy lemosót, azt teljesen elfogadnak, és akkor nem szeretik a sok macerát, de amit visznek, az a két termék, azt nagyon kitartóan tudják használni. Tehát ebben lehet, hogy egy kicsit így kitartóbbak, mint a hölgyek, hogy nem váltogatják, hanem bevált, akkor ő elhiszi, hogy én ezt mondtam, hogy ez jó, és jó neki, akkor azt használja.
1: Én csak arra tudom biztatni a férfi hallgatókat is, hogy kicsit szálljanak időt a saját bőrük ápolására, a hölgyeket pedig azt, hogy a párjukat biztassák szeliddel, hogy ők is kicsit törődjenek a bőrükkel, hiszen nekik is jó érzés lesz, hogyha nem feszül, vagy nem pirosodik, vagy nem viszket, hanem olyan visszatér a normál állapotára. szobába, és ebben azért nagyon sok segítséget tudnak nyújtani ugye a szakemberek, a kozmetikusok, illetve rengeteg termék van, amit már használhatnak.
0: Igen, és a párok nyilván, hogy a hölgyek is nagy segítségemben.
1: Így van.
0: Az urakkal.
1: Köszönöm szépen, hogy te a férfi arcápolási utikalauszt. Reméljük, hogy hasznos volt azoknak, akiket érint a dolog. Köszönöm, hogy itt voltál velem. További szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő héten újból beszélünk. Szia!
0: Köszönöm szépen én is. Szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt. Szép jó napot kívánok!
2: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Az őszi időjárás a kerttulajdonosok számára rengeteg feladatot tartalmaz, és a legfontosabb, vagy lehet, hogy mi gondoljuk csak azt kerttulajdonosok, hogy a legfontosabb, hogy megszabaduljunk az őszi lombtól, amit ugye a kertünkben levő lombhullató növényekből nyerünk. De meg kell nekünk egyáltalán a lombtól szabadulni, tehát össze kell szednünk, mint zöld hulladékot, és odaadni a hulladékgazdálkodónak, vagy egyéb módon is tudjuk hasznosítani. Például készíthetünk-e belőle komposztot, vagy takarhatjuk-e vele a növényeket? Hát erre szeretnék én most válaszokat kapni ezekre a kérdésekre. Tehát mi legyen a kertünkben összegyűlt lombbal?
2: Fákról lehullott lomb, illetve a fűnyesedék, vagy bármilyen zöld hulladék, az valójában nem hulladék, hanem egy érték a kert szempontjából, mert ezeket le lehet komposztálni, illetve talajtakarás lehet használni. Tehát vannak olyan mediterrán növények, amiket télen takarni kell a tőkerüket, például lásd füge. És ezek esetében érdemes a lehullott lombbal takarni, és ezáltal megakadályozni azt, hogy kifagyjon a növény. De arra vigyázni kell, hogy ezt a takarást szeretik a rágcsálók is. Tehát ugyanolyan erővel ők is áttelelnek alatta, tehát vígan el vannak ott a melegbe, nem fognak elfagyni. És számítani kell arra, hogy az egerek, patkányok, egyéb rágcsálók mennyisége fölhalmozódhat, tehát megnőhet a számuk. Erre azért ügyelni kell, tehát érdemes különböző ilyen élvefogó csapdákat kitenni a környékükre, hogy gyéviteni tudjuk a rágcsáló állományt.
1: Minden lomb alkalmas arra, hogy takarjuk vele a növényeket, vagy vannak olyanok is, amelyekkel lebomlásukkal esetleg káros anyagot juttatnak a földbe? Gondolok itt a diólevelre.
2: A diólevelével az a baj, hogy tartalmaz egy vegyületet, a juglon nevű hatóanyagot tartalmaz, amit síragátló hatással bír. Uh-huh. És ennek következtében van az, hogy például megnézzük a diófa alatt, ha ott marad a lomb, nem nagyon nő még a fű is állatta. Olyan kopár maradt. De ha jól hasznosítjuk a diófa levelét, akkor viszont egy gyomírtó hatású szert tudunk készíteni belőle, egész pontosan csíragátló hatással bír, tehát ha gyomnövényeknek a kicsirázását tudjuk megakadályozni a diófa levelével, de a diófa levelét körülbelül 5-10%-os arányba a komposztba szintén bele tudjuk keverni, mert a juglon a komposztba el fog bomlani, de nem szabad teljes mennyiséget használni belőle, hanem csak egy pici részt, mint adalékanyagot. Ami viszont a komposzt készítés esetén nem hogy káros, hanem hasznos, mert a komposztálási folyamatot gyorsítja, ilyen például a csalán vagy a zsúró. Illetve a komposztnak az összetételét gazdagítja, tehát a zsúrló nagyon sok szilikátot tartalmaz, a csalán nagyon magas vastartalommal bír, tehát ezért a komposzt jó hatással van, jobban a komposztba lévő ásványi anyagokat dúsítja.
1: Most van a lombhullás időszaka, tehát gyakorlatilag még azért néhány hétig gyűjtögethetjük ezeket a leveleket. Az összeset érdemes felhasználnunk komposztálásra, vagy ugye említette a növényeknek befedését is vele. Ez a befedés, ez a már meglévő növényeinkre, tehát gondolok itt bokrokra, ugye mondta a mediterrán növényeket, vagy esetleg azokra a növényekre is vonatkozik, amelyeknek a hagymáit elültettük már ősszel, de mondjuk nem akarjuk, hogy megfagyjon. Ezekre is alkalmas az a lomb.
2: Igen, hát akkor is gyakorlatilag komposztálódik a lomb, csak azt úgy hívjuk, hogy helyben komposztálódik, mert nem gyűjtjük össze egy komposztáló edénybe, vagy ott a fa alatt komposztálódik. Ez olyan, mint az erdőben, amikor lehullik a fa levele, ott se szedi senki össze, hanem ott a fa alatt az avar ott van, és egy-két-három éves avar is ott van, ami védi a talajt, és megakadályozza ezzel a kiszáradását a talajnak, a mikroklímát biztosítja, tehát mikroszervezeteket, gombákat, ott, amik a talajlakó rovaroknak az elszaporodását segíti. Tehát van szerepe ennek, illetve még visszatérve a diófa levélre, ha kis zacskókba összegyűjtjük, akkor azt például különböző molyok ellen riasztó hatású szerként lehet használni a diófának a levelét, és annak az illatanyaga riasztja a molyokat.
1: Említette, hogy a lehullott lomb, ez tulajdonképpen helyben komposztálással is hasznosítható. Akkor hogy teszünk ki ott? Ha összeszedjük a lehullott lombot, vagy ha ott hagyjuk a területen fák alatt, a bokrok alatt?
2: Hát egy kent szempontjából, ha ott marad a fa alatt a lomb, az elég csúnyán néz ki a füvön, a gyepen, hogy ott kergetőzik a lomb. Érdemesebb összeszedni, összegerebnézni és lekomposztálni. Jó esetben, ha van valakinek ágdarálója vagy ágzúzója, azzal egy picit megzúzni, összeaprítani, mert ezzel is tudjuk a komposztálás folyamatát gyorsítani. Ha viszont ágyástakarásként használjuk, vagy bokrok aljára tesszük, mint az említett füge, bizonyos esetben a rózsákat is érdemes ilyen helyeken, fagyzugos helyeken takarni. Ott érdemesebb egy 5-10 centi vastagságba odahordani, és lehetőség szerint valamivel lefedni, tehát egy zsákkal, vagy valamivel, hogy ne tudja a szél elfújni onnét, hanem ott maradjon helybe, kövekkel körbe rakni, tehát megakadályozni magyarán azt, hogy ott el tudjon az környékről.
1: Uh-huh. Mikorra lesz ebből felhasználható komposzt?
2: Hát eleve a komposztálásnál a rétegrendre figyelni kell. Méghozzá olyan szinten, hogy meg kell különböztetni barna és zöld hulladékot. A barna hulladék az, ami a fásszáru ágnyesedék. A zöld hulladék az a levél, a fűnyesedék, fűkaszálék és konyhai zöldség hulladék. Rétegrendet fontos megcsinálni, tehát hogy zöld hulladék, barna hulladék, és ezt így egymásra rétegezni, és célszerű a barna réteggel befejezni azért, hogy ne legyen szaga a komposztnak. Folyamatosan nedvesen kell tartani a komposztdombot, időnként érdemes átkavarni, átforgatni. Lehet kapni ilyen úgynevezett talajhőmérőket, amit ha bedugunk a komposztba, akkor érdemes nézni, hogy mennyi a komposzt hőmérséklete, mert a komposzt érése során fölmegy a hőmérséklet akár 50-60-70 fokra is. És amikor elkezd csökkenni ez a hőmérséklet, akkor kell átforgatni, felfutóba van a hőmérséklet, addig békén hagyni, és utána, amikor megy lefele a hőmérséklet, akkor átforgatni, és megint újra elkezd növekedni a hőmérséklet. Persze már nem fogja ezt a hőmérséklete szintet elérni, mint amit eredetileg elért, hanem alacsony lesz, de akkor is egy idő után elkezd csökkenni, és akkor megint át kell forgatni, és ezt párszor meg kell csinálni, ezt az átforgatást. A vége az lesz, hogy már nem emelkedik a hőmérséklet, akkor érett a komposzt. Hát gyakorlatilag 2-3 hónap alatt is, ha jól össze van rakva a komposzt, akkor ezt már fel tudjuk használni.
1: Beszéljünk még a növénytakarásról egy kicsit. Ugye vannak a kertünkben most már egyre többször ilyen egzotikus növények, és én gondolok itt például a leanderekre, van, aki kiülteti, van, aki ilyen nagy dézsában tartja, vannak banánfák, vannak hortenziák, vannak különböző citrusfélék. Például, hogyha nem kiültetve tartjuk, hanem ilyen nagy dézsákba. Ezekre is érdemes a tövére ilyen lehullott levelet védelemként odahordani?
2: Érdemes, sőt a dézsás növények esetében érdemes azt csinálni, hogyha van nagy kartondobozunk, vagy valami nagy fából eszkábálunk egy ládát köré, akkor azzal vegyük körbe a dézsát, és töltsük meg azt is falevéllel, mert az is hőszigetelő anyag. Mondjuk a citrusok esetében ott vigyázni kell, mert a citrusok picit kényesek ebből a szempontból, mert ilyen 5 és 15 fok körüli hőmérsékleten telelnek, tehát azoknak nem csak a tövét kell védeni, hanem magát a lombját is, mert hogy azok örökzöldek. Tehát ott hiába van 0 fok, az a citrus el fog pusztulni. Tehát. Mert hogy a tövét védtem, de a levele le fog hullani, meg fog fagyni, meg fog fázni a növény. Az esetben inkább már akkor csináljunk olyat, hogyha nem tudjuk elvinni világos, hűvös helyre a citrust, akkor húzunk fölé egy nylon fóliát, tehát úgymond fóliasávot építsünk fölé, amivel át tudjuk szeretetni a növényt.
1: Akkor még van egy kérdésem. Például van banánfa, amire azt mondták, hogy tilálló banán, de azért van egy bizonyos hőmérséklet határa, meddig kibírja, és hogy mivel teszek neki jobbat, hogyha lehet kapni a boltokban ilyen védőhúzatot, azt rakom rá, és akkor ez megvédi a tél viszontagságaitól, vagy pedig házilag ilyen buborékfóliával, vagy valamilyen fóliával körbetekerni, de közvetlenül a növényt szalmával védeni, és akkor ez adja neki a téli hidegben a védelmet. Melyik a jobb?
2: Azt érdemes tudni, hogy a télálló banánt vissza kell vágni, mert az vissza fog fagyni. Tehát egy olyan 20-30-40 centis csonkot kell meghagyni, és onnét fog azt tavasszal kihajtani. Azt a növényt például terrakotta cserébe, tehát magyarán égetett agyagból készült cserébe van, akkor azt nem muszáj nekünk bármivel takarni, megcsináljuk azt a trükköt, hogy beássuk a kertbe, a földbe a cserepet, és azért fontos, hogy terrakotta legyen, mert ha a kertben lévő talajból a nedvesség eljut a növényhez. Még egy műanyag cserép esetében azt szigetelni fogja. Igen. Hiába nedves a kertben a föld, a növény esetenként ki fog száradni a gyökere, mert oda nem jut be a víz olyan mennyiségben, mint amennyire szüksége lenne a növénynek. Akár buborékfóliával körbevesszük, vagy bármilyen más módon takarjuk ezt a növényt, arra ügyelni kell, hogy nedvességet tudjunk télen is biztosítani a növény számára. Tehát lehet, hogy nem fejlődik, de nem szabad, hogy kiszáradjon a növény, tehát bizonyos szintig akár a gránátalmát is, például amit bírja mínusz 15 fokig, és dézsába tartom, akkor is lehet azt, vagy kell annak a földjét nedvesen tartani, tehát havonta egyszer meg kell locsolni a földet, hogy nedves maradjon, ne száradjon ki a növény, mert akkor tavasszal nem biztos, hogy ki fog hajtani. És ráadásul a gránátalma az viszonylag későn is hajt ki, tehát nem kell megijedni, hogyha márciusban még nem ügyezik a fa, nem pusztult el, hanem az azt jelenti, hogy az későn hajtott ki.
1: Én köszönöm, hogy itt volt velem, én további szép napot, jó munkát, jó pihenést kívánok, és jövő héten újból beszélünk.
2: Köszönjük, és viszont hallásra mindenkinek.

0: erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam állandó séfünk Szanészló Báci. Szia Báci, szép napot kívánok neked!
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok!
1: A mai témánk a gomba, illetve gombás ételek lesznek. A magyar gasztronómiában is azért van hagyománya a gombás ételeknek, és nagyon sok mindent lehet belőle készíteni. Mikor az adásra készültem, én itt végig gondoltam, hogy tulajdonképpen egy komplett menüt lehet gombából csinálni, úgyhogy hogy húst nem is használunk. És régen azért, amikor még az időjárás engedte, és sok gomba termett az erdőmezőn, a paraszti konyhában nagyon sok gombát használtak. Tehát gombás ételekről beszéljünk ma.
2: Hát igen, a gomba. Tulajdonképpen magáról, mint a fogalomról, hogy gomba, egyébként hosszú órákat lehetne beszélni, elkanyarodva akár a tudományos világba, vagy arra, hogy milyen felhasználási területei vannak még, ugye erjesztésnél használják a gombákat, sörkészítésnél, stb. És ugyanakkor szerintem amilyen megosztó, és amilyen veszélyes egyébként maga az, hogy gombát eszünk és fogyasztunk, olyan sok oldalú és annyira szenzációs alapanyag. Ma már ugye megfelelő körülmények között termesztett gombák és megfelelő ellenőrzés mellett fogyasztott gombákkal túl nagy kockázatot nem vállalunk. Maximum, hogyha valaki úgy megy ki az erdőbe gombát szedni, nem ért hozzá, és esetleg benne van a pakliba, hogy egy gyilkos galócától két nap alatt konkrétan a ravatali gondnak adja rá ruhát, de ez a veszély csak akkor áll fent, hogyha nem értünk hozzá. Egyébként a gomba egy szenzációs alapanyag. Mindig arra kell törekedni, hogy gombát mindig frisset használjunk és fogyasszunk. Nem mindig van erre sajnos persze lehetőség. Ugye vannak a fagyasztott és mirelítés előkészített termékek, azok már nem lesznek ugyanolyanok. Ugye a gombáról két dolgot érdemes tudni, kettő dolgot nem lehet vele csinálni. Szétfőzni és megemészteni normálisan, rendesen. Tehát a gomba az mindig a szervezetnek nehezen feldolgozható alapanyag. Ugyanakkor nagyon jó fehérje és vitaminforrás tud lenni. Mindenképp törekedjünk arra, hogy a megfelelő helyről a megfelelő minőséget próbáljuk mindig beszerezni, és hát, hogyha erdei és számunkra ismeretlen területről szerzett gomba, azért azzal legyünk szkeptikusak és óckodjunk tőle. Egyébként egy nagyon-nagyon sokféleképpen felhasználható és nagyon finom alapanyag.
1: Akkor kezdjük ott, hogy melyik a kedvelt gombás ételei hazánk fiainak, illetve milyen jó recepteket, hogy gombaleves, gombapaprikás, ha már itt járunk, töltött gomba, rántott gomba. Mit lehet még a gombából csinálni?
2: Gombából, ahogy szoktam mondani, mindig csak magamat ismétlem, a végtelen plusz egy, amit el tudunk készíteni. Akkor mondjuk, ha egy komplett menüsort szeretnénk csinálni, mondjuk előételként akár egy a klasszikus magyar hidegkonyhának egy ősi alappillére, úgymond a svéd gombasaláta. Tehát, hogy egy ilyen paradicsomos fűszeres gombasaláta, amit én egyébként meglepődtem, hogy a mai napig rendelnek és kérnek emberek, és emlékeznek rá, hogy ez a 80-as, 90-es évek berögződés, és tényleg, tehát nagyon, nagyon közkedvelt étel. Ugye adja gomba levesbe, mindenféle levesbe, ami ugye jellegét tekintve elbírja. Akár maga egy, csak ami gombából készült gombaleves, ugye nagyon finom tud lenni, akár ez a harmad gomba, hogyha frissen hozzájut az ember, és tavasz környékén ez a frissen szedett harmad gomba, hát azzal még egy rántotta is olyan, hogy akár reggeliként fogyasztva, de én azt gondolom, hogy minden ételnek, minden fogásnak, a gasztronómia minden területén, hát talán a desszerteket egy picit kivéve, ugye minden gomba, ami más állagú, más textúrájú, máshogy viselkedik, akár grillezhető, akár hús helyett is, akár mint egy pörköltben úgy viselkedik, mint egy húsrész. Én azt gondolom, hogy hát a klasszikus, ugye, amit mondtunk, ez a harmad gombaleves, vagy akár reggelikben egy nagyon finom friss gomba, amit használhatunk. Gombalevesek ezer meg egyféleképpen egy gombakrémleves, egy hideg őszi napon egy finom erdei gombakrémleves forrón, egy finom sajtos pirítóssal nagyon-nagyon finom tud lenni. Főételekbe beépítve, akár köretként, akár főételként megállja helyét egy gombapaprikás, egy gombaragú, egy finom sült húshoz, akár ugye van a nagyon klasszikus angol étel, a Wellington bélszín, ami nagyon népszerű és egy csoda. Arra is ugye ezt a gombapépet tekerik a leveles tészta alá és a pármai sonka közé. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy millió meg egy módon lehet felhasználni, és pontosan azért, mert rengeteg féle talán a tudomány is, mert most körülbelül 4 vagy 5 millió féle gombát, ami elhető. Sőt, vannak olyan gombák, ugye, amit nem ételként és nem gombaként használunk, hanem mondjuk fűszerként, például a szarvasgomba, ami mint gomba, tehát nem fogom felszeletelni egy pörköltbe és megcsinálni, hanem nagyon vékonyan szeletelve, vagy nagyon vékony reszelővel reszelve, azt fűszerként használják, egy nagyon intenzív, nagyon drága alapanyag. Úgyhogy igen, tehát a gombás ételeknek 1 millió + 1 a felhasználása.
1: Tehát itt minden nap találkozol nyilván a vendégekkel. Mennyire népszerűek a gombás ételek manapság?
2: Én azt tapasztalom, hogy nagyon megosztó a gomba. Én még nem találkoztam olyannal, aki egy kicsit szereti. Tehát, hogy jó, nem baj, ha van benne, megeszem. Nagyon kevés ilyen van. Talán egyetlen egy ilyen kolléganőm van, aki a gombakrémleves nagyon szereti, de mondjuk egy gombaleves nem eszik meg, mert az állagával van baj, ha ráharap egy szelet gombára, akkor azt nem bírja elviselni. De az a tapasztalat, hogy aki szereti a gombát, az nagyon szereti, és minden formában, tehát akár a pizzára, akár a szarvasgombát, akár a szarvasgomba olajat egy ételen, akár egy gombás tölteléket, egy gombás raviolit nagyon szívesen megeszik, a gombapaprikást, a gombapörköltet, a gombalevest. Aki pedig nem szereti a gombát, az pedig úgy van vele, hogy ha már csak szó van róla, borsózik a háta, és nem eszi meg a gombát. Ha már az íze rajta van egy ételem, vagy még ha ki is tudja belőle esetleg piszkálni, akkor is. Én azt gondolom, hogy megosztó, de aki szereti, az nagyon szereti, aki nem, az nem. De hál' Istennek tudunk olyan ételeket és olyan gombás ételeket kínálni a vendégeinknek, hogy megtaláljuk azt a közönséget, aki szeret.
1: A gombás ételek közül van néhány gombafajta egyébként, amit előszeretettel használunk, és a többi újdonságként hat, és nem is mernek az emberek hozzányúlni. Ilyen nagyon univerzális gombafajta, például a csiperkegomba, a laskagomba, a harmadgomba, amit említettél, ami tavasszal van, a barna csiperke még esetleg, esetleg még nyáron, mikor jó idő van, a rókagomba, szegfűgomba, amit erdőben esős időben lehet találni, de tulajdonképpen ki is merítettük az itthon ismert és felhasznált gombafajtákat.
2: Mindenki számára ismert és elérhető a csiperke, amit említettél. Hatalmas nagy termőládákban, mesterséges körülmények között konkrétan termesztik, mert igazából, ha van egy ládád, amiben van spórázva egy kis ilyen táptalajjal, akkor abból neked lesz hamarosan egy pár fej csiperke gombád, ezt így termesztik. Idézőjelben mesterségesen előállított gomba. Én emlékszek, még régen lehetett kapni, nem tudom, hogy ma még lehet-e. Nagyon sok háziasszonynak volt a panelháznak az erkélyén ez a laskagomba zsák, és akkor megvették, kirakták, és akkor abból egyszer csak így kibújtak ezek a laskagombák. Ez az alapvető, mert ez a tömeggyártott és tömegtermék, amit mindenki ismer, de ezen kívül, amiket inkább nem az, hogy kevésbé szeretnek, vagy csak inkább óckodnak tőle. Tehát nagyon-nagyon sokféle gomba ma már elérhető a magyar hipermarketeknek a polcain. Nyilván, ha elmennénk mondjuk Ázsiába, vagy Franciaországba, akkor meglepődnénk, hogy valójában tényleg abból a 4 millióból, ami ehető, mi csak ismerünk 35-öt körülbelül. Igen, ahogy a vegetáriánusokat említetted, például egy portobello gomba, ami hasonló a csiperkéhez, csak sokkal nagyobb kalapot és sokkal nagyobb törzset képes növeszteni, sokkal tömörebb, zömökebb húsú, egy jobban grillezhető, sokkal hőállóbb gombafajta, vagy akár az ördögszekér gomba egyébként, ez meglepően drága, viszonylag egy nagyon-nagyon-nagyon vastag és hosszú tönk jellemzi, rajta egy viszonylag kicsi kalap, tehát nem a kalap nominál, hanem itt gomba törzse. Nagyon sokszor láthatjuk akár ilyen divatos főzőműsorokban, vagy főzős versenyes műsorokban, hogy ilyen rombuszalagba be van vágva, mint a grillezve lenne, és akkor azt szokták, hogy nagyon, nagyon szépen mutat egy tányéron. Szóval ezek a gombák, amiket kevésbé ismerek, vagy a simei, vagy shiitake gomba, ami ilyen, hát mint egy bokor, egy ilyen pici kis bokor, mint ha ilyen minigomba lenne, ez egy ilyen ázsiai, nagyon népszerű gombafajta. Ezt így meg lehet venni, mint akár egy ilyen búzacsirát, vagy retekcsirát, ilyen kis műanyag dobozokban. Viszonylag drága a mennyiségéhez képest, nem sokan fognak belőle gombapaprikást készíteni, de mondom, tehát nagyon-nagyon sokféle gomba elérhető már a magyar boltok polcain is. Én azt gondolom, hogy érdemes velük próbálkozni, kísérletezni. Nem feltétlenül mindegyik való arra, hogy pörköltet fűzünk belőle, vagy oda dobjuk egy levesnek, hanem mindegyiknek meg kell találni azt a megfelelő és a legjobb felhasználási területet, de nagyon-nagyon finom dolgok hozhatók ki belőle. Egyetlen egy nagyon fontos szabály, amit én nagyon szeretek betartani és betartatni, hogy a gombának mindig kell a megfelelő hő. Egészen más ízeket tudunk kihozni egy, mondjuk akár egy gombapörköltből, hogyha nem csak a hagymás alapon bedobjuk és megpároljuk, és hanem előtte mondjuk egy száraz serpenyőben, egy nagyon forró serpenyőben megpirítjuk a gombákat, akkor nagyon-nagyon érdekes és egészen más ízeket tudunk belőle kihozni. Ugye az ázsiaiak felfedezték ezt nagyon régen, ez az umami nevű íz, amit az ötödik alapíznek meg is választottak a savanyú, keserű, édes sós mellett. Az a gombában megvan, és egy nagyon-nagyon érdekes dolog a gomba ebből a szempontból. A gasztrómia nagyon szereti, nagyon sokféleképpen lehet vele játszani, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy próbálkozunk és együnk nagyon sok gombát.
1: Köszönöm szépen, én is ezt akartam mondani, hogy ezt a sokféleséget kihasználva szerintem legalább hetente egyszer nyugodtan kerülhet az asztalra gomba, és kísérletezzünk vele, kóstolgassuk ezt a sokféle finomságot lehet belőlük készíteni. Én köszönöm szépen, hogy segítségemre voltál itt a gombautazásban, és rám szántad az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés. 4 napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozói szektor. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a miskolci belváros. Medveészlelés határon innen és túl, Tiszabecs önkormányzata is figyelmeztet, miután 2 nagytestű medvét észleltek a térségben. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Egyhangulag elfogadott határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihari közgyűlés pénteki debreceni ülésén. A Pajna Zoltán elnök által előterjesztett dokumentum szerint a területi középszint nélkülözhetetlen a térségi fejlesztések koordinálásában, a helyi érdekek képviseletében és az uniós források hatékony felhasználásában. A testület támogatásáról biztosította a megyei önkormányzatok országos szövetségének szakmai állásfoglalását, amely arra figyelmeztet, hogy erős területi szint nélkül Magyarország versenyképessége csorbulhat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a megyei önkormányzatok nem felesleges adminisztratív szintek, hanem a területi kormányzás alapvető funkcióját látják el. 4 napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok 10000-einek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Nem szabad tovább halogatni az egészségügyi szakdolgozók bérének emelését, nyilatkozta Tóth Gábor, a Magyar Kórház Szövetség elnöke és a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója az Inforádió műsorában. Szavai szerint nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem a háttérben dolgozó úgynevezett irodisták megbecsülésére is nagy szükség van az ágazatban. Az egészségügynek ígért 500 milliárd forintos többlettámogatás elosztásáról szólva elmondta, hogy a minisztérium még dolgozik a részleteken, de a finanszírozás reformja mellett a folyamatosan újra termelődő kórházi adósságállomány kezelését is alaposan át kell gondolni. Tóth Gábor hangsúlyozta, hogy az egészségügy finanszírozásának egyszerre kell fenntarthatónak, a dolgozók számára motiválónak, valamint a betegek elégedettségét biztosítónak lennie, ami globálisan is az egyik legösszetettebb kihívás. Fontos közleményt adott ki a Gondosóra program üzemeltetésével kapcsolatban a minisztérium, amely megerősítette, hogy a szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik, és elérhető a felhasználók számára. Bár a korábbi működéssel összefüggésben szabálytalanságok miatt feljelentés és hatósági vizsgálat is indult, a hivatalos tájékoztatás szerint az év végéig biztosított a rendszer fennakadásmentes üzemeltetése. A felhasználóknak érdemes fokozottan óvatosnak lenniük azzal a csalás sorozattal is, amely során hamis, tartozást követelő e-mailekkel próbálnak pénzt vagy banki adatokat kicsalni. A gondosóra ugyanis államilag biztosított teljesen díjmentes szolgáltatás. A szakemberek arra is emlékeztetnek, hogy a készüléket fontos rendszeresen 2-3 naponta tölteni, és a nap folyamán folyamatosan viselni a biztonság érdekében. Különleges programokkal, erdei sétákkal, teljesítmény túrákkal, valamint a madárgyűrűzést és a darúvonulást bemutató eseményekkel várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a hazai nemzeti parkok. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban a szürkemarhák és rackajuhok téli szállás helyrehajtásához kapcsolódó túrát szerveznek dinnyésen. A Hortobányi Nemzeti Parkban a vadló-névadó verseny eredményhirdetése mellett a madár repatriáló telep bemutatásával és darulleséssel készülnek a programok szerelmeseinek. Az Akteleki Nemzeti Park a kelemérii mohostavakhoz szervez botanikai sétát, míg a Bükki Nemzeti Park Máinkán énekes madár gyűrűzéssel, a Csillagdában pedig tematikus estel várja a látogatókat. Szűrésekkel, mozgás és tánc bemutatókkal, valamint egészségügyi és bűnmegelőzési programokkal várták az érdeklődőket szeptember 25-én Miskolcon a Szent István téren megrendezett második Miskolci Egészségnapon. Az eseményen a látogatók két szűrőbusz szolgáltatásai mellett, egyebek mellett nőgyógyászati, tüdő- és szájüregi vizsgálatokon, test összetételmérésen, valamint vércukor és koleszterin mérésen is részt vehettek. A programot Minikresz pálya, sportlehetőségek, helytörténeti séta, valamint szakorvosi előadások is színesítették a városlakók számára. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a Miskolci belváros, amikor is elindul a negyedik alkalommal megrendezett kapuajfestés. A kezdeményezés, amely egy év alatt több mint 100 fős programozott közösséggé nőtte ki magát, ezúttal két kapuajat, 11 kaput és 3 homlokzatot újít meg a Széchenyi utcában. A szervezők a nagy érdeklődése való tekintettel a résztvevők számát 100 főben maximálták, de a munkálatok mellett streetball versennyel, élőzenével és a Városházán szervezett véradással is várják az érdeklődőket. A Szépkorúak Akadémiája a 2026-27-es tanévben is izgalmas, színes előadás sorozattal várja a szellemi frissességre és tartalmas közösségi élményekre vágyókat a Miskolci Egyetemre. A fél év szeptember 11-én az első előadás napján indult. Az őszi szemeszter folyamán a résztvevők sokrétű tudományos és kulturális témákkal ismerkedhetnek meg az egyetem elismert oktatóinak előadásában. A részletekről professzor dr. Kovács Helgát, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesét hallják.
2: A tanév az elindult, kifejezetten a nyugdíjas korosztály célozza a rendezvény. Azt szerettük volna, illetve azt szeretnénk most is, hogy ezeken az előadásokon a hétköznapi nyelvre átfordítva olyan egyedi, különleges kutatási területekről, akár a mindennapi életüket érintő társadalomtudományi dolgokról halljanak, úgy, hogy ők is megértik, úgy, hogy tudják értelmezni a saját életükben, le tudják fordítani a saját mindennapjaikra, és aztán utána az érdeklődést talán átfordul abból, hogy egy kicsit nyitottabbak lesznek a világra, és akár beleássák magukat egy-egy témakörbe, vagy akár a későbbiekben tervezünk indítani társadalmi innovációs fórumot, akkor ezeken esetleg részt vehetnek, beszélgethetnek szakemberekkel, professzorokkal, kutatókkal, egyes kutatási területeken. A csatlakozás teljesen szabadon bármikor történhet. A regisztráció az első alkalommal nyilván megtörtént, de a csatlakozás során úgy kitölthető ez a lap. Ha valaki a második, harmadik héten eszébe jut, illetve eljut hozzá, mondjuk ez a hírvi eszébe jut, hogy szeretne csatlakozni, vagy csak meglát egy-két olyan előadást, ami érdekli, akkor bátorítok mindenkit, hogy nyugodtan keresse meg a rendezvényt. Péntekenként délben kezdődik bent az egyetemvárosban, és biztos vagyok benne, hogy helyet fog találni a nézősorokban. Maguk az előadások egyébként az A1-es épület 32-es előadójában vannak, ez is már a tradíció része egyébként, nagyon szeretjük azt az előadót.
1: Kisebb termetű medve kószált hétfőre virradóra az erdélyi Székely udvarhelyi Backa Madarasi Kis Gergely református kollégium udvarán, ami miatt a városvezetés a térfigyelő kamerák felvételei alapján vizsgálja a vadállat útvonalát. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint a medve valószínűleg a Varga-patak medrén keresztül juthatott a városközpontba. A városvezető nyomatékosan hangsúlyozta, hogy országos szinten továbbra is rendezetlen a medve probléma Romániában, ezért mielőbbi hatékony megoldásra lenne szükség. Addig is arra kéri a lakosokat, hogy minden észlelést azonnal jelezzenek a gyors beavatkozás érdekében. Figyelmeztetést adott ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabecs önkormányzata, miután két nagytestű medvét észleltek a térségben péntek éjjel. A határrendészeti hőkamerás szolgálat a Tiszabecs-Uszka és Botpalát közötti mezőgazdasági területen kapta lencse végre az állatokat. A helyi vezetők arra kérik a lakosságot, hogy legyenek rendkívül óvatosak és körültekintőek a környéken. Szakemberek szerint a Magyarországra tévedő példányok leggyakrabban Romániából vagy Szlovákiából érkeznek, ahol jelentős barna medve populáció él. Az országban időnként felbukkanó egyedek azonban ritkán telepednek meg tartósan hazánk területén. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség. Makai László, Hevesi Eötvös József református oktatási központ iskola lelkésze, a maklári és egerszalóki gyülekezetek lelki pásztora vagyok. Jakab apostol leveléből, a 4. fejezetből így szólít meg minket Isten. Ne rágalmozzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett? Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Amen. Jót tenni másokkal. Jót tenni másokkal befektetés. Jót tenni másokkal kockázat. Jót tenni másokkal önzetlenség. Jót tenni másokkal balek mentalitás. Jót tenni jó. Krisztus példája melyik kategória számunkra? Sokkal mélyebb hatása van rám magamra és a mindennapi hitéletemre a válaszomnak, mint elsőre gondolnám. Mire gondolhat Jakab, miközben ezeket a sorokat leírta? Talán egy konkrét eset? Ennek kapcsán figyelmeztet mindannyiunkat. Kivétel nélkül mindannyiunknak meg kell gondolnunk, hogyan és minek minősítem a másik embert. És mit mondok róla? Vagy épp mit nem mondok, és nem gondolok róla? Ez utóbbi különösen is fontos, ha nem akarunk képmutatóak lenni. Isten a törvényadó, és az ítélő bíró. Az ő szava számít. Ő az, aki minden adósságunkat elrendezte. Ne váljunk hát olyanná, mint aki más számon kér, megítél, mint ez a bizonyos példázatbeli szolga. Jót tenni, viszonzása annak a meg nem érdemelt kegyelemnek, amiben mi magunk is részesültünk. Az Isten jóságát valljuk meg ezzel. Legyünk hát ma, holnap és a következő napokban olyan vallomástevők, akik Isten jóságáról beszélnek. A másiknak, az idegennek, az ismerősnek, a szomszédnak egyaránt. Ámen. Imádkozzunk ezért. Köszönjük Istenünk, hogy te adtad nekünk a törvényt, és te mondtad ki az ítéletet is. Köszönjük, hogy Krisztusban és ő miatta beteljesült az ítélet, és kegyelmet nyert emberek lehetünk. Segíts kérünk, hogy a megnyilvánulásaink erről az alapvető szabadságról erről szóljanak. Könyörülj így rajtunk, hogy ezt lássák és ezt hallják meg mások is, amikor minket figyelnek, és minket hallgatnak.

Jézus Krisztus békesség fejedelme. Hozzád fordulunk lelki csendességért és harmóniáért, hogy kisimult érzésekkel legyünk mi is a békesség alakítás nagykövetei. A te békességed adjon erőt nekünk odállni a békétlen, háborgó, egymásra acsarkodó emberek mellé, hogy csökkenjen a harag, az indulat, a gyűlölet, és a te békességedben oldódjanak meg feszültségeink bennünk, családunkban, munkahelyen, nemzetünkben és szerte a világon.

0: álom, édes álom. Esti mesénk következik. A kis kamomilla nem mehet el az ünnepre. Elérkezett a nagy nap, a város nagy nyári ünnepnapja. Már korán reggel kivonult a városi zenekar. A zenészek mind fehér sapkában voltak, virággal a gombjukukban. Felálltak a piac téren, és rázendítettek az új kardamum indulóra. Micsoda szép nap volt! Ragyogó kék nyári ég, virágdíszbe öltözött házak, az enyhe szellőben lobogó ünnepi zászlók. Az iskolában szünet volt aznap, a gyerekek lerázhatták a lecke gondját, és a felnőttek is félretehették a maguk kisebb-nagyobb gondjait. Mindenki ünneplőbe öltözött, pedig csak kedd volt, nem vasárnap. Sokan elegáns hintón érkeztek a városba, a hintók oldalára rózsák voltak festve. A málhás szamarak nyakában virágfüzér lógott, fejükön papírbokréta ékeskedett. Minden gyönyörű szép volt. Az egész város a parkba készült az ünnepi mulatságra. Jobban mondva, nem az egész város, a kis kamomilla nem készült sehova. Zsófi néni megtiltotta, hogy elmenjen az ünnepre. Nagyon búsult szegényke. Persze, hogy szerette volna meghallgatni az éneket, muzsikát, megnézni a különféle mutatványokat. De nem tehetett mást, mint hogy beletörődjön a sorsába. Ha Zsófi néni azt mondja valamire, hogy nem, akkor nem. Úgy lesz, ahogy ő mondja. Mert ha megharagszik, még Bastián rendbiztos is fél tőle. Kamomilla leült hát a zongorájához, és a leckéjét kezdte gyakorolni. Ezzel vigasztalodott. És amíg a kis keringőt játszotta, arra sétált az utcán a legkedvesebb pajtása, Tomi. Nem a maga lábán jött, hanem szokása szerint a Pilátus csacsi hátán ült. Az ablak alatt megállt, és egy darabig hallgatta a zongorázást, mert nagyon tetszett neki, ahogy kamomilla gyakorolt. Hallgass csak, hogy játszom, ez is megy már, látom. Egy és kettő, három, egy és kettő, három, számláj, kamomilla, úgy lesz szép a trilla. Egy és kettő, három, egy és kettő, három. Halló, kamomilla, kiáltott fel Tomi, mire kamomilla odament az ablakhoz, és kihajolt. Milyen szépen játszol? Komolyan mondod? Kérdezte kamomilla, és nagyon örült a dicséretnek. A papám is szépen játszik, mondta Tomi, de ő kürtös. Jaj, az is nagyon szép hangszerám, mondta kamomilla. Meghallgathatod, ma a parkban játszik a zenekar. Jó, de én nem leszek ott, mondta kamomilla. Miért ne lennél ott? Kérdezte Tomi. Zsófi néni azt mondta, ilyen kislánynak még nem való mulatságba járni. Itthon csücsülhetek, és Zsófi néni is itthon csücsülhet velem. Jaj, de kár! Én pedig már arra gondoltam, hogy felültetlek a Pilátus hátára, és végig sétáltatlak a parkban. Én is búsulok, gondolhatod? Mondta kamomilla. És ha megszöknél? Kérdezte Tomi. Ha kimásznál itt az ablakon, hogy Zsófi néni észre ne vegye, segítek, ha akarod. Nem. Azt nem tehetem meg, mondta kamomilla. Ha nem, hát nem, akkor valami mást kell kitalálni. Tomi sokáig törte a fejét, de nem jutott eszébe semmi jó. Tudod mit? Fölmegyek a toronyba Tóbiáshoz. Annak biztosan eszébe jut valami. Azt hiszed? Kérdezte kamomilla. Azt. És Tomi már szaladt is fel a lépcsőn az öreg Tóbiáshoz. A kis kamomilla nem jöhet el az ünnepünkre, szomorú dolog, igaz?
1: Szomorú, bizony, mondta Tóbiás, de talán még segíthetünk rajta. Minden esetre megpróbáljuk.
0: És egy darabig tanácskoztak.
1: Ide hallgass,
0: mondta végre Tóbiás.
1: Ha valaki rá tudná bírni Zsófi nénit, hogy elmenjen a mulatságba, kamomillát is elvinni, nem merné otthon hagyni egyedül.
0: Hát ezt ravaszul kieszeltett Tóbiás.
1: Ravaszul kieszeltem, igaz? Csak nehéz lesz megtalálni az alkalmas embert.
0: Megint tanakodtak egy darabig, hogy kit is küldhetnének Zsófi nénihez követségbe.
1: És ha én magam próbálnék szerencsét? Kérdezte Tóbiás.
0: Látod, ez jó ötlet, akkor már meg is találtuk az alkalmas embert. Kevéssel azután Tóbiás bekopogtatott Zsófi nénihez. A néni maga nyitott ajtót.
1: Ennyi, de ritka vendég.
0: Azért jöttem, hogy meghívjam a nyári ünnepünkre, mondta Tóbiás.
1: Köszönöm, nem mehetek el, itthon kell maradnom kamomillával.
0: Ennyi. És miért ne hozhatná magával kamomillát is?
1: Azt nem lehet. Ilyen kislánynak még nem való mulatságba járni.
0: Ugyan már, hiszen ez családi ünnep. Mások is elhozzák a gyereküket. Én is szerepelek. Meg kellett ígérnem Bastián rendbiztosnak. Egy ének számom lesz. Ne mondja. Maga is énekel?
1: Zsófi néni kicsit félrehajtotta a fejét. Látszott, hogy gondolkodik. Végül kijelentette.
0: Hát akkor mégis elmegyek.
1: Ez igazán kedves, látja. Örvendezett Tóbiás.
0: Magát már csak meghallgatjuk,
1: mondta Zsófi néni.
2: Éljen!
1: Kiáltotta Kamomilla.
0: Te csak ne éljen ez!
1: Intette le a néni. Pár perc múlva már indultak is. Együtt, mindnyájan. Zsófi néni, Kamomilla, meg az öreg Tóbiás és Tomi a Pilátus csacsival.
0: Ha Kamomilla akar, felülhet a csacsimra,
1: ajánlotta Tomi.
0: Akarok, de még mennyire akarok,
1: mondta Kamomilla. Tóbiás felsegítette a csacsi hátára, Tomi pedig a kantát fogta, és mellettük lépkedett.
0: Kamomillának úgy látom, mindent szabad,
1: dohogott Zsófi néni. Így történt, hogy mégis mind a négyen elmentek a nagy nyári ünnepre a parkba, hárman gyalogszerrel, a negyedik csacsi háton.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Továbbra is hozzávetőleg 10%-os orvoshiánnyal küzd Magyarország a hálapénz megszüntetése és a jelentős béremelés ellenére is, nyilatkozta az Inforádió Aréna című műsorában Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke. Kiemelte a hazai egészségügyet sújtó kettős korfából fakadó problémákat, mivel a középső generáció hiánya miatt 5-8 év múlva súlyos gondok adódhatnak az ellátórendszerben. A szakember szerint hatékony anyagi és erkölcsi ösztönzőkre lenne szükség ahhoz, hogy a fiatal orvosok szívesen vállaljanak munkát a kisebb településeken és a vidéki kórházakban is. Hozzátette, hogy az orvosképzés kapacitásának bővítése, valamint a külföldi hallgatók jelenlétének összehangolása szintén kulcsfontosságú a hiány enyhítésére. Ezen felül a jövőbeli kórházigazgatói pályázatok, a gazdálkodási jogkörök újragondolása, valamint az orvosi hibákért járó nyilvános bocsánatkérés kötelezettsége teljesen új helyzetet teremtenek az egészségügyben. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Szűrésekkel, mozgás és tánc bemutatókkal, valamint egészségügyi és bűnmegelőzési programokkal várták az érdeklődőket szeptember 25-én Miskolcon a Szent István téren megrendezett második Miskolci Egészségnapon. Az eseményen a látogatók két szűrőbusz szolgáltatásai mellett, egyebek mellett nőgyógyászati, tüdő- és szájüregi vizsgálatokon, test összetételmérésen, valamint vércukor és koleszterin mérésen is részt vehettek. A programot Minikresz pálya, sportlehetőségek, helytörténeti séta, valamint szakorvosi előadások is színesítették a városlakók számára. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a miskolci belváros, amikor is elindul a negyedik alkalommal megrendezett kapuajfestés. A kezdeményezés, amely egy év alatt több mint 100 fős programozott közösséggé nőtte ki magát, ezúttal két kapuajat, 11 kaput és 3 homlokzatot újít meg a Széchenyi utcában. A szervezők a nagy érdeklődése való tekintettel a résztvevők számát 100 főben maximálták, de a munkálatok mellett streetball versennyel, élőzenével és a városházán szervezett véradással is várják az érdeklődőket. Új automata vízminőségmérő bóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a tó sérülékeny állapota miatt. A június elején áthelyezett eszköz negyed óránként végzi a méréseket és fél óránként továbbítja az adatokat a központi adatbázisba. A bója figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalmat, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A szakemberek így időben felismerhetik a kedvezőtlen folyamatokat, mielőtt a helyzet súlyossá válna. A mérőbóját a mindenkori vízálláshoz igazítják, jelenleg mintegy 20 cm-es mélységben dolgozik. Az eszköz energiaellátásáról akkumulátor és napelem gondoskodik. Megerősítette az Európai Unió legjobb adóbesorolását a Moody's Ratings változatlanul stabil kilátással. A nemzetközi hitelminősítő pénteki bejelentésében a 27 tagállam erős pénzügyi támogatási képességét és hajlandóságát emelte ki. A Moody's szerint az Európai Unió a világ legnagyobb szupranacionális adósság kibocsátója, amely továbbra is kedvező kamatok mellett jut finanszírozáshoz. A hitelminősítő emellett hangsúlyozta az unió növekvő kölcsönportfóliójának gondos kockázatkezelését is.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Nemrégiben hálaadó alkalomra került sor Bihar keresztesen, ugyanis 23 éven keresztül szolgált a gyülekezetben Nagy Zsolt és felesége Nagy Zsoltné lelkipásztor. A házaspár korábban folyamatosan együtt dolgozott a különböző egyházközségekben. 2003. januárjában kerültek Bihar keresztesre, ahol egy befogadó, barátságos közösségre találtak. Nagy Zsoltné a Gondviselés Háza református idősotthon vezetője, emellett a gyülekezet életében is részt vett. Nagy Zsolt lelkipásztor 3 cikluson keresztül volt esperes, tavaly ősz óta pedig egyházi nyugdíjasként helyettesítő lelkipásztorként szolgált. Most azonban végleg befejezte munkáját, velük beszélgetünk mai magazin műsorunkban.

0: Nagy Zsolttal és Nagy Zsoltnék is Katalinnal, viharkeresztes lelkipásztoraival beszélgetek. Mi az apropója a mostani hálaadó alkalomnak?
1: Hálaadó alkalomnak az az apropója, hogy 23 esztendei viharkeresztesi szolgálat után én igénybe véve a kor kedvezményes, korengedményes nyugdíj lehetőségét 2025. október 1-től már hivatalosan egyházi nyugdíjas vagyok. Azóta Esperes úrnak a megbízásából helyettesítő lelkipásztorként végeztem a szolgálatot keresztesen, és most érkezett el az idő, hogy lezárjuk életünknek ezt a szakaszát, és ténylegesen nyugdíjba vonuljunk, úgyhogy el is fogunk költözni viharkeresztesről, és a gyülekezet presbitérium úgy gondolta, hogy egy méltó megemlékezéssel, hálaadással tekintsünk együtt vissza a mögöttünk lezáródó 23 esztendőre.
2: Érdekes ez a helyzet, mert ugye a férjem egyházi nyugdíjas, nekem még van egy kicsi időm addig, viszont az én főállású szolgálatom, munkám az a gondviselés házához kapcsolódik, ami egy zsinati fenntartású idősek otthona, és mellette helyettes lelkészként visszem a gyülekezet ügyeit az elmúlt hónapokban, amióta a férjem nyugdíjazása megtörtént. Így tulajdonképpen a gyülekezeti szolgálatot tesszük le mindketten, és tovább szolgálunk az idősek otthonában lelkipásztorként és én intézményvezetőként.
0: Elköltöznek. Hogyan lehet akkor ezt majd megoldani?
1: Hát nyilván úgy, hogy vissza fogunk járni a szolgálati helyünkre. Azt gondoljuk, és nagyon jó reménységgel vagyunk a tekintetben, hogy az új élethelyzet számunkra egy bizonyos fajta megnyugvás, megpihenés állapotot fog eredményezni, de mentálisan jót fog tenni az, hogy nem egyik napról a másikra lépünk ki mindenféle szolgálatból, hanem még azért marad egyházi szolgálati feladatunk.
0: Beszéljünk arról, hogy hogyan lettek lelkipásztorok a kezdetekről.
1: Mondhatnám azt, hogy látszólag nagyon egyszerű út vezetett legalábbis engem a lelkipásztori hivatásra, hiszen mondhatom így, hogy tradicionális lelkipásztori családba születtem. Nagyapám és édesapám is lelkipásztor volt, bátyám is lelkipásztor lett, de azért ez az út nem volt ennyire egyszerű. Visszaemlékszem egy édesapámmal folytatott beszélgetésre, amikor már úgy érlelődött bennem a gondolat, hogy esetleg a teológiára jöjjek ide Debrecenbe, és ezen a beszélgetésen édesapám azt mondta, hogy ha nem érzed, fiam, hogy ez neked a hivatásod, akkor nem szabad. És aztán úgy éreztem, hogy ez a hivatásom, és így kerültem a teológiára, és így kezdődött el majd a lelkészi pálya.
0: Édesapja hol szolgált?
1: Édesapám Tarpán kezdte a lelkészi szolgálatát, ott volt segédlelkész, aztán Ilken vásáros namény mellett szolgált, mint megválasztott parókus lelkész, aztán Dögébe szolgált 7 esztendőn keresztül, majd Karcagon fejezte be a lelkészi szolgálatát. Egy gyönyörű szép pálya volt az övé.
0: Sok gyerekkori élménye van ezzel kapcsolatban?
1: Hogyne. Nem is annyira gyerekkori ez az élmény a lelkipásztori hivatásról, magáról a lelkészi szolgálatról. Ahogy említettem, bátyám is lelkipásztor lett, és lakhelyünk viszonylag közel töltötte az első legációs szolgálati idejét Tiszakerecsenybe, és édesanyámmal mi elmentünk arra a szentesti istentiszteletre, amit Kálmán bátyám életében először tartott. Hát az nem volt egy egyszerű helyzet nekem sem, látom őt azzal a rá terhelődő szolgálati felelősséggel, izgalommal, de ez is megerősített a hivatásban.
2: A mi családunkban legalábbis tudomásom szerint nincsen lelkész, vagy nem volt lelkész korábban. Csatlakozó rokonságban egyről tudok, de így a vér szerinti rokonságomban nem, úgyhogy elég nagy meglepetés volt, amikor én így bejelentettem a családnak, hogy ezt a hivatást, ezt a pályát szeretném választani. Elég különleges módon kerültem a református gimnáziumba, én itt érettségiztem, és aztán közben formálódott ki ez a gondolat, ez az elhívás. Tényleg nem volt ez kézenfekvő nálunk a mi családunkban. Aztán elindult ez a fajta szolgálat, de mindig megmaradt bennem az az otthonérzés, mint amikor először beléptem a kollégiumba, jöttünk beiratkozni, mikor gimnazista lettem, vagy mielőtt gimnazista lettem, és hogy beléptem a kollégium falai közé, akkor azt éreztem, hogy hazaértem. Úgyhogy ez egy ilyen megható még mindig. És igazából ez az otthonérzés megmaradt aztán később.

0: Több is, amikor már a szolgálatra készültem, és aztán majd készültünk együtt.
1: Akkor teljesen egyértelmű volt a gimnázium után, hogy a lelkipásztori szolgálat lesz az életfeladata?
0: Igen, igen, teljesen egyértelmű volt. Negyedik osztályra, vagy hát most 12-nek mondják, akkor már, ahogy a negyediket elkezdtem, ez már egyértelmű volt. Annak idején még Rózsai Tivadar bácsi volt a vallástanárunk, készítette fel a teológiára készülőket, és aztán úgy felvételiztünk annak idején.
1: Sok lány volt abban az időben?
0: Már akkor elég sok, igen. Nem volt még ennyire átbillenve az arány, mint ami most, hogy már a fiúk annak kevesebben, én úgy érzékelem, de igen, már mi is sokan voltunk.
1: A teológia után mi történt? Milyen településeken, gyülekezetekben szolgáltak?
2: Hát a felsorolás nagyon rövid lesz. Hogy a teológia után mi történt, teológia közben, legalábbis az én életemben teológiai közben történt, mert hogy a teológiára történt felvételi után engem azon elvittek sorkatonai szolgálatra Lentibe, úgyhogy 18 hónapot én Lentibe töltöttem el. Ez azt jelentette, hogy bár Kati egyesztendővel fiatalabb, mint én, de mégis megelőzött a teológián. Korábban mi nem ismertük egymást, hanem a teológián, illetve még katonakoromban ismerkedtünk meg egymással, és 4 esztendei együttjárás, meg 2 esztendei jegyesség után Kati befejezte az 5. évet, én pedig akkor még a 4. évet, és külön püspöki engedéllyel, akkor még így működtek a dolgot, köthettünk házasságot, mert hogy akkor én még nappali tagozatos hallgató voltam, és ezt az engedélyt Kocsis püspök úrtól megkaptuk azon a feltétellel, hogy a szüleink a életvitelszerű, hát, nem tudom, minkről...
0: Gondoskodnak a megélhetésükről, igen.
2: Ez 1989-ben történt, és miután Kati akkor már befejezte az 5. évet, természetes volt, hogy őt valahová szolgálatra, segédlelkészi szolgálatra ki fogják rendelni, és vele egy idő én, mint hétvégi kisegítő szolgálatra kirendelt teológus hallgató kezdtem meg a szolgálatomat Berettyóújfalu Szentmártonban, úgyhogy az 5. év tanulmányi ideje alatt nekem minden órára, előadásra be kellett járnom, úgyhogy vittem a gyülekezet dolgait, bejártam a órákra. Nyilván, hogyha temetési szolgálataim voltak, akkor nem tudtam az órákon megjelenni. És hát, hogy visszatérek a felsoroláshoz, olyan nagyon nem tudok sok helyet felsorolni, mert a szentmártoni pályakezdés után szentmártoni megváltoztott lelkész lettem, mint 13 esztendeig végeztem a szolgálatot a szentmártoni gyülekezetben, és 2003. januárjában választott meg a Bihar keresztesi gyülekezet.
1: Mindig összesen együtt vezetett az útjuk a gyülekezetekbe, a szolgálatokba?
0: Együtt és külön, illetve külön és együtt mindig. Olyan értelemben, hogy amikor összeállásodtunk, akkor én ugye Berettyóújfalui segédlelkész lettem, de hát nyilván mindent együtt csináltunk, aztán születtek a gyerekeink, és akkor természetes volt, hogy a férjem áll be helyettem a szolgálatokba, aztán kiköltöztünk Bakonszegre, én ott lettem megválasztott lelkész, picit több mint 10 évig éltünk ott, és aztán közben megszületett a második, harmadik és negyedik gyerekünk, és együtt végeztük a szolgálatot, tulajdonképpen a két gyülekezetet a való életben teljesen közösen csináltuk, még akkor is, ha jogilag megvolt a külön feladatunk, hiszen osztottuk a hittanórákat, mondjuk óvodát, alsót én csináltam mindkét gyülekezetben, felső konfirmációt ő vittem mindkét gyülekezetben, vasárnapi szolgálatokat beosztottuk, hittanórákon kívül is egyéb dolgokat osztottunk, ha éppen temetésre az én gyülekezetemben őt kérték, vagy fordítva, ez nyilván nem volt probléma, mert úgy éreztük, hogy egy gyászoló család hadd hallgassa ott a koporsó mellett a gyászában azt, akit ő szeretne, aki egy kicsit talán közelebb áll a szívéhez, vagy közelebb érzi magát valamilyen módon hozzá. Szóval, hogy igazából mindent együtt végeztünk. És aztán, amikor eljött a pillanat, hogy Bihar keresztesre költöztünk, hát az megint egy egészen új helyzet lett, hiszen ugye akkor lett esperes, és akkor nyilván egy új feladat volt ez is, meg a gyülekezet is, mint intézményfenntartó, iskolafenntartó gyülekezet adott egy új típusú feladatot, és ezeket igyekeztünk együtt végezni. Aztán pedig ugye bejött a feladatok közé az idősek otthona, hiszen akkor indult a Széchenyi terves pályázatnak a megvalósítása, amikor mi oda kerültünk, már ő jött alá a minisztériummal a szerződés, tehát akkor akkor indult a pályázat után a valós munka, és aztán létrejött az idősek otthona, ahol nyilván a nagyobb feladat rész az enyém volt, de igazából milliónyi megbeszélés és közös gondolkodás, meg a 23 év alatti, vagy 22 év ideje alatt a beszolgálás a gyülekezet mellett az idősek otthonába. Ez is a közös feladat végzést mutatja tulajdonképpen.
1: Milyen volt folyamatosan, közösen együtt dolgozni ennyi éven keresztül?
2: Jó, én egy ilyen nagyon nyugodt, megfontolt, inkább fontolva haladó természeti ember vagyok. Kati sokkal pörgősebb, és sokszor volt szükség arra, hogy ő engem ebből a fontolva haladásból egy kicsit nagyobb tempóra késztessem, és bizony sokszor volt szükség arra, hogy én egy kicsit visszahúzzam a tempóval. Szerintem egy nagyon szép középutat találtunk e tekintetben is, de igazán komolyra fordítva a szót, azt gondolom, hogy a elhivatásunk, ahogyan a lelkészi pályára kerültünk, az Istentől kapott ajándék, ahogyan egymásra találtunk, ahogy szerethettük és szeretjük egymást, ahogyan átéltük a családban való örömöket, mondhatom itt kiteljesedést a gyermekek áldásának ajándékában, ez mind egymás kiegészítése, és a közös szolgálat természetessége, tehát ez soha nem volt kérdés, hogy ha valamilyen üggyel szembe találtuk magunkat, hogy na akkor ez a te dolgod, majd megoldod. Minden mindig

0: Kanyarodjunk vissza a Bihar-keresztesi gyülekezethez. Milyen volt 23 évvel ezelőtt?
1: Jó, és úgy is mondhatom, hogy nagyon jó. Természetes dolog, hogy mondhatni ismeretlenként kerültünk keresztesre, de ez csak félig igaz, mert én több alkalommal is helyettesítettem korábban keresztesen. Az a befogadó készség, az a nyitottság, az a szeretetteljes fogadtatás, amit mi megéltünk, amikor keresztesre kerültünk, az valami megmagyarázhatatlan, tehát az a megelőlegezett bizalom, a megelőlegezett szeretet, és ez nagyon jellemző. Keresztesre jelzem, olyan helyről, olyan helyekről kerültünk keresztesre, ahol minket semmi nem késztetett, vagy kényszerített arra, hogy jaj, most nekünk akár Szent Mártonból, akár Bakonszegről el kell menni. Nem volt senkivel konfliktusunk. A életünk egyik legszebb időszakát éltük át Bakonszegen, egy olyan közegben, egy olyan környezetben, ahol a gyermekeink számára paradicsom volt az élete. Csuda volt, de amikor előkezett a pillanat, hogy éreztük a, szabad ezt mondanom, igen, a többre hivattatás érzését, akkor keresztesi gyülekezetben is azt tapasztaltuk, azt éltük meg, hogy feltételek nélkül. És nyilván ebben benne van az én elődömnek áldott emlékezetű Nagy Gyula lelkipásztor testvérünknek a kellő bölcsessége, alázata, és ez az érzés 23 esztendőn keresztül megmaradt, de elérkezett a pillanat, amit kell mondani, hogy ennyi volt elég.
0: Melyek voltak a 23 év nagy mérföldkövei?
1: A saját mérföldköveimet fogom mondani. Nekem nagy mérföldkő volt az, hogy szembesültem az, amit jelent intézmény fenntartóként. Nem gyülekezett vezető lelkipásztorként, hanem mint fenntartó lelkipásztorként. Tevékenykedni, szolgálni, semmilyen elképzelésem nem volt arról, hogy ez mit jelent, ebbe én úgy belecsöppentem is, amikor 2003. január 30-án biharkeresztesek költöztünk, utána egy héttel hatalmas hóvihar volt. És az iskola igazgatója, akkor még csak művészeti iskolaként működött a intézményünk, fölhívott, hogy Esmeres úr, most van egy helyzet, hatalmas hóvihar, fagy, hideg, el kellene rendelni fagyszünetet. Azt nekem kell elrendelni? Hát, Esmeres úr a fenntartó, el van rendelve. Úgyhogy tehát én így csöppentem bele, aztán pillanatokat rájöttem, hogy nem lehet megúszni a dolgokat, úgyhogy én megtanultam fenntartónak lenni, nem voltam rest, a ránk vonatkozó jogszabályokat szépen megtanultam, bevágtam, aminek aztán később nagyon sok hasznát vettem, mert a köznevelés meg a ránk vonatkozó igazgatási szabályokban egész jól eligazodtam. Nagy mérföldkő volt az, amikor a működő székhelyi intézményünk, illetve egy telephelyünk mellé a Tiszántúli Református Egyház kerület területén még plusz 8 telephelyet nyitottunk, azért, hogy életben maradhassunk, mint művészeti iskola, mert a finanszírozás akkor nagyon megnehezítette a művészeti intézményeknek az életét. Hát az csuda volt, hogy a biharkeresztesi gyülekezet azt mondhatta, hogy telephelyünk a Debreceni Református Kollégium, gimnázium, a telephelyünk a Református Kollégium általános iskolája, telephelyünk a Dóczi Gimnázium. Nyilván ebben óriási egyházkerületi segítséget, támogatást kaptunk, egyáltalán a lehetőséget, hogy ezeket a telephelyeket Gyulától Kunhegyesig, Hajdumánáson keresztül számtalan sok helyen, és amikor ez a rendszer szépen beállt, akkor tovább szigorodtak a támogatási feltételek, és hát, ha jól emlékszem, akkor 3-4 esztendő alatt maga a modell működőképtelenné vált, de hál' Istennek, ahol elindultak ezek a művészeti képzések, ott meg is maradtak, csak már nem a mi igazgatásunkban, fenntartásunkban, hanem a helyi intézmények vitték tovább.
0: Akkor gyakorlatilag hány intézménye van a Bihar-keresztesi Egyházközségnek?
1: A Bihar-keresztesi Református Egyházközségnek egy intézménye van, a következő mérföldkő, amikor tulajdonképpen mondhatni azt, hogy szülői kezdeményezésre, de nyilván ebben a presbitériumnak felelős döntése is nagyon benne volt. 2009-ben döntöttünk úgy, hogy több célú köznevelési intézményé alakítjuk az addig csak művészeti oktatást végző iskolát, úgyhogy általános iskola indult, mégpedig úgy, hogy mi azt mondtuk ott Biharkeresztesen nagy összefogásban, hogy eljött a pillanat, csináljunk iskolát. És úgy indultunk, nem átvettünk egy állami vagy önkormányzati intézményt, hanem alulról építkezve, először első-második osztályon is szépen folyamatosan fölmenő rendszerbe építettük ki az általános iskolai részlegét a intézményünknek. Az iskola tartozik az egyházközség fenntartásába, az idősek otthon a zsinati fenntartású intézmény, de a gyülekezet része, és hála Istennek hosszú évek óta működik szintén zsinati fenntartásban egy tanoda, amit korábban mi kezdtünk el intézményi szinten, alapítványi konstrukcióval, de aztán hála Istennek jó helyre került, mert egyházi fenntartásba került, zsinati fenntartásba került, és a tanoda is a gyülekezet része. Nem a miénk, de a miénk.
0: Hogyan működik ma az idősek otthona?
2: Az idősek otthona 84 bentlakásos férőhelyen működik, 50 körüli a dolgozói létszámunk, és hát ott is folyamatosan fejlődünk, haladunk, hiszen amikor 2004 decemberében elindult, akkor 49 férőhelyel indultunk, és azóta részben belső átszervezéssel, más célú épületrésznek az ápolásba, gondozásba bevonásával, illetve egy szomszédos ingatlan megvásárlásával is folyamatosan bővült létszámában is az intézmény, illetve nappali ellátás és szociális étkezés tartozik még hozzá. Említette a férjem, hogy nagyon szoros az együttműködés a gyülekezettel, ez mondjuk így a mi esetünkben elég kézenfekvő volt, hogy házaspárként végezzük ezeket a feladatokat, de így is tartottuk szükséges és egészségesnek. Úgyhogy ő, mint keresztesi lelkész is kezdettől fogva bejárt szolgálni az idősek otthonába, illetve esperesként végig, sőt azóta is segédlelkészeket kapott a gyülekezeti szolgálathoz, illetve mentorlelkészként támogatta a hatodéveseknek a tanulmányait, fejlődését. Így a mindenkori segédlelkész is beszolgált mindig a gyülekezetből az idősek otthonába. Ez is egy külön tapasztalat, egy tereptapasztalat egy fiatal lelkész tanoncnak, hogy egy egészen más közeget, mint az átlagos gyülekezeti közeg is meg tudjon tapasztalni.
0: Akkor a keresztény szemlélet napi szinten része az idősek otthonának?
2: Ezen igyekszünk, ami nyilván nem egyszerű, hiszen egy dolog, hogy van egy nevünk, meg egy táblánk, meg egy elvi szemléletmódunk, de hát azért sem az idősek nem feltétlenül hitben járó emberek, akik beköltöznek, sem a családtagjaik, sem pedig a munkatársakat nem tudjuk úgy megválogatni, mert egyszerűen nincs rá lehetőség, hogy kizárólag hitben járó munkatársaink legyenek, úgyhogy ez egyfajta missziós terület is természetesen, de azért nagyon fontos, hogy a vezérelvek, a főszemléletmód az világos legyen mindenki számára.
0: Milyen események, rendezvények vannak az idősek otthonában?
2: Hát ezt nehéz lenne felsorolni, mert napi szinten 2-3-4 foglalkozás van, nyilván mivel demenseink is vannak, közöttük is speciális kis foglalkozások, találkozások vannak. A más állapotúaknak is, tehát életkorra és fizikai, mentális állapotra szabva folyamatosak ezek a foglalkozások, de ezeken a napi rendszeres foglalkozásokon túl nagyon sok egyéb program van, ami külön szervezést igénylő program. Például egy nóta operett estünk volt, egy szénior olimpiát rendeztünk, ahol 7-8 intézmény munkatársai, illetve ellátottai voltak együtt, sportoltak, versenyeztek egymással, határon innen és túlról is, és akkor a tóparti főzések, a gyógyfürdő, volt egy egész hetes napközis táborunk tulajdonképpen a gyerekekkel, munkatársak gyerekeivel, unokáival, meghozták a kis barátaikat, és akkor az idősekkel együtt a nemzedékek találkozása meg tud valósulni közös főzésekkel és közös kis sporttevékenységekkel, vagy egyéb, mikor mi a témája, tavaly például a festészet volt, és akkor együtt alkottak.
0: Modern épület az idősek otthona?
2: A nagyobbik része már meglevő épület felújításával lett kialakítva. Egy épületünk van, a konyha ebédlő gyülekezeti terem, és annak a tetőterében 11 férőhely kialakítva, ami új építés. a többi pedig felújítás.
0: Jól érzik magukat Biharkeresztesen az idősek?
2: Szerintem igen. Messziről is jönnek hozzánk, Pest környékéről, és ugye országosan van lehetőségünk fölvenni az időseket. Nyilván, ahol nagyon hosszú a várakozási idő, és amúgy majdnem mindegy, hogy hol van, esetleg Várad környéki a rokonság, akkor pláne szívesen jönnek ide hozzánk, hogy a rokonokhoz egy kicsit közelebben legyenek, de jól érzik magukat, igen.
0: Milyen ma a Biharkeresztesi gyülekezet? Milyen programok vannak, események vannak? Mivé vált a szolgálatuk alatt?
1: Még mindig a Mérsült kövekhez szeretnék visszakanyarodni. Ez a Mérsült kő, amit fölemlegetek, ez már sajnos a időkényszere miatt elmúlt, de csodaszámba menő volt az, hogy 12 vagy 13 esztendőn keresztül megrendezhettük gyülekezet és iskola közösen a Bihart Református Művészeti Fesztivált. Ez mindig egy egyhetes rendezvénysorozat volt Biharkeresztesen. Ebből nagyon-nagyon-nagyon sokat kaptunk. Lelkileg nagyon sokat kaptunk a tekintetben, hogy megmutatkozott az, hogy egységben az erő, össze tudtunk fogni, rengeteg-rengeteg fizikai munkát a gyülekezet és az iskola tagjaival, szülőkkel elvégeztünk, és nagyon-nagyon színvonalas programokat sikerült Biharkeresztesre vinni. Igazi közösségi élmény volt, felejthetetlen élmény a templomkerti parti, könnyű zenei koncertek a templomkertben, főző versenyek, előadó estek, színházi előadások. Nagyon-nagyon változatos volt a program, és nagyon-nagyon közösségépítő. Hát akik az előkészületben, meg az utómunkálatokban részt vettek, a mai napig fölemlegetik, hogy mennyire jó volt úgy együtt munkálkodni, és akik a rendezvény egy-egy alkalmán részt vettek, szintén ezt a közösségi élményt élték meg. Nagyon sajnáltuk azt, hogy el kellett engedni, de én azt gondolom, hogy nagy dolog megtanulni az elengedés tudományát. Úgy formálódtak, alakultak ezeknek a fesztiváloknak, rendezvényeknek a megrendezési lehetőségei, hogy túlnőttek a mi határainkon. Ma már elképzelhetetlen, mert megfizethetetlen akár egy-egy színházi előadás, akár egy-egy nagyobb volumenű koncert. El kellett engedni, nyilván egy gyönyörű szép sorba, rendbe beigazodik ez is, mert most már a 23. regionális,
2: nem regionális
1: néptánc találkozót rendeztük, hiszen ugye a művészeti iskolának az egyik alappillére a néptáncoktatás, és hát oda nőtte ki magát ez a rendezvény, ami mindig része volt a Bihar Fesztiválnak is.
2: Sőt, megelőző, hogy ezzel indult. Tehát ez volt a legelső, hogy elindultak ezek a néptánc találkozók, aztán lett a Bihar, és megmaradt továbbra is a néptánc találkozó.
1: Most megint olyan 6-700 táncos volt a találkozón, egy egész napos rendezvény rangja van már nem csak regionálisan, hanem országos szinten is.
0: Mekkora a gyülekezet?
1: Pici. Tehát Biharkeresztes, mint település, sem túl nagy. Őszintén el kell mondani, vagy ki kell mondani, hogy nagyjából a település lakosság számának a fele református, mondjuk így, de ez a gyülekezet látogatáson, templom látogatáson nem igen látszik. Ugye a 23 esztendő az már távlatos idő. Megélni azt, ugye én mindig idősektől hallottam, előttem van egy Szent Mártoni presbiternének az arca, hogy mi lesz itt az egyházzal, ha mi meghalunk, tiszteletes úr? Lesz. Mert a jó atya az idő kezdetétől fogva annak végéig gondoskodik arról, hogy legyen, mert nem emberi kezdemény, hanem a Krisztus teste. Mi keresztesen is megéltük azt, hogy a presbitériumunknak a 23 esztendővel ezelőtt először látott gyülekezetnek a nagy részét el kellett, hogy kísérjük az utolsó földi úton, de még mindig van gyülekezet. Csak ez a gyülekezet már nem az a gyülekezet, aki abba szocializálódott, hogy életritmusszerűen hozzátartozik az életemhez a közösséggyakorlás, a vasárnapi, vagy még a hétköznapi istentisztelet is.
0: Hétközi események vannak?
1: Vannak. Nagyon-nagyon, hogy szoktuk ezt mondani, szorgalmi időfüggő. Nyilván az iskola igyekszik azokat a keresztény értéket, református értékeket tartani, közvetíteni, amik természetes módon meghatározzák a gyülekezet létét, és így a gyermekeink egy része, vagy mondhatni, hogy a helye közben mindenki azért rendszeresen megjelenik istentiszteleteken, de most ameddig szorgalmi idő van, addig a vasárnapi istentisztelet látogatáson is megérződik, mert még azért a szülők is elkísérik a gyereküket, vagy a hétközi alkalmakon is megérződik, hogy jönnek gyerekek, jönnek szülők, amikor nincs szorgalmi idő, nyári szünet van, amikor zajlik a vakáció ezerrel, akkor hajlamosak elfeledkezni arról, hogy nem hiába szól a harang. Ezt nagyon fontosnak tartom, majd csak egy ilyen új felismerés bennem, hogy az elkötelezett, hitben járó református gyülekezet tagjaink, akik a 23 esztendő alatt épültek be a gyülekezetbe, ők sem abban szocializálódtak, hogy életritmusszerűen hozzátartozik az, hogy ha vasárnapon, akkor Isten tisztelet van. Ha indítatást érez, akkor jön. Ha éppen strandolni kell menni, akkor strandolni.
0: Hány diákja van az iskolának?
1: 158. A általános iskolai része a dolognak, és ha jól emlékszem, akkor 124 művészeti gyerekünk van. Ez természetesen átfedés. Van egy-két idézőjelben külsős művészeti gyerekünk, de döntő többségében a saját általános iskolás gyerekeink járnak a művészeti képzésre.
0: Akkor most újabb mérföldkő, hogyan zajlik majd az önök élete? Mi fog történni? És mit kell tudni a családjukról, a magánéletükről?
1: Jutott eszembe számtalan szebbnél szebb ige. Olyan életet meghatározó ige, ami nekem, nekünk fontos. A 10 parancsolat első parancsolata volt napi ige akkor, amikor én először, mint bemutatkozó szolgálatra, keresztesre menő lelkipásztor szolgáltam a gyülekezetben. Aztán láss csodát, egy ézsaiási ige szakasz volt a napi ige a beiktatásom napján. Mind a kettőben azt olvassuk, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, ne legyen néked idegen Istened én előtte. És én ezt arszpoétikaként fogalmaztam meg a keresztesi szolgálaton a tekintettel, hogy semmi más dolgom nincs, mint hogy a jó atya kinyújtott jobb keze legyek, aki nyújtja felénk a kezét és bemutatkozik. Én az Úr vagyok, a te Istened. És eszembe jutott a számtalan szebbnél szebb ige közül az az ige, amivel elődöm Nagy Gyula bácsi elköszönt a gyülekezettől, ez az ige pedig így hangzik: minden tekintetben ő legyen az első, azaz Krisztus legyen az első. Bemutatkozik az én atyám, Istenem, aki a megváltó Krisztus atya és Istenem. És eszembe jut egy harmadik ige: elég neked az én kegyelmem, és ez azért ütött szöget a fejembe, mert hogy elég. Elég a kegyelem, és elég a szolgálat. És most azt gondolom, hogy nagyon személyes szférába fogom a hallgatókat beengedni. Akkor, amikor megfogalmazódott bennünk, hogy élni szeretnénk a nyugdíj lehetőségével, eszünkbe se jutott, hogy milyen testi próbatételek, nyomorúságok köszöntenek majd ránk. Hát most ezeket hordozzuk. Nem egyszerű, de elég az Úr kegyelme.
2: Kicsit felemás ez a helyzet, amiben vagyunk leszünk, mert a egyik típusú szolgálatot letesszük, egy másik típusú szolgálatot pedig viszünk tovább. Természetesen mondom én így, számunkra természetesen nem maradunk biharkeresztesen, mert azt gondoljuk, egy nagyváros más, de egy kis településen úgy gondoljuk, hogy a leköszönt lelkipásztornak nem szabad ott maradni. Sem az utódot nem kell ezzel kínozni, sem saját magát. Mert természetes dolog az, hogy változnak ügyek, hogy lesz amiért. Mi küzdöttünk, a másik pedig más dolgot tart fontosnak. Engedni kell, hogy szabadon, saját bölcsbelátása szerint végezze a feladatát. Bár a települést nagyon-nagyon szeretjük, és biztos nem mennénk el, ha nem ez volna a helyzet, de így viszont elköltözünk, egy új helyen fogjuk az életünket újrakezdeni, és aztán járunk a napi munkavégzésre, szolgálatra az idősek otthonában. Hát ugye van 4 felnőtt gyerekünk, Hajdúszoboszlón él az egyik, a nagyobbik lányunk, és mi is ott Hajdúszoboszlón fogunk élni. A 3 kisebb gyermekünk, 2 fiú és 1 lány, ők pedig Budapesten jelenleg dolgoznak, de sokszor-sokszor találkozunk egy esztendőben, úgyhogy természetes számunkra az, hogy a család továbbra is összetart, úgyhogy nagyon várjuk a esti nyugalmakat, azt a kis privát életet, ami természetes módon kevéssé adatik annak, aki mindig szem előtt van, és azt gondolom, hogy mi tulajdonképpen jól viseltük 37 éven keresztül azt, hogy mindenki tudta, kik vagyunk, akár merre mentünk, még a Dunántúlon is mindig volt, aki áldás békessége ránk köszönt, pedig élveztük, hogy de jó, most egy kicsit magunk vagyunk, hát ez nincs így. Szóval, hogy jól viseltük, és nem volt ez extrém teher számunkra, de most vágyjuk azt a kis nyugalmat, hogy életünknek ebben a következő szakaszában először a saját valódi otthonunkba megyünk haza, bár mindig is otthonunk volt a parókia, ahol éltünk, de mégis ez lesz az első, ahol a magunkéban vagyunk. Várjuk azt, hogy a gyerekeink úgy jöjjenek haza hozzánk, hogy ez az új otthon várja őket, és szóval egy kicsit szabadabb, privátabb, nyugalmasabb életet várunk, gondolunk.
0: Nemrégiben hálaadó alkalomra került sor Bihar keresztesen, ugyanis 23 éven keresztül szolgált a gyülekezetben Nagy Zsolt és felesége Nagy Zsoltné lelkipásztor. A házaspárral beszélgettünk az elmúlt percekben.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Találkozások című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Fontos közleményt adott ki a Gondos Óra program üzemeltetésével kapcsolatban a minisztérium, amely megerősítette, hogy a szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik, és elérhető a felhasználók számára. Bár a korábbi működéssel összefüggésben szabálytalanságok miatt feljelentés és hatósági vizsgálat is indult, a hivatalos tájékoztatás szerint az év végéig biztosított a rendszer fennakadásmentes üzemeltetése. A felhasználóknak érdemes fokozottan óvatosnak lenniük azzal a csalás sorozattal is, amely során hamis, tartozást követelő e-mailekkel próbálnak pénzt vagy banki adatokat kicsalni. A Gondos Óra ugyanis államilag biztosított, teljesen díjmentes szolgáltatás. A szakemberek arra is emlékeztetnek, hogy a készüléket fontos rendszeresen 2-3 naponta tölteni, és a nap folyamán folyamatosan viselni a biztonság érdekében. Rendkívüli parlamenti ülést tartanak hétfőn reggel 9 órától, amelyen több képviselő, köztük Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is dönthetnek. A Tisza frakció kezdeményezésére összehívott ülésen terítékre kerül Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügye is, valamint határoznak az új legfőbb ügyész személyéről. Magyar Péter korábban közölte, hogy kéri saját mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését, míg az ügyészségi indítványok lopás, hűtlenkezelés, illetve vesztegetés elfogadása miatt érkeztek. A napirenden szereplő legfőbb ügyész megválasztásával kapcsolatban a Tisza frakció korábban jelezte, hogy nem támogatja az államfő által javasolt Szatmári Zoltánt. Egyhangulag elfogadott határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihari közgyűlés pénteki debreceni ülésén. A Pajna Zoltán elnök által előterjesztett dokumentum szerint a területi középszint nélkülözhetetlen a térségi fejlesztések koordinálásában, a helyi érdekek képviseletében és az uniós források hatékony felhasználásában. A testület támogatásáról biztosította a megyei önkormányzatok országos szövetségének szakmai állásfoglalását, amely arra figyelmeztet, hogy erős területi szint nélkül Magyarország versenyképessége csorbulhat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a megyei önkormányzatok nem felesleges adminisztratív szintek, hanem a területi kormányzás alapvető funkcióját látják el. Négy napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Bővült a nemzetközi turizmus az első fél évben az ENSZ turisztikai világszervezetének legfrissebb jelentése szerint. A közel-keleti konfliktus a magas olajárak és az inflációs nyomás ellenére mintegy 690 millióan utaztak külföldre. Ez 4,1%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, bár a globális ütem lassult. Afrika és Európa jelentős növekedést mutatott, míg a közel-keleten 22%-os volt a visszaesés. A szakemberek az egész évre vonatkozó globális növekedési előrejelzésüket 1-2%-ra mérsékelték. Figyelmeztetést adott ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabecs önkormányzata, miután két nagytestű medvét észleltek a térségben péntek éjjel. A határrendészeti hőkamerás szolgálat a Tiszabecs-Uszka és Botpalát közötti mezőgazdasági területen kapta lencse végre az állatokat. A helyi vezetők arra kérik a lakosságot, hogy legyenek rendkívül óvatosak és körültekintőek a környéken. Szakemberek szerint a Magyarországra tévedő példányok leggyakrabban Romániából vagy Szlovákiából érkeznek, ahol jelentős barna medve populáció él. Az országban időnként felbukkanó egyedek azonban ritkán telepednek meg tartósan hazánk területén.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A Bogyós Gyümölcs Kertész. Szent Péter esernyője.
2: Házasságon innen.
0: Katalin.
2: A gyerek.
3: A Gólya Kalifa.
0: Foszti fiú esete. Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
7: A Valentin nem nevetett vele. Azt mondta, a kocsisok még a taligák előtt beértek a telepre, és azóta bizonyára már felriasztották a környéket. Ők egyelőre biztonságban vannak a követségen, de hogy mennek haza? Hát persze. Hiszen Valentinnak meg Kandurkának haza kell jutnia még Lavínia néni előtt. Gergely, Aranka, Kelemen töltheti az éjszakát a követségen, megvárhatja a holnap érkező harisnyást, de mi lesz Valentinékkal? Kandurka már szederőzködött, hogy kinézzen az országútra. Azt remélte, hogy ha azonnal indulnak, az erdei úton még visszamehetnek az autóbusz megállóig. Valószínűtlen, hogyha a nénit megtalálják, még a sötét erdőben keresgéljenek. Különben is, amit a kocsisok mondanak, vagy akár a néni, olyan hihetetlen lesz, hogy talán nem is veszik komolyan. Valentin csendesen kortyolgatta a tejét, szeretett volna már otthon lenni. Kelemen azt mondta, ő gyorsabban jár, és valamivel jobban lát és hall a Kandurkánál, hát inkább ő nézel a telep felé. Aránylag sokáig maradt oda, de mikor visszatért, meglepő hírt hozott. A néni változatlanul ájultan fekszik a bokrok között. Az országúton bonyolódik a szokásos forgalom, a telep felől minden csendes, a kocsisok nincsenek sehol, világosak az iroda ablakok. A taligák a fák közé húzódtak, és kártyáznak unalmukban. Azt üzenik, egy kocsis se láttak visszamenni a telepre, és ők nem mennek haza addig, míg Valentin biztonságban autóbuszra nem szállt. Ezek szerint senki se tud semmit, és szabad volt az út az erdőn keresztül. Most már igazán csak egyetlen probléma maradt. Hazamenni, de gyorsan, s túlesni azon, amit Ginevrától és Szakács nénitől a két csavargóra vár. Aranka felállt, azt mondta, elkíséri Valentinékat az erdő szegélyéig. Mint kiderült, Gergely és Kelemen is erre határozta magát, Kálmán csak azért nem tarthatott velük, mert nem hagyhatta őrizet nélkül a leadót. A másnapi viszontlátásig búcsúztak. Ugyanitt, ugyanekkor, amikor harisnyás érkezik. Aranka rábeszélte Valentint, hogy üljön a hátára, gyorsabban és biztonságosabban halad, mintha a maga lábán botorkál. Lámpa van ugyan a Kandurka meg a Kelemen szemében, de most nem biztonságos kigyújtani. Jó, puha, szürke bundája volt Arankának. Csak ne lett volna olyan csontos a gerince. Persze, Valentin meg se sziszent, sőt, udvarias szavakat mondott Arankának. Kandurka a Valentin ölébe ült, így mentek a jószagú, lassan sötétre váló estében Aranka gyorsan, egyenletesen szedte nagy talpait. Kelemen zümmögni kezdett egy dalt a holdas estéről, Gergely vele dúdolt, végül Kandurka és Aranka is bekapcsolódott. Valami szigeti dal volt, amelyet valamennyien ismertek. Valentin mosoly nélkül hallgatta a kvartettet. Kandurka egyszer csak elhallgatott, és felnézett a Valentin felhős arcába. Közelemelte a száját a Valentin füléhez. Nem lesz semmi baj, suttogta Kandurka. Mielőtt hazamegyünk, hírt adunk valamiképpen a telepre, hogy menjenek érte. Nem üti el semmi. Oldalt fekszik a bokrok mögött. Meg se fázik. Meleg az este. Mi más tehettünk volna? Ki gondolta, hogy ő is kijön a taligákkal? Suttogta Valentin. Az iszonyú jó, hogy a lovak megmenekültek. Én nem szeretem Lavínia nénit. Nem is tudom, miért olyan rossz az a gondolat, hogy ott fekszik ájultan is egyedül. Kelemen éppen mellettük futott. Valentin elpirult,

habozva nézett a Hughes-ra, de Kelemen annyi jó indulattal és szelídséggel nézett vissza rá, hogy eltűnt a szívéből a bizalmatlanság. Sőt, rögtön meg is szégyelte magát a gondolata miatt. Kelemen úgy tervezte, hogy lemossa a Lavinia néni arcát kölni vízzel. De mindig van nála. Egy kicsit legyezgeti, megmasszírozza a tarkóját, és eltámogatja az országút egy forgalmasabb szakaszáig, persze, ha hajlandó vele menni. Ha úgy látszik, hogy fél, vagy nem lehet vele okosan beszélni, akkor csak magához téríti, és ott hagyja. Gergely esküvel bizonygatta, hogy csak egész gyöngéden szorongatta meg, tehát rövidesen magához kell térnie. Valentin és Kandurka azon a véleményen voltak, hogy a néninek nincs meg a képessége. Így semmiképpen sem mutatkozzék előtte, ha már magához tért. Kelemen tehát elköszönt. Gergely búcsúzóul még egy rádióműsort kért Valentintól, mert nagyon érdekelték a külföldi koncertek. Aztán már ott is voltak az erdő pereménél. Látszott az út, alig 200 lépésnyire az autóbusz megállótól. Most bezzeg nem várakozott senki. Kandurka visszakerült a hátizsákba, a szigetiek eltűntek az ösvényen. Valentin meg csak hamar meglátta az autóbusz közeledő nagy fehér szemét. Alig volt utas. Most volt helyük leülni, a hátizsákot se kellett a vállán hagynia, odafoghatta az ölébe. A telep előtt mentek el, az iroda világos volt, az udvaron senki, a lovak azóta már. Azért erre nagyon jó volt gondolni. Amikor kiszálltak, kieresztette Kandurkát, aki előre futott a Kopasz bácsi kertjén át. Az utcai óra 8:30 mutatott. Ja Istenem, máskor ilyenkor már megfürdött, megvacsorázott, ágyban van. Olyan kicsire gömbölyítette össze a hátizsákját, amilyenre csak tudta, aztán nagy sóhajtással lenyomta a kilincset. A kapu be volt zárva. Kandurka megjelent a rács mögött, s aggodalmas szemmel nézett rá. Valentin bedobta a hátizsákot a kertbe, és körülnézett. Az utca tele volt járókelővel. A Kopasz bácsi felesége kint cigarettázott a kertjében, és átkiáltott hozzá, hogy hogy van, mami? Nem lehet bemászni. Képtelenség. Gabriel még kint van a kocsival a telepen, suttogta Kandurka. Szakács néni meg szabadnapos. Csak Ginevra van itthon. A szobában ül, és iszonyú haragszik. Ha mami itthon lenne, most el lehetne mondani mindent. Mami megértené. Ginevrának viszont semmit se lehet elmondani, és ez nagyon rossz érzés. Pedig hazudni se lehet. Mindent inkább csak hazudni nem. Áldogált a kapuban, nem mert becsöngetni. Most az egyszer Kandurka se tudott kitalálni semmit. Bent megszólalt a telefon, jól kihallatszott a nyitott ablakon át. Ginevra apró sikolyai is kihallatszottak, aztán a néni, azaz a mami szobájában felgyúlt a villany, s Valentin a Ginevra mozdulataiból látta, hogy ágyazni kezd. Nem volt mit tenni. Becsengetett. Ginevra kinézett az ablakon, aztán leszaladt a kapuhoz és beengedte. Valentin egyenesen a szemébe nézett. Ginevrát főleg az hozta ki a sodrából, hogy még rá mer nézni. Elcsavarog, késő este jön haza, azt sem mondja pitypalatty, csak eltűnik, az ember kikiabálja a tüdejét, bejárja a szomszédokat, telefonál mindenhova, mint a bolond, ő meg nincs sehol. Ha az édes jó anyukája élet-halál között van, erre Valentin mégiscsak lesütötte a szemét, belőle meg haramia lesz, világcsavargó. Hol volt? Besodorta Valentint a fürdőszobába, egyenesen a kádba, és úgy dörzsölte a karját és a nyakát, hogy Valentin majdnem felkiáltott, de aztán nem érezte férfiasnak. Csattogott az evőeszköz, a vacsoratányér. Ginevra csak annyit tudott meg, hogy Valentinnak fontos hivatalos dolga volt, ami sajnos titok, nem közölhető. De nyugodjék meg, mami, ha tudná, helyeselni. Ginevra akkor elsírta magát az idegességtől, mert jaj, micsoda nap ez. Ő csontig vágta a kezét a nagy késsel, Valentin elcsavarok, Gabriel részeg. Csak egy részeg telefonálhat olyan

0: agyvaságokat Lavínia néniről. Nem is érez az élet semmit. Aztán viharosan megcsókolta Valentint, és azt mondta, hogy jó, jó, úgy is tudja ő, amit tud, szegény kis ártatlan. Tudja ő jól, hogy a kórházba sétált el, hogy legalább kívülről lássa azt a helyet, ahol a mamája fekszik. Csak máskor szóljon neki először, ne szomorítsa az aggodalommal. Már rohant is a kapuhoz megint, megismerte a Gabriel tülkölését. Valentin az ablakhoz futott. A néni ott ült Gabriel mögött, most szállt ki a kocsiból. Jött egyenes derékkal, változatlan arccal, mintha mi se történt volna. Ginevrától kérte teát, egyebet semmit. Valentint meg se látta. Valentin úgy aludt el, hogy álmában is nevetésre húzódott a szája. Kandurka ott állt közvetlenül Lavínia néni mellett, amikor megérkezett, és bizonygatta, hogy a néni kölni vízszagot árasztott. Ó, ha meghallhatnám, mit csinált vele Kelemen. Tizenegyedik fejezet. A nap azzal kezdődött, hogy a néni nem jött le a reggelihez, hanem elhívatta doktornénit. Kandurka, aki a doktornéni távozásakor a kertben feküdt a virágács szélén, hallotta, hogy a néninek semmi meghatározható baja nincs, csak az idegei állhattak ki valami szokatlan megrendülést. De hát egy-két nap fekvés, pihenés, magány majd rendbe hozza. Doktornéni a fejét csóválta, mosolygott. Ginevra arcán látni lehetett, hogy nem tudja, min mulat. Kandurka meg Valentin persze annál jobban tudta. Doktornéni csak ugyan nagyot nézhetett, amikor azt hallotta, van-e valami orvosi magyarázata annak, ha valaki anakonda kígyót, medvét, meg hiúzt lát az országúton. Ginevra azt az utasítást kapta a nénitől, hogy ne engedjen be senkit se hozzá, még a postát, az újságokat se szabad bevinnie, de felügyelő bácsit meg a két kocsist azonnal hívják ki. Mikor megjöttek, a néni felöltözött és az irodában fogadta őket, Valentin nagy örömére, mert az iroda ablakot nyitva hagyták, és ő a medence szélén ülve végighallgathatta az egész beszélgetést. Kiderült, hogy a taligák még mindig az erdőben vannak. Nem volt a kis, amivel visszavigye őket a telepre. Ami a múlt este eseményeit illeti, az volt a mulatságos, hogy senki se beszélt a lényegről. A néni annyit kérdezett, miért hagyták őt egyedül az erdő közepén. Erre az egyik kocsis azt mondta, hogy a néni annyira előre szaladt az öreg keselyjel, hogy nem is lehetett volna utolérni. A másik meg azt, hogy alóluk egyszer csak kifutott a taliga. Minden ló kibontakozott a hámjából, és elrohant. És mikor ők utánuk akartak menni, 9 szakállas férfi támadta meg őket, az egyiken állarc is volt. Ilyen túlerővel nem tudtak megbirkózni, inkább elfutottak. A nénit is meg akarták menteni, de őt akkor már egy magas, kövér rabló cipelte magával, és fegyvertelenül úgyse tudták volna megszabadítani. Az volt a legborzasztóbb, hogy a néni rájuk hagyta. Motyogott valamit arról, milyen gyávák, jellemtelenek, hogy mit várjon az ember idegenektől, ha a saját régi alkalmazottai se kockáztatnak semmit a védelmében, de a kocsisok meséjét nem kifogásolta. Valentin nagy megdöbbenésére azzal végződött a tárgyalás, hogy a néni feljelentést tesz ismeretlen tettesek ellen, akik 29 lovat elkötöttek. A rablók, a kocsisok szerint, 9 voltak. A néni csak 3-ra emlékezett. A hajszín és a szakál is nagy vitára adott alkalmat, de felügyelő bácsi azt mondta, hogy így szokott ez lenni, az ember ilyettében nem bírja megfigyelni a részleteket. A taligákról úgy intézkedtek, hogy teherautókat kell értük küldeni, s ha másképpen nem megy, hát valóban vezényeljenek át 2 darut a partmenti építkezésektől. Ami az eltűnt 30. lovat illeti, a néni sajnálja, nem tehet róla. Ő a lovat nem látta, ki nem emelte, bizonyítsák rá, ha tudják. Mikor a néni maga maradt, hozatott némi 2 sültet, az ágya mellé állította a teafőzőjét, és azt mondta, egész nap nem akar senkit se látni, semmi szín alatt meg nem erjék zavarni. Ginevra annál könnyebben megígérhette, mert aznap neki volt szabad napja meg Gabrielnek. Szakácsnéni pedig le akart feküdni, amilyen hamar csak tud, mert az éjjel zsemlényére dagadt az arca egy rossz fogától, és borogatni szerette volna. Délután, mikor szakácsnéni előre megterített Valentinnak, és elmagyarázta a jégszekrény melyik részében van a vacsorája, és lefeküdt, Ginevráig pedig bementek a kocsival a városba, Valentin megtárgyalta Kandurkával az irodaablakon át végighallgatott beszélgetést. A néni is, a két kocsis is nagyon jól látta, mi történt, miért beszéltek most mégis másról mind a hárman. Kandurkának az volt a véleménye, hogy alapjában mindenki szégyelli az igazat. A két kocsis még egymással sem merte megbeszélni, mit látott. Valamelyik kitalálta a mesét a rablókról, a másik meg tódította. S a néni örömmel elvállalta, csak ne kelljen valami hivatalos helyen beszámolnia a valóságról. Nyilvánvalóan maga sem akarja elhinni magának Gergelyt meg Arankáikat, azért hívta ki doktor nénit, mert ő is azt hiszi, a szeme káprázott. Estig nevetgéltek rajta. Hogy megnyugtatták volna egymást hárman, a néni meg a két kocsis, ha mer mindenki őszintén beszélni? Legfeljebb felügyelő bácsi képet volna el. Így is jó? Persze. Sőt, így a legjobb. A nap egyébként zavartalan volt. Soha ilyen könnyen magyarázkodás és kockázat nélkül nem szabadultak hazurról. Ezúttal kissé késtek. Harisnyásik már megérkeztek. János fogadta őket az előszobában. Valentin úgy érezte, hogy Harisnyás tartózkodóbban viselkedik, mint a minap. Alig-alig lehetett észrevenni, de Valentin azért érezte, és bár nem is próbált kérdezősködni, tudta az okát. Harisnyásnak nyilván nincs semmi örvendetes híre a számára. Az ubiszok még nem készültek el a szerrel. Kandur arca is elborult egy pillanatra, ő is ugyanarra gondolhatott, amire ő. Gergely, Aranka és Kelemen a régi barátok örömével fogadták őket. Valentin végre megtudta a tegnap este történetét. Kelemen valóban magához térítette a nénit, illatszerrel dörzsölte a halántékát, de alig, hogy egyet moccant, visszament az erdőbe. És a néni maga tápászkodott fel és állított meg az országúton egy autót, amely elvitte a telepig. Kálmán az iratokat iktatta, amelyeket Harisnyás aktatáskájában talált. A külügy megküldte az utasítást a mai estére. Nagyon gondosan dolgozott óriási könyvei között, és közben folyton kuncogott, és a Harisnyás tekintetét kereste. Harisnyásnak ugyan elég későn kézbesítették az anyagot, szinte az elindulása percében hozta a futára megmentési 10/1-es osztály utasításait, de a Fülöpön volt ideje áttanulmányozni. Most, hogy együtt voltak valamennyien, elérkezett az ideje, hogy ismertesse Attila kiszabadításának a tervét. Felolvasta a külügy utasításait. Hangját elnyomta a feltörő jókedv. Kandurka zsebkendővel törölgette a szemét nevettében, Kelemen pedig előrántott egy tükröt, és kirakta a fodrász szerszámait. Gergely a derekát méregette, nem lesz-e túlságosan vastag a kívánt szerepre. Aranka meg egy nagy kellékes ládát bontogatott, ruhák és parókák között turkált könnyékig. Mindenki víg volt, elsősorban Valentin, csak János maradt komoly és elgondolkozó. S maga Harisnyás, aki felállt, s végignézett a nevetőkön. A munka nem maradt abba, de valamennyien elkomolyodtak. Harisnyás Valentinnak beszélt.
1: A külügy utasítása csak számunkra parancs, számodra nem. A rádeső feladat nagyon veszélyes. Nem vagy köteles elvállalni. Ha balul üt ki, esetleg csak későn kapunk segítséget, legrosszabb esetben egyáltalán nem. Neked különben is minden nehezebb, hiszen ember vagy, nem is ismered Attilát. Nem mondom, hogy könnyen, de nélküled is megoldjuk valahogy. Maradj itthon, téged nem kötnek a sziget törvényei.
0: Őt nem kötik a sziget törvényei. Hát kell ahhoz törvény, hogy az ember azt tegye, ami jó. Ki tehet arról, hogy néha olyan furcsa dolgok a jók, a jó dolgok meg rosszak? Máskor az engedelmesség a jó, ágybabújás, fürdés után a szófogadás, most meg a sötét, az éjszakai erdei út, az a nevetséges, fura valami, amit most tenni készül. Hát kell ahhoz törvény, hogy kiszabadítsák Attilát abból a méltatlan, keserves helyzetből, amiben él. Hogy visszaadják Oféliának a vőlegényét, annak az Oféliának, aki befogadta és gondozza, nevelteti az ő cocóját. Valentin csak állt, kimondhatatlan keserűséggel gyűrögette a nadrágját. János nagyot nyelt, olyan nagyot, hogy hallatszott a csendes szobában. Különös pillanat volt, mintha megállt volna az idő. Harisnyás felállt az asztal mellől, s félrehárította Kálmán figyelő gömbölyű fejét. Nagyon furcsa volt az egész. Harisnyás egy pillanatra Valentin vállára ejtette a kezét, s a szemébe nézett. Akkorra egyszerre elmúlt minden szomorúság. Valentin eltelt valami édes vidámsággal, de olyan édes és csiklandozó derűvel, hogy legszívesebben kurjongatott vagy bukfencezett volna. Hát akkor engedelmeskedj, szigeti polgár, mondta Harisnyás, és akkor minden rend felbomlott, mindenki kiabált, Kálmán felborította a tintát, Gergely óvatosan a gyűrűjébe ültette Valentint, és felemelte a mennyezetig. Kandurka a nyakába borult, megcsókolta, és mindenki gratulált, boldog volt és meg volt hatva. János meggyújtotta a szigeti lámpát, azt a bizonyosat, amelyet Valentin már ismert, és amely sokkalta, sokkalta élesebben világított, mint a villanykörte a követségen. Valentin levetette a ruháját, és engedte, hogy Aranka felöltöztesse. Nagyon nevetséges lehetett, de most nem nevetett senki. Ez már komoly dolog volt. A parancs végrehajtása. A flitterderekú tűlszoknya szabadon hagyta a combját. A selyemcipő szűk volt egy kicsit, de nem volt idő törődni ilyen apróságukkal. Kelemen csattogtatta az ollóit, fésülte a szőke kislány parókát. Feltette Valentin kurta hajára. Rá is enyveszte valami ragasztóval a homlokára, le ne sodródjék útközben. Valentin visszafordult a tükörtől, és Kandurka felsziszent, mert akit látott, az már nem is Valentin volt, hanem egy cirkuszos kislány. Egy kicsit nagy lábú, de szép kislány volt, és Kandurka bajusza remegni kezdett, mert Valentin ebben a pillanatban jobban hasonlított mamihoz, mint valaha. A többi már gyorsabban ment. Mindenki öltözködött, csak Gergely és Aranka nem. Harisnyás frakban volt, cilinderben, kesztyűben. Kandurka csíkos trikóban, kis piros sapkában. János hosszú talárt kapott és csúcsos süveget, amin rajta volt a nap meg a hold. Kelemen pedig zöld csipkeruhát és gitárt. Mikor Kálmán leeresztette mögöttük a követség redőnyét, Valentin látta, hogy József is kinnál a tisztáson. Csak hogy egészen be van borítva valami csillogó ezüst papírral, és az oldalán óriási betűkkel ez áll: Zombi cirkusz. Arankát befogták elébe, Harisnyás felült a bakra, súhogtatta virágos ostorát, Kelemen mellé ült, játszani kezdett a gitáron. Gergely összetekerte a gyűrűit, a legfelső gyűrűjére, mint valami kerek, kemény pikkelye székre. Ráültette Valentint. Valentin nagyon különösen érezte magát, bár Gergely mozdulatlanul ült alatta. Leginkább a selyemcipő izgatta, meg a szoknya. Azt egyre húzogatta, egyengette. Nem szerette sehogy sem. János felugrott az Aranka hátára, belekapaszkodott a nyakába. Kandurka meg összegömbölyödött a Valentin ölében, aztán már indultak is. Harisnyás még egyszer nagyon lassan és tagoltan elismételte az utasításokat. Aztán, ahogy kiértek az országútra, elhallgatott. Csak Kelemen verte a gitárját és énekelt, de Valentin nem figyelt a dalra, hanem azt ismételgette magában, amit tennie kell. Balra, mondta Arankának. Jobbra, szólt a következő saroknál. Az utasítás úgy hangzott, hogy kerüljék a forgalmas utcákat. A mutatványos térre kellett eljutniok, ahol a nagy cirkusz állott, és bár kerülővel haladtak, éppen elég feltűnést keltettek. Valentin mosolygott és integetett, ahogy a külügy utasítása szólt. Kétszer fel is emelte a kezét, hogy csókot dobjon, de aztán mégse tette, szégyelte. Kandurka később azt mondta, hogy egyáltalán nem mosolygott kedvesen, hanem nagyon barátságtalanul nézett, és a lábát se tette szépen egymásra, mint egy kislány. De azért így is jó volt. Az emberek mind megálltak, és az autók lassítottak, mikor meglátták Arankát. A gyerekek, akik hazafelé tartottak a szüleikkel, kiabáltak és integettek. Sőt, valaki odaszaladt és pénzt is adott Valentinnak, de csak dobta felé, mert félt Gergelytől, aki eltátotta a száját. Pedig Gergely csak mosolygott, és éppen azt mondta, hogy köszöni szépen. A legizgalmasabb a haltérnél volt, ahol rendőr állt, meg lámpa. De a rendőr tisztelgett, sőt, Kandurka meglengette a sapkáját, harisnyás meg a cilinderét. És ezen mindenki nagyon csodálkozott. A város egyébként tele volt plakáttal, a zombi cirkusz plakátjával. József néha szuszogott és nyögött, és azt morogta, hogy Gergely iszonyatosan nehéz. A nagy cirkusz kettős körét reflektorok világították meg. Valentin mosolygott, integetett, és közben az utasítást ismételgette magában. A belső kör a porond és a páholyok, a külső az állatsereglet, a ketrecek, a hátsó személyzeti bejárat jobbra a lovak rekeszénél. Az artisták lakásai a sárga autókon, amelyek a bal szélen parkolnak. Az előadás már folyt, de a mutatványos tér tele volt járókelővel és kíváncsiakkal, akik azonnal körbefogták Józsefet, ahogy a haltér felől kifordult. Valentin leugrott a taligáról és óvatosan utat kért. Amikor a tömeg nem engedett, Gergely kibontotta két gyűrűjét és meglengette a nyakát. Mindjárt volt hely. Valentin topogott, mint egy katona a selyemcipőkben. Mosolygott és integetett, megmarkolta baljával az Aranka zabláját, és a lánccal elzárt hátsó bejárat felé vezette. Szénaszag dőlt feléjük, és a ragadozók csípős hússzaga. Egy istálló szolga bóbiskolt a láncnál, felriadt, rábámult a József oldalán levő feliratra, és gépiesen utat engedett nekik. Visszabámult a nyári estébe. Cukrot rágott, álmos volt, unatkozott. Torkig volt már a cirkusszal. Csak még egyszer lehessen otthon a falujában. Valentin körülnézett. Keskeny, fűrészporos bejáró vezetett a szemközti függönyig, amely a nézőtérre nyíló ajtót takarta. Itt az ajtóban állottak az idomítók. Jobbról meg balról félkörben húzódott a cirkusz, és a mutatványos tér túlsó felén teljes körré egyesült. Így aztán olyan formája volt, mint a Szaturnusznak. Középen, bent, sátorlappal s helyenként megnyíló piros függönyökkel körülvéve volt a porond meg a nézőtér. És a belső sátorlapon innen a bolygó gyűrűjeként futottak a ketrecek, az istállók, szerszámos kamrák és az oldalra fordított sárga teherautókhoz hasonló artista lakások. Valentinék ott álltak annak a 12 pici folyosónak az egyikén, mely az egész nagy kört darabokra szelte. És a ketrec sort 12 helyen megszakítva a cirkusz 12 belső bejáratához vitt. A főbejárat a mutatványos tér túlsó felén éppen velük szemben lehetett valahol. A körül nem voltak már ketrecek, hanem a pénztárak, a büfék meg a dohányzók. Az idomítók nem néztek hátra, félrenyaklott fejjel bámultak a magasba. Valami lágy, félelmes nesz hallatszott. A trapéz szüntelen fémes surrogása. Kandurka megbillentette a fülét. Valentin is nyugtalan volt. Nem látszott semmi a mutatványból, de a veszély még így. Láthatatlanul is olyan érzékelhető volt, hogy mindannyian valami különös szorongást éreztek. Aranka puhán emelte talpát a fűrészporban. József majd belekékült, hogy ne recsegjen a Gergely borzasztó súlya alatt. Jobbról, balról lovak között vezetett az út. A rácsfal két felén fehér és fekete lovak állottak. A fehéreken magas nyereg volt, a feketéken piros takaró. Mit is mutatott a tervrajz? A lovak mellett Sebestyén az elefánt, az idomított kutyák, Benjamin a fóka, a félkör másik karéján pedig a 9 tigris. A, B meg C, a 3 majom és Attila.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Sziget Kék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigén.
5: A gogyos gyümölcskertész, Szent Péter esernyője, házasságon innen,
4: Katalin, és
5: a gyerek,
6: a gólyakalifa,
4: pacsirta,
5: Pilátus testament, Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
3: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: hogy bosszút olyak túl nyerek, kiket a barmoknak lelek seregekbe.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok új vezetői pozícióira, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán. A közszolgálás portálon már elérhető kiírás szerint a határozott időre legfeljebb 5 évre szóló főigazgatói megbízásokért október 15-én éjfélig nyújthatják be jelentkezésüket az érdeklődők. A jogszabály módosításnak köszönhetően megszűnik a centrumok eddigi kettős vezetési modellje, így a szakmai működési és gazdálkodási felelősség egy kézben a főigazgatónál összpontosul. A miniszter kiemelte, az új vezetők kulcs szerepet kapnak a szakképzés korszerűsítésében, a helyi munkaerőpiaci igényekhez való igazodásban, valamint a piacképes tudás biztosításában a fiatalokhoz fűződően. A kormány a stabilitásra, a kiszámíthatóságra és a kölcsönös partnerségre kíván építeni a befektetők támogatása során a hatalmas összegű visszanemtérítendő juttatások helyett, hangsúlyozta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Nestlé Bükki gyár egységének átadásán. A tárcavezető kiemelte, hogy az állam elsősorban a megfelelő infrastruktúra biztosításával segíti a vállalatokat, cserébe viszont elvárja, hogy a Magyarországra érkező cégek hosszú távon gondolkodjanak és elősegítsék a tudásalapú gazdaság fejlődését. A magas szintű technológiák mellett az is kulcsfontosságú, hogy a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a magyar munkavállalók is minél nagyobb mértékben részesüljenek a beruházások sikereiből. Megkezdődött a cukorrépa feldolgozás a Magyar Cukor ZRT kaposvári gyárában, miután pénteken hivatalosan is begyújtották a mészkemencét a 133. kampány nyitányaként. Buza László államtitkár az eseményen hangsúlyozta, hogy a hazai cukorgyártás nem csak gazdasági tevékenység, hanem a térségi ökoszisztéma és a hazai élelmiszer önrendelkezés alappillére is. Bár a gazdák az idén rendkívül aszályos időjárással szembesültek, a közel 11 ezer hektáros területen betakarított répa kiemelkedő 18,5%-os cukortartalommal büszkélkedhet. A gyár idén több fejlesztéssel, köztük a mosóberendezés bővítésével készült fel a 2 hónapos feldolgozási időszakra, amely 180 állandó és 80 ideiglenes munkavállalónak ad munkát. Különleges programokkal, erdei sétákkal, teljesítménytúrákkal, valamint a madárgyűrűzést és a daruvonulást bemutató eseményekkel várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a hazai nemzeti parkok. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban a szürkemarhák és rackajuhok téli szállás helyrehajtásához kapcsolódó túrát szerveznek Dinnyésen. A Hortobányi Nemzeti Parkban a vadló névadó verseny eredményhirdetése mellett a madár repatriáló telep bemutatásával és darulleséssel készülnek a programok szerelmeseinek. Az Akteleki Nemzeti Park a kelemeri mohostavakhoz szervez botanikai sétát, míg a Bükki Nemzeti Park Máinkán énekes madár gyűrűzéssel, a Csillagdában pedig tematikus esttel várja a látogatókat. Új véleményportált indít októberben a Magyarországi Református Egyház reformátusok.hu címen, amely ingyenesen és regisztráció nélkül kínál majd felületet lelkipásztorok, szolgálók és egyháztagok írásainak. A kezdeményezés azután született, hogy a tavaszi országgyűlési választásokat követően megszaporodtak az egyház és az állam viszonyával foglalkozó szerkesztőségi beküldések. Az oldalon megjelenő cikkek előzetes szerkesztői ellenőrzésen esnek majd át a kulturális színvonal biztosítása érdekében, a hozzászólásokhoz pedig regisztrációra lesz szükség. A szerkesztőség kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az egymásra reflektáló, vitázó vélemények egy kattintással összefűzve legyenek elérhetők a látogatók számára. Világszerte mintegy 2.860.000 járművet hív vissza a Volkswagen kormánymű problémák miatt. A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptembere és 2024. júliusa között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017 és 2024 között készült Q3-as modellje.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Boston Rock együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az együttes központjában Tom Scholz áll, aki gitárosként, producerként, billentyűsként és dalszerzőként számos olyan slágert írt, amely gyakran játszanak a klasszikus, rockra specializált rádiók.

A zenekar legismertebb szerzeményei közé tartozik a Martin Feeling, Peace of Mind. Az Egyesült Államokban 31 millió albumot adtak el, ebből 20 milliót a debütáló lemezükből, míg 7 milliót a kettes Don't Look Back-ből. Pályafutások során 5 stúdió albumot adtak ki.

0: zenes álcímű műsorunkat hallották, melyben az amerikai Boston együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Továbbra is hozzávetőleg 10%-os orvoshiánnyal küzd Magyarország a hálapénz megszüntetése és a jelentős béremelés ellenére is, nyilatkozta az Inforádió Aréna című műsorában Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke. Kiemelte a hazai egészségügyet sújtó kettős korfából fakadó problémákat, mivel a középső generáció hiánya miatt 5-8 év múlva súlyos gondok adódhatnak az ellátórendszerben. A szakember szerint hatékony anyagi és erkölcsi ösztönzőkre lenne szükség ahhoz, hogy a fiatal orvosok szívesen vállaljanak munkát a kisebb településeken és a vidéki kórházakban is. Hozzátette, hogy az orvosképzés kapacitásának bővítése, valamint a külföldi hallgatók jelenlétének összehangolása szintén kulcsfontosságú a hiány enyhítésére. Ezen felül a jövőbeli kórházigazgatói pályázatok, a gazdálkodási jogkörök újragondolása, valamint az orvosi hibákért járó nyilvános bocsánatkérés kötelezettsége teljesen új helyzetet teremtenek az egészségügyben. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Szűrésekkel, mozgás és tánc bemutatókkal, valamint egészségügyi és bűnmegelőzési programokkal várták az érdeklődőket szeptember 25-én Miskolcon a Szent István téren megrendezett második Miskolci Egészségnapon. Az eseményen a látogatók két szűrőbusz szolgáltatásai mellett, egyebek mellett nőgyógyászati, tüdő- és szájüregi vizsgálatokon, test összetételmérésen, valamint vércukor és koleszterin mérésen is részt vehettek. A programot Minikresz pálya, sportlehetőségek, helytörténeti séta, valamint szakorvosi előadások is színesítették a városlakók számára. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a miskolci belváros, amikor is elindul a negyedik alkalommal megrendezett kapuajfestés. A kezdeményezés, amely egy év alatt több mint 100 fős programozott közösséggé nőtte ki magát, ezúttal két kapuajat, 11 kaput és 3 homlokzatot újít meg a Széchenyi utcában. A szervezők a nagy érdeklődése való tekintettel a résztvevők számát 100 főben maximálták, de a munkálatok mellett streetball versennyel, élőzenével és a Városházán szervezett véradással is várják az érdeklődőket. Új automata vízminőségmérő bóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a tó sérülékeny állapota miatt. A június elején áthelyezett eszköz negyed óránként végzi a méréseket és fél óránként továbbítja az adatokat a központi adatbázisba. A bója figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalmat, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A szakemberek így időben felismerhetik a kedvezőtlen folyamatokat, mielőtt a helyzet súlyossá válna. A mérőbóját a mindenkori vízálláshoz igazítják, jelenleg mintegy 20 cm-es mélységben dolgozik. Az eszköz energiaellátásáról akkumulátor és napelem gondoskodik. Megerősítette az Európai Unió legjobb adóbesorolását a Moody's Ratings változatlanul stabil kilátással. A nemzetközi hitelminősítő pénteki bejelentésében a 27 tagállam erős pénzügyi támogatási képességét és hajlandóságát emelte ki. A Moody's szerint az Európai Unió a világ legnagyobb szupranacionális adósság kibocsátója, amely továbbra is kedvező kamatok mellett jut finanszírozáshoz. A hitelminősítő emellett hangsúlyozta az unió növekvő kölcsönportfóliójának gondos kockázatkezelését is.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Netcoach Egyesület.
3: Az egyesületünk úgy jött létre, hogy 2024-ben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közösen indított egy képzést, aminek új médiapedagógia a neve. Ez azt jelentette, hogy nekünk itt olyan nagy nevű előadók tartottak képzést, pedagógusoknak, kommunikációs szakembereknek, rendőröknek, illetve pszichológusoknak, akik arra lettek kiképezve, hogy a gyerek a fiataloknak, a szülőknek, pedagógusoknak a média tudatosságát segítsük. És amikor véget ért a képzés, akkor megfogalmazódott bennünk, hogy erre hatalmas szükség van, hiszen mindannyian szülők, édesanyák, édesapák vannak közöttünk.
2: A középiskolások hosszú hétvégéje.
4: Éppen az imént találkoztam az udvaron egy diákkal, ő azt mondta, hogy hát őket a biológia érdekli, akkor bemennek a biológia előadásra. És mondtam, hogy hát adjanak egy esélyt. Most nyilván nem arról van szó, hogyha bemegy a református teológus tanár úrnak az előadására, akkor elköteleződik valami iránt, de bárhol találhat valami érdekességet, bárhol valami új információval szembesülhet. Illetve az, hogy mi intézetlátogatásokat és workshopokat szerveztünk, a diákoknak az igényére válaszolt. Ez egy konkrét igény volt, ami az évek folyamán felmerült.
2: A Kárpátaljai Szövetség.
5: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89. szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Netcoach Egyesület alapítói elkötelezett pedagógusokból, pszichológusokból és kommunikációs szakemberekből álló, önként szerveződött, professzionális közösség. Hisznek abban, hogy a digitális világ nem ellenség, hanem egy lehetőségekkel teli tér, amelyben a biztonság alapja a felkészültség. A Netcoach Egyesület küldetése, hogy a pedagógia és a pszichológia eszköztárával támogassa a családok, gyermekek, iskolai közösségek egészséges fejlődését. Duskáné Lábodi Eszter elnökségi tag és Nagymarosvári Katalin Éva, a Netcoach Egyesület elnöke nyilatkozott rádiónknak.
2: Egy nagyon izgalmas munkát visznek nap mint nap, és a Netcoach Egyesületnek a Facebook közösségi oldalán látva a tartalmakat, tényleg azt mondom, hogy hiánypótló az, amit célkitűzésnek felállítottak. Mit kell tudni az Egyesületnek a céljáról, illetve mi az a tevékenység, amivel foglalkoznak?
3: Az Egyesületünk úgy jött létre, hogy 2024-ben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az Apporgiumos Katolikus Főiskola közösen indított egy képzést, aminek új médiapedagógia a neve. Ez azt jelentette, hogy nekünk itt olyan nagy nevű előadók tartottak képzést pedagógusoknak, kommunikációs szakembereknek, rendőröknek, illetve pszichológusoknak, akik arra lettek kiképezve, hogy a gyerekeknek, a fiataloknak, a szülőknek

0: azt is meg kell tanítani, és így jött létre az egyesületünk most már majdnem 2 éve, és én azt hiszem, hogy nagyon büszkén mondhatjuk ezt erre közösen, hogy az egyesületi tagokkal közösen több mint 4500 gyermeket értünk el most már személyesen, és bízunk benne, hogy ez a szám hamarosan legalább duplázódik.
1: Az mit jelent, hogy személyesen elértek 4500 gyermeket? Iskolákba, intézményekbe beengedik önöket edukációs céllal?
0: Így van, hiszen Magyarországon egy olyan törvény van, hogy iskolába kizárólag olyan programmal lehet bemenni, ami regisztrálva van a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a honlapján. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor megnézik azt a programot, amit kidolgoz egy egyesület, egy szervezet, vagy egy magánszemély, hogy mi az, amivel szeretné felkeresni a gyerekeket. És ezek tehát nálunk olyan programok vannak, ami az alsó tagozatosokra, a felső tagozatosokra és a középiskolásokra vonatkozik. Ezen kívül nem kell regisztrálni a szülőknek, pedagógusoknak szóló programot, de a gyerekeknek mindenféleképpen. Tehát mi iskolákba mehettünk el, és osztályoknak, munkaközösségeknek, pedagógusoknak adhattunk így előadást, illetve most nagyon büszkén mondhatjuk azt, hogy egy olyan rendezvényen is jelen leszünk, ami egy keresztény pedagógusoknak szóló rendezvény, és oda mindenkit várnak szeretettel, hiszen ez egy ingyenes rendezvény lesz.
2: Mik azok a területek, amiken szeretnék felhívni a világ figyelmét, illetve a gyerekek és a szülők figyelmét a net használat, illetve a digitális tartalmak esetében?
0: Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy tudatosan használjuk akár az internetet, akár az okos eszközöket, tehát hogyha én engedem a gyermekemet játszani egy picit az online térben, akkor ugyanennyit engedjek nekik a szabad levegőn is. Nem az, hogy engedjek, hanem rávegyem, inkább így mondom, talán ez így helyesebb megfogalmazás. Tehát, hogy figyeljünk az egyensúlyra. Hogyha a mesterséges intelligencia használatáról van szó, akkor például tudatosítani kell bennük, hogy ez egy gép, nem barát, hogy azt is kritikusan kell használni. Minden, amit ugye az interneten megtalálunk, az nem feltétlenül ellenőrzött tartalom, tehát nagyon kell arra figyelnünk, ugye, hogy a gyerekek is megtanulják azt a kritikus gondolkodást, amivel felismerhetik akár az álhíreket például, vagy a nem valós tartalmakat. Kivel állunk szóba a való életben, ez ugyanúgy az online térben is valós.
3: Feltétlenül erősítjük bennük azt is, és a felnőttekkel is, akikkel találkozunk, hogy az adatokat, amit magunkról megadunk, azt is, hogy mennyire nagy komolysággal kezeljük, mert csak látjuk azt, hogy rengeteg felületen már két lépcsős azonosítóval tudunk belépni, és már nem annyira él az a mondat, hogy az én adatom nem számít, tehát próbáljuk tudatosítani a gyerekeket és a felnőtteket is, mivel szülőkhöz is járunk előadást, felvilágosító előadást is tartani, hogy ezeket mind nagyon komolyan vegyék, változtassák rendszeresen a jelszavaikat, ne mondják meg a gyerekek egymásnak a jelszavaikat, mert ezt már saját maguk is megtapasztalták, hogy akár játékban kölcsön adták egymás belépőkódját, és akkor elvette az akontját, és abból akár így iskolai keretekben is igen nagyon nagy ellentét tudott létrejönni közöttük. Úgyhogy tényleg az abszolút tudatos használat, amit komolyan kell vegyenek, hogy lehet, hogy még majdnem komolyabban venni az internetes teret, az online teret, mint az offline, mert az offline térben vissza tudok kérdezni az adott szemétől, hogy valóban így van? Így gondoltad? Ezt szeretted volna mondani? Viszont ahogy kattintunk az online térbe, elkeveredhetünk és kerülhetünk kellemetlen helyzetekbe is, még néha tudatos felnőttként is. És ezt nem lehet eléggé erősítenünk.
2: A dohányzás valamikor ezelőtt 30-40-50 évvel ezelőtt még orvosi receptre is ki volt írva, mert nagyon sokféle úgynevezett pozitív hatását látták, és el kellett sok évtizednek, illetve nagyon sok betegségnek kellett megjelenni az emberiségben, hogy végre lássuk azt, hogy a dohányzás igenis árt, és nagyon komoly betegséget hordoz, és nagyon egészségtelen. Néha azt érzem, hogy a mesterséges intelligencia, illetve a digitális világ hasonló hatást gyakorol a gyermekeinkre. Azt látjuk, hogyha enni akar a gyermekünk, akkor csak akkor tud enni, hogyha mondjuk megnyugtatjuk, és egy digitális kijelzőt kap, akkor csendben van, akkor békében. Ha elmegyünk egy étterembe, akkor a gyereket csak úgy tudjuk megnyugtatni, hogyha őket valamilyen formában lekapcsoljuk, és igazából a csecsemőkortól kezdve ezzel tudjuk megoldani. Rengeteg olyan ma problémának tartott szituációt, amely kell, vagy úgy gondoljuk, hogy fontos a felnőttek életében. Mennyire látjuk ebben a párhuzamot, ebben a két esetben, mennyire vagyunk egy ilyen irányban ezeken a területeken?
0: Én azt gondolom, hogy ma még talán felbecsülhetetlen az, hogy micsoda negatív hatásai lehetnek. Éppen ezért próbáljuk mi mindenféleképpen azt hangsúlyozni, hogy igenis szükség van a tudatosságra. Hiszen, hogyha arra odafigyelünk, hogy a gyermekeinknek megtanítsuk a helyes használatot, hogyha odafigyelünk arra, hogy mennyit engedünk időben. Én például nekem 3 gyermek

0: gyermekem van, tehát én tudatosan próbálom az ovis legkisebb gyermekemet arra szorítani, hogy ő okos eszköz, tehát akár a mobiltelefonunkat, akár egy tabletet vagy laptopot ne igazán kapjon még, hiszen neki arra semmi szüksége, nem tud írni, olvasni, nem tudná használni. Az más kérdés, hogy néha megpróbálja megkarintani, és csinál egy-két fényképet. De alapvetően nagyon fontosnak érzem azt, hogy egy gyermek az iskolai időben szorítkozzon arra, amit muszáj, vagy ami számára nagyon fontos, hogy például a kis barátaival is tudjon beszélgetni, akikkel nem jár mondjuk egy iskolába. 3-4 óra bőven elég kellene, hogy legyen. Valójában egy mai 15-16 éves gyerek akár 8 órát is, vagy még többet az okos telefonján tölt, ami szerintem rendkívül sok, főleg ha abból indulunk, hogy akár délután 3-kor jönnek ki az iskolából, edzésre mennek, tanulni kéne, ki lehet számolni, hogy akkor vajon az alvásra mennyi idő marad, mert abból veszik el a legtöbbet.
1: Én még azt is meg tudnám jegyezni, hogy nem csak a gyerekeket szippantja be ez az internetes világ, hanem bennünket, felnőtteket is, és muszáj erre is odafigyeljünk, hogy saját magunk példát mutassunk a gyerekeinknek, hogy lehetőleg, ha engem is mondjuk keresnek telefonon, és éppen vacsorázom, akkor igenis, hogy iktatom akkor azt a telefont, és vagy visszahívom, aki keresett, vagy később próbálom megoldani, mert a gyerekeknek nagyon előrevívő az is, hogy mi milyen példát mutatunk, mert nekem egy döbbenetes az, amikor utazom, vagy jövök, megyek, hogy már néha bármely generációnál azt látom, hogy a social felületek teljes mértékben magukkal ragadták. Mi úgy tudunk felnőttek még a gyerekeknek segíteni, hogy a saját példánkkal mutatjuk, hogy igenis félreteszem, és akár magunknak is időkorlátot használunk, akár a szülői felügyeletet nem csak gyerekeknek, magunkon is érvényesíthetjük.
0: Ezt egy nagyon fontos dolgot mondott ugye el, hogy milyen példát mutatunk, és szoktuk azt javasolni, amikor szülőknek tartunk előadást, és a gyerekeknek is szoktunk elvinni ilyen példát, hogy alakítsunk ki digitális házi rendet otthon is. Ez ugye azt jelenti, hogy közösen leül a család, és megbeszéljük azt, hogy a nappaliban hagyjuk mondjuk a telefonjainkat, hogy este 8 után már senki nem veszi föl. Igen, előfordul, hogy anyának, apának dolgoznia kell, és akkor még esetleg előfordul ilyen eset, vagy hogy a gyermeknek este 9-kor jut eszébe, hogy ups, nem írta meg azt a házi feladatot, és azt minden áron a mobil applikációba találja fel, oldjuk fel a telefonját. De segítsük őket, és figyeljünk arra oda, hogy az egyensúly a való élettel is meglegyen.
2: Az elmúlt percekben a NetCoach Egyesület elnökségi tagját, Duskáné Lábodi Esztert, és elnökét, Nagymarosvári Katalin Évát hallhatták.

0: mi történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A középiskolások hosszú hétvégéjét a Babesbolyai Tudományegyetem és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet közösen szervezi, és immár 14 éves múltra visszatekintő rendezvénye. Az esemény célja, hogy betekintést nyújtson a középiskolásoknak a felsőoktatási intézmény működésébe és a kolozsvári diák életbe, még a felvételi döntés előtt. Billy Bók Renátával, a középiskolások hosszú hétvégéjének szervezőjével beszélgettünk az eseményről, annak programjairól és a résztvevő diákokról. A riporter Seres Enikő Aliz.
2: Ugye már 14 éves múltra tekint vissza a középiskolások hosszú hétvégéje, és szervezőként mi az a legfőbb üzenet vagy élmény, amit mindenképpen szeretnétek átadni a hozzátok érkező diákoknak?
3: Itt a kulcsszót tulajdonképpen ki is mondtad, az élményről van igazából szó. Alapvetően mi úgy látjuk, hogy a középiskola és az egyetem az nagyon más jellegében, nem csak tartalmában, és erről általában csak mesélni tudunk a középiskolásoknak, vagy a középiskolások valakinek az elmondása alapján értesülhetnek az egyetemi élményekről, viszont úgy gondoljuk, hogy amikor eljönnek a középiskolások hosszú hétvégére, részt vesznek előadásokon, részt vesznek műhelytevékenységeken, akkor betekintést kapnak egy picit az egyetemi életbe, részesülnek az élményből.
2: Ugye a diákok gyakran csak a felvételi tájékoztatókból ismerik az egyetemet. Miért tartjátok kulcsfontosságúnak, hogy már személyesen is megízlelhessék a kolozsvári egyetemista életet?
3: Itt van még egy kulcsszavunk, és ez a kulcsszó a hitelesség. Amikor eljárunk a középiskolákba mesélni az egyetemi életről, akkor nyilván az ember önkéntelenül is igyekszik egy picit jó színben tüntetni fel az egyetemet. Itt nem arról beszélek, hogy az egyetem egyébként rossz lenne, vagy és mi megpróbálnánk jónak eladni, de egy nagyon hiteles tapasztalat, amikor találkoznak a tanárokkal, meghallgatod, hogy egyáltalán egy tanár hogy nyilvánul meg, hogyan vezet le egy kérdéssort, hogyan vezet le egy kutatást, és ez egy nagyon hiteles élmény.
2: Meg amúgy szerintem így mindenkinek meg kell tapasztalja egy kis időre a kincses városnak a hangulatát egyébként. A szakmai előadásoktól a workshopokig elég sűrű a program kínálat, ugye? És hogyan sikerült egyensúlyt találni a tanulás, a tudomány népszerűsítés és a kötetlen kikapcsolódás között?
3: Természetesen mi úgy gondoljuk, hogy itt a kikapcsolódás azok az előadások. Ugye a megnyitón is elhangzott, hogy Kolozsvárnak van egy vibe-ja, és nyilván szeretnénk, hogyha az iskolások ebből is részesülnének, de hát itt ilyen teljesen prózai megfontolásból igyekeztünk az estéiket szabadon hagyni a diákoknak, illetve a szombat délután az szintén szabadon marad, nem akarjuk lerohanni őket. Úgy állítottuk össze az előadásokat, hogy minden szférából, minden kar szólaljon meg, vagy minden intézet, tudják meglátogatni a lehető legtöbb intézetet, tudjanak találkozni a lehető legtöbb oktatóval a workshopokon, de azon kívül elég sok szabad időt hagytunk nekik.
2: Ugye a csütörtöki érkezéstől a vasárnapi zárásig pontosan milyen fő programokon vehettek részt a diákok?
3: A programokkal azt hiszem, hogy azt mondhatnám, hogy az egyetemnek a mindennapjait próbáltuk egy picit rekreálni. Vannak nagyobb előadások. A megnyitón szerveztünk egy nagyobb lélegzetvételű előadást, amit a történelem karnak az egyik oktatója tartott. Ez egy ilyen kifejtettebb előadást szimulál. Utána három párhuzamos szekcióban zajlottak az előadások. Azzal a logikával, ahogy az előbb is említettem, hogy minden kart megszólítottunk, minden magyar intézetet megszólítottunk, aki csak tudott, bekapcsolódott, és azzal a logikával állítottuk össze három párhuzamos szekcióban a programot, hogy egyszerre ne legyenek ugyanabból a doméniumból előadások. Hogyha valakit a magyar irodalom érdekel, akkor tudjon beugrani arra, de utána tudjon átmenni egy szociológia előadásra, utána tudjon átmenni egy fizika előadásra történetesen, tehát hogy tematikus változatosság legyen tulajdonképpen, és a diákok minél több mindenbe tudjanak bekapcsolódni. Éppen az imént találkoztam az udvaron egy diákkal, és ő azt mondta, hogy hát őket a biológia érdekli, akkor bemennek a biológia előadásra. És mondtam, hogy hát adjanak egy esélyt. Most nyilván nem arról van szó, hogyha bemegy a református teológus tanár úrnak az előadására, akkor elköteleződik valami iránt, de bárhol találhat valami érdekességet, bárhol valami új információval szembesülhet. Illetve az, hogy mi intézetlátogatásokat és workshopokat szerveztünk, a diákoknak az igényére válaszolt. Ez egy konkrét igény volt, ami az évek folyamán felmerült. Egy pár évvel ezelőtt a középiskolások hétvégének a programja nagyjából az előadásokban merült ki, de nagyon sokan jelezték, hogy a főépületen kívül szeretnék látni a karoknak a székhelyeit. Ezen kívül szeretnének ők maguk is aktiválni. Most nyilván az előadások után kérdéseket tehetsz fel, de ez nem azonos egy workshoppal például, ahol konkrétan bekapcsolódhat, mint egy szeminárium-szerűen, tehát a workshopok a szemináriumokat rekreálják, és ami egy rendkívül fontos aspektusa ennek a középiskolások hétvégének, hogy amikor mi egyetem bemutatót tartunk, az egyetem teljes kínálatáról tudunk egy általános bemutatót tartani. Viszont amikor a diák ellátogat egy adott karra, ami iránt konkrétan érdeklődik, akkor konkrétan a karnak a kínálatáról értesül, konkrétan a karra való felvételinek a lépéseiről értesül, felteheti a kérdéseit, megnézheti a karnak a saját tereit, és hát ez egy specifikus, egy ilyen mély fúrás tulajdonképpen a felvételi folyamat. Ezen kívül, hát ami a kincskeresést illeti, szerveztünk egy kincskeresést a diákoknak. Kolozsvárnak vannak olyan jellegzetes terei, ami fogalom tulajdonképpen a főtér, vagy a fellegvár, vagy Mátyás szülőháza. Ezek ilyen szájhagyomány útján élő helyek, és szeretnénk, hogyha meglátogatnak még mielőtt eljutnak Kolozsvárra egy ilyen nem hivatalos városnézésként. Nyilván ez egy fakultatív program, tehát ha ők saját szakállukra szeretnék megnézni a várost, akkor erre is lehetőségük van, de ha szervezett formában, akkor ebben is részt vehetnek. A vasárnapi napon pedig megtartjuk azt a bizonyos általános egyetembemutatót, ahol elsősorban olyan lehetőségekre fókuszálunk, amelyek az egyetemnek a nemzetközi kapcsolatait illetik, vagy az általános kínálatot, a külföldi tanulmányutat is hasonló.
2: Következő kérdésem az lenne, hogy hányan gyűltek most össze ezen a hétvégén, és Erdély mely vidékeiről, megyéből érkeztek a diákok?
3: Mindenhonnan. Nagyon röviden fogalmazva, nagyjából 200 diákunk van, és Kovászna megyétől Hargita megye, Maros megye, Fehér megyéből, sőt a Partium különböző vidékeiről is érkeztek hozzánk, Aradról, illetve Szatmár, Bihar, tehát igyekszünk minél átfogóbban megszólítani Erdélynek az iskoláit.
2: Igen, ilyenkor mindig jó hallani, hogy igyekeztek azért az ország különböző pontjaiban élő diákokat megszólítani, és az előző kérdéshez visszacsatolva, mennyire sikerült megszólítani a kisebb településeken élő középiskolásokat, és volt-e külön törekvés esetleg arra, hogy ők is eljussanak Kolozsvárra?
3: Erről azt kell tudni, hogy a program elsősorban fókuszáltan a vidéki középiskolák végzetjeinek szól. Ezt úgy kell érteni, hogy az egyetemnek van egy projektje, amely kifejezetten a vidéki középiskolások tájékoztatását célozza. Most lévén, hogy vidéki középiskola kevesebb van, kisebb a diák létszámuk, amit itt a diák létszámon látunk, hogy a városiak többen vannak, de elsősorban fókuszáltan törekszünk arra, hogy a vidéki középiskolákból is eljussanak, és ez az idén sikerült is. De több olyan iskolánk is van, amely igazából egy román tannyelvű középiskola, de van egy magyar tagozata. És akkor nagyon figyelünk ezekre az osztályokra, hogy ők is eljussanak. Azért vannak itt jelenleg többen városiak, mert nyilván egy olyan középiskolából, ahol 600-an tanulnak, többen fognak eljönni, mint onnan, ahol 100-an tanulnak például.
2: Akkor igazából valahogyan pont így szűrtétek így a jelentkezőket? Mert a következő kérdésre reflektálva, hogy ugye minden jelentkező előtt nyitva áll ez a program, vagy túljelentkezés miatt valamilyen szempont alapján szűrnötök kell a résztvevőket?
3: Nem szűrésről beszélnék föltétlen. Mi igyekszünk mindenkit megszólítani. Van egy, hogy mondjam, egy kontakthálózatunk Erdélynek szinte az összes iskolájával. Mivel ez a program alapvetően úgy épül fel, hogy a diákoknak ne kerüljön pénzbe, tehát az egyetem biztosítja az utazást, a szállást és az étkezést, egy létszámkorlát van, amely az iskoláknak a diák létszámához viszonyul, a kisebb iskolákból kisebb ez a létszám, nagyobb iskoláknak nagyobb ez a létszám, azonban nagyon fontos tudni azt, hogy nyitva áll alapvetően a program, hogyha többen szeretnének jönni, örömmel fogadjuk őket, viszont ebben az esetben a plusz jelentkezők önmaguknak állják a költséget, vagy az iskolája a költségeket.
2: És végül zárásként az lenne az utolsó kérdésem, hogy ha egyetlen tanáccsal kellene útnak indítani a fiatalokat, akkor mi lenne az?
3: Nagyon sokat jártam iskolába, és nagyon-nagyon sokat tanultam, és amit megtanultam, azt soha nem bántam meg. Megtanultam, az soha nincs pluszba, és valamilyen formában minden szervesült, vagy egy picit minden segített abban, hogy jobban boldoguljak az életben, még akkor is, hogyha akkor, amikor tanulnom kellett, nem láttam különösebben hasznát, de a nap végén, amit megtanultam, az attól soha nem kevesebb lettem, hanem mindig egy picit több.
1: Az elmúlt percekben Billy Bók Renátával, a középiskolások hosszú hétvégéjének szervezőjével beszélgettünk.

0: mi történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Kárpátalja. A hagyományos kárpátaljai találkozót szeptember 11-e és 13-a között tartották meg Balatonföldváron, melyet a Kárpátaljai Szövetség kezdeményező bizottságának közreműködésével szervezték. Az első napon a közel másfél száz vendéget Kovács Sándor, magyar örökségdíjas, honismereti író, a Kárpátaljai Szövetség aktivistája üdvözölte és nyitotta meg a találkozót. Ezt követően vetített képes előadást tartott a kárpátaljai magyar emlékművek hányattatott sorsáról. A második napon a Kárpátaljai Szövetség szükség szerinti 39. közgyűlését a kezdeményező bizottság szervezésében rendezték meg. Az eseményekről bővebben dr. Dubka György, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja nyilatkozott rádiónknak.
2: Sok éves múltra tekint vissza a Kárpátaljai Szövetség, amely 2026-ban is megszokott konferenciát tartotta az elmúlt napokban, szeptember 11 és 13 között. Mit kell tudni ennek a szervezetnek a múltjáról, céljairól, mit kell tudni a Kárpátaljai Szövetségnek a tevékenységéről?
3: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89 szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség. Hát az első vezetője volt Lator László, aki nemrég hunyt el, Kossuth díjas költőíró, aki Földink, az ugocsavidéki Tiszasásváról való, és az akkori vezetőségben még megemlíthető S. Benedek András irodalomtörténész, Balla Gyula irodalomtörténész, hát ők már mind azt lehet mondani, hogy hunytak, viszont ezt a munkát folytatták, és azt lehet mondani, hogy tehát meghaladta az 1000 tagot is, ez volt a csúcs, Katona Tamás idejében, ismerjük őt annak idején, hogy az MDF-ben államtitkár volt, és közben elvállalta ugye a Kárpátaljai Szövetségnek az elnöki tisztségét, azért, mert érzelmi és származási szálak fűzték Kárpátaljához, és nagyon szerette. Nos, hát az elmúlt időszakban azt lehet mondani, hogy rengeteg programot hajtott végre, egybefogta az elmúlt évtizedekben a Magyarországra átköltözött írókat, költőket, festőművészeket, továbbá beindította a Kárpátaljai Hírmondó című hetilapot, amelynek alapító főszerkesztője Füzesi Magda volt, majd végül átadta Szemere Juditnak, aki máig vezeti, és egyben most az újra választott elnökség tagja is. Hát a programok közül még kiemelkedő az, hogy havonta gyakorisággal rendeztük meg az őszi, téli, tavaszi hónapokban a kárpátaljai estéket, amely kulturális fórum is egyben, ahol kötetlen beszélgetésben mutatkoztak be a ott élő, illetve Kárpátaljáról meghívott írástudók, képzőművészek, a tudománynak a képviselői, könyvkiállításokat rendeztünk, és hát az egyik csúcspontja azt, hogy a Kárpátaljai Szövetség korábbi elnöke Benza György kezdeményezésére, amikor Millennium Év sorozat volt, rendezvénysorozat, hát felkérte Kovács Anton ungvári festőművészt, aki megfestette a 64 vármegye valamelyik kiemelt történelmi objektumát, templomot, vagy várat, vagy középületet, és abból nyílt egy olyan vándorkiállítás, amely jóformán Magyarország megyei közül mindenhol meg volt nyitva. Sajnos Kárpátaljára nem tudott eljutni a közben kitört háború miatt, és hát ezen kívül a Kárpátaljai Szövetség segítséget nyújt a kárpátaljai fiataloknak. Korábban volt egy ösztöndíj programja, ami eléggé jól működött a háborúig, és hát azt lehet mondani, most az utóbbi 5 évben, amióta háború tart, a magyar-magyar kapcsolatok erősödtek. Szimbolikusan úgy lehetne mondani, hogy háromlábú székként az egyik, akik ott maradt a Kárpátalján, mások, akik eljöttek Magyarországra, illetve a távolabbi országokba, harmadik pedig a Kárpátalja barátai, akik segítik a mindkét csoportnak vagy rétegnek a életét, munkáját. Most hát a mostani legutóbb a Balatonföldváron, amikor megtartottuk azt lehet mondani, hogy a kárpátiai találkozót a Riviera Park Hotelben, ez szükségszerű volt ez az összejövetel, mert időközben lejárt a mandátuma Rezsa István elnöknek, és a főtitkár pedig Seremet Sándor személyben lemondott, nem csinálja tovább, mert más elfoglaltságokat, így került sor mondani a tisztújításra, és hát ennek eredményeként azt lehet mondani, hogy úgynevezett tagrevíziót is, vagyis tagfelújítást is el kellett végeznünk, és hát az ott megjelent mintegy 102-en kitöltötték a belépési nyilatkozatot, és ezt követően határozatképpen az egybegyűltek, megválasztották másodszor a Benza Györgyöt a Kárpátiai Szövetség elnökének, és hát az elnökség tagja lett többek között Kótyuk Erzsébet, aki Ráti születésű, kétszeres doktor, továbbá Szemere Judit, akit említettem, és az Eszenyből elszármazott Kovács Sándor, örökségdíjas, honismereti szakíró, és szerény személyiségem, mert én úgymond két laki vagyok, tehát itt is tartom a frontot, ott is, és hát a felügyelőbizottságba bekerült az ungvári származású Balog József újságíró, aki korábban a Kárpáti Gazetában dolgozott, és a Beregszázi származású Kövér Katalin, valamint Fuchs Andrea. És hát egy úgynevezett válaszmányt is sikerült talán összehozni, megszavazni, amelynek tagja lett a Beregszázi származású Szécsi Szabolcs, Pókos István, Keresztény István, hát sorolném még Füzesi Magda, Hartman Eszter, Jeszenszki Gábor, Jogász Kovácsné, Martonéd Erzsébet, és eszembe jutott még Méhes László, Ortutai Mária, Ötvös Sándor, Perec László, Szabóni Badik, Dolores Szalipszki Endre, aki korábban ugye főkonzul volt Beregszázban, és említeném még Szőlősi Tibor doktort, és a fiatalok közül a Hóvár Egyesület, amely tavaly alakult meg, és dr. Úr Viktor Roland személyében, ő képviseli a fiatalokat, akik tulajdonképpen a háború óta ott élnek Magyarországon, és próbálják összefoglalni a fiatalokat. Hát sportterületen Varga Sándor, híres viski futballista, vagy vegyük szóval Abolai Csekmeéva, aki annak idején 90-es években, múlt században neki köszönhetően épült fel a Beregsomi általános iskola, és hát ezek alkotják, és hát az elkövetkező időben tulajdonképpen új programok fognak indulni, és hát készülünk, azt lehet mondani, a 40. évforduló méltó megünneplésére. Ez azt jelenti, hogy kiállítások lesznek, egy emlékkönyvet állítunk össze, egy kikicsoda, egy gyűjteményt is, hiszen van miről 40 év alatt beszélni, úgy az eredményekről, mint hogy mondjam, a programokról. Hát azt lehet mondani, hogy a Balatonföldvári találkozó ezúttal is sikerre zárult, hiszen azok jöttek el, akik fontosnak tartják azt, hogy összetartozzunk, és hát további kapcsolatuk révén erősítsék ezt a mozgalmat.
4: Azt, hogy a Hóvár Egyesület és a Kárpátaljai Szövetség együttműködése létrejött ezen a találkozón Balatonföldváron, ez mennyiben előrelépés mondjuk az önök szervezetének, szövetségének életébe?
3: Hát annyiban előrelépés, hogy azért ugye az idő megy, és sokan, akik korábban részt vettek, azt lehet mondani, hogy a 60-70 évesek, és kell egy úgynevezett frissítés is a sorainkba, másképpen pedig a helyzet hozta elő azt, hogy a Hóvár Egyesület megalakuljon, hiszen az 5. éve tartó háború miatt sokan nem tudtak hazamenni, és hát valamilyen módon, hogy a úgynevezett közösségi együttgondolkodás, programokon való együttlét, és hát hogy ne érezzék magányosan magukat azok a fiatalok, akik átjöttek Magyarországra, azokat próbálja mozgósítani, és hát így össze, mind a két szervezet rájött arra, hogy szüksége van egymásnak, hiszen a Kárpátiai Szövetségnek van egy székháza, ahol egy közel 500 férőhelyes konferencia, koncertterme van, ezen kívül kisebb termei, ahol közösen vagy külön-külön is le lehet bonyolítani bármilyen kulturális rendezvényt, és hát azt is lehet mondani, hogy ne csak Budapest központú központú legyen a tevékenység, ezért a vidéken élő fiatalok, illetve nem csak fiatalok, idősebbek összefogása, tagként való felkérése építése is folyamatban van. Úgyhogy mind a két szervezet átlátta ennek a lehetőségét, és hát úgy gondolják a elnökség tagjai, hogy ebből egy sikeres programsorozat, együttműködés valósulhat meg mindegyik szervezet javára.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk, sok erőt és áldást a munkájukhoz, és külön köszönjük, hogy beszélgetettünk a Kárpátaljai Szövetségnek a 39. közgyűlésről, és tényleg az elmúlt sok évtizedes munkájáról.
3: Én is köszönöm a lehetőséget a Kárpátaljai Szövetség elnöksége nevében. Sok sikert kívánok önöknek is!
1: Az elmúlt percekben dr. Dubka Györgyöt, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagját hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Fontos közleményt adott ki a Gondos Óra program üzemeltetésével kapcsolatban a minisztérium, amely megerősítette, hogy a szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik, és elérhető a felhasználók számára. Bár a korábbi működéssel összefüggésben szabálytalanságok miatt feljelentés és hatósági vizsgálat is indult, a hivatalos tájékoztatás szerint az év végéig biztosított a rendszer fennakadásmentes üzemeltetése. A felhasználóknak érdemes fokozottan óvatosnak lenniük azzal a csalás sorozattal is, amely során hamis, tartozást követelő e-mailekkel próbálnak pénzt vagy banki adatokat kicsalni. A Gondos Óra ugyanis államilag biztosított, teljesen díjmentes szolgáltatás. A szakemberek arra is emlékeztetnek, hogy a készüléket fontos rendszeresen 2-3 naponta tölteni, és a nap folyamán folyamatosan viselni a biztonság érdekében. Rendkívüli parlamenti ülést tartanak hétfőn reggel 9 órától, amelyen több képviselő, köztük Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is dönthetnek. A Tisza frakció kezdeményezésére összehívott ülésen terítékre kerül Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügye is, valamint határoznak az új legfőbb ügyész személyéről. Magyar Péter korábban közölte, hogy kéri saját mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését, míg az ügyészségi indítványok lopás, hűtlenkezelés, illetve vesztegetés elfogadása miatt érkeztek. A napirenden szereplő legfőbb ügyész megválasztásával kapcsolatban a Tisza frakció korábban jelezte, hogy nem támogatja az államfő által javasolt Szatmári Zoltánt. Egyhangulag elfogadott határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihari közgyűlés pénteki debreceni ülésén. A Pajna Zoltán elnök által előterjesztett dokumentum szerint a területi középszint nélkülözhetetlen a térségi fejlesztések koordinálásában, a helyi érdekek képviseletében és az uniós források hatékony felhasználásában. A testület támogatásáról biztosította a megyei önkormányzatok országos szövetségének szakmai állásfoglalását, amely arra figyelmeztet, hogy erős területi szint nélkül Magyarország versenyképessége csorbulhat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a megyei önkormányzatok nem felesleges adminisztratív szintek, hanem a területi kormányzás alapvető funkcióját látják el. Négy napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Bővült a nemzetközi turizmus az első fél évben az ENSZ turisztikai világszervezetének legfrissebb jelentése szerint. A közel-keleti konfliktus a magas olajárak és az inflációs nyomás ellenére mintegy 690 millióan utaztak külföldre. Ez 4,1%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, bár a globális ütem lassult. Afrika és Európa jelentős növekedést mutatott, míg a Közel-Keleten 22%-os volt a visszaesés. A szakemberek az egész évre vonatkozó globális növekedési előrejelzésüket 1-2%-ra mérsékelték. Figyelmeztetést adott ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabecs önkormányzata, miután két nagytestű medvét észleltek a térségben péntek éjjel. A határrendészeti hőkamerás szolgálat a Tiszabecs-Uszka és Botpalát közötti mezőgazdasági területen kapta lencse végre az állatokat. A helyi vezetők arra kérik a lakosságot, hogy legyenek rendkívül óvatosak és körültekintőek a környéken. Szakemberek szerint a Magyarországra tévedő példányok leggyakrabban Romániából vagy Szlovákiából érkeznek, ahol jelentős barna medve populáció él. Az országban időnként felbukkanó egyedek azonban ritkán telepednek meg tartósan hazánk területén.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Szuperszum Hálladíjjal köszönték meg Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziuma igazgatóhelyettesének munkáját. A történelem magyar szakos tanár olyan honismereti média és fotószakkört indított, ahol diákjaival közösen audiovizuális emlékgyűjtésbe kezdtek hiteles szemtanú beszámolói alapján. A díjról, pályaválasztásról és a szakkörről beszélgettünk vele részletesen. A riporter Kisnéveres Viktória.
2: Beszélgetésünk elején szeretettel gratulálok ehhez az elismeréshez.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: És arra szeretném kérni, hogy először erről a díjról néhány mondatban szóljunk, hogy mit is takar ez pontosan, és hogy hogyan idézi vissza a tanévnyitó alkalmat, amikor megkapta ezt az elismerést.
3: A Szuperszum Alapítvány háladíjáról van szó, amiről nagyon őszintén megmondom, hogy nem sok mindent tudtam korábban, úgyhogy valóban nagyon nagy meglepetés volt, amikor a kuratórium minden tagja megjelent a tanévnyitó ünnepségünkön, és elmondták, hogy létezik egy ilyen díj, és mind nagyon sok, tehát szülők, tanítványok terjesztenek fel kollégákat, ha jól emlékszem, 67 felterjesztés volt ebben az évben is, és fel sem merült bennem a gondolat, hogy ez most rám vonatkozik, amiért itt vannak, úgyhogy valóban nagyon-nagyon nagy meglepetés volt, hogy ebben az évben két pedagógus kapta a díjat, és az egyik én lehettem. Úgyhogy ez egy nagyon megtisztelő és nagyon kellemesen meglepő dolog volt a számomra, nagyon jó leső érzés volt, hogy eljött a kuratórium minden tagja, egy nagyon szép plakettet kaptam, egy nagyon szép oklevelet, virágcsokrot, és nem én, hanem az iskola, pontosabban hát az a csapat, akikkel én ezt elértem, hogy ilyen megtiszteltetésben részesülhetek, kap 500.000 forintot egy projektre, amit majd közösen kitalálunk, hogy mi is legyen ez, és amit majd közösen meg tudunk itt valósítani.
2: Ugye ezt a díjat a jelölők az értékmentő és értékteremtő oktatási nevelési munkájáért adományozták önnek, hiszen különleges honismereti szakkört indított az idei tanévben is, de természetesen ugye ennek már azért komolyabb múltja van, erről is szólunk. Itt a későbbiekben, és talán ez is az egyik olyan érzés, amely erre a pedagógusi pályára hívta is, hogyha szólhatunk most arról, akkor egy picit visszaidézve a múltat kérném meg, hogy a pedagógusi pályára való elhívásáról szóljon nekünk.
3: Köszönöm szépen, nagyon szívesen mesélek erről. Tehát én az a pedagógus vagyok, aki világéletében tanár szeretett volna lenni. De ez olyannyira komoly elhivatottság volt, hogy hát ezért meg is kellett harcolnom, hiszen a szüleim a legjobb szándékkal

0: került. Úgyhogy én Budapesten végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom történelem szakos tanárként és összehasonlító irodalom szakos előadóként. Az egyetemen annyira megtetszett nekem ez a terület is, hogy ezt a szakot is elvégeztem.
1: Még mielőtt itt tovább mennénk az időben, ugye el is hangzott, hogy a Földes Ferenc Gimnázium tanulója, diákja volt ön is. Visszaidézhetjük azokat az éveket is, bizonyára itt a szívében ez minden nap, vagy gyakran felidéződnek azok az évek.
0: Hogyne, hát igazi szívvel, lélekkel teli földesista vagyok, és hát büszkén mondhatjuk el, igazgató úr is mindig elmondja minden szülői értekezleten, hogy jelenleg a földes teljes vezetősége valaha földes diák volt, de a földes nekem hát olyan, mintha az otthonom lenne valóban, és az, hogy pedagógus lettem, az azért azoknak a tanároknak is köszönhető, akik itt tanítottak. De ha már iskolát említünk, akkor hagyd mondjam azt, és hagyd nevezek néven is néhány olyan pedagógust, aki azért erre a pályára ösztönzött, és az első az nem földeshez kapcsolódik, hanem még az általános iskolához. Ez Diósgyőrben, a papírgyárnál a Sas utcai egy icike-picike általános iskola, én oda jártam. Hát aki oda járt, azok a diákok, azok mindig nagy nosztalgiával emlékeznek erre az időszakra, és sajnos már elhunyt, de volt egy Kuti Éva nevű tanárnő, aki hát olyan pedagógus volt, amilyen a nagykönyvben meg van írva, és akárkit is tanított, mindig nagyon nagy szeretettel emlékezik. Rá. Nem magyar történelem szakos volt, hanem ő a természettudományokhoz kapcsolódott sokkal jobban. Ennek ellenére az egyénisége olyan volt, ami meghatározó példaképnek tekinthető. Aztán itt a földesben, hát nem csúnya dolog, ha néven nevezek néhány kollégát, vagy hát akkori tanáromat, hiszen nincs olyan, akit ne tiszteltünk vagy szerettünk volna, de sajnos szintén elhunyt már az osztályfőnökünk Dusza Árpád. Róla egyébként azóta már versenyt is elneveztek itt a földesben, országos verseny. Ő az informatikának volt a meghatározó tanára, nekem osztályfőnököm, tehát itt főleg mint osztályfőnök példaértékű számomra. Magyart Tóth Bertalanné tanárnő tanította, a történelmet pedig Barna István tanár úr, aki egyébként előttem igazgatóhelyettes is volt, tehát a stafétát így is átvettem tőle. Mind a ketten nagyon, nagyon nagy tudásúak voltak, hihetetlen muníciót tudtak adni ehhez a pályához. De én nagyon nehezen döntöttem el, hogy földrajzbiológia vagy magyar történelem szakos tanárnak menjek, mert mind a négyet nagyon-nagyon szerettem, egész jól is ment. Kormos Vilmos tanár úr és Szegedi Győző tanár úr volt ez a két tanár, és valójában azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar történelem szakos tanáraim voltak egy kicsit határozottabbak, és úgy kerültem erre a pályára, és a földrajz és a biológia megmaradt hobbinak.
1: És így a tantárgyak után, hogyha a pedagógusi pályának azokról az értékeiről szólna, amely meghatározó volt már ekkor is, amit ugye példaként követve ön is beépítette a későbbi munkásságába.
0: Amit mindenképpen ki szeretnék emelni, az a fajta kultúra átadás, ami a magyarral és a történelemmel is, de egyébként minden tantárgyal mondhatnám, hogy összefügg. Ez olyan magas szintű volt itt. Tehát amikor én a földesbe jártam, az ugye nagyon régen volt, de akkor még nem volt divat, sőt egyáltalán nem is, inkább titkolták azt, hogy mi az, hogy erdélyi irodalom például. Mi már akkor tanultunk erről. Az a fajta kultúra, amiért az irodalom, a magyar nyelv jelentett, az nagyon-nagyon komoly alapot adott itt a Földes Ferenc Gimnáziumban, és hát a történelmi tudás is ilyen volt. Barna tanár úrtól pedig a honismeretnek a szeretetét, azt, hogy a megyénkről, a városunkról, a megyénkről mennyi mindent lehet tudni, és micsoda csoda ez a régió, amiben mi élünk, hát ennek az alapját mindenképpen ő adta meg. Tehát a Kuti tanárnő az általános iskolában pedig azt, ahogy a gyerekekhez szólni kell, a gyerekek szeretetét, a gyerekek tiszteletét, talán azt leginkább tőle tanultam meg annak idején.
1: És mielőtt itt napjainkra áttérnénk, hadd utaljak vissza egy korábbi kérdésre, és ugye itt az ELTE éveit, illetve azokat a tanulmányi területeket hallhattuk korábban, amely még folytatódott az ön életében.
0: Hát ugye az Eötvös Loránd Tudományegyetem, hát abszolút fénykorának érzem azt, amikor én ott tanultam, tehát akik engem tanítottak, hát nagyon nagy büszkeség említeni őket, a későbbi Antal kormánynak nem egy tagja lett, tehát nem akármilyen rendszerváltó tanárok voltak ők annak idején, tehát egyrészt ez egy nagyon különleges szellemi műhely volt, amit az ELTE jelentett. Hát azután pedig nyilván, ahogy nagyon sok pedagógus kolléga az országban,

0: Én is rengeteg tanfolyamot elvégeztem, szakvizsgát tettem, és így aztán évről évre mindig jött valami újabb kihívás, amit egyrészt úgy éreztem, hogy a pályámhoz szükséges is, hogy elvégezzek. Másrészt meg én még a pályám legelején egyébként nem a Földesben kezdtem tanítani, hanem a Baross szakközépiskolában, amit akkor még csak egyes ipari szakközépiskolának hívtak, és az egy nagyon jó tanulóiskola volt, hogy milyennek kell lenni, vagy milyen is az, amikor hát egy 23 éves fiatal lány bekerül egy olyan iskolába, ahol 18 éves vasutas és autószerelő fiúk tanulnak, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy azóta is nagyon jó a kapcsolat, és hát remélem nem csináltam rosszat, de nem egy vasutasnak tanuló, meg autószerelő fiúból lett magyar szakos tanár, tehát az én hatásomra. Úgyhogy ez egy nagyon jó és nagyon szép emlékeim vannak abból az iskolából is, és utána pedig néhány évig Borsod-Abaúj-Zemplén megyének én lettem a magyaros szaktanácsadója, de ez olyan régen volt, hogy akkor az információkat mi vittük, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az internet világa előtti időszakról van szó, de ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert ekkor ismertem meg a megyének a pedagógusait. Tehát ugye én nagyon sok felé jártam, busszal, vonattal, a megyét is sokkal jobban megismertem, mint korábban ismertem volna, és hát rengeteg szellemi műhellyel találkoztam. Nagyon sok kollégát ismertem meg, és egészen megdöbbentő volt az, hogy mennyire elhivatott pedagógusok vannak ebben a megyében. És azt kell, hogy mondjam, hogy most, amikor szakértőként minősíteni járok, tanácsot adni, vagy akár tanfelügyelni is, akkor is azt látom, hogy a megyében, a régióban fantasztikus az elhivatottság, ami a pedagógusokat jellemzi. A Földes Ferenc gimnáziumban egy bő 2 évtizeddel ezelőtt létrejött egy olyan iskola, amit úgy hívnak, mai napig is működik, hogy digitális középiskola, ami a felnőtt képzésnek a nagyon rugalmas és nagyon népszerű oktatási formája, és azt kell, hogy mondjam, amikor létrejött, akkor az volt az elsődleges cél, hogy a nehezebb sorsú, a tanulmányaikat valamiért abba hagyni kényszerülő felnőttek újra lehetőséget kapjanak, akár munka mellett is nagyon rugalmas módon, hogy tanulni tudjanak, érettségi bizonyítványt szerezhessenek. És ebben a rendszerben online, digitális módon történik az oktatás, ami ma már mindenki számára a világ legtermészetesebb dolga, de amikor ezt mi itt megalapítottuk, akkor ez még egyáltalán nem volt így, még a törvény sem szabályozta a digitális oktatást, tehát igazából a mi iskolánkhoz, ehhez a felnőtt képzéshez alakították akkor is ezt a törvényi hátteret is, és hát nagyon sok felnőtt szerzett azóta ebben az iskolában a mai napig érettségi bizonyítványt, egyre többen tanulnak is tovább, és nagyon-nagyon becsülik azt az érettségit, amit a munka mellett meg tudtak szerezni. Nagyon szép pillanatokat élhettünk közösen meg itt az évek során velük is.
1: És ugye itt a tanévekben sok-sok diák tanulmányait már hosszú évek óta kíséri, hogyha folytathatjuk a beszélgetést innen.
0: Természetesen, hát én tényleg nagyon régen, 1995-től vagyok a Földes Ferenc gimnázium tanára, és 25 éve vagyok igazgató helyettes, tehát azért ez tulajdonképpen egy ilyen jubileum is lehetne idén, tehát valóban hát sok ezer diák érettségizett itt a Földes Ferenc gimnáziumban azóta, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés, és ezt a szakkört, amit pedig, hát vagy műhelynek is szoktuk nevezni, aminek az értékőző, értékteremtő munkájáért ezt a a díjat én kaptam, az is több év, vagy bő másfél, lassan 2 évtizeddel nyúlik már vissza, ennek a létrejötte, és itt meg kell említenem dr. Szabó Istvánné tanárnő és Jobbágy László tanárúr nevét, valamint Erdődi István tanárúr, itt mindannyian hárman már nyugdíjasok, de annak idején együtt kezdtük ezt a fajta tevékenységet, ezt az audiovizuális emlékgyűjtést, illetve a fotó és a természet ismeret, valamint a honismerete tevékenységét. Aztán az évek során ezt én a szakkörben egy kicsit még tovább fejlesztettem, és a mai napig is hát az egyik legkedvesebb tevékenységeim közé tartozik.
1: És a sok érdeklődő diáknak is, akkor picit részletesebben, ha most szólhatunk erről a szakkörről, akkor mi ebben az időszakban, ha 20 évre visszagondolhatunk, csak nem 20 évről beszélhetünk, ahogy hallhattuk, amiket megismertek a gyermekek, amit itt kaptak ezen foglalkozásokból, és ugye gondolatokat ébresztett bennük.
0: A tevékenységünknek több területe van. Az egyik ilyen tevékenység ez a bizonyos értékmentés, értékőrzés. Ez egyrészt abban nyilvánul meg, hogy mi a gyerekekkel, keresünk olyan szakmákat, amelyek hát lassan kihalnak. És ezeket a szakmákat feltérképezzük, felkutatjuk amíg ezeket a szakmákat művelőket, és hát ezekről fotós, filmes, írott anyagok készülnek. Ilyen volt például az egyik legszebb Halász Lászlóval Bükkszentkereszten, az utolsó bükki mészégetővel történt beszélgetésünk, egy nagy interjú kerekedett ebből. Laci bácsi valami hihetetlen szakma szeretettel mesélt arról, hogy hát már az apukája is, nagyapja is ezzel a mesterséggel foglalkozott, a mészégetéssel, mit jelentett ez a bükkben, milyen életformát jelentett ez az emberek számára, milyen megélhetést biztosított annak idején, és mi volt az oka annak, hogy ez a szakma folyamatosan, hát szépen lassan eltűnt. A gyerekek olyan szakma szeretettel ismerkedtek meg, olyan emberi magatartással ismerkedtek meg, azon kívül, hogy hát szakifejezésekkel megmutatta nekünk a még az ő udvarában meglévő kemencét, de nagyon-nagyon sok érdekes dolgot láttunk. Aztán volt itt egy csipkeverő bácsi, Dani bácsi, aki ráadásul földesista volt, hát olyan érdekes, hogy a csipkeverés ugye egy férfi ember űzze, de hát Dani bácsit megismerve nem csodálkoztunk semmin sem, egyébként fafaragó is volt, és hát hihetetlen lendülettel mutatta meg a gyerekeknek és mesélt például erről a tevékenységéről. De fafaragókkal, a hímzőkkel, csuhébáb készítővel is találkoztak a gyerekek, és minden évben a Magyar Kultúra napján én egy rendezvénysorozatot szervezek itt a Földes Ferenc gimnáziumban, és az iskolában mindig kipróbálhatják magukat a gyerekek. Tehát itt például most mi a könyvtárban vagyunk, és az egyik könyvtárosunk Márta Elzit, a tanárnő, egy kerámikus. Emellett, és ő például mindig megmutatja a gyerekeknek ezt a tevékenységet, maguk is készíthetnek különböző kerámiákat, amiket aztán tanárnő kiéget. És nagyon jó a kapcsolatunk a Fügedi Márta Népművészeti Egyesülettel is, onnan is minden évben jönnek mesterek, akik bemutatják a tevékenységüket, de van olyan kolléganőm, aki remek, és tényleg nagyon magas színvonalon fűz gyöngyöt, azt is kipróbálják a gyerekek, és nagyon aranyos dolog, amikor ott ülnek a nagy asztalok körül fiúk, lányok vegyesen, és akkor kokárdát fűznek januárban, ugye a Magyar Kultúra napján, hogy majd márciusban azt hordhatják. Tehát ez az egyik tevékenységünk, amikor ilyen régi mesterségekkel találkozunk, még ezt nagyon hosszan tudnék sorolni, ilyen rengeteg ilyennel. Egyet még kiemelnék, közben eszembe jutott, hogy például voltunk Lépás után, és ott pedig a szívós házaspár tehenészetét néztük meg, ahol régi magyar fajta teheneket tartanak ők, és annak a gondozásával a szinte gyönyörű alpesi tájnak számító Répás után kint voltunk, és az egyik földesdiák, aki azóta most már állatorvosnak tanul, ő ott dolgozott náluk, és ő mutatta meg a tehénfejéstől kezdve a tehenek gondozását, a legkülönbözőbb régi magyar fajtáknak a tulajdonságait, tehát ez is egy nagyon izgalmas, érdekes dolog. A másik tevékenységünk az a bizonyos audiovizuális emlékgyűjtés, amikor idősebb emberekkel beszélgetünk, akár életút interjút készítve, akár pedig valamilyen egy-egy témára fűzve fel az ő interjújukat. Például hát most lesz ugye a nagy évfordulója az 56-os eseményeknek, de az előző években több olyan interjú készült, ami volt földes diákokkal, akik 56-ban voltak például itt a földesben diákok, és elmesélték, Juga Péternek hívták az akkori szakkörösömet, a nagypapája például elmesélte, hogy milyen volt itt földesistának lenni 56 októberében. De készítettünk egy másik diák dédnagymamájával egy csodálatos interjút, minden évben levetítjük a gyerekeknek az emléknap alkalmával, akit Málenki robotra vittek el, és hihetetlen szépséggel, de rendkívül megrendítően mesélt arról, hogy ő 17 éves lányként Tímárból úgy vitték el a ma sajnos sokat emlegetett Donbászba, hogy nem tudták a szülei éveken keresztül, hogy mi is történt vele. És akkor az a ugye, kortárs gyerekek hallgatják nagyon megrendülve, és kérdezkedték a nénit arról, hogy mi mindent élt át. Tehát ez egy csodálatosan szép interjú volt, megrendítő történetekkel, de hál' Istennek a néni hazatért. Egy gyönyörű jelenet volt, ahogy az édesanyjával újra tudott találkozni, és hát abban az öregek otthonában, ahol őt meginterjú voltuk, nagyon érdekes volt a gyerekek reakcióját is figyelni. De volt egy nagyon izgalmas és nagyon különleges kuriózum interjúnk, amikor egy 100 éves bácsival, aki akkor azóta sajnos már meghalt, de akkor hihetetlen szellemi és fizikai frissességgel mesélt arról, hogy ő 1916-ban született, tehát ez jó pár évvel ezelőtti interjúnk, és két éves korától, tehát 1918-tól, amikor a románok el akarták vinni a kutyáját, onnantól mesélte a világháború történetét, a két világháború között, itt a Rákosi korszakot, a Kádár korszakot, és hát ezek fantasztikus élmények, hiszen a gyerekek számára, amit történelem órán megtanulnak, emberközelibbé válnak ezek a történetek. Tehát nagyon-nagyon érdekes ez. Volt egy interjú alanyunk, aki arról mesélt, hogy ő ott volt, amikor a bécsi döntések következtében újra magyarul lehetett a Kassai Szent Erzsébet-dombban elénekelni a himnuszt. Tehát ezek olyan szép és megrendítő történetek, amivel a gyerekek egyébként nem biztos, hogy találkoznak. És volt például egy olyan, az különleges történet volt, egy bácsi, aki szovjet hadifogságban volt, amikor hazajött, se a feleségének, se a gyerekeinek soha nem volt hajlandó mesélni róla. De az unokája kedvéért mesélt. És ez az egész család számára megrendítően szép történet volt, hiszen sem a felesége, sem a fia nem tudta azt, amit most az unoka kedvéért elmesélt arról, hogy milyen élmény volt. Hát idézőjelbe téve élmény, milyen borzalmakon keresztül ment át a hadifogságban. De olyan is volt, amikor egy tanyasi fiú felnőttként, ugye idősebb ember, arról mesélt, hogy neki milyen élmény volt az, amikor bekerült Miskolcra és először látott folyóvizes csapot, és akkor ezt az élményt, ami a mai gyerekek számára hát felfoghatatlan, arról tudott mesélni. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen interjú készült, egyik izgalmasabb volt, mint a másik, és a gyerekek számára emberközelivé vált a történelem.
2: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk!

0: idősen sírást hallani.
1: Repeta.
2: Repeta. Repeta.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
2: Repeta.
3: Kedves hallgatóink, Super Sum Hella díjjal köszönték meg Kovácsné Szeppel Feld Erzsébet, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziuma igazgatóhelyettesének munkáját, a díjról és a pályaválasztásról, valamint az általa elindított média és fotószakkörről beszélgetünk vele a folytatásban is. A riporter továbbra is Kisnéveres Viktória.
4: Korábban, ahogy hallhattuk, csak nem 20 évvel ezelőtt különleges honismereti szakkört indított. Ennek már részleteiről hallhattunk az imintiekben, de még azért van miről mesélni.
5: Tehát a tevékenységeink között szerepel, ugye mi honismereti média és fotószakkör vagyunk. Hát a média ugye megjelent már az audiovizuális emlékgyűjtésben a régi kihalófélben lévő szakmáknál is, de a honismeretről még kevesebb szó esett. Ez is nagyon fontos számunkra, és a fotózás úgy jelenik meg, hogy egyrészt ezeket a tevékenységünket fotókkal is nyomon követjük és dokumentáljuk, de természetfotósok is a gyerekek közül többen. És hát amit mi nagyon fontosnak tartunk, és itt szintén ugyanazokat a kollégákat kell említenem, akikkel az audiovizuális emlékgyűjtést elkezdtük. Számunkra nagyon fontos volt az, hogy a gyerekeket megismertessük a szűkebb és tágabb régiónkkal. Éppen ezért a szakkörösökkel mi minden évben járjuk egy ilyen sétaprogramban Miskolc különböző területeit, azon kívül pedig a megye különböző területeit és a régióit is. Régebben még ezt egy kicsit bővíteni is tudtuk még nagyobb körben. És itt csak a legutóbbi példákat említeném. Tehát például ezeket a sétaprogramokat mindig egy-egy város részre fűzzük fel. Tehát bejártuk a gyerekekkel például az Avast, az avasi pincesort, az avasi temetőt, az avasi templomot, ugye a református műemléktemplomot, az avasi kilátót. De voltunk itt a Deszka templom környékén is, a Tetenvárnak megnéztük a jellegzetességeit, a hősök temetőjétől, a gyönyörű tájon keresztül az egészen, hát Miskolc szégyenfoltjának tekinthető részekig. És ilyen voltunk legutóbb a Csanyikban. És ott úgy kirándultunk, hogy a Cserkész Parkból indultunk, elmentünk a Kecskelyukig, és akkor onnan fel a Vadas Parkkal, ahol pedig állatfotózással foglalkoztak a gyerekek, de minden egyes városrésznek a történetét, a kultúrtörténetét, a néprajzát, a mondavilágát, a földrajzi érdekességeit is én ilyenkor elmesélem a gyerekeknek, illetve hát, ha több kollégával megyünk, ugye akkor ezt beosztjuk egymás között. Tehát nem csak azt ismerik meg, amit éppen látnak, hanem annak a múltját is, és valóban nagyon széleskörű jellemzőit is. Amikor a megyében járunk, akkor is mindig felfűzzük valamilyen témára, tehát tavaly például az Andrásiak nyomába eredtünk, és akkor nagyon sok felé jártunk, még a határon túl is voltunk. A kettő közötti sétaprogramként pont most nyár elején úgy mentünk, hogy Lilafüredet és Bükszentkeresztet ismertük meg, és az üvegkuták nyomába eredtünk, de természetesen a Limpiászi keresztig is elsétáltunk, a Mária sétányon is voltunk, tehát ilyenkor természet közeli dolgokat, a természeti érdekességeket is megnézzük, ugye emlegettem ezt a bizonyos földrajzbiológia szakot, tehát ez is megjelenik egy kicsit itt, de az üvegkuták nyomában azért nagyon sok mindent megnéztünk Bükszentkereszten. És volt például két évvel ezelőtt Gömörország, és akkor Tompa Mihály nyomába eredtünk, és a Gömörséget jártuk be, de oly módon, hogy nem csak Kelemérem voltunk Tompa nyomába, hanem elmentünk a határon túlra Hanvába, ahol megkoszorúztuk a sírját is, de elmentünk Jósvafőre, ahol volt olyan gyerek, aki akkor látott először szalamandrát. Tehát ezek ilyen érdekes és izgalmas dolgok, amiknek a nyomában eredünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel a honismerettel, az ilyen utazásokkal való tehetséggondozás, azt gondolom, hogy ez igazi klasszikus komplex tehetséggondozás. És ez nem csak azt jelenti, hogy én beszélek, a gyerekek meghallgatnak, hanem nyilván a gyerekek is felkészülnek, és utána pedig a minden évben megjelenő évkönyvünk számára hát ilyen úti beszámolót is készítenek. Úgyhogy az évkönyvben ez a több mint 1000 kép, ami minden évben ott van az évkönyvben, ugye mindig az aktuális programokról, tehetségekről, tehetséggondozó programokról, azt is a szakkörösök készítik. Tehát ez egy másik tevékenység, hogy az iskola tehetségeinek és tehetséggondozó programjainak a nyomon követése és dokumentálása is a szakkörösök feladata.
4: Úgy gondolom, hogy még magáról a szakkörről is nagyon hosszasan tudnánk beszélni. Ugye itt nem csak visszaidézve az elmúlt éveket, hanem arról is szólva, hogy ez mennyire fontos olyan tekintetben is, és ugye, ahogy hallhattuk, hogy ez is a célja, hogy értékmentés is legyen a további generációknak átadva azt a tudást, azokat a megtapasztalásokat, azokat a megéléseket, amiket itt hallanak a fiatalok, és ez vajon így a visszajelzés alapján mit gondol, hogy mennyire van hatással az ő életükre, vagy mennyire befolyásolhatja a látásmódjukat?
5: Azt gondolom, hogy mindenképpen nagy hatással van. Hát elég hosszú idő eltelt, úgyhogy már van visszajelzés ugye a felnőtt egykori szakkörösöktől is, hogy egyrészt nagyon szerették, másrészt meg egészen másképpen tekintenek nagyon sok dologra. Ők visszajárnak, akár a saját pályájukba is beépítették ezeket az értékeket és megtanult dolgokat, de azt gondolom, hogy a legfontosabb talán a szemlélet, amit ad. Tehát az, hogy a megyénk, a városunk milyen értékes, a megyénkben mennyi érték van, hogy egy szakma milyen fontos lehet, hogy egy idős embernek az emlékei azok, hogyha nem hallgatjuk meg őket, akkor örökre eltűnnek. Tehát ez a szemlélet azt gondolom, hogy mindegyikükben ott van is, és megmaradt. És ami a másik dolog, hogy ez a szakkör, ez ugye a földes az 8-6 5 és 4 évfolyamos gimnázium, tehát a 5-től a 12. évfolyamig minden osztály, vagy nem is minden osztályból, de minden évfolyamról vannak diákok. Tehát heterogén az összetételünk, de ez nagyon a tehetséggondozásban, különösen ebben a komplex tehetséggondozásban, amiben én nagyon hiszek, ez nagyon-nagyon jó, mert a gyerekek nem tőlem tanulnak csak, meg nem a kollégáimtól tanulnak, hanem egymástól, és ez rendkívül hiteles. Tehát amikor a pár éve szakkörös diák a szárnyai alá veszi a kisebbeket, az nagyon nagy segítséget jelent, és ez a kortárs mentorság, ez a mi szakkörünkben olyan természetes folyamat. Tehát aki leérettségizett, azok közül is sokan visszatérnek. Egy-egy kirándulásra nyugodtan becsatlakozhatnak. Van egy közös Facebook csoportunk, ahol ott vannak azok is, akik évekkel ezelőtt voltak szakkörösök. Ha van valami meghirdetett játékunk, mert sokat játszunk is, versenyünk, arra ők is ugyanúgy benevezhetnek, ők is eljöhetnek. Úgyhogy ilyen szempontból ez a kortárs mentori tevékenység, ez egy nagyon-nagyon sikeres terület ennek a szakkörnek, azt gondolom.
4: Néhány perc maradt mostani műsoridőnkből, így majd egy következő beszélgetés keretében ugye részletesebben a történelem, a magyar nyelv és irodalom oktatásával kapcsolatban is beszélgetünk lehetőség szerint. Az igazgató helyettesi feladatkörről is szóljunk, hiszen ahogy hallhattuk is, 25 éve igazgató helyettes Erzsébet. Ezt a negyed évszázadot hogyan jellemezni?
5: Nagyon-nagyon sok szépséggel teli időszak volt, aztán ezt így 25 év távlatából mondom, a napok során azért biztos, hogy nem minden alkalommal lennék ilyen nagyon lelkes, mert azért nagyon sok olyan feladat is van, ami nem annyira értékteremtő vagy kreatív, hanem hát egyszerűen a mindennapok része is természetesen meg kell csinálni, de hát azért én nekem, én vagyok a nevelési igazgatóhelyettes, ami azért nem csak abból áll, de nyilván nagyon fontos része, hogy a gyerekekkel nagyon szoros a kapcsolat, hanem abból is, hogy az én területem a pályázatok, a tehetséggondozásnak bizonyos területei, azon kívül az egyik legkedvesebb területem, az már az előbb emlegetett évkönyvnek a minden évben megjelentetése. Ezt én találtam ki annak idején, nem az, hogy évkönyv van a világon, hiszen az millió helyen van, a földesben is voltak korábban, de mindig ilyen összefoglaló évkönyvek valamilyen apropóból, és ahogy én helyettes lettem, akkor a amerikai, idézőjelben téve amerikai mintára, mert aztán nagyon a saját képünkre formáltuk, azt találtam ki, hogy legyen minden évben olyan évkönyv, ahol benne vannak a végzősök. És aztán ez a olyan 80 oldalas évkönyv mára már olyan 250 oldalassá vált az évek során, és valóban itt a gyerekek, elsősorban ugye ez a végzősök 4-5-6, most már 8 évéről fog majd szólni, vagy szól, ott vannak a tablóképeik, ott vannak az élményeik, az emlékeik, de minden évben benne van márciustól márciusig, mert ez ugye áprilisban jelenik meg ez az évkönyv, hogy mi történt a földesben. Van eseménynaptárunk, mindig van egy öreg diák, akit felkérünk, hogy emlékezzen vissza és köszöntse a jelenlegi földesistákat. Mindig ott van a diák önkormányzat beszámolója arról, hogy mi történt abban az évben. A sok kirándulásról élménybeszámoló, ami történt, a sok tehetséggondozó programról, a külföldi kapcsolatainkról, és hát ott vannak a versenyeredményeink is szépen táblázatba szedve, ami azt gondolom, hogy hát azért elég látványos és elég szép. Úgyhogy ez egy olyan tevékenységem a helyettesi munkám során, ami az örömtevékenységek közé tartozik, de soha nincs vége, hiszen ahogy megjelenik az egyik évkönyv, már gondolatban, meg fejben már szerkesztődik a következő, de ahogy mondtam, ezeket az évkönyveket a gyerekek írják, a gyerekek fotói vannak benne, amit készítenek, tehát a szakköröm dokumentációja, és a borítót is minden évben egy földesista tervezi. Tehát ez egy valódi, azt gondolom, hogy ez is egy igazi értékteremtés, ami ilyen módon a mi életünket dokumentálja. A másik terület, amit nagyon-nagyon szeretek, hát nyilván a nemzeti ünnepek megszervezése, de természetesen ezek a magyar és a történelem munkaközösségnek hihetetlen munkája és csodálatos kreativitása van benne, de ennek a koordinálása főleg az én feladatom, és hát az a nagyon-nagyon sok egyéb konferencianap, különböző tehetséggondozó programoknak szintén a koordinálása, és hát a legkedvesebb ezek közül az a bizonyos kulturális nap, ami hát egy, azt gondolom, hogy egy igazi tehetségcsoda, amit mi minden évben megszervezünk. Hát évről évre bővül olyan 40 kategória, amiben a gyerekek indulhatnak, de ha kitalálnak valami újat, azt mindig belevesszük. Ez tudományos és művészeti terület, ahol minden évben a Magyar Kultúra napján hirdetjük meg, hogy milyen témákban lehet jelentkezni, és aztán márciusban van a maga a kulturális nap, ahol a gyerekek tudományos előadásokkal és hát művészeti produkciókkal mutathatják meg az egyéb területen a tehetségüket. Tehát számtalan matematikusunk zenél, nagyon szívesen mutatnak be színpadi előadásokat, nagyon sok szavalunk van, énekesünk, csodálatos zenészeink. És ilyenkor azok a gyerekek, akiket lehet, hogy az egyik kolléga csak matematika órán, vagy fizikán, vagy én magyar, vagy történelem órán látok, rácsodálkozunk, hogy hoppá, hát ez verset ír, és milyen jót, hogy hoppá, hát ez csodálatosan zenél, vagy milyen nagyszerűen táncol. És még sorolhatnám, úgyhogy ez egy gyönyörű tehetség arzenál, amikor ilyenkor a gyerekeknek az egyéb oldalait is megismerjük, mindig diák és tanár zsűrik értékelik ezeket a produkciókat. Az osztályok között vérre menő pontverseny van, hiszen egyrészt presztízs, tehát nagyon nagy dolognak számít megnyerni a kulturális napot. Hát egy évek óta nem emelt pénzösszeget is kapnak, körülbelül egy fagylaltozás egy osztálynak, tehát nem az a cél, meg egy szabad napot, ami nyilván nagy dolog, de ezt a szabad napot természetesen az osztálynak közösen kell valahol más út, nem az iskolában eltölteni. Tehát elsősorban a presztízsről szól ez, és a gyönyörű kifutása még ennek a történetnek az, hogy akik aranyminősítést kaptak, ők pedig ezzel jogot szereztek arra, hogy a minden évben megrendezésre kerülő földes esten a Miskolci Nemzeti Színházban felléphessenek. És hát ha valami nagy büszkeség, az, hogy egyrészt ezt minden évben nagyon magas színvonalon meg tudjuk rendezni, megint csak hatalmas hála a magyar szakos kollégáknak, akik azért a rendezést évről évre vállalják, és valamilyen témában mindig felfűzik ezt a történetet, és hát olyan nagyon jó érzés az, hogy a gyerekek ebből is presztízs kérdést csinálnak, hogy szerepelhessenek a földesesten, és itt a földesesten a természetesen a kedves szülők, rokonok és hát Miskolc nyilvánossága előtt megmutathatják a földesisták, hogy milyen tehetségesek.
4: Ugye most a Szuperszum Hála díj kapcsán beszélgetünk elsősorban, és ugye ezt a díjat olyan személyek kaphatják meg, akik sokat tesznek a szülő-gyermek pedagógus hármas tökéletes működéséért, vagy ugye az erre való törekvés megmutatkozik a munkájukban. Még hogyha mostani beszélgetésünk végén néhány gondolatot azzal kapcsolatban így egy tanév elején szívünkre helyezne, hogy egy középiskolás korú gyermek számára, vagy bármilyen korú gyermek számára mennyire fontos, hogy ez a hármas valóban jól működjön?
5: Azt gondolom, hogy nagyon. Nagyon fontos, és ez nekünk mindig is elvünk volt, és hitvallásunk, hogy csak akkor tudunk igazán jól működni itt a földesben is, hogyha egy irányba haladunk. Tehát, hogyha a szülők és a diákok és mi is ugyanazt az értékrendet igyekszünk képviselni, és közösen tevékenykedünk. Az elmúlt napokban volt éppen a szülői értekezlet a bejövő évfolyam számára, és elmondtam ott is, hogy mi, ha belegondolnak és leszámítjuk az alvást, akkor mi több időt töltünk a gyerekeinkkel, mint a kedves szülők. De ennek a felelősségét itt a földesben mi pontosan tudjuk, és az a célunk, hogy hidat képezzünk. A tehetséges gyerekek és a majdan felnövő tehetségek alkotó tudása között. És ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha partnerei vagyunk egymásnak. De nem csak a tanár és a szülő partner, hanem a tanár és a diák és a szülő hármasa kell, hogy alkossa ezt a harmóniát, hogy ezt el tudjuk érni közösen. Én azt tapasztalom, hogy nyilván néhány kivételtől eltekintve azért ez közös cél itt a Földes Ferenc gimnáziumban. Tehát a szülők is hasonlóképpen gondolkodnak erről.
4: És záró gondolatként mi lenne az, itt ismét visszautalva arra, hogy ugye a tanév első napjaiban, heteiben beszélgetünk, amelyet a következő tanévre a családoknak üzenne?
5: Legyen egy praktikus kérésem, jó, itt a végén, aki hallja ezt az adást, és úgy érzi, hogy a családjában, vagy ő maga történetében van olyan, amit szívesen elmesélne gyerekeknek, akkor engem itt a földesben nyugodtan lehet keresni, hiszen keressük azokat az időseket, akiknek olyan megélt életsorsuk van, amiből a gyerekek sokat tanulhatnak, tapasztalhatnak. Tehát örömmel veszük, hogyha jelentkeznek olyanok, akik szívesen mesélnének erről. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig, hát amit én mindig a ballagóknak, pontosabban az érettségizőknek szoktam mondani, hogy a magánélet, az egészség és a hivatás hármasa legyen harmóniában. Ezt kívánom itt a földesben minden kollégámnak, minden diáknak és a kedves hallgatóknak is.
3: Szuperszum Hálladíjjal köszönték meg Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziuma igazgatóhelyettesének munkáját. A történelem magyar szakos tanár olyan honismereti, média és fotószakkört indított, ahol diákjaival közösen audiovizuális emlékgyűjtésbe kezdtek hiteles szemtanú beszámolói alapján. A riporter Kisnéveres Viktória volt.
1: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok új vezetői pozícióira, közölte Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán. A közszolgálás portálon már elérhető kiírás szerint a határozott időre legfeljebb 5 évre szóló főigazgatói megbízásokért október 15-én éjfélig nyújthatják be jelentkezésüket az érdeklődők. A jogszabály módosításnak köszönhetően megszűnik a centrumok eddigi kettős vezetési modellje, így a szakmai működési és gazdálkodási felelősség egy kézben a főigazgatónál összpontosul. A miniszter kiemelte, az új vezetők kulcsszerepet kapnak a szakképzés korszerűsítésében, a helyi munkaerőpiaci igényekhez való igazodásban, valamint a piacképes tudás biztosításában a fiatalokhoz fűződően. A kormány a stabilitásra, a kiszámíthatóságra és a kölcsönös partnerségre kíván építeni a befektetők támogatása során a hatalmas összegű vissza nem térítendő juttatások helyett, hangsúlyozta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Nestlé Bükki gyár egységének átadásán. A tárcavezető kiemelte, hogy az állam elsősorban a megfelelő infrastruktúra biztosításával segíti a vállalatokat, cserébe viszont elvárja, hogy a Magyarországra érkező cégek hosszú távon gondolkodjanak és elősegítsék a tudásalapú gazdaság fejlődését. A magas szintű technológiák mellett az is kulcsfontosságú, hogy a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a magyar munkavállalók is minél nagyobb mértékben részesüljenek a beruházások sikereiből. Megkezdődött a cukorrépa feldolgozás a Magyar Cukor ZRT kaposvári gyárában, miután pénteken hivatalosan is begyújtották a mészkemencét a 133. kampány nyitányaként. Buza László államtitkár az eseményen hangsúlyozta, hogy a hazai cukorgyártás nem csak gazdasági tevékenység, hanem a térségi ökoszisztéma és a hazai élelmiszer önrendelkezés alappillére is. Bár a gazdák az idén rendkívül aszályos időjárással szembesültek, a közel 11 000 hektáros területen betakarított répa kiemelkedő 18,5%-os cukortartalommal büszkélkedhet. A gyár idén több fejlesztéssel, köztük a mosóberendezés bővítésével készült fel a 2 hónapos feldolgozási időszakra, amely 180 állandó és 80 ideiglenes munkavállalónak ad munkát. Különleges programokkal, erdei sétákkal, teljesítménytúrákkal, valamint a madárgyűrűzést és a darúvonulást bemutató eseményekkel várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a hazai nemzeti parkok. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban a szürkemarhák és rackajuhok téli szállás helyrehajtásához kapcsolódó túrát szerveznek Dinnyésen. A Hortobányi Nemzeti Parkban a vadló névadó verseny eredményhirdetése mellett a madár repatriáló telep bemutatásával és darúleséssel készülnek a programok szerelmeseinek. Az Akteleki Nemzeti Park a kelemiéri mohostavakhoz szervez botanikai sétát, míg a Bükki Nemzeti Park Máinkán énekes madár gyűrűzéssel, a Csillagdában pedig tematikus esttel várja a látogatókat. Új véleményportált indít októberben a Magyarországi Református Egyház reformátusok.hu címen, amely ingyenesen és regisztráció nélkül kínál majd felületet lelkipásztorok, szolgálók és egyháztagok írásainak. A kezdeményezés azután született, hogy a tavaszi országgyűlési választásokat követően megszaporodtak az egyház és az állam viszonyával foglalkozó szerkesztőségi beküldések. Az oldalon megjelenő cikkek előzetes szerkesztői ellenőrzésen esnek majd át a kulturális színvonal biztosítása érdekében, a hozzászólásokhoz pedig regisztrációra lesz szükség. A szerkesztőség kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az egymásra reflektáló, vitázó vélemények egy kattintással összefűzve legyenek elérhetők a látogatók számára. Világszerte mintegy 2.860.000 járművet hív vissza a Volkswagen kormányműproblémák miatt. A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptembere és 2024. júliusa között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017 és 2024 között készült Q3-as modellje.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Boston Rock együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az együttes központjában Tom Scholz áll, aki gitárosként, producerként, billentyűsként és dalszerzőként számos olyan slágert írt, amely gyakran játszanak a klasszikus rockra specializált rádiók.

A zenekar legismertebb szerzeményé közé tartozik a Morten Feeling, Peace of Mind. Az Egyesült Államokban 31 millió albumot adtak el, ebből 20 milliót a debütáló lemezükből, míg 7 milliót a kettes Don't Look Back-ből. Pályafutások során 5 stúdió albumot adtak ki.

0: Zenes Állat című műsorunkat hallották, melyben az amerikai Boston együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Továbbra is hozzávetőleg 10%-os orvoshiánnyal küzd Magyarország a hálapénz megszüntetése és a jelentős béremelés ellenére is, nyilatkozta az Inforádió Aréna című műsorában Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke. Kiemelte a hazai egészségügyet sújtó kettős korfából fakadó problémákat, mivel a középső generáció hiánya miatt 5-8 év múlva súlyos gondok adódhatnak az ellátórendszerben. A szakember szerint hatékony anyagi és erkölcsi ösztönzőkre lenne szükség ahhoz, hogy a fiatal orvosok szívesen vállaljanak munkát a kisebb településeken és a vidéki kórházakban is. Hozzátette, hogy az orvosképzés kapacitásának bővítése, valamint a külföldi hallgatók jelenlétének összehangolása szintén kulcsfontosságú a hiány enyhítésére. Ezen felül a jövőbeli kórházigazgatói pályázatok, a gazdálkodási jogkörök újragondolása, valamint az orvosi hibákért járó nyilvános bocsánatkérés kötelezettsége teljesen új helyzetet teremtenek az egészségügyben. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezárulnak.